0: hozzák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kamatot vágott és erős üzeneteket küldött a piacnak a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály szerint az inflációs pálya jól alakul, a kiskereskedelmi árésztop pedig kivezethető lenne. Közben Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, a kormány elkötelezett az euró bevezetése mellett, és vállalja, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat. Vendégünk Bot Péter Ákos.
2: Jó estét, professzor úr!
3: Jó estét kívánok!
2: Csupa-csupa kellemes adat tulajdonképpen, mert ha nézzük az inflációs számokat, meglepően elképesztően jók a számok. Valami pici növekedés látszott itt az elmúlt időszakban, jó, hát ez egy kis pukli volt, de valami látszott. Csökken az alapkamat, a Magyar Nemzeti Bank reagál. Vannak terveink a jövőre nézve, az euró bevezetése 2030-ra, és akkor jön egy ilyen konvergencia jelentés, amik azt mondja, hogy hát ez nagyon kedves magyarok, csak éppen semmiben nem feleltek meg nekünk.
3: Hát ezt eddig is tudtuk, hogy Magyarország nem áll készen, és azok közé tartozik, akiknek eddig programjuk se volt. Most sincs semmi hivatalos program, csak van egy bejelentés, majd erről beszélünk, és egyik mutató se teljesített, de hát ez nem meglepetés, hát 16-20 évig dolgoztak ezen, tehát ez nem ok nélkül van így. A feladat azonban megoldható-e, ez a következő két logikus
2: kérdés. Hát nyilván ebből ez jön majd, hogy akkor innen hogyan tovább.
3: És a válasz az, hogy megoldható, de lehet nagyon gyorsan, lehet közepesen gyorsan, és lehet elnyújtva. Na most akkor kezdjük rögtön a végén, amit a pénzügyminiszter mondott, hogy 30-ra sikerült teljesíteni a feltételeket. Az nem azt jelenti, hogy 30-kor már, ugye 30-ra bent lesz Magyarország az eurózónában. Ebből következhet 31. január 1-e, de lehet úgy is felfogni, hogy teljesíti, megnézik, jóvá hagyják, elfogadják, és akkor 32. Azért, tehát most már 30, 31, 32-t mondtam, tehát aki nagyon gyors belépésről álmodozik, hogy attól fél, kevesen vannak, akik félnek, inkább többen vannak, akik szeretnék, azokat ugye le kell hűteni a várakozásokat, illetve meg kell nyugtatni, hogy azért egy hosszú távú program.
2: Hát ahhoz képest, hogy 2004-ben úgy voltunk a csatlakozáskor, hogy és ezt is akarjuk, igen, az egésszel együtt, és majd mindjárt lesz is, hát ahhoz képest ez a pár év már semmi.
3: Igen, de hát ez ugye most van egy szomorú történet.
2: Igen, tulajdonképpen az. Van most itt egy alap. Ez elegendő arra, hogy elrugaszkodjunk, vagy pont az alapot kellene újraépíteni?
3: A dolog az, hogy eddig rossz irányba mentek a dolgok, mert ha volt gazdaságpolitikája az Orbán kormánynak, szerintem nem volt gazdaságpolitikája, ez most nem egy poén, hanem politika volt a gazdaságban, tehát minden döntés politikai szemszöggel néztek, de ha volt gazdaságpolitika, akkor az volt, a jó Matolcsihez fűződik, hogy hagyni kell leértékelődni a devizát, az jó az exportőröknek, ha jó az exportőröknek, jó az országnak, kicsit inflációsabb ugyanígy a gazdaság, de nem baj, van egy illúzió, hogy több pénzt kapunk, hát igaz, hogy az infláció megeszi a többletet, tehát politikai ez elment volna, de ez garantálta, hogy Magyarország egyre messzebbre került attól a belépési tesztnek a teljesítésétől, amit 2004-5-6 tájt még kemény munkával lehetett volna, hát láttuk, a szlovének megcsinálták, és egy kicsit később a szlovákok is megcsinálták, és utána a baltiak majd még később, na ez a múlt. De hát ha dolgoznak rajta, akkor ez egy teljesíthető feladat.
2: Vannak itt olyan adatok, amelyek azt mutatják, hogy például az infláció tekintetében, hogyha meg tudunk állni ott, ahol most vagyunk, és ez így marad, ezügyben vannak kétségek, akkor ez például megfelelő. Mérsékelt infláció, ez az, amit a Maastrichti követelmények igen, például támasztanak igen felénk. Az, amit most látunk, az egy egész valamennyi, az mérsékelt infláció.
3: Jó, ez túlságosan szép ez az adat, és bár lehet, hogy én tévedtem, mint ennek az asztalnál beszéltünk, és én nagyobb számot mondtam. Azt mondtam, hogy 4, meg ilyesmi. Most minden lejjebb ment, de ebben van egy némi önbeteljesítő jóslat is, ugyanis, hogyha a forint nagyot erősödik, kicsit talán túl sokat is erősödött, talán erre is lesz időnk, még mondottak kitérjünk, de ha erősödik a korábbihoz képest, akkor ugye a külföldről nem jön be az importon keresztül árnyomás. Ha a költségvetés nem úszik el minden évben, hat éve mindig megcsúszott, most 7. évben új szakasz kezdődik, és ezek a tesztek azt jelentik, ezek a Maastrichti belépési tesztek, hogy nem lehet játszani választási évben a költségvetéssel. Tehát nagyjából mindegy, hogy van választás, vagy nincs választás, mert hogy le kell vinni a deficitnek a rátáját, és akkor szépen az államadósság is kezd helyre kerülni. Fenntartható pályára jut minden esetre, talán nem viszont egy olyan szintet, amit kellene, de kimagyarázható a pálya. És akkor ez egy erősítő kör, mert egy ilyen országban jön a pénz. Ha jön a pénz, akkor tulajdonképpen lejjebb mehetnek a kamatok. És akkor így az a kamatkonvergencia, az inflációs konvergencia és az államháztartási az teljesíthető. És akkor van még 2 évet, 24 hónapot kell eltölteni árfolyam rendszerben, de az már nem probléma akkor, ha ez mind megvan. Tehát tulajdonképpen, ha valaki elkezdi a folyamat, ez mint egy bob, ha elindul a tetején és nem csinál hülyeséget, akkor
2: előbb-utóbb lejut.
3: Igen. Most, igen. Ha kicsit fékezget, én nem boboztam, én csak szánkóztam, tehát lehet gyorsítani, lassítani, előredőlök, hátradőlök, megvakszolom, mit tudom én. Tehát megoldható feladat.
2: Mi eddig általában felborultunk a magyarban, nem?
3: Nem ment egy másik pályát, nem indult el. Tehát oda nézett, bólintott és ment az erdőbe az kis szánkójával.
2: Igen. Azt írják elő, hogy kordában legyen tartva csúnya kifejezéssel az állami kiadás meg az államadóság. Mennyit befolyásol az, hogy pénzhez jut az állam? Tehát jönnek az uniós források, nem kell mindent saját magának finanszíroznia, mert van forrás máshonnan.
3: Igen, bár az uniós források nem a költségvetésbe mennek alapvetően, legfeljebb átmennek rajta a célzotthoz, és nem azért jönnek, hogy az illető ország ne tartsa rendbe a költségvetés. Itt annak nincs értelme.
2: Nem, én arra gondoltam, hogy amire jönnek, azt ideig a magyar államnak magának kellett kinyögnie.
3: Igen. Tehát ebben az értelme tehermentesíti. De inkább azt gondolom, hogy felgyorsítja a gazdasági növekedést. A növekedés viszont generál bevétel, tehát rögtön könnyebb teljesíteni a költségvetési egyensúlyhoz való tartást, hogyha az a gazdaság nő. Az elmúlt mögöttünk, hogy ott 3 évben nem nőtt, és ezért többen ennek az asztalnál beszéltünk, és én mindig óvatosan pessimista voltam, most utóbb bevallom, hogy én nagyon féltem akkor, mert egy ország 3-4 évig nem nő, miközben el van adósodva, akkor az egy piramis játék, aminek nincs jó vége. De most megfordult a dolog, és nem mondom, hogy leányálom, ami jön, nem tudom egyáltalán milyen a leányálom, tudunk ebben most, hát valami okosabb.
2: Királyfi fehér lovon, ezt szokták régen mondani.
3: De, szóval mindesetre nem annyira könnyű a pálya, de ha már ezt kitaláltam költőképnek, akkor ez egy befutható pálya. Csak hát ugye nem kell felborulni. Na most volt olyan ország, amelyik felborult, tehát például Románia elkezdte, de nem sikerült, mert ott megbicsaklott a dolog, nem tudták betartani, és akkor újra kezdődik a kalkuláció. Tehát, ha valaki
2: a bolgárok viszont milyen szépen végigcsinálták, pedig igen, nagyon nehéz helyzetből kezdték
3: el. Hát később kerültek be az Unióba, de előbb jöttek az euróövezetbe. Igaz, ők végig, miután nagyon vaszak volt a valutájuk, hozzákötötték először a német márkához, utána pedig az euróhoz az árfolyamukat. Tehát magukra vettek egy kényszer zubbonyt, és abban töltöttek el egy kis időt. De nekünk nem kell ezt csinálni, most tulajdonképpen nem kell más csinálni, mint amit én szerintem ősszel a kormány előáll majd egy tervezettel. talán megnevez egy céldátumot. Most nincsen csak mondaton arról, mikorra lesz
2: 2030, kész. 2030, igen.
3: Lesz kész, de az nem céldátum, nem belépési céldátum. Ezt megtárgyalja az intézményekkel, Európai Központi Bankkal, Bizottsággal, konzultál az OECD-vel, valuta alappal, tőkepiaci szereplőkkel, és akkor, ha ez elindul, akkor onnantól kezdve ezt a kormányt, meg a következőt köti. Mert azért ez azért 4-5 év, ahogy elmondtam, azért ez nem, így nem teljesíthető.
2: Ezt nyilván mi hajlamosak vagyunk csodát várni mindig egy változástól. Ugye jött a április 12-i változás, most nagyon sokan tényleg a csodát várják. Jön mondjuk egy euró. A csodát várják tőle. Ettől nem leszünk gazdagabbak, hogy euró
3: lesz. Nem leszünk gazdagabbak.
2: Se. Mi lesz jobb?
3: Szegényebbek se leszünk, és tanulni kell új árakat, mert centeket kell megtanulni. Tehát ezért van az, hogy ahol nagyon jól áll a valuta, például a svédeknél, ott nem törik magukat össze, hogy teljesítsék. Tudnák, nem akarják. A csehek, elég jó a koruna. Nem igyekszenek oda, akik ahol támogatják a jó valutát, ott ahol baj van, hát a románok meg magyarok. Nálunk különösen, hát többen mondhatnám most kis kesernyésen, hogy bár a bankjegyen az az euró lesz, de a vert pénz az nemzeti szimbólum, hát oda lehetne rakni Matolcsi arcképét is akár, mert azért miért is támogatják a magyarok az újat, miközben azért hát elég konzervatív az ember, nem akar új árakat tanulni, mert látják, hogy ez történt a magyar forinttal. Na most én is szeretem a forintot, és kötődöm hozzá érzelmileg mindenfajta módon, de hát lássuk be, hogy ez egy pup a gazdaságon, és fejfájás a háztartásokon. Most is mozog az árfolyam, most is az exportőröknek túl erős, van akinek, aki meg megy külföldre, túl gyenge esetleg. Tehát egy probléma megszűnik, hogyha ettől megszabadulunk, és itt a támogatottság megvan mögötte. Majd amikor persze közelebb kerülünk, akkor majd fölteszik a kérdés, hogy de nem fog-e az ár szint megugrani az áttéréskor. Erre azt mondom én, hogyha 31. január 1-én a kereskedők trükköznek a kerekítésnél, egyefene. Még elég messze van 32, de addig viszont olcsóbb az államadóság finanszírozása, kiszámíthatóbb a gazdaság. Tehát, hogy miért kinek jó az utca emberének, úgy önmagában nem, de mint munkavállaló jobb lesz a fizetési idő múlva. Most nem, ez nem egy ilyen reklámszöveg, hanem mit lehet látni.
2: Mitől lesz jobb?
3: Gyorsabban nő a gazdaság, hát olcsóban kapja.
2: Jaj, addig lesz jobb. És az euró bevezetése után, ugye hát, voltak erre után rossz példák, a szlovákokat hozta mindig az Orbán kormány, a szlovákoknak is milyen nehézségeket okozott, hogy a koronáról áttértek az euróra.
3: Nem, a szlovákoknak nem az volt a problémája, egyébként van egy kis mázlik, meg peh is benne, például jött a Lehman Brothers 2008 őszén, és a szlovákok megkötötték, mindenkinek meg kell kötni a végső árfolyamot, final fixing, fixálni kell, mert utána megmutatják a lakosságnak, hogy együtt megy a szlovák korona meg az euró. Nálunk ugyanez lesz, majd július 6-án megkötik, és akkor azt mondják, hogy tudom én, 368,7. De utána jött a Lehman Brothers, a forint az nagyon gyengült, a szlovák korona meg volt kötve, és hirtelen a Szlovákia nagyon drága lett. De hát reméljük, hogy nem jön egy
2: náluk pénzügyi mi lenne a jó összeg? Most lehet azt látni, mi a megfelelő árfolyam?
3: Én mondtam egy számot, de ezt tessék elfelejteni, mert azért ez nem kalkuláció. Ezt modellezni kell, csak azért nehéz kitalálni azt, hogy mi lesz a jó, mert most van egy nagyon magas kamatszint, nagyon magas. A tegnap óta kicsit alacsony, de így is nagyon magas a kamatszint. Nem európai, ha szabad így mondani, ez a kamatszint. Van egy infláció, ami most jól néz ki, de azért egy halom eldugott árfixálás van benne, fene se tudja, hogy mennyi lenne ténylegesen. Van egy államháztartás, ami borzasztó, borzasztó bőrbe van, de ha államháztartást rendbe rakják, ez a kamatszint mert lefele, először a lengyel szintig, utána esetleg még lejjebb.
2: Hát, az már 4 alatt van akkor.
3: Igen, még lejjebb. Akkor az egy olyan új gazdaság, amit nem tudunk most elképzelni, és ezért nem merek most egy árat mondani, egy ilyen árfolyamot mondani.
2: Azt mikor kell meghatároznunk?
3: Hát az most ugye be kell vinni a valutát egy 24 hónapos ilyen várakozási szakaszba, ahol mozog, és egy idő múlva kezd a kiárat felé tartani. Egyszer sem meg fog szűnni. És amikor már a piac beárazza, akkor azt rögzítik. Tehát nem egy ilyen hatósági hasraütés, hogy politikus azt mondja, hogy én erősen akarok belépni, gyengén akarok belépni, hanem a piac meg fogja mutatni. A piac persze nem tökéletes, a szlovák esetben a piac túl erős. Vitte be a szlovák koronát.
2: Egy utolsó kérdést engedjen meg ebben a folyamatban, melyik az erősebb, a kormány vagy a jegybank?
3: A kormány. A jegybankok nem szeretik, háttal állnak. Ők azt gondolják, hogy ők nagyon jól tudják menedzselni a saját valutájukat, és ők baromi jól értenek hozzá.
2: Az a Matolcsi féle logika, addig ez jó nekünk, amíg a miénk a pénz.
3: Így volt, pedig az egy kicsivel komolyabb szék. Tehát sose kell rábízni a jegybankárokra azt, ami egyébként egy szuverenitási kérdés is, meg a gazdaságpolitika középpontja. A jegybank az egy komoly intézmény rendes országban, de vannak belső érdekei, meg elfogultságai. Tehát ez egy politikai döntés.
2: Köszönöm szépen. Bot Péter Ákos volt a vendégünk, eljön máskor.
3: Köszönöm szépen.

0: máskor nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagyis lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust, és ezt a sémát megtörheted.
1: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Nem tudunk olyan alkotmányos vagy jogi indokot, ami alapján elmozdítják Súlyog Tamást a pozíciójából. Erről Hak Péter alkotmányjogász beszélt, de nem csak ő, egyébként mások is. Van olyan vélemény is, hogy Súlyog Tamás államfő helyzete pedig jogi értelemben menthetetlenné vált. Ez pontosan az ellenkezője az előbb idézetnek. Fülöp Botond ügyvéd, akit Vidéki Prókátor néven megismerhettek. Ő az, aki ez utóbbi kijelentést tette, és ő az, akit most kapcsolunk. Köszöntöm, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Az, hogy politikailag tarthatatlanná vált a helyzete az köztársasági elnöknek, azt értem, az emellett vagy az ezzel kapcsolatos állításokat, azokat értem, egyszerűen azért, mert a politikai beszédbe belefér. De az, hogy a jogi értelemben vett ellehetetlenülés vagy menthetetlenség mit jelent, ezt én legalábbis nem pontosan látom, de ön el tudja mondani, hogyha már ezt az állítást tette.
3: Igen, én azért tettem ezt az állítást, mert úgy gondolom, hogy a jelenleg hatályos alaptörvény rendelkezései alapján vált jogilag menthetetlenné az államfő helyzete. Ugye a alkotmányozó többség az országgyűlésben elfogadni készül azt az alaptörvény módosítást, amely az ő megbízatási idejét megszünteti. Az elnök erre tekintettel az elfogadást követően alapvetően két dolgot tehet majd, vagy aláírja ezt a módosítást és elrendeli a kihirdetését, és akkor ebben az esetben a kérdés eldőlt, hiszen a hatályba lépést követően megszűnik a megbízatása. A másik lehetőség, amit megtehet, hogy megtagadja az aláírását valamire való hivatkozással, csak a probléma ezzel az, hogy a jelenleg hatályos alaptörvény ezt számára nem teszi lehetővé. Tehát nincs olyan rendelkezés az alaptörvénynek, ami alapján ő ezt az aláírást és a kihirdetés elrendelését megtagadhatná. Ha ő ezt mégis megteszi, akkor ezt alkotmányos hatáskör hiányában teszi meg, és erre tekintettel az alaptörvény szándékos megsértésére való hivatkozással az országgyűlés megindíthatja ellene a megfosztási eljárást, hiszen az alaptörvény szándékos megsértése az egyik lehetséges alapja és jogi indoka a megfosztási eljárás megindításának. Az alaptörvény úgy rendelkezik, hogy a megfosztási eljárás megindításától kezdve az elnök a hatásköreit nem gyakorolhatja. A hatáskör gyakorlás ellehetetlenülésére hivatkozva erre tekintettel az országgyűlés megállapíthatja az elnök átmeneti akadályoztatását, aminek pedig az, ugyancsak az alaptörvény, a hatályos alaptörvény rendelkezése értelmében az a jogkövetkezménye, hogy az elnök hatáskörét az országgyűlés elnöke fogja gyakorolni. Tehát ebben az esetben az országgyűlés elnöke a köztársasági elnök helyett álláspontom szerint aláírhatja az alaptörvénymódosítást, és elrendelheti annak kihirdetését, mely ezáltal hatályba fog lépni. És ennek pedig az a következménye, hogy igazából a megfosztási eljárás olyan értelemben okafogyottá válik, hogy bármire véget érne, a köztársasági elnök az már nem köztársasági elnök, tehát már a Súlyog Tamás elnöki megbízatása megszűnik. Tehát ezért
2: írtam világos. Azt, hogy... Értem. Köszönjük, hogy ilyen részletesen ismertette ezt. Akkor ez egy másik állítás, egy másra vonatkozó állítás volt, amit ön megfogalmazott, hogy menthetetlen jogi értelemben az államfő, mint amit mondjuk Hag Péter mondott, hogy nem szólnak jogi érvek amellett, hogy őt eltávolítsák, csak politikailag. Világos, értjük, hogy ez akkor most két külön dolog ebben az értelemben. Egy teljesen indoklás nélküli egyetlen mondat szerepel ebben a 17. alaptörvénymódosításban, ami arról szól, hogy ennek az alaptörvénymódosításnak a hatályba lépése után Súlyog Tamás megszűnik a köztársasági elnök megbízatása, egész most, hogy nincs leírva benne az, hogy Súlyog Tamás kellene indokolni egy ilyen lépést.
3: Én ebben a bejegyzésben azt is leírtam, hogy igen, ebben a tekintetben van bennem egyfajta hiányérzet. Már korábban is elmondtam, hogy én esetleg megfontolandónak vagy célszerűbbnek láttam volna az alaptörvénybe, vagy akár csak a módosítás indokolásába egy rendszer, úgynevezett rendszerváltás klauzulát beiktatni, amiben az alkotmányozó többség egyértelműen cezúrát vont volna a korábbi rendszer és a jelenlegi rendszer közé, deklarálta volna azt, hogy a korábbi rendszer nem tekinti jogállamnak. Ezt meg is indokolta volna röviden, hogy miért nem tekinti jogállamnak. Kifejezte volna az elkötelezettségét az alkotmányozó többség, hogy a korábbi rendszert, ami az államnak egyfajta maffiaszerű működését eredményezte, azt lebontja, és ehelyett pedig egy valóban a jogállamisági, mindenfajta jogállamisági standardnak megfelelő jogállamot fog felépíteni, és erre
2: bele kell írni a 17. alkotmány vagy alaptörvénymódosításba, hiszen a politikai narratívában egyébként is ezt az álláspontot képviseli a kormány, a kormányfő, illetve a Tisza párt. Másfelől pedig elnézést, a rendelkezések azok pedig benne állnak ebben a 17. alaptörvénymódosításban, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivataltól kezdve egészen odáig, hogy Súlyog Tamásnak végeredményben mennie kell. Szóval mi az, amit bele kell írni egy alaptörvénymódosításba, amikor mondjuk a rendszerváltásnak az igényét vagy annak a szándékát akarják megfogalmazni, ahhoz nem egy teljesen új alaptörvény kéne? Az egy 17. módosításban kell, hogy helyet kapjon?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ez egy ilyen klauzula, ami akár egy cikkből állt volna, vagy ha akár csak az indokolásában is egyértelműen benne lenne, akkor erre lehetne alapítani jogilag például a köztársasági elnök megbízatásának megszűnését, és akkor ennek lenne egy alkotmányos jogi alapja, mert az igaz, amit ön mondott, hogy jelen pillanatban ennek jogi és az jogi indokai valóban hiányoznak. Én úgy gondolom, hogy igen, tehát ezt meg lehetett volna tenni. Ami az új alkotmányt illeti, az pedig nyilván hát ennyi idő alatt nem lehet kidolgozni. Azt a miniszterelnök be is jelentett, hogy szeptemberben fog elkezdődni egy alkotmányozási világos folyamat.
2: Az Amnesty International is úgy fogalmazott egyébként, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek távoznia kell bár a hivatalából, de az a mód, amit erre a kormányzó többség választott, az nincs rendben. Azzal, hogyha ebbe az alaptörvénymódosításba beírnak egy klauzulát, akkor azok a kritikák, amelyek most fölmerülnek, azok okafogyottá váltak volna? Attól még a helyzet ugyanaz?
3: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát részben okafogyottá váltak volna, hiszen az új alkotmányozó hatalom ezt egyértelműen kijelentette volna, hogy ő ezt a választást mint alkotmányozó hatalom egy rendszerváltásnak tekinti, és a korábbi rendszert szolgáló, a korábbi rendszer által kinevezett köztársasági elnök megbízatásának a megszűnését, ellen rendszerváltó folyamat egyik fontos lépésének tekinti. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, tehát ebben az esetben ezek a kritikák részben megalapozott, vagy okafogyottá váltak volna, tehát alaptalanná váltak volna, hiszen akkor egy történelmi kontextusba helyeződött volna alkotmányjogi értelemben is az a köztársasági elnök megbízatásának a megszüntetése.
2: Nem kellett volna utána további magyarázatokat adni ahhoz, hogy miért nevezik rendszerváltásnak? Hiszen egyrészt az alkotmányos rendszer, mint olyan megmaradt, ugyanabban megyünk tovább, amelyben együtt éltünk, van egy módosítás benne, amely egyrészt intézményi átalakítást a magyar államnak a vád, illetve a büntetőigényének a kiterjesztését egy új hatósággal, hivatallal bővíti, másrészt pedig eltávolítja az államfőt, de ezzel együtt a többpárti demokrácia, a parlamentáris rendszer az megmarad, a közjogi berendezkedés az megmarad. Attól, hogy távoznia kell az államfőnek, attól még a köztársaság intézménye megmarad, a jogkörei megmaradnak, tehát hogyha beleírjuk az alaptörvényben ezen a ponton, hogy ez egy rendszerváltás, azt milyen értelemben kell érteni, mert közjogi értelemben én legalábbis nem látom, hogy az történt volna.
3: Én úgy gondolom, hogy ezt valóban, tehát részben meg, tehát ennek az indokait is meg kellett volna fogalmazni, hogy miért. A miniszterelnök a politika a beszédében ugye több esetben is maffia állam kifejezést használta, és én alapvetően ez egyetértek, tehát a korábbi rendszer, bár névlegesen, formálisan a jogállami intézményrendszer valóban megvolt, de ezek ugye diszfunkcionálisan működtek, tehát nem úgy, ahogy kellettek volna. Tehát azt valóban, hogyha egy ilyen klauzulát beillesztenek az alaptörvénybe mondjuk, akkor valóban ezt röviden indokolni kellett volna. Hát indokokat bőségesen lehetett volna találni, kezdve attól például, hogy nem érvényesült, és az egyik legnagyobb probléma volt a törvény előtti egyenlőség elve. Tehát a bizonyos politikai szereplők, a hatalomhoz közel álló politikai szereplők politikai védelmet élveztek büntetőjogi értelemben. Azután például súlyosan sértette a jogállamisági elvét.
2: Bocsánat, ez a rendszernek a működése, és nem a rendszernek a léte. Tehát a rendszer léte, a struktúra az hordozta magában ezeket a diszfunkciókat, vagy pedig azon embereknek, a mulasztásai, akik működtették ezt a rendszert.
3: Azon embereknek a mulasztásai, tehát ez volt a rendszernek az egésznek a lényege, hogy azokban a pozíciókban, azokban az alkotmányos pozíciókban, alkotmányos intézmények élére, vagy ilyen közjogi tisztségviselőknek olyan embereket helyezett el az akkori hatalom, akik ezeket az intézményeket és ezeket a szerveket, vagy ezeket a hatásköröket, amelyeket kell őket az alaptörvény felruházta, nem az eredeti funkciójuknak megfelelően, az alkotmányos feladatuknak megfelelően, hanem a hatalom érdekében, Orbán Viktor és a rendszer érdekében gyakorolták. Igen, tehát de attól, hogy ez nem az intézményrendszerből és a politikai rendszerből eredt, attól ez még ténykérdés, hogy ez így működött. Tehát ezt minden további nélkül meg lehetett volna fogalmazni. De ugyanilyen volt, amit mindannyian látunk, hogy összefonódott egymással a párt és az állam, tehát ilyen értelemben egy pártállam volt, olyan tekintetben, hogy az állampárt, tehát jelesül a Fidesz-KDNP állami forrásokat is felhasznált a politikai hatalomért folyó versenyben. Ez ugye egyértelműen a politikai hatalomért folytatott versenyt tisztességtelenné tette, tehát ez is egy ilyen intok lehetett volna, amire lehet alapozni, hogy az előző rendszer az miért nem felelt meg a jogállamisági követelményeknek.
2: Bocsánat, folytathatnánk még, és szerintem fogjuk is folytatni, de most erre ennyi időnk volt, sajnálom, hogy önbe folytottam a szót, de lesz még itt több olyan gondolat, amit majd meghallgathatunk öntől is. Fülöp Botond ügyvédnek, a Vidéki Prókátornak köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Nagyon szívesen, viszontlátásra.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Benyújtotta a kormány az ügynökakták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot, így azt már jövő héten tárgyalhatja a parlament. A kabinet ígérete szerint október 22-én lesznek nyilvánosak a dokumentumok, melyek átvizsgálásáról és minősítésének eltávolításáról egy 11 fős bizottság dönthet majd. Miklósi Lászlót kérdezzük.
2: Igen, ez a történészek terepe, miközben pont most nyílna meg ez a pálya mindannyiunk számára, hogy ez ilyen közbeszéd legyen. És ez egy kicsit félelmetes is ebből a szempontból. Jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Mert önök történészek, idáig mehettek kutatni, mi érintettek vagy érintetlenek, kikérhettük a korabeli dokumentumokat magunkról, családtagjainkról, de az, hogy ezt nyilvánosan tárgyaljuk, országvilág végig beszélesen bármit, amit most sokan várnak ettől, ez eddig nem volt. De ez lesz-e?
3: Izgalmas lesz, én úgy gondolom, ami előttünk áll, egy apró pontosítás, hogy én történelem tanár vagyok, de nem történész, miközben vannak olyan kollégáim, olyan történelem tanárok, akik történészek is.
2: Értem.
3: Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a különbséget, akár a kutatás szempontjából is az ABTL-ben, mert egy történész sokkal több dologhoz férhet hozzá, mint egy közember, köztük a történelem tanárok is. Uh-huh. Hisz ugye bármilyen állampolgárnak joga van kikérni saját magáról vagy családtagjairól az információkat, míg a történész nyilván, hogyha kutat, akkor az adott témában egy egészen más mennyiségű és jellegű anyag mennyiséget kaphat meg. Az egyik kérdés egyébként rögtön az, hogy mit kaphat meg, hogy mennyi az az anyag, ami kutatható és rendelkezésre áll. Ez az egyik nagy kérdőjel. A következő kérdőjel, hogy mi történik majd október 22-én, amikor itt nyilvánosságra kerülnek bizonyos anyagok, és jó-e az nekünk?
2: Ugye itt azzal tud dolgozni a törvényalkotó meg az alkalmazója is, ami megmaradt.
3: Így van.
2: Vagy ami feldolgozott. A feldolgozatlan iratanyaggal nem tudom mennyi van. Nyilván más sem tud dolgozni, csak azok a kutatók, akiknek az a dolguk, hogy ezt feldolgozzák. És hát van rengeteg olyan adat, ami meg mind a mai napig titkos, meg az is marad sok szempontból érthetők oknál fogva, például a személyiségi jogoknál fogva. Akkor mit látunk majd?
3: Én hozzáteszek még egy csoportot, hogy én úgy gondolom, hogy vannak olyan anyagok is, és az én tippem szerint ez nem is lehet kevés, ami érdekes lehetne, de nem adták át a levéltárban kutatható formára. Tehát lehetnek olyan anyagok, amelyek akár a rendszerváltás kapcsán, most az utóbbi, utána levő időszakról nem is beszélek, ami egy külön téma, és legalább annyira érdekes, szóval amelyek még csak rendelkezésre sem állnak. Tehát az első kérdés, hogy mennyi anyag fog rendelkezésre állni, többe, mint most. És a másik kérdés, hogy mit lehet kezdeni egy közembernek ezekkel az adatokkal, és anyagokkal, mert azért ezt rögtön hozzá kell tennem, hogy történészek nagyon gyakran óvnak minket ettől a dologtól, mert nem olyan egyszerű értelmezni. És ehhez szakember kell, ténylegesen történészek, hogy értelmezni lehessen, hogy például mint jelentenek azok az adatok, ami a hatos kartonon van, ugye ez úgymond beszervezési igen. dokumentum, nagy-nagy idézőjelekkel, hisz egy csomó emberről fölvettek ilyen kartont, akit nem is szerveztek be, például, és mit lehet kezdeni azokkal az információkkal, mennyire hiteles, nem hiteles, és így tovább, ehhez bizony érteni kell. Na most, ha ennyi a kérdője, akkor vajon miért lehet ez ennyire fontos? Mert az én véleményem szerint nagyon fontos, hogy ez megtörténjék. és nagy-nagy, több évtizedes késéssel történik.
2: Hát igazából akkor kellett volna megtörténni a 90-es évek.
3: Így van.
2: Amikor az első feldolgozási hullámon túl voltunk.
3: Így van, tehát évtizedekkel ezelőtt ennek meg kellett volna történni. Szerintem egyrészt azért kell, hogy megtörténjen, és ez szakemberek segítségét is meg kell kapni az állampolgároknak, de azért kell, hogy megtörténjen, hogy végre lássuk, hogy mi történt. Amikor egy ilyen picike ablakon én belekukucskáltam a 88-89-es tüntetések adatainak egy kis csoportjába, és ebből az ABTL-lel együtt a Történelem Tanárok Egylete és a NAVA egy honlapot is csinált, és bármelyik néző ezt meg tudja tenni, egy-egy tüntetésről a publikált anyagok száma, és bármelyik néző ezt meg tudja tenni, egy-egy

0: ismerni olyan információk között, ami számomra teljesen ismeretlen, és ott találkozom vele először.
1: Ez egy nagyon nagy kihívás, és nyilván október 22-től 2-3 hétig attól lesz hangos akár a magyar sajtó, hogy X, Z, Q és N is rajta van a listán. Ezen bizony át kell esni, meg hogy ez mit jelent.
0: Hát ott kellene észnél lenni majd, hogy értsük azt, hogy az, hogy rajta van a listán, az mit jelent.
1: Pontosan.
0: Hogy ez nem jelenti feltétlenül.
1: Pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy ennek az élménynek, ami egy sokszerű élmény is lehet, én úgy gondolom, hogy ez olyan, mint egy védőoltás. Ezen túl kell esni, és ez nagyon fontos, hogy megfelelő segítséget kapjunk, és az is fontos, hogy tudjuk ennek a helyi értékét, hogy csak egy részét látjuk az anyagoknak, és nem gondolhatjuk azt, hogy mi most mindent tudunk, de amire alkalmas ez a dolog, hogy lássuk, és ez a legfontosabb, hogy hogyan működött ez a rendszer. Hogy Úristen, lehet, hogy az én szomszédom is, lehet, hogy az én kollégám is, de ha nem pont ők, akkor bárki szomszédja és bárki kollégája egy hálózat része lehetett, mert hogy minden iskolában, hogy csak egy példát mondjak, lehettek akár ügynökök, de hogy minden fontos helyen voltak, az biztos. Tehát ez egy olyan rendszer, ami így működött, hogy bárhol lehettek, amit fontosnak tartott a rendszer, és hangsúlyozom, nem az ügynök a legfontosabb szereplő, csak róluk beszélünk a legtöbbet. Legalább ennyire fontos, akik ezt a rendszert működtetik, esztétisztek, rendőrtisztek, egyebek, egy komplett szakember hálózat, és akkor a politikai megrendelőkről még nem is beszéltünk, akik megkapják ezeket a jelentéseket.
0: Viszont hát nyilván a közvélemény nem arra lesz végül kíváncsi, hogy hogy hívták azt az esztétisztet, aki a jelentést olvasta, hanem hogy kinek a neve van benne a jelentésben. És ez is egy veszélyes út lesz
1: ez
0: majd.
1: Így van.
0: Mert olyan emberek is belekeveredhetnek, meghurcoltathatnak, akik valójában ártatlanok. Miközben nyilván megismerhetünk olyan neveket is, akik meg ideig lapítottak.
1: Ez bizony lehetséges, de még egy szempontot meg kell említenem. Én tanár vagyok, történelem tanár. Mérhetetlenül fontosnak tartom, hogy a történelem könyvekben legyen egy olyan szemelvény gyűjtemény, egy lecke, amelyik leírja források alapján, megfelelő szakértői segítséggel, hogy hogy működött ez a dolog. Mert ezzel tisztában kell lenni a diákjainknak is.
0: Most egy újabb blokkot nyithatnánk.
1: Hogy az utánunk jövők lássák.
0: Új nemzeti alaptanterv, talán majd erre figyelnek, de ez egy másik beszélgetés
1: téma. Így van.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
1: Köszönöm.
0: Örülök, hogy itt volt. Miklós László után következik Szlazsánszky Ferenc, és jön egy új műsor az Aktuál. Szervusz, Feri.
2: Szervusz, Legon, köszöntöm a kedves nézőket. A műsor új, de számos téma átfedést mutat az előzőekben hallott beszélgetésekkel. Például mi is foglalkozunk az ügynök múlttal. Van egy régi idézet, amely úgy szól, hogy az igazság felmagasztalja a nemzeteket. Biblia, Ószövetség. Aztán Lázár János szerint a Fidesz politikusaival le akar számolni a Tisza párt, vendetta folyik, ám ő maga áll minden vizsgálat elébe, várja, hogy személyesen rákerüljön a sor. Lehet, hogy ez is meg fog történni. Beszélünk majd az NKA botrányról. Egy ügyvéd azt fejtegeti, hogyha azok, akiknek az előzetes letartóztatását kezdeményezték a mai napon, esetleg azt vallják majd, hogy ez az egész 17 milliárdos pénzosztás a Fidesz választási sikere érdekében azzal összefüggésben történt, akkor magát a pártot is felelősségre lehet vonni, és legrosszabb esetben akár meg is lehet szüntetni. És beszélünk arról, hogy kivezethetik a kiskereskedelmi ár és topot, ami tavaly óta van érvényben. Albert Enikő, Horn Gábor és I.S. Márton lesznek a vendégek.
0: Köszönöm, Feri. Holnap este várom én is önöket. Addig meg szép estét, jó éjszakát.
3: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kezdjük kicsit a múlttal. Orbán Viktor nemrégiben Brüsszelben beszélt arról, hogy 2010-ben a kórházak sokkal rosszabb állapotban voltak, mint akkor, amikor átadta a hatalmat, és ráadásul 8 vagy 9 ezerrel több orvos dolgozik most, mint hosszú évekkel ezelőtt. A hálapénz pedig az egyik legnagyobb fertőzés volt, mondta ezt a miniszterelnök, korábbi miniszterelnök, bocsánat, át kell még állni, amit sikerült kiírtani. Szóval csupa jó hírrel szolgált Orbán Viktor az elmúlt időszak egészségügyi fejlesztéseiről és folyamatairól. Kunesz Zsombor egészségügyi szakértő orvos van itt nálam a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Jó reggelt.
1: Vagy jó reggelt! Örülök, hogy eljött hozzánk. Az, hogy 8 vagy 9 ezerrel több orvos van, az egy szám, ami ellenőrizhető, hogyha ez így igaz, akkor az legalábbis azon kritikáknak az élét tompítja, amelyek korábban érték az egészségügyi kormányzatot, illetve az egészségügyi rendszert.
2: Ez csak látszólagosan van így. Egyébként igaz ez a szám, valóban, legalábbis a KSH adatai szerint valóban 8100 orvosra több van a rendszerben, mint 2010-ben volt, csak hogy meg kell vizsgálni, hogy kikből áll ez a rendszer, és miért lett több. Amikor az orvosbéreket rendezték, akkor nagyon sok 70 éven felüli orvos jött vissza, több mint 4000 70 éven felüli orvossal, tehát ennek a számnak a fele a 70 éven felüli nyugdíjból visszaáramló orvosok. A másik fele pedig azok azon röghöz kötött rezidensek, vagy több mint a fele egyébként azon röghöz kötött rezidensek, akik nem tudnak kilépni a rendszerből, hiszen akkor vissza kéne fizetni mind a képzési, mind a rezidens képzési költségeket. És akkor álljunk meg egy pillanatra, mert itt van a lényeg elásva, hogy pont az a rétegeset, és egyébként ott van egy jelentős csökkenés az orvos létszámban, ami egyébként már önállóan tapasztaltan tud munkát végezni, és még abszolút nyitott és rugalmas arra, hogy új kezeléseket, eljárásokat befog. Na, ez a réteg esett ki, ez a legfontosabb réteg az egészségügyi ellátásban. Ő az, aki, az ő számuk csökkent jelentősen. Tehát ez igaz. A kettő között nincs összefüggés, az egészségügy egyébként ettől nem lett jobb már a rendszer.
1: Azt is mondja a miniszterelnök, korábbi miniszterelnök, hogy az egészségügy olyan dolog, amivel soha nem lesz mindenki elégedett. Hogyha ez a mondat így megállja a helyét, akkor teljesen mindegy, hogy milyen az egészségügyi kormányzat, meg a kormányzat, mindig lesznek olyan dolgok, amikkel problémák lesznek, amit nem baj, csak mondjuk tudjunk róla, vagy tudjuk kezelni. Most de mit látunk?
2: Ez a mondat, ez arról szól, hogy akkor nem is kell ezzel foglalkozni. Szóval számomra ez arról szól, hogy nem is kell ezzel foglalkozni, hogy annyit is mondhatott volna a volt miniszterelnök úr, hogy kutykurutty, mert körülbelül ennek ennyi értelme van.
1: Jó, mondjuk ezt valószínűleg többen idézték volna, hogyha egyszer ezt mondja, de ez most egy másik kérdés. Hegedű Zsolt, az új egészségügyi miniszter viszont azt mondja, hogy ha egy orvos vagy szakdolgozó úgy nyilatkozik, hogy tiszteletben tartja a betegek jogait és méltóságát, akkor nem érheti retorzió emiatt. Ez némiképp előrevetíti azt is, hogy az intézményi kommunikáció az önállóbbá válhat a jövőben az egészségügy, az állami egészségügyön belül, mint most. Ennek láthatóak-e konkrét jelei? Egyfelől, másfelől pedig milyen előnyökkel jár?
2: Egyébként igen, ez szerintem kifejezett célja a jelenlegi egészségügyi kormányzatnak, hogy kinyissa a kommunikációt, sokkal inkább kinyissa, mint amit a Fidesz elzárt, vagy az elmúlt 16 évben elzárt. Ugye az elmúlt 16 évben a kommunikáció az volt, hogy amit nem látunk, az nincs. Tehát be vannak zárva az osztályok, mert nincsen nővér, vagy jelentős nővérhiány van, akkor azt nem látjuk, az nincsen. Mindenki azt gondolja, hogy működik a rendszer. Ugye az egészségügyel, ez azért egy faramúci helyzet, mert az egészségügyel az ember akkor találkozik, amikor vagy ő, vagy közvetlen hozzátartozója bekerül ebbe a rendszerbe, és akkor szembesül azzal, hogy milyen jelentős problémák vannak. Tehát nem mindenki, és nem napi szinten életvitelszerűen találkozik ezzel, mint amikor elmegy a boltba kenyeret venni.
1: Viszont előbb-utóbb mindenki találkozik vele. Így vagy úgy, közvetlenül vagy közvetlenül.
2: Igen, de ez pontosan olyan, mint az adóbevallás. Előbb-utóbb úgyis be kell vallani az adót, és akkor az mindig az utolsó pillanatra tartogatja az embert. Ugyanez a mentalitás igaz az egészségügyben is, tehát szőrén veszem. Ugyanez a mentalitás igaz, hiszen amit nem látunk azonnal, amit nem érzünk azonnal a bőrünkön, hanem majd valamikor be fog következni, azzal azért nem foglalkozunk, és nem foglalkozunk olyan mértékben. Tehát azt lehet látni, hogy a jelenlegi kormányzat, egészségügyi kormányzat megpróbálja kinyitni ezt a kommunikációt, megpróbálja ezt a szőnyeg alá söprő mentalitást kiűzni a rendszerbe, ami azért nagyon fontos, mert legalább a problémákkal szembesül, és ha már a problémákat meg tudjuk fogalmazni, akkor a problémák megoldását is meg tudjuk fogalmazni.
1: Jelent ez, mondjuk nekem egyáltalán nem számít, hogy egy politikus számára mi jelent kockázatot, vagy mi nem jelent kockázatot, de ettől függetlenül jelent ez kockázatot akár politikailag, hogyha több információ is szabadabban tud mozogni.
2: Szerintem ebben a pillanatban most nem kockázatot jelent, hanem éppen politikai nyereséget jelent, bár nem vagyok politikus, de éppen politikai nyereséget jelent, hiszen azt tudjuk bemutatni, vagy azt tudja bemutatni a média, az egészségügyminisztérium akár, hogy milyen null pontról indul a helyzet, ők milyen állapotban vették át. Tehát ezt lehet dokumentálni, hogy most hol tart az egészségügyi ellátórendszer.
1: Az egészségügyben dolgozók, nem feltétlenül gyógyító személyzetre gondolok csak, vagy egyáltalán nem rájuk, de hogy azzal, hogy mondjuk egy nagyon zárt kommunikációt vitt az előző egészségügyi kormányzat, ezzel a belső protokolloknak, amik emberem nem azon múlik, hogy van-e rá pénz, nem azon múlik, hogy leszakad-e a plafon, vagy nem szakad le a plafon, vagy hogy van elég kéztörlő, vagy nincs kéztörlő, nem ezen múlik, hanem a bent dolgozóknak a magatartása, a rendszer működtetőinek a döntései meg egyebek, azok is rejtve maradtak. Hogyha van egyfajta nyilvánosság, akkor a rendszeren belül a szervezésből, munkavégzésből adódó problémák tekintetében is lehet egy olyan változás, hogy mindenki, akit érint, nyilván egy kicsit összekapja magát, hogy hopp, most már látható vagyok.
2: Szóval mondok erre egy kézzelfogható jó példát, hogy ez miért volt rendkívül káros ez a fajta kommunikáció, ami az elmúlt 16 évet érintett, és miért lesz valamennyivel jobb az, ami a következő évtizedekben remélhetőleg felmarad. Mindenki emlékszik a Covid járványra, azt gondolom, hogy abban nincsen köztünk vita, hogy Magyarországban a halottak száma, az elhunytak száma, a Covid miatt elhunytak száma jelentősen magasabb volt, mint a normál átlag a nyugat-európai országokban. Tehát ebben nagyon-nagyon-nagyon szomorú statisztikánk van. És akkor nem tettük hozzá azon betegeket, akik nem Covid, hanem az ellátás hiánya miatt hunytak el, vagy szenvedtek egészségkárosodást. Ebben az esetben, amikor például az angol NHS rendszerben az intenzív osztályoknak a kommunikációja iszonyatosan meg volt könnyítve, hogy pontosan tudják, hogy akár mennyi oxigén van adott kórház adott osztályán, és honnan tud oxigént szerezni, vagy hova tud beteget átküldeni, hogyha szükséges. Ezeket napi szinten tudtak kommunikálni, abszolút nyílt felületen az NHS kórházai. Magyarországon volt egy kezdeményezés, hogy egy tudományos előadásokat tartó fórum, intenzív terápiás orvosokat tömörítő fórum próbált segíteni azon dolgozóknak, akik szemészek, rezidensek voltak és beléptek a rendszerbe, hogy a sokkat egyrészt feldolgozzák, másrészt milyen szakmai tanácsokat tudnak adni. Na most ez a fórum megpróbált egymás között.
1: Tehát itt információt, információt
2: szerezni, hogy ki hogy áll ágyjal, és ezt Kásler letiltotta. Lett volna egy olyan konferencia, ahol erről lett volna az, hogy ki hogy áll, ki hogy menedzseli a dolgot, hogyan tudják a jó praktiszokat, a jó gyakorlatokat átültetni, és ezt Kásler letiltotta. Szóval ez jelentősen hozzájárult ahhoz szerintem, hogy és ez a mentalitás, hogy Magyarország sereghajtó lett a halálozások számában.
1: Csak szervezési és ez elemekkel. Csak szervezési elemekkel csökkenteni lehetett volna.
2: Abszolút. Ebben szinte biztos vagyok.
1: Konstantinovics Miklós, ő a megbízott főigazgatója az Országos Mentőszolgálatnak, azt mondja, hogy jogi-gazdasági szerződéseket is átvizsgálnak mindent a mentőszolgálaton, ezt egy külső cég fogja végezni, de olyan átvizsgálás is, vagy belső audit is lesz, hogy hány gépjármű van, azok hol szolgálnak, milyen feladatra vetik be őket, vagy az ingatlan épületállomány az milyen állapotban van. Én azt hittem, hogy ez csak így le kell emelni egy dossziét, és ezt tudják.
2: Hát ezek szerint nem olyannyira nem, hogy egyébként én kértem tőlük, hogy legyenek szívesek kitenni a honlapjukra, illetve nekem megküldeni a 24-25-ös években az 5 millió forinti szerződés állományt, amit ugye jogszabály szerint ki kellene rakniuk, ezt még mindig nem sikerült megugrani.
1: Két havonta
2: frissítéssel.
1: Igen. És ez nincs?
2: Nincs, van. A 23-as a legutolsó.
1: Ja, de akkor nem arról van szó föltétlen, hogy ezt minden áron titkolni akarnak akár jogellenesen. 23-ig ott vannak egyébként a dolgok. Az elmúlt két év az még valahogy nem jutott.
2: Én azt gondolom, hogy a mentőszolgálatnak ez a része is nagyon slendrián módon működött a múltban, és működik még most is, hiszen ezt látjuk.
1: A bajtársi közössége meg a szakszervezetekkel is konstruktív együttműködésre törekedne az új főigazgató. Nyilván az egészségügyi kormányzat szintjéről jön ez a fajta elvárás, vagy ez a fajta kívánalom. Ez is olyan dolog, amit én azt gondoltam volna, hogy ez egy alapvető. Tehát én nagyon-nagyon magas a mentőknek a megbecsültsége az országban. Persze, amikor késik, akkor mindenki elmondja, hogy miért késed, de alapvetően a bizalmi indexük az magas. Ehhez képest az, hogy a bajtársi közösség és a szakszervezetek, valamint a vezetés között rendezni való viszonyok vannak egyáltalán, ez nem föltétlen volt nyilvánvaló.
2: A mentőszolgálat éppen úgy épült föl, mint a NER bármelyik cége. Tehát a lojalitás, a skillek és a képességek, készségek helyett a lojalitást repített mindenkit vezető pozícióba. Ez pedig maga után hozta azt, hogy gyakorlatilag nem olyan vezetői réteg termelődött ki itt sem, amely tisztességesen tudott volna a munkavállalókkal kommunikálni.
1: Azok az indikátorok, amelyeken mérik a mentőszolgálatnak a munkáját, és erről is szó van, hogy ezeket ki fogják dolgozni. Én már is azt gondoltam, hogy ezek nyilvánvalóan kell, hogy létezzenek. Tehát most olyan dolgokat mond Konstantinovics Miklós, amiken nem azért lepődök meg, hogy hülyének vannak, hanem hogy hülyének eddig nem voltak?
2: Én nem tudom, én csak azt tudom, hogy amikor közérdekű adatokként kértem ki a mentők kiérkezési ideit Budapesten országosan és különböző opciókban, akkor ezért nekem egy nagyon komoly bozótharcot kellett vívnom, és ezeket az adatokat úgy kaptam meg, hogy először kinyomtatták az Excel táblát, majd utána elég rossz minőségben PDF visszaszkennelték, és PDF formában elküldték.
1: Tehát inkább háromszor dolgoztak,
2: inkább
1: csak
2: háromszor
1: azért,
2: hogy
1: nehezebben
2: így van, hogy ne lehessen, vagy nagyon nehezen lehessen feldolgozni. Ráadásul az adatok egy részében még mai napig tartoznak, amit a Maszatoló Ombudsman eljárást is indított ellenük, de még az is zajlik, szóval egy csomó adat, amik tartoznak.
1: Mentőszolgálat részéről a kommunikáció. Az egyik legtöbbet kommunikáló szóvivő volt érthető módon Györfi Pál, és tapasztalatom szerint a közönség körében ő egyáltalán nem volt népszerűtlen.
2: Lehet, hogy nem volt népszerűtlen, a Györfi Pálnak azonban jelentős hozzáadott értéke van ahhoz, hogy a mentőszolgálat bukórepülésben van, vagy volt, és hogy a mentőszolgálat ilyen színvonalon.
1: Nem erős kifejezés, ez ő ennek a rendszernek,
2: igen,
1: a
2: nem,
1: irányításában.
2: Igen. Dehogy nem.
1: A
2: kommunikációban ott, amikor a kiérkezési...
1: De ez mentés irányítás szervezet, egyebeket nem érint.
2: Dehogy nem.
1: Igen?
2: Amikor a kiérkezési időket én a kommunikációs osztályőrökkel is így kapom meg, akkor ez így van. Amikor a kommunikáció az egy-egy problémára mentőszolgálata, hogy minden rendben van, akkor az. Amikor a kommunikáció az, hogy nem nézek szembe azzal, hogy milyen problémák feszítik a mentőszolgálatot, és hogyan lehetne effektívenben működtetni, amikor a mentőknek minden nap Budapestre egységeket kell vidékről felvezényelni, és még így sem tudják ellátni a feladatot, akkor, és az a kommunikáció, hogy minden rendben van, akkor igenis komoly felelőssége van Györfi Pálnak is ebben.
1: Mit mondhat más? Tehát a bizalmat azt nem rendítheti meg. Mondja azt, hogy minden...
2: Hát ha a bizalmat nem rendíthetjük meg, akkor a magyar egészségügyben minden rendben van. Teljesen rendben van a magyar egészségügy. Köszönjük szépen.
1: Én is. Kunesz Zsombornak.
2: Köszönöm.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Shankina, Choknaka, Ishtan, Oladak, Ambara, Tangara, Ah, de megteszed. De vagy az út, az igazság, az élet. Rájöttem, hogy egy külled én nem élek. Mióta veled, én többet ne félek.

maradt az élő víz. Tudod, kaptam én ezt tudom, ez nem halott vallás, ez az élő hív. Természet feletti erő, mit tart, mi keresztül feltárad nekünk ki vagy. Csak benned van derű vigaszt, minden hibákat

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

a fűző. Egyen ruhámon volnál a kitűző. Én a zászló, te a lobogás, álmaimban a legkedvesebb horkolás. Ha én a nappal, te meg a fénye, ha büszkék rám, te vagy az erénye. Lennék az otthon, ha te a melege, gyere meg hiességemből értető eleven.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

92.9 az alternatív zenék specialistája.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Migrációs harapófogó. Nincs egyszerű megoldás. Trump a törött nátszál. Izraeli bizalomvesztés Amerika felé. Intuíció nélkül ma nincs futball. Interjú Hegyi Ivánnal.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hang.

0: 5. június 25-ig utazunk vissza az időben. Ezen a napon egymás után adta ki a figyelmeztetéseket a meteorológiai szolgálat a hőségről és az utána következő viharokról, amelyek nyomán porviharok is kialakulhatnak. És ezen a napon a Spirit FM Just Clear Life műsorában Krausz Dominika vendége, dr. Schwab Richard belgyógyász és Erdődi Ádám Veronika dietetikus volt, akikkel az élsport és a magas vérnyomás összefüggéséről beszélgettek.
1: Köszöntöm Önöket, én Krausz Dominika vagyok. Ez itt a Just Clear Live első adása. Mai vendégeim dr. Schwab Richard és Erdődi Ádám Veronika. A mai témánk nem más, mint az élsportolók magas vérnyomása. Egy kis monológot erről, ami szerintem hűen tükrözi azt, hogy mi is ez a probléma. A testük a fegyverük, a teljesítményük a tét. Mégis rengeteg élsportoló szembesül ezzel a problémával. Dr. Schwab Richard belgyógyász, gastroenterológus, kutatóorvos, és Erdődi Ádám Veronika dietetikus. Köszöntelek titeket itt a mai műsorba.
2: Köszönjük a meghívást.
3: Szia, és köszönjük a meghívást.
1: Köszönjük, hogy elfogadtátok. A laikusok számára ez a betegség, ez általában az időskori magas vérnyomással köthető össze, és általában azt gondolják az emberek, hogy ez a fiatalabb korosztályt, illetve pont az élsportolókat nem veszélyezteti. Milyen hiedelmek vannak ezzel kapcsolatban?
3: Hát klasszikusan a magas vérnyomás is a civilizációs betegségek körébe tartozik, és elsősorban régebben főleg idősebb sportolóknál láttuk ezt, és mint minden, gyakorlatilag az utolsó 15-20 évben a cukorbetegségtől az elhízásig és a vastagbélrákig egyszerűen jön előre. Most nyilván pont a sportolóknál ennek a, most úgy látszik, hogy bélflóra sérülésnek a következményei közül az elhízás látszik kevésbé, mert hogy ugye a rengeteg mozgás és a sport ezt a tünetet felülírja, de úgy tűnik, hogy a sporttal együtt járó, még az élsporttal együtt járó extrém terelés mellett is a táplálkozás és az életmód, és az ezzel összefüggő bélflóra sérülés sokkal hamarabb jelentkezik és jelent problémát. Tehát ez nem is csak az élsportolók, de általában a nagyon sokat sportolók között is ugyanígy megjelenhet a magas vérnyomás, ugyanígy megjelenhet egyébként a kettes típusú diabétesz, akár elhízás nélkül is, paradox módon, és hogy ez hogy történik, esetleg erről beszélhetünk. És hát ugyanígy előjöhetnek a daganatos betegségek is. Tehát én azt gondolom, hogy a fő üzenete, hogyha valamit megfogalmazhatunk a mai napnak, az az, hogy a mikrobiom sérülésnek a tünetei, azok más formában jelentkeznek korán, mint ahogy esetleg ezt megszoktuk, és ami korábban időskori betegség volt, ez nem kíméli a fiatalokat se, és nem kíméli a sportolókat se, még az élsportolókat sem.
1: Az étrenddel ugye nagyon nagy mértékben összefügg tehát ez a magas vérnyomás dolog. Mi az a normál tartomány, amiben még nem beszélünk egy folyamatosan fennálló magas vérnyomásról, de már mondjuk észrevehetjük annak a jeleit?
2: Hát ugye a normál vérnyomás az ugye a 120/80 higanymilliméternek számítjuk, és nyilván az, hogy vannak kiugrások a vérnyomásba terhelésre, az egy természetes dolog, ez azért van, hogy ne essünk össze, hogyha ha sportolunk, viszont hogyha tartósan nyugalmi helyzetben is már 120/80 higanyméter fölött van, ez már lehet egy enyhe emelkedés is, akkor ott már érdemes utána járni, hogy ennek mi is lehet pontosan a oka. Tulajdonképpen.
1: Egy kicsit mindenki számára érthető legyen az, hogy miről is beszélünk, hogyha általánosságban alapul vesszük, hogy valaki életmódot szeretne váltani, akkor sok esetben felkeres egy személyi edzőt, és ugye van egy olyan tartomány, amire azt mondják, hogyha kardiózunk, akkor elkezd a zsírégetés beindulni. Erről mi a véleményetek, hogy ettől függetlenül észre lehet venni azt, hogy ez már túlhalad, vagy hogyha tartósan magas mondjuk ez a tartomány, akkor hogyan lehet azt visszaszorítani? Egy diéta során mondjuk.
2: Hát szerintem érdemes alapjártani az okokat is felvetni, hogy egyáltalán miért alakult ki maga a magas vérnyomás. Itt a sportolók tekintetében azért azt érdemes látni, hogy eléggé tud egyoldalú lenni az étkezésük, amiatt, hogy ugye magas fehérje bevitel legyen, hogy ugye az izom tömeget tudják növelni. Ezáltal az ilyen a rost tartalom, például a zöldség-gyümölcsfogyasztás kicsit visszaszorul az étrendjükbe, és ami ugye az állati fehérjékkel kapcsolatban tudod, hogy ugye olyan metabolitokat tartalmaznak, mint a kolin, illetve az L-karnitin, amiből a bélbaktériumok egy trimetilamin TMA nevezetű anyagcsere terméket tudnak előállítani.

0: ami a májban témaúvá alakul, tímetilamin N-oxiddá, és ez érfalkárosodást tud okozni tulajdonképpen, és hogyha bejutnak ezek a egyrészt patogén baktérium törmelékek, vagy pedig ilyen tápanyagmetabolitok, akkor ott gyulladást tudnak indukálni az erekben, és tulajdonképpen ez a gyulladás az, amit mérni tudunk így különböző laborvizsgálatokkal is, de amit másodlagosan ugye a bérnyomás értékeként ugye higany milliméterben.
1: És a doktor úrnak mi a véleménye erről?
2: Hát ugye ez a mai tudomány mai állása, tehát talán ezt még egyszer érdemes elismételni, a T-Mao nevű kicsit ilyen kínaiasan ható molekulát, ami tényleg felel az érfal belső hámrétegének a sérüléséért. Ezt endotél diszfunkciónak hívjuk, és 20-30 éve lehet tudni, hogy ez van egyébként a magas vérnyomás betegség és a szív- és érrendszeri betegségeknek a hátterében is.
1: Kicsit magyarra fordítva, hogyha arról beszélünk, hogy milyen ételek tartalmazzák ezt, vagy melyik az az étel, ami specifikusan kiválthatja ezt a folyamatot?
2: Ugye, ahogy a Nika is mondta, nem elég, de több tényezős a dolog, és ettől egyrészt bonyolult, másrészt ettől lesz tulajdonképpen érthető. Tehát ettől van az, hogy valaki eszik rendszeresen hús, és semmi baja nincs, és miért van az, hogy valaki nincs is esetleg túlsúlya, semmi kívülről nem látszik, hogy miért is lenne neki magas vérnyomása, sokat sportol, és mégis megemelkedik a vérnyomása. És itt arról van szó, hogy a bélben lévő baktériumok, ami eléggé egyedi. Pont itt a TMAO termelés szempontjából ugye annyira nem egyedi, mert az emberek 30%-át érinti felnőtt korában. Tehát ez egy elképesztően gyakori dolog. Honnan tudjuk, hogy magas ez a TMAO szint? Attól, hogy emelkedett a vérnyomás. És azt hiszem, egy kulcs dolog, amit a Nika mondott, hogy ez korán, ha észrevesszük, akkor erre gondolni kell. És nem az a, szerintem nem az föltétlen az első dolog, hogy akkor el kell menni, és egy szuper nagy kivizsgálást kell csinálni, hogy egyébként egy fiatal, sokat sportoló és teljesen egészséges emberről van szó, kivéve persze sportorvos, az el kell menni, stb. De a legfontosabb dolog az, hogy változtatni kell a táplálkozáson, és miután tudjuk, hogy az állati eredetű fehérjék okozzák ezt a például a karnitin emelkedést a bélben, és ez szolgál a baktériumokon keresztül a TMAO emelkedés, ezt csökkenteni kell az állati fehérjék bevitelét. Magyarán át kell térni a vegánabb, nem full vegán, de a vegánabb étrend irányába. És erre óriási, főleg az endurance sportoknál ennek óriási trendje van most, hogy nem csak a biztonságosság szempontjából tűnik ez jónak, hanem a hatékonyság szempontjából is. És most ez itt ábrák nélkül nagyon nehéz lenne bebizonyítanom, hogy így van, de ha valaki ennek utána néz, akkor lehet tudni, hogy az ultrafutók, triatlonosok között ez szinte ilyen virálisan terjed már, hogy sokkal jobb teljesítményt tudnak elérni vegán életmód mellett, vagy vegán irányú életmód mellett. Tehát itt szerintem az a kulcs, hogy gondolni kell rá, hogyha ez valakinek magas, akkor ez nem genetikus, és az első dolog, amit érdemes és lehet tenni, az, hogy kevesebb húst fogyaszt.
1: És az élsportolóknál ugye stressz is kiválthat ilyen folyamatokat? Tehát a stressz milyen mértékben határozza meg azt, hogy akár egy ilyen bélgyulladás, akár maga a vérnyomás emelkedése kialakuljon?
0: Nyilván nagyon sok minden befolyásolja egyrészt a mikrobiomunkat is, másrészt az, hogy milyen állapotban van a bélbarjaink. A stressz is pont egy ilyen dolog, ami befolyásolja azt, hogy mennyire áteresztő esetleg belünk van esetleg benne egy gyulladás. Nyilván ez sporttal például elég jól csökkenthető a stressz szint. Én sportolók esetében azért az egy elég összetett dolog. Egyrészt ugye a stressz, szóval, hogy ugye...
2: Akkor inkább...
0: Igen, köszönöm. Folytatom.
2: Tehát ugye általában azt mondjuk, hogy a stressznek a legjobb ellenszere a mozgás, tehát ugye egy ilyen sportolónak nem mondhatjuk azt, hogy mi sportol még többet, tehát valójában a készenléti feszültség az akkor is, és ezt lehet tudni pontosan, és ezért van óriási jelentőségek a pszichés felkészítésnek is, hogy az bénító tud lenni. Tehát lehet pontosan tudni azt, hogyha valakin túl nagy a teher, túl nagy a pszichés teher, túl nagy a tét, akkor hiába van felkészülve, és hiába próbál egyébként, vagy hát nem is csak próbál, rengeteget edz, ugye túl is edzheti magát. Tehát magyarán a készenléti feszültség az egy romboló dolog, ezt egyébként nagyon nagy tanulmányok katonákon is, például az iraki háború kapcsán nagyon nagy tanulmányok jelentek meg, arra vonatkozóak, hogy a katonák vezető oka, vagy a katonáknál vezető oka harcképtelenné válásban az a készenlét volt, és hogy 3 hónap készenlét, az egyébként önmagában elég ahhoz, hogy rehabilitációra kelljen vinni a katonákat, különben egyszer rossz döntéseket hoznak, és nem tudnak olyan hatékonyan bevetéskor sem viselkedni. Tehát a stressz az befolyásolja az alvásminőséget, az alvásminőség befolyásolja a bélfal áteresztő képességét, és itt sokat beszéltünk már a magas vérnyomás kapcsán, ugye az előbb a válti férjék és erről a témáról, ami az érfalakat tönkre tudja tenni. De van egy második faktor, hogy ha az érfalak belső hámrétege megsérül, még akkor is nagyon fontos, hogy mi az, ami át tud jutni. És a legnagyobb kockázattal bíró tényező itt azok a baktérium törmelékek, amik a bélből származnak. És az, hogy milyen állapotban van a belünk, az döntően befolyásolja azt, hogy ezek a törmelékek a bél üregéből, ami tulajdonképpen a szervezet szempontjából egy védett külvilág, hogy tudnak átjutni a szövetek közé, hogy jutnak át a keringésbe, és hogy jutnak be a mindenhova az erek közé. És akkor tulajdonképpen ez a kettősség az, ami számít, tehát hogy megsérül az érfalhám, és a megsérült bélfallon keresztül átjutó baktériumtörmelékek bejutnak az érfal szövetei közé. És ez egy rugalmatlanságot okoz, és ez a rugalmatlanság tulajdonképpen a magas vérnyomásnak a kiinduló pontja. És a jó ír az egyébként, ez visszafordítható. Ez nagyon-nagyon sokáig visszafordítható, és a szövődmények szempontjából is, amiben döntően nem az erek megrepedése a legnagyobb probléma, hanem inkább az érfalhám belseje felé, tehát az üreg felé, az ér ürege felé tud ez kvázi kifakadni, ez a plak kifakadni. Ez maga az elzáródás, tehát egy stroke vagy egy infarktusnak a lényeg, amikor utána vértelenségi állapot tud kialakulni a szövetekben. Tehát ennek a megelőzésében döntő szerepe van a bélfal épségének is.
1: Hogyha kialakult ez a probléma, és ugye észrevesszük, és változást szeretnénk, akkor ugye elkezdhetjük ezt nyilván az életmódbeli változtatással, illetve ugye azzal, hogy az étrendünket megreformáljuk. Mi van akkor, hogyha ez mégsem eredményez kimutató változást, tehát gyógyszeres beavatkozás kell? Melyik az a pont, amikor már nem lehet ezzel az életmódbeli változással segíteni, gyógyszerre van szükség?
2: Én azt gondolom, hogy ezt bízzuk az orvosra. Tehát, hogyha valaki emelkedett vérnyomást tapasztal, akkor ne akarja most ezt a rádióműsorban megtudni, mikor kell kezelni, akkor forduljon az orvosához. De egyébként erre teljesen világos nemzetközi guideline, tehát irányelvek vannak, hogy mikor kell gyógyszerrel kezelni. Az nagyon fontos, szerintem itt az az üzenet, hogy önmagában az, hogy valaki gyógyszert kap, az nem jelenti azt, hogy most már akkor az életmód nem lesz hatékony. Tehát nagy 20 év magas vérnyomás, kezelt magas vérnyomás után is meg lehet szüntetni ezt az állapotot. Mert hogy értjük a kialakulás mechanizmusát, és azt az a korábban eszenciális, elsődleges, ismert leletű magas vérnyomásnak tartott tél 90%-át ennek az állapotnak, ezeknek nagyon nagy döntő többségét vissza lehet fordítani táplálkozással, mozgással és életmódváltással.
1: És ha vérnyomás csökkentő gyógyszereket elkezdjük szedni, akkor sok esetben azt mondják, hogy ezt életünk végéig szednünk kell. Egyébként akkor ez is megváltoztatható egy ilyen helyes táplálkozással?
0: Ezt érdemes tudni, hogy amúgy a guideline-oknak az első pontja is az, hogy életmódot kell váltani, és nyilván az, hogy a gyógyszer az átmenetileg, hanem csökkenti nyilván a vérnyomás értékeket, csak ez egy ilyen hamis biztonságérzetet ad azáltal, hogy életmódot meg nem változtatunk mellé. És nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy már meglévő gyógyszeres terápia mellett is életmódváltással 1, 2 vagy 3 hatóanyagos gyógyszereket el tudunk így hagyni. Vagy akár teljesen gyógyszermentessé is tudjuk tenni az illetőt. Nyilván ez emberfüggő is, szóval, hogy ezt is személyre szabottan mindenféleképpen, de hogy vannak ilyen kilátások is, hogy ezeket nyilván életmóddal is lehet csökkenteni a kockázati tényezőket, ugye az, hogy megszűnik az a gyulladás, és ezáltal hiába mondjuk, ha már el is van messzesedve az adott plak, akkor is, hogyha nincsen már az a nyomás benne, akkor ezzel az élet tartamot is ugye növelni lehet ezáltal.
2: Tehát a gyulladást kell, most így egy mondatba akarnánk összefoglalni, akkor a gyulladást kell helyreállítani, és a gyulladás csökkentés az sosem késő. Még azt szeretném hozzátenni, hogy ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenképpen ezzel orvoshoz kell fordulni. Pont az a probléma, hogy az orvosok, vagy az egészségügy számára teljesen kézenfekvő és kötelező irányelvek vannak arra, hogy kell receptet fölírni, és melyik, milyen páciens, vagy a pácienseket hogy kell személyre szabottan gyógyszeresen kezelni, és arra nincs egy egyszer recepttel felirató dolog, hogy akkor ahogy a patikába, a fejlőkedező patikába gyógyszert kivált, és pontosan tudjuk, hogy mit kell csinálni. De a másik oldalon, hogy hogy váltsunk életmódot, célokat tudunk állítani, hogy változtassunk mediterrán diéta, kezdjen el rendszeresen mozogni, de nem tudjuk egy olyan rendszerbe küldeni, akkor holnap tessék jelentkezni ott, itt és itt, ezen a telefonszámon, akkor, és akkor a kezét megfogja valaki, és akkor ezen végigvezetik, és ezen, hogyha ezen végigmegy, akkor egy év múlva el tudja hagyni a gyógyszereket. Tehát szerintem nagyon sokan ezért is nem akarják elkezdeni a gyógyszereket, ami nagyon nagy baj, tessék elkezdeni a gyógyszereket, és a másik oldalra pedig arra kell szerintem koncentrálnunk társadalmi szinten, és ez messze túlmutat az orvos, az egészségügyön, hogy hogy tudunk ezen változtatni. És ebben most egy nagyon komoly összefogást próbálunk szervezni, ebben benne vannak olyan fitness szervezetek, mint például a Just Clear, benne van olyan labor cég, mint a Synlab, benne van olyan gasztro vállalat, mint a Food Revolution. Tehát megpróbálunk olyan megfogható egyszerűen a mindennapokban beépíthető változásokat ajánlani, amihez nem kell orvoshoz fordulni. És van egy kezdeményezésünk, ezt Nikával közösen talált, meg hát a kollégáinkkal közösen találtuk ide, ennek igazából Nika vezetője, amit Wellbiom programnak hívunk, Wellbiom, nem kell magyarázni talán, hogy miért, és megpróbáljuk ezt közösségekbe elvinni. És ebben még egy szervezetet szeretnék megemlíteni, a Haver vagy társaságot. Ők már több mint 40 ezeren vannak az országban, és egy nagyon régi kedves barátunk, Kéri Csaba vezetésével próbáljuk ezt a szemléletmódot elvinni, és olyan mentorprogramot találtunk ki, ahol egyébként egy nagyon alacsony költségű, tehát ez egy éves programban vizitenként 290 forintba jön egyébként ki, tehát egy nagyon szerintem mindenki számára elérhető dolog, ahol 5-10 fős baráti társaságok tudnak együtt információt szerezni, és egymást támogatni abban, hogy ez a dolog megvalósuljon, és hát nagyon-nagyon készülünk arra, hogy ez egészségpénztárak is társulnak, de leginkább van egy partnerünk, a Prémium Egészségpénztár, remélem, hogy nagyon heteken belül ebben bejelentést fogunk tudni tenni, hogy hosszas előkészítés után végül is ők is ebben partnerek lesznek, és én abban nagyon hiszek, hogy itt egy nagyon széles összefogásra van szükség, és azért is vagyunk nagyon nagy örömmel itt, hogy ebben a Just Clear és a Smart Fit társadalom is részt vállalna, hogy ezt mindenkihez el tudjuk juttatni.
1: Hát ezek nagyon jól hangzó hírek, és hát remélem, hogy ez így mind meg fog valósulni, és várjuk majd azt, hogy hová fog ez az egész tendelni, de szerintem ez egy nagyon hiánypótló dolog minden szempontból és minden aspektusból. Még egy kicsit visszatérve így a gyógyszerekre, hogyha gyógyszerszedésről, gyógyszerfogyasztásról beszélünk, milyen hatása van annak, hogyha egy élsportoló kezd el mondjuk vérnyomáscsökkentőt szedni, és milyen hatása van annak, hogyha egy olyan civil személy, aki egyébként soha az életében nem sportolt. Van ebben különbség?
2: Hát ugye alapvető hatásában nincs. Az nyilván egy különleges dolog, hogy a sportoló vonatkozásában sokkal szorosabb kontrollt, és még sokkal személyre szabottabb megközelítést igényel az, hogy mikor, pontosan, hogy és milyen hatóanyagot kell kiválasztani. Nyilván egy élsportoló tokától bokáig szétvizsgálnak, és még pontosabban lehet érteni, hogy akkor hogyan tovább. Én azt gondolom, hogy az tényleg egy újdonság, és én azt látom még sportorvosokkal beszélve is, hogy az egy nagyon nagy meglepetés volt az utolsó pár évben, hogy a vegán táplálkozás sportolók esetében is egyrészt kivitelezhető, másrészt ekkora áttörő változást tud hozni a szív- és érrendszeri kockázatok vonatkozásában. Tehát ma, hogyha megnézzük a nagyon nagy sportegyesületeket, vagy élsportolókat, a mikrobiom vizsgálatok, és ma már egyébként a mindennapokban elérhető, tehát az átlagember számára, például mondjuk a Synlab vonatkozásra is elérhető bélfal vizsgálatok, azok mindennaposak. Tehát és sportolókat így heti szinten vizsgálnak full mikrobiomra, hiszen ez egy dinamikusan változó közeg, és egy versenyfelkészítésnél elképesztően fontos, hogy ennek az időzítését és az összetételét hogy tudjuk optimalizálni, teljesítmény optimalizálni. ez nem is az én kompetenciám, én inkább arra koncentrálnék, hogy amikor az aktív időszaknak vége van, akkor gondoljunk arra, hogy ezt rehabilitálni is lehet és kell, és még egy dolog, amiről nem beszéltünk, hogy ez a sérülés kockázatokat elképesztően befolyásolja. Tehát úgy tűnik, mert perdöntő bizonyítékok vannak arra, hogy az izomsérülések, insérülések, port, szalagsérülések vonatkozásában a bélfal és a bélflóra összetétel, mint gyulladásos tényező, pont ugyanannyira fontos, mint az erek és a magas vérnyomás tekintetében. Ami egyébként sportoknál sokkal gyakoribb.
1: Ez is nagyon meglepő egyébként, mert szerintem ezt sokan nem is gondolnák, hogy ilyen problémákhoz is vezethet. Veronikához lenne egy olyan kérdésem, hogyha most egy sportoló tekintetében beszélünk erről a magas vérnyomásról, aki ellátogat egy dietetikushoz, akkor mi az az első dolog, amin egyrészt ugye változtatunk maga, tudom, hogy individuális, ugye erről beszéltünk, hogy nincs két egyforma eset, de mégis, hogyha egy általános halmazban kéne arról beszélni, hogy egy jó reggeli, egy jó ebéd, egy jó vacsora, három étkezés vagy öt étkezés, hogy erről egy kicsit bővebben, hogy mit gondolsz, mi az első, amit tanácsolsz egy ilyen életmódváltásnál?
0: Hát ugye az elhangzott, hogy ugye a magas vérnyomásnak mi van a hátterében, és hogy itt az állati fehérjék, mint például a húsok, főleg vörös hús, tojás, magas zsírtartalmú tejtermékek. Hogyha tudjuk, hogy van magas vérnyomás, akkor ezeknek az arányát kell csökkenteni. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el kell hagyni, ez teljesen személyre szabott, hogy kinek milyen mértékben befolyásolja a vérnyomását az, hogy csökkentjük az állati fehérjét.
2: Meddig kell csökkenteni?
0: Ameddig el nem érjük a normál tartományt, és...
2: Hát szerintem ez egy praktikus dolog, tehát nem ilyen misztikus
0: ja,
2: szám.
0: Igen,
2: hát... Addig csökkentsük, amíg normalizálódik a vérnyomás.
0: Igen. És hogyha még ez gyógyszeres kezelés mellett is van, akkor ugye nyilván nem azt várjuk, hogy gyógyszer mellett 120/80 legyen, hanem akkor gyógyszer mellett alacsonyabb legyen, hogy el lehessen hagyni a gyógyszert, és akkor utána álljon be 120/80-ra. Szóval, hogy ezeket nyilván monitorozni kell, és utánkövetni. Viszont ugye, hogyha meg kivesszük az állati fehérjéket a képből, akkor ugye jönnek a növényi fehérjék, amik azért alacsonyabb fehérjetartalmúak 100 grammon, mint mondjuk egy csirkemell, amiben 100 grammjában van 30 gram fehérje, mondjuk egy valamilyen füvelyesnek, annak meg mondjuk ennek a harmada van benne. Szóval, hogy erre, ezzel azért nagyon kell figyelni, főleg élsportolók szempontjából, hogy hogyan tudjuk úgy pótolni azt a fehérje mennyiséget, hogy emellett ugye a vérnyomás értékek is csökkenjenek. Most az, hogy ezt hogyan állítjuk össze egy étrendbe, hogy ez most három étkezéssel, öt étkezéssel, nyilván ez is függ egyrészt attól, hogy van-e barrier sérülése az illetőnek.
2: A barrier az a bélfal.
0: Ja, bocsánat, igen, ez a bélfal sérülése az illetőnek, de én azt mondanám, hogy erre nagyon jó sportág specifikus dietetikusok vannak, akik úgy össze tudják ezt állítani, hogy az megfelelő legyen mind mikro, mind makro tápanyagokban.
1: Ha egy dolgot így a végére kellene megfogalmaznunk, mi az, amit mindenféleképpen próbáljunk meg elkerülni az étkezésünkben, ahhoz, hogy mondjuk egy magas vérnyomás ne alakuljon ki a későbbiekben?
2: Hát, amiről még nem beszéltünk, szerintem de döntő, az, hogy a kezdetben kialakuló magas, tehát a kezdeti magas vérnyomás esetén, ha valaki fogyasztotta alkoholt és azt elhagyja, 30%-ban minden további kezelés nélkül normalizálódni fog a vérnyomása. Tehát eleget démonizáltuk már az alkoholt, de a magas vérnyomás vonatkozásában azért fontos erről nagyon beszélni, és az áteresztő képességről, és ennek a mérhetőségéről, mert egyébként volt egy olyan fals adat, hogy évtizedeken keresztül, hogy a szív- és érrendszeri betegeknek kifejezetten jó, hogyha esténként isznak egy-egy pohár vörösbort, vagy egy-egy pohár alkoholt. Ez megdőlt, nem kell rendszeresen alkoholt fogyasztani. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad, ezt is hozzá kell tenni, tehát akinek semmi baja nincs, és egyébként esténként iszik egy-egy pohár bort, és ő pont olyan szerencsés cipzárakat örökölt a szüleitől, hogy ezt nem befolyásolja az alkohol, és egyébként nincs egyéb kockázati tényezője ebben a mátrixben, és az égvilágon semmi baja nincs, akkor nyugodtan igye meg ezt az egy-egy pohár bort. Onnan tudjuk, hogy legalább 30%-a az embereknek biztosan nem ilyen, mert őnekik magas a vérnyomásuk. És a magas vérnyomásnak egy fontos tényező a bélfalátteresztő képesség, azon keresztül jutnak át ezek a például bakteris toxinok, ami ugye lerakódik majd az erekben, és az, hogy ez mérhető, azt szerintem ez egy fantasztikus dolog, tudom, hogy Szász Máté is lesz majd a vendéged, Biztos Máté is mesél erről, most egy hosszú távú együttműködést kezdtünk el a Színlabbal, aminek az a célja, hogy erről a bélfal áteresztő képességről és ennek a mérhetőségéről kezdjünk beszélni, ugyanúgy, mint hogy a gyulladás és ez a HSCRP érték, ezek az úgynevezett barrier laborok, ezeket így lehet elérni, ez egy csoportja a laborvizsgálatoknak, részben széklet, részben vérvizsgálatok, ez most már elérhető a Színlabnál, egyébként pont ma, a mai napon került ez föl a Színlap honlapjára, úgyhogy az a tanácsunk, hogyha valakinek ezügyben kétsége van, tehát hogy például ő neki van-e gondja az alkoholról, akkor megcsináltatja ezeket a barrierlaborokat, és meg lehet mondani, ha ezek a laborok jók, akkor nagy valószínűséggel az égvilágos semmi bajon is, nyugodtan ihat egy-egy pohár bort.

0: ugrani.
1: Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. Június 25-én járunk a naptárban. Ezen a napon van a Barlangok világnapja, amely a föld alatti természeti kincsek, az ökológiai értékek és a barlangvédelem fontosságára irányítja a fókuszt. Tavaly június 25-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Máton György vendége dr. Bokor József, a Hunrennstaki tudományos igazgatója volt, akivel az okos városokról beszélgettek.
3: Ma egy egészen különleges vendégünk van. Nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Professzor dr. Bokor József, Széchenyi díjas magyar villamosmérnök, egyetemi tanár, tudományos akadémia tagja és 2017-20 között a természettudományi alelnöke, a Hunrennstaki tudományos igazgatója, a Gábor Dénes Egyetem mesterséges intelligencia tudásközpontjának az elnöke, és itt megállok, nem sorolom fel az összes pozícióját, publikációját, mert viszonylag elmenne ezzel a műsoridőnk, azt hiszem. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer, hogy elfogadta a meghívásomat. Azzal szoktunk minden műsort kezdeni, bármilyen vicces is az adott esetben, de megkérdezem öntől is, hogy mióta foglalkozik a mesterséges intelligenciával, és mire használja. Akár a kutatásban, akár a magánéletben.
4: Köszönöm szépen, szerkesztő úr, a meghívást. Ez egy nagyon érdekes műsor, úgyhogy szívesen csatlakoztam hozzá.
3: Köszönöm.
4: Az előzményeket ismerve, ami szintén ezzel a témával foglalkozott, nehéz új dolgokat itt mondani, de a kérdés...
3: Szerintem önnek azért sikerülni fog.
4: Ennek próbálok a saját praxisomban és az intézetem praxisából persze meríteni. Tehát én a legelőször a 90-es évek legelején találkoztam mesterséges intelligenciával, amikor a Massachusetts Institute of Technology, MIT-nek rövidítékeben dolgoztam, és ott a Space Engineering Research Center, elnézésre ezt magyarul mondom, tehát az akkoriban a űrkutással foglalkozó interdisziplináris kutató központban is dolgoztam, és ott már foglalkoztunk különböző űrhöz kötődő kutatással, ilyen az űr interferometria, amiben részt vettem, ilyen volt az űr robotika, és ebben az időben alakult meg ott egy elég híres, úgynevezett mesterséges intelligencia laboratórium, amit mi csak ilyen mesterséges intelligencia rovar, úgy becézték, hogy Artificial Insect Laboratory, mert ilyen rovarok mozgását próbálták megtanítani, és ennek az alapítója, a mesterséges intelligencia egyik megalapítója volt a Marvin Minsky, aki először hozott létre neurális hálót a szakirom szerint. És hát ugye ő vezette ezt a labot, és hallgattam is több előadását, tehát akkor nagy reményeket fűztünk hozzá, és miután akkor...
3: Beigazolódni
4: látszanak. Igen, most már igen, de azért voltak hullámok, amikben gondoltuk, hogy ez mégse így lesz, mert egy idő után lelassult. Ugye ez azzal kezdődött, hogy mesterséges intelligencia nyelveket fejlesztettek ki, Lisp, Prolog, így kezdődött. És ugye az MIT-n is kifejlesztett egy Scheme nevű saját nyelvet, amit én is használtam abban az időben.
3: Ezek programnyelvek?
4: Ezek programnyelvek voltak, és ugye ezzel azt gondoltuk, hogy tehát a mesterséges intelligencia alapfeladataihoz tudunk programokat írni, és ez mondjuk elvezetett odáig, hogy ilyen úgynevezett szakértői rendszereket fejlesztettünk ki, de sakkozó programot, meg ilyenekkel kezdtünk el akkoriban gyakorolni. Ilyen egyszerű feladatokat, de egy ilyen rendszer alkalmazását már a Paksi atomerőmű diagnosztikai rendszerénél mi csináltunk egy ilyet. De természetesen nagyon limitált, a mai szemmel nézve igen limitált lehetőségekkel, de aztán ez a fejlődési folyamat megállt egy ideig, elég sokáig, bár mondom, a neurális hálót ismertük és próbáltuk is alkalmazni, de se olyan számítási kapacitásunk nem volt abban az időben, se az a fajta szoftvertechnika, amit ma használnak, különösen utóbbi 10 évben. Tehát gyakorlatilag akkor azt gondoltuk 90-es években, hogy 15 éven belül lesznek ilyen rendszerek, például gyerekklinikának diagnosztikai rendszert fejlesztettünk az én intézetem, a Stucky, a Számítástechnika Automatizási Kutatóintézet, És hát ugye ezek ilyen szabályalapú rendszerek voltak bizonyos feladatokra, amit szabályokban meg tudtunk tanítani, vagy megfogalmazni, azokkal tudtak bánni, egyszerűbb következtetéseket csináltak. Tehát mondjuk ez volt az indulás. Úgyhogy az én találkozásom, meg ismeretem a neurális árul nagyon 90-es évek legeleje.
3: És ma használja egyébként a mesterséges intelligenciát? Azt, amit ma mi látunk, tehát mondjuk a nyelvi modelleket, amivel mi átlag emberek sokkal többet találkozunk.
4: Természetesen, hát ugye én foglalkozom ezzel a különböző területeivel. Ugye a mesterséges intelligencia egy nagyon átfogó fogalom, és hát egészen mást értenek rajta ma, mint 10 évvel ezelőtt, hiszen a gépi tanulási folyamatokból indultunk ki, aminek ugye a úgynevezett mély tanulás is egy része, egy részhalmaza, és azon belül a nyelvi rendszerek is egy része, de ennél jóval nagyobb az a módszertan algoritmikus háttér, amit közben kifejlesztettek részben matematika, informatikában ezen a területen. És úgyhogy én a gépi tanulást használom, az úgynevezett aktív gépi tanulással is foglalkozom, és használjuk ezeket a rendszereket nagyon sok helyen, például a autonóm járművek, intelligens közlekedés, orvosi diagnosztika, különösen a képalkotó diagnosztika, mindegyiketől konkrét példát is mondani a saját intézetünk meg a magam praxisából, és természetesen a repülőobjektumok irányításánál, ami az űrkutatásban is megjelenik részben, a robotikában. Tehát a mi intézetünknek körülbelül ezek azok a területei, amikkel foglalkozunk, hát ebből adódóan természetesen használjuk.
3: Egy picit ezt a gondolatmenetet megakasztva, ugye csak a hallgatóknak, nézőknek mondom, hogy ezt a műsort kedden délután 24-én vesszük föl. 25-én, azaz holnap reggel, ha minden igaz, akkor elindul az űrbe Kapu Tibor és az Axiom 4 legénysége, és ön, mint a Hunren Staki vezetőjeként ebben aktívan részt vett. Hát most éljünk azzal a gondolat kísérlettel, hogy amikor ez az adás szerda délután lemegy először itt a Spirit FM-en, akkor már ők az űrben lesznek. Körülbelül mi volt az ön szerepe, illetve tudom, hogy ha most nem itt lenne a műsorban, mondom idézőjelben, akkor ott lenne a kilövésen.
4: Igen, egy ideje készülünk a kilövésre, és magát a felkészülés pedig egy legalább 2 éves felkészülési program előzte meg, amiben a űrhajós kiválasztástól a felkészítés keresztül a tudományos kísérletek összeállítása is feladat volt. Gyakorlatilag az én szerepem az volt, hogy volt egy 3 tagú úgynevezett irányító testület, a Control Boardnak nevezték, mert mindent angolul kellett, hiszen az amerikai partnerekkel, NASA, Axiom Space, SpaceX-el való tárgyalások miatt a dokumentumcserés mindenütt angol nyelven ment. Ugye ennek a vezetője Ferenc Orsolya volt, aki ennek a programnak a miniszteri biztosa, és 3-ban pedig egy egészségüggyel, egy felkészülő a oktatási programmal és a tudományos programmal foglalkozó tagja volt, és ezen kívül van egy stáb, aminek a tagjainak egy jó része most is kint van. Pont a kontrollból tagok nincsenek kint, mert ugye a többszöri módosítás a kilövési időpontban túlmutatott azon, hogy annyi időt Floridában tudjunk tölteni, de gyakorlatilag a teljes program, azt tudom mondani, készen áll, már akkor is készen állt, amikor kint voltam, mi azt jelenti, hogy a 35-es kilőállványon áll a rakéta, fel van töltve, vagy fel volt töltve üzemanyaggal, ugye ez a SpaceX rakétája, Axiom Space szervezi magának a kilövési procedúrának, meg a körülményeinek a megvalósítását, és ugye a NASA fog engedélyt adni akkor ezek szerint. Most a legutolsó információ, én is ugyanezt kaptam meg, és már tegnap el kellett, hogy induljak oda, de úgy alakult, hogy végül is itt maradtam, de mi azt reméljük, hogy akkor a stáb segítségével, támogatásával a karanténból végre ki tud jönni a 4 űrhajós, és akkor a a űrhajóba beszállva elindít a 2 hetes űrprogram lesz.
3: És akkor elindul majd az űrben, reméljük, a kutatási folyamat.
4: Igen.
3: Az önök munkája ezzel itt most véget ért, hogy ők elkezdenek kutatni, vagy majd a feldolgozás az megint visszaszáll ide?
4: Én úgy gondolom, hogy a kísérletek eredménynek a kiértékelése, és a 60 kísérletről van szó, majdnem minden másodperccel szigorúan be van osztva az asztronautáknak, hogy mikor mit csinálnak, ebből 25 magyar kísérlet van, és 40, amit innen került ki, és 40 körülbelül 60 valami magyar orientáltságú, vagy másoknak végeznek el magyarok, tehát nem csak például a japánoknak is fognak a mi asztronautánk is elvégezni egy-egy kísérletet, és akkor ezeknek az eredményét itthon fogjuk kiértékelni. Tehát ezeket az adatokat részben a fedélzeten gyűjtik össze, és hát egy része pedig hát rögzítésre kerül, vagy közvetlenül a kommunikáció során már megismerik a földi irányító állomáson keresztül.
3: Mit gondol, mennyire gyorsul föl? Tehát most nem arra gondolok, hogy 45 évvel ezelőtt volt utoljára magyar űrhajós, és mikor lesz ezután, de mennyire gyorsul föl az űrkutatás attól, hogy legalábbis elemzések szerint egyrészt 90 ország vesz már részt benne, nem 2 vagy 3, mint régen, nagyon sok cég, nagyon sok kutató, talán olcsóbb is lett maga a fellövési folyamat, mint régen volt, talán a mesterséges intelligencia is segít benne, szóval mennyire nyílik ki az űrkutatás kapuja most?
4: Úgy gondolom, hogy én a saját praxisom szerint 2 területet ismerek inkább jobban. Az egyik nem csak az űrhajók és az emberek utaztatása, illetve bizonyos missziók, akik emberhez kötöttek, hanem vannak, hogy azok a műholdak is, amiket különböző funkciókra, rengeteg műhold van már fönn, hát most nem akarom elmondani, van erre egy térkép, aki akarja, megnézheti, de én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia szerepe az, hogy ez az óriási mennyiségű nagy adatot könnyebb elemezni, és azokat az összefüggéseket tényleg lehet jobban látni, és ez nem kell csak az őt nézni, hanem a földi például egy közlekedési, intelligens közlekedési rendszer, amiben mondjuk 500 autó, meg különböző repülőjárművek működnek, egy borzasztó mennyiség alatt keletkezik 1000 másodpercenként. Tehát ezeknek a kezeléséhez a hagyományos módszerek nem alkalmasak, és a mesterséges intelligencia vannak olyan területek, amik kifejezetten az ilyen típusú jelfeldolgozásoknak a megoldását segítik, és ezekkel én úgy gondolom, hogy olyan új információkra lehet majd szertenni, amit korábban nem, hogy ez aztán az új információt mire használjuk, az egy második lépés. A második terület, amire én gondolom, amelyik a úgynevezett mozgás irányítási rendszerekben van, ami ugye a egyszerűbb robotoktól kezdve egészen a, hát mondjuk egy dokkolás levezénylése az űrben egy űrállomáshoz, vagy akár egy autonóm parkolásnak a megoldása egy városi környezetben.
3: Hát bízom benne, hogy a dokkolás ezek jobban sikerül, mint ahogy az én autóm tud majdnem autonóm módon parkolni.
4: Hát ugye a legtöbb már tud, ugye ez, de azért az intelligens parkolási rendszerek azok megoldások. Nekünk is van több ilyen járművünk, amin ezeket demonstrálni szoktuk, és nagyon szépen lehet látni, hogy telefonról oda tudjuk hívni az autót, oda jön a kijelölt helyre, elmegy oda, ahová kell neki, beparkol, majd visszajön, amikor a mondjuk a háziasszony kéri, hogy a csomagberakás céljába jöjjön vissza, de aztán majd ezt is egy robot fogja neki bepakolni, tehát gyakorlatilag nem lesz szükség arra, hogy csomagot emelgessen meg, hogy parkolást gyakoroljanak.
3: Az űrhajó még fizikai, tehát emberi irányítással dokkol.
4: Igen, de ott is nagyfokú autonómia van a dokkolásnál, de lehetőség van arra, hogy a űrhajó parancsnok, ez így volt a holdjármű esetén is, tehát saját maga is beavatkozhasson bizonyos esetekben. De hát maga az irányítási rendszer is nagyon nagy mértékben támaszkodik már az új módszerekre, amik kombinálják az irányítási, úgynevezett, hát nem egészen klasszikus módszereket, mert ez is az elmúlt 20-25 termék, amikkel most az ilyen rendszereknek például a dokkolását megoldják. Ez kombinálódik, és mi is ezt csináljuk, azokkal az eszközökkel, ami a megerősítéses tanulás egyik oldalon, a másik oldalon pedig a nyelv. Ma már a nyelvi rendszerek alkalmazása is lehetséges valós idejű rendszerekben, ami azt jelenti, hogy tanítás nélküli esetben is tudunk olyan
3: a gépek
4: megoldást, a gépeket, igen, hogy nem kell külön arra a speciális esetén megtanítani, mert ezek a nyelvi modelleken keresztül ez a tudás már ott létezik, és visszahívható elég gyorsan. Ha. Ennek van egy technikája az intelligens közlekedési rendszereknél, ahol ilyen változó sebességkorlátozásokat lehet az autópályán előírni. Ott van egy kísérleti rendszerünk már, nem túl régen dolgozunk ezen, meg kísérleti, amelyik próbálgatjuk ki, amelyik már nyelvi rendszereket használ.
3: Ez érdekes.
4: Nem nagyon használtak még így, de léteznek már, tehát reméljük, hogy itt is ki lehet majd élesbe próbálni hamarosan.
3: Ez az autonóm közlekedés az amúgy is az ön igazi szakterülete, nem?
4: Hát autonóm közlekedés. Autonóm rendszerek, autonóm. Így mondom, mert ebben benne van a robotika, az autók, a drónok, tehát a repülőobjektumok, merepszárnyú repülőgépek, ezeknek a kooperatív mozgása. Hát Amerikában foglalkoztam tengeralattjáróval is.
3: Mikor van szükség egyébként arra, hogy egy autonóm jármű és mondjuk egy autonóm drón összehangoltan működjön?
4: A leglátványosabb bemutatónk, amelyik úgy sikeres volt a civil alkalmazásokban, a mentőszolgálatnak az együttműködése azokkal a drónokkal, amelyik útvonalat biztosítanak neki. Hogyha ez egy hagyományos közlekedési környezetben vannak, akkor kommunikál a mentőautóval a drón, és megmutatja neki képen, hogy hol tart, és illetve jelzést ad, hogy a kereszteződéseknél milyen keresztező forgalomra lehet számítani. Hogyha
3: úgy képzeljük el, hogy a drón ott repül a helikopter,
4: igen, ott fenn
3: a mentőautó előtt,
4: igen, a pálya mentén a pályát megadjuk, hogy milyen útvonalon akar menni a kórház felé, vagy ahová megy a mentőautó. Mind a kettőnek egy adott pályán megvan a kérült úton, amin akar menni, és akkor azt a pályát berepüli a drón, és azt akkor közben azon a képeken megjeleníti az a keresztező forgalmukat előre. De ha intelligens a közlekedés, akkor mi a keresztező járműveket meg is tudjuk állítani.
3: Ezzel már 10 éve beszélünk, vagy 10 éve halljuk, hogy ez majd lesz. Ez körülbelül mikor lesz?
4: A magunk részéről ez már kész van. Tehát én úgy gondolom, ezek a mérnöki oldalon sok minden megvan már, aminek az alkalmazását nem a műszaki feltételek korlátozzák, hanem ennek a megfelelő jogi és egyéb infrastruktúrális akadályai, ami persze mindig lassabban alakul ki, másrészt az emberi elfogadásnak az ütemezése is, mert nem lehet nagyon gyorsan változtatni olyan technológiai megoldásokat, bemutatni, ami szokatlan az embereknek. Tehát erre is figyelni kell, amit mondjuk nem az én tudományterületem, de természetesen foglalkoznak ezzel sokan, ez az etikától kezdve a pszichológiáig sok területen.
3: Hát és nyilván nagyon hosszú ideig, amikor majd eljön jobban ez az átmenet, akkor az autonóm vagy félautonóm járművek együtt fognak közlekedni azokkal, amiket emberek vezetnek.
4: Igen, de ezt látom még távolabbnak. Azt közelebbnek látom, hogy úgynevezett okos városrészeket hozzanak létre, ahol ezek az autonóm járművek vagy úgy, hogy onnan indul egy-egy felhasználó, vagy pedig valahonnan egy parkolóból el lehet indulni vele, és akkor ott lehet vele közlekedni különböző funkciókra előre megadott célpontokat meg lehet neki adni, és akkor az nem lesz gond, de hát ugye Kaliforniában engedik bizonyos környezetben most már, úgyhogy együtt közlekedjenek. Na most ezt Magyarországon nem lehet még megtenni, viszont azt engedélyezték, hogy közútra kimenjünk ezekkel a járművekkel, azzal a feltételek, hogy ott ül egy mérnök benne.
3: Tehát, de ezek még tesztjárművek.
4: Ezek tesztjárművek, de hát mi is közlekedtünk már valódi környezetben is ilyenekkel, de hát azért azt tudom mondani, hogy nem akárhol.
3: Ha nem?
4: Hát bizonyos útvonalakat, ahol.
3: De ez a zalaegerszegi tesztpálya, vagy mondjuk tesztpálya. Már a 6-os úton?
4: Hát az egyesen is egyszer közlekedtünk már, az M1-esen, az allergiai tesztpályán rendszeresen tesztelünk. Tehát ez egy kiváló tesztterület, a legtöbb funkciót meg lehet oldani, és ott van okosváros rész is, ahol már ezek a virtuális kereszteződések, és valójában nem kell jelzőlámpákat használni, meg valódi kereszteződések kell igazából, mert az autó ugye úgy érzékeli magának, hogy ő most egy városi környezetben megy, az ő szenzorai ezt érzékelik, különböző szituációkat lehet neki generálni, körforgalmat, ilyen-olyan alárendelt vagy kereszteződéseket, és akkor ennek megfelelően.
3: Magyarán nem kell felépíteni egy várost oda, hogy legyenek kereszteződések, hanem ezt le lehet modellezni.
4: Igen, ennek ellenére vannak fizikai objektumok benne, mert például a kommunikációnál a jelterjedés visszaverődéseket is szoktuk vizsgálni, és ilyenkor bizonyos falakat ott kell tartani, mint hogyha tényleg...
3: Tényleg lennének falak.
4: Igen.
3: Vagy tiszta üvegépület.
4: Igen, pontosan. Ezeket a különböző anyagokat, meg különböző abból készült akadályokat is szoktunk ilyenkor vizsgálni, hogy ott mi történik a kommunikációval.
3: Ehhez egyébként a jelenlegi mobil lefedettség az mondjuk megfelelő, vagy...
4: Igen, eddig megfelelő volt. Igen. Hát vannak bizonyára olyan helyek, ahol nem, de most ugye mi most kísérletezünk az 5G alkalmazásokkal a közlekedések területen, és ezekkel úgy látom, hogy megoldhatók a legtöbben. Legtöbb szituációban a feladatok.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Fokozódik a hőség, több mint tízszeresére nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Köszöntöm Önöket, Labágon, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Részlegesen

0: Egyeztetése július közepén kezdődik. 2030-ig összesen 4 gigawatt új szélerőművé beruházásra jelenik meg pályázat, ami 4 paksi erőműblokk névleges teljesítményének felel meg, tette hozzá. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szénvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József közösségi oldalán azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta határértékeket. A Szénvapatak tegnap délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Egy humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. A Szaúd-Arábia által kezdeményezett és finanszírozott program célja, hogy minden kiszolgáltatott helyzetben lévő embert segítsenek. A következő napokban érvénybe lépő harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldják a hétvégi kamionstoppot. Az kizárólag vasárnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Megdőlt a júniusi hőségrekord Nagy-Britanniában is. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek, ezzel fél évszázados júniusi csúcs dőlt meg. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet ebben a hónapban 1976. június 28-án mérték. Anglia déli harmadában beleértve Londont is a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Fokozódik a hőség a jövő hét elejéig, napról napra melegebb lesz. Nagyon erős az UV-sugárzás. Éjszaka 13-20, napközben 31-37 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a Nagy Lajos Király útján a Fogarasi útnál. A Nagy Lajos Király útján a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Fogarasi úton pedig irányonként egy sáv járható. A 3-as, a 62-es és a 62 a villamos helyett a Fehérúti Ipari Park és a Bosnyák tér között pótlóbusz közlekedik. A 32-es autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton. Mától a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezik az Árpád útra a Kassai utca elé. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Jó reggelt kívánok a Start nézőinek és hallgatóinak, attól függően, hogy az ATV vagy a Spirit FM-en követnek bennünket. A Független Benzinkutasok Szövetsége kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben a védett árral kapcsolatban, illetve nem is a védett árral kapcsolatban, hanem a megígért kompenzációval kapcsolatban, amelyet viszont még nem ez a kormány ígért meg, hanem az előző. Ettől persze kormány-kormány, jogfolytonos a történet. A kérdés, hogy miről és hol van papír, és mire és hol van pénz. Egri Gábort köszöntöm, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt!
1: Azt mondja Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, hogy lehet, hogy önök kaptak írásban valamilyen garanciát arra, hogy megkapják a védett ár után járó kompenzációt, csak hogy ennek nincsen nyoma, a jelenlegi kormány ezt nem látja sehol, végképp nem látja a költségvetési számokban, amelyeket az előző kormánytól megörökölt, mert hogy ennek nincsen fedezete. Önök mit tudnak erről?
2: Először is szeretnék mindenkitől elnézést kérni azért, hogy holnap ugye a kis benzinkutak be fognak zárni. Tehát mi azt javasoltuk, hogy mindenki a tankolását a mai napra, illetve szombatra időzítse. Ez egy figyelemfelhívó országos demonstráció lesz annak érdekében, mert nem látjuk jelenleg Magyarországon a befektetési politikát, ami biztonságba helyezné a vállalkozásokat és a magyarországi befektetéseket. Tehát úgy látjuk, hogy mind a védett ár, mind az ástó bevezetésével kapcsolatosan a magyar politikai elit egy olyan irányba ment el, hogy persejnek használja a vállalkozásokat, mindenféle kompenzáció nélkül veszteségbe viszi a magyarországi jelen pillanatban a családi benzinkutakat, vállalkozásokat, súlyosan beavatkoznak a piaci mechanizmusokba, ez abszolút EU-ellenes, alaptörvényellenes, áttörvényellenes. Tehát ezért holnap egy figyelemfelhívó országos demonstrációnk lesz.
1: Majd mindjárt kiterünk akkor erre is. Igen. Visszatérve az alapkérdéshez, egyeztetnek-e a kormánnyal, és az, amiről önök beszélnek, hogy van megállapodás, még az előző Fidesz kormány idején írt megállapodás, azt meg nem, annak az igazolását nem látja a jelenlegi kormány. Mint hát hogy a két külön malomban őrölnék.
2: Így van, hát ez nagyon érdekes, mert azért olyan minisztériumban én azt gondolom, vannak szerverek, és azokról a szerverekről jöttek hivatalos e-mailek. A megbeszéléseinken nem csak a két minisztérium, tehát az energiaügyi minisztérium, vagy gazdasági minisztérium, NGKM volt jelen, két államtitkár, Steiner államtitkár úr, Gerlaki államtitkár úr, tehát két minisztérium ezt a támogatást nekünk beígérte, írásban, szóban, a gazdaságfejlesztési ügynökségnél ez be volt állítva, állítólag átadták ezt az átadás átvételi jegyzőkönyvekkel, tehát mi ezeket kérjük most számon a Tisza kormányon, mint jungfogtörnös kormány, tehát az egyszerűen egy áldatlan állapot, hogy a magyar politika belenyúl a piacgazdaságba, és veszteségbe visz azért vállalkozásokat, hogy politikai szavazatokat optimalizáljon, és erre mondtuk azt, hogy nem az árakat kell védeni, hanem a fogyasztókat, tehát speciálisan, célzottan kell támogatni a fogyasztók azon rétegét, akik rászorulnak arra, hogy támogatást kapjanak az árakkal kapcsolatosan.
1: Most ugye ezt a védett ár vagy árstop már mindegy szint, hogy hívjuk, rendszert éppenséggel a jelenlegi kormány vezette ki. Nyilván ennek az volt az oka, azért tudta ezt megtenni, mert hogy a világpiaci nyersolajárak azok kellő mértékben csökkentek. Ez a jelenlegi piaci környezet és árkörnyezet, most itt nyilván a nagykereskedelmi, a beszerzési árakra is gondolok, ez stabilizálja a kiskutatnak a gazdálkodását?
2: Hát az az igazság, hogy 22-ben és 2 évre volt szükségünk, hogy visszaálljunk a normál piaci folyamatokra. Ugye egy védett ár vagy egy árstop esetén minden benzinkúton ugyanaz az ár van, tehát a fogyasztók optimálisan oda mennek, szebb, nagyobb, színesebb kutakhoz mennek, tehát lehetett látni a Magyar Ásványi Szövetségnek a kimutatásain, hogy 30-40%-kal megnőtt a havi forgalmuk. Ez azért volt, mert tőlünk elment a forgalom nekünk. Több évre lesz szükségünk, hogy azt a forgalmat, amit mi generálni tudtunk, országosan azt vissza tudjuk építeni. Ez nagyon sok pénzbe fog kerülni ezeknek a kisvállalkozásoknak, és erre nincs fedezet. Egyrésztről, másrésztről meg az egy áldatlan állapot, hogy az ártörvényt egyszerűen kiemeljük, és fedezet nélkül kényszerítünk vállalkozásokat működésbe úgy, hogy akár 150 millió forintos büntetést mérhetünk ki rájuk, akár naponta többször, vagy fél évre bezárjuk a vállalkozásukat, amennyiben nem hajlandók a kormánynak az utasításait végrehajtani. És ez a Tisza kormány ezt a jogszabályt emelte jogi környezetbe.
1: Jó, most itt arról beszélünk, hogy ugye a miniszternek a hatáskörébe rendelik a hasonló árkorlátozó intézkedéseket.
2: Hát ez még a Fidesz kormány alatt se így működött, tehát mindenféle szabályozás nélkül, attól függ, hogy milyen kávét iszik reggel a miniszter, eldönti, hogy 100 forint vagy 300 forint legyen a üzemanyag, a stratégiai készletet ő dönti el, hogy kikapja, semmiféle szabályzómechanizmus, semmiféle értékrendszer mellett nincs szabályozó beépítve a törvénybe, hogy hogyan és mint kell ezt neki végrehajtani. Egyszerűen Európai Unióban ez egy hihetetlen és egyszerű és nem megismételt jogalkotás, és azt is el kell mondanom, hogy azért az is érdekes, hogy az Unióban egyetlen egy magán üzemanyag töltőállomás hálózat se reklamált az eljárásokkal szemben, csak Magyarországon, mert csak Magyarországon kényszerítették őket olyan veszteséges működésbe.
1: A veszteség az miből adódott? Abból, hogy a forgalom átterelődött a nagyobb láncokhoz, mert például több szolgáltatást tudnak nyújtani amellett, hogy benzint is vagy dízelt is lehet kapni náluk. Tehát a forgalomveszteségből, vagy pedig az, hogy a bevételek azok a kiadásokat nem fedezték.
2: Tehát ez egy mennyiségű üzlet. Tehát ez nem darabáru, hanem ez egy mennyiségű üzlet. Ez azt jelenti, hogy a mennyiségekre van bekalkulálva egyfajta fedezet. Tehát nem tudjuk, ha mondjuk egy 20 forintos fedezet be van állítva, azt nem tudjuk 40-60 forintos fedezetre per liter fölállítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mennyiségeket elveszik tőlünk, akkor veszteségbe mennek ezek a vállalkozások is. Ez történt 22-ben is, és most 26-ban is.
1: Akkoriban sok szó volt arról, hogy az a kiskút, amelyik nem bírja. Most ez a 22-es intézkedésről beszélek. Amelyik kiskút nem bírja ezt a nyomást, akkor azt a nagyobb láncok átveszik a működtetésüket, üzemeltetésüket. Ebből mennyi történt meg, hány kiskutast érintett akkor, az akkori árstop rendelet, illetve mennyit jelentett most az úgynevezett védett ár?
2: Hát 22-ben, jól emlékszem, hogy 70-80 kút zárt be, tehát ennek a jogszabálynak, vagy az akkori ár stop hatására. Most még nem tudom, tehát most meglátjuk majd, hogy 26 végén eznek milyen hatása lehet. Az biztos, hogy ugye a nagy kutak a vidéki ellátást azt nem hajlandók úgy átvenni, mert alapvetően ezek a benzinkutak olyan helyeken vannak, ahol kisebb forgalom realizálódik, de mondjuk 20-30 kilométeres körzetben nincs másik, vagy nincs színes benzinkút. Tehát én azt gondolom, hogy ellátás biztonságilag mindenképpen fontos fenntartani ezeket a vállalkozásokat. Plusz ez az azt mondom, a vidéki KKV szektornak az alapja és a törzse, mert egy-egy ilyen vállalkozás azért 500 millió, 1 milliárd forint árbevételt realizál évente, tehát ők ott helyben tényleg egy komoly vállalkozási alap, akikre utána lehet alapítani annak a térségnek a vállalkozás fejlesztését is.
1: A kormánnyal kivel tudnak most tárgyalni, és mekkora az az összeg, amelyet szeretnének megkapni?
2: Mi egy árlimites támogatási rendszert szerettünk volna kérni, és ezt ígérte meg az előző Fidesz kormány, ha jól emlékszem, 20 milliárd forintos árbevételig adtak volna támogatást, és ez a költségvetésnek 6 milliárd forintjába került volna, és ki kell emelni azt, hogy az üzemanyagok árának az 50%-a az a költségvetés gazdagítja, tehát egy 600 forintos üzemanyag árnál 300 forint a költségvetésbe megy be.
1: De én ezt értem, tehát volt már konkrétan megállapodott összeg?
2: Így van, tehát a
1: meg volt, hogy abból melyik kiskút mennyit van, fog majd kapni?
2: Így van, pontosan.
1: Tehát erről van táblázat? Valahol ez látható?
2: Hát egy de minimis rendszerbe egy 300.000 eurós max támogatás lett volna adva, max azt hiszem a 20 milliárd forintot elérő vállalkozások számára országosan, és erre számolta ki az NGK-n akkor, hogy ez kb. 6 milliárd forintot vinne el a költségvetésből.
1: Jó, most kivel tárgyalnak?
2: Hát jelenleg a Tóth András államtitkár úrral tárgyalunk, de eredménytelenül, tehát folyamatosan elhárítás van, és olyan szinten, hogy ők nem találják, nem tudom, hogy... Tehát a szervereken a levelezés felelhető, a volt államtitkárokat meg lehet kérdezni, hogy valóban megígérték-e. Aztán, hogy az átadás átvételbe itt most hova veszett, vagy mi nem veszett el, ezt mi nem tudjuk ellenőrizni, de én azt gondolom, ez a figyelmeztető strike, amit holnap országosan fogunk végrevinni, az egy nagyon fontos lépés arra abba az irányba, hogy a piacgazdaságot helyre kell állítani, a piacgazdaságot fenn kell tartani, és nem lehet a vállalkozásokba folyamatosan belerúgni, és azt, hogy egyszerűen ellehetetleníteni a magyarországi beruházásokat.
1: Hány kiskút és milyen időtartamban vesz részt a holnapi figyelmeztető leállásban?
2: Hát országosan mi, hogy önkéntes, tehát ezt majd a holnapi nap fogjuk látni, hogy ki mennyire fog részt venni.
1: De csak jeleztek már
2: igen,
1: vissza.
2: Igen, nagyon sokan jelezték, hogy részt vesznek benne és bezárnak, és ezért kérjük azt, hogy mindenki próbáljon meg ma és szombaton tankolni.
1: Egri Gábornak, a Független Benzinkutak Szövetségétől köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: Washington és Teherán ellentmódóan nyilatkozik arról a megállapodásról, amely az ideiglenes rendezést, vagy a jelenleg a konfliktus befagyasztását jelenti. Arra az időszakra, ez egy nagy 60 napos időablak, ezt adták egymásnak és saját maguknak, ameddig egy végleges megállapodás köttetik majd a két fél között. Csicsman László közel-kelet szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Örülök, hogy eljött hozzánk. Kezdjük azzal, mit sikerült Washingtonnak elérnie ezzel a hadi kalanddal az elmúlt hónapokban Iránban?
1: Ez korai még megítélni, azt gondolom ez egy átmeneti megállapodás, tehát majd ha meg lesz az átfogó megállapodás, akkor meglátjuk. Egy biztos, Irán nem került ki gyengébben regionális pozícióit tekintve ebből a konfliktusból, de azt mondanám, hogy azért az Egyesült Államok befolyása hiába van rengeteg amerikai katona jelen a térségben, véleményem szerint folyamatosan csökkent, de Washingtonnak az is a célja, hogy hátat fordítson a régiónak. A nemzetbiztonsági stratégia nyilvánvalóvá tette, hogy nem ez a régió a fő prioritás, és a regionális államoknak, például az öbölbeli arab államoknak is, Izraelnek is alapvetően felelősséget kell vállalni a térségnek a biztonságáért. Tehát egy ilyen értelemben egyfajta átrendeződést látunk, és azt meglátjuk, hogy ez a dokumentum alkalmas lesz-e arra a következő 60 napban, hogy valóban korlátozza Iránt annak a nukleáris programját, hiszen azért ez volt ennek a konfliktusnak a fő célja.
0: Hogyha az is van az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában, hogy visszavonul bizonyos területekről globális szinten, mert egyébként nyilván azért, mert máshol kellenek majd az erőforrásai, de erre, ha lesz időnk, akkor még kitérünk. Szóval az, hogy visszavonul valahonnan, vagy pedig megverve elkullog, azért az nem ugyanazt jelenti, mondjuk tekintély szempontjából.
1: Ezt azért nem gondolnám, hogy megverve kell elkullogni, azért az Egyesült Államok katonai fölénye teljesen egyértelmű volt, az más kérdés, hogy ezt lefordítani politikailag nem igazán sikerült, és itt néhány ugye nem számoltak azzal például, hogy Irán lezárja a Hormuzi szoros, pedig 79 óta Irán ezt minden évben elmondja, ha éppen konfliktus van, hogy le fogjuk zárni a Hormuzi szoros. Ez idén bekövetkezett, és erre valahogy az Egyesült Államok nem számított. Azt lehet mondani, nem sikerült megnyitni a Hormuzi szorost katonai erővel. Lényegében ma is bizonyos szempontból Irán diktálja a feltételeket, és abban is biztos vagyok, hogy hiába állapodnak meg, de a Hormuzi szorosnak az az állapota, ami a háború előtt volt, nem fog teljes egészében helyreállni. Ugye Irán és Omán egyeztetnek már arról, hogy milyen címen vessenek ki díjakat, amit majd lehet, hogy másként fognak címkézni, környezetvédelem vagy egyéb formában, de mert nyilván az amerikai érdekeket is sérti. Egyébként az, hogy elhúzódó a háború, az az Egyesült Államoknak összességében nem feltétlen rossz. Hát ugye egy dolog derült ki az elmúlt napokban, hogy a stratégiai olajkészletek az Egyesült Államokban ugye lemerültek, kimerült. Ezért is fontos volt a Hormuzi szorosnak a megnyitása, de az, hogy tartósan magasak az energiaárak, az önmagában nem biztos, hogy rossz az Egyesült Államoknak. Más kérdés, hogy a félidős választások közelednek, és ugye az Egyesült Államokban éppen a szenátus, amelynek most még republikánus többsége van, megszavazta azt, hogy ki kellene vonni az amerikai haderőket, még ha ez nem is kötelező érvénnyel bíró határozat a Perzsöböl térségéből.
0: Ugye itt a $4 fölötti gallononkénti üzemanyagáról beszélünk, ez egy lélektani határ az Egyesült Államokban. Egy gallon nagyjából 3,8, szűk 4 liter, tehát most vegyük úgy, hogy bő $1 kerül 1 liter üzemanyag, hogy átszámítsuk így európai észjárásra is. Azzal, hogy a Hormuzi szoroson megindult a forgalom, vagy legalábbis olyan hírek jönnek, hogy a rendezés felé tart a helyzet, már is benézett $4 alá a gallononkénti ár. Ez mit jelent akár belpolitikailag?
1: Hát mindenképpen ez egy pozitív dolog az Egyesült Államoknak, de azért látni kell azt, hogy maga ez a háború népszerűtlen volt ettől még.
0: Azt hát élesen szembe ment azzal, amit Trump korábban mondott, bármiről, ami háború.
1: Igen, alapvetően, és azért ebben az értelemben ugye megkérdőjelezhető, hogy az Egyesült Államok miért vív a világ különféle pontjain ugye olyan háborúkat, amelyek összességében közvetlenül Irán az Egyesült Államokat nem fenyegette. Az amerikai érdekeket igen annyiban, hogy ugye a környező támaszpontokat rendszeresen támadták az irániak, majd ugye nagy kérdés ebben a 14 pontban például egyetlen pontot sem látunk azzal kapcsolatban, hogy Iránnak a regionális szerepét a Hezbollah és a Hamas támogatását hogyan korlátoznák, tehát ezt gondolom azért elég komolyan fel fog merülni most az elkövetkezendő hetek tárgyalásain.
0: Az önmagában jelent valamit, hogy ezt a 14 pontot az amerikaiak felolvasták, de írásba az iráni oldaltól lehetett megtudni.
1: Hát én azt gondolom, nem azt mindenképp látni kell, hogy nagyon alacsony a bizalom a felek között, tehát nagyon messziről sikerült indítani, érthetően, hiszen egy háborús konfliktusban vagyunk. De az önmagában szerintem nagy eredmény, hogy Svájcban elindultak ezek a tárgyalások, tehát hogy az elején túl sokat ne várjunk ettől, és itt ami nagyon fontos, hogy a részletekre kell figyelni, hiszen az, hogy azt mondjuk, hogy a nukleáris program korlátozása, de hogyan, hány centrifuga, ki fogja ellenőrizni, és itt látható, hogy már a nyilatkozatok eltérőek, amelyek nyilván részben szólnak a belpolitikának, azonban részben egyfajta pozíció kijelölés is a két fél számára. Csak egy példát említsek, ugye Irán jelezte, hogy akkor mi nem engedjük be a nemzetközi ellenőröket. Ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője rögtön mondta, hogy na de hát ott van a 14 pontos megállapodásban, amire az irániak rögtön visszakoztak, hogy rendben, ha megvan az átfogó megállapodás, beengedjük az ellenőröket. Tehát ez is mutatja, hogy van egy alkudozási folyamat, amelyben az irániak elég jók egyébként.
0: Nagyjából három cél volt talán megjelölhető a konfliktus kezdetekor amerikai részről. Egyik a nukleáris programnak a működésképtelenné tétele Irán számára, a másik a ballisztikus rakétaprogram, a harmadik pedig az iráni rezsimcsere. Most úgy tűnik, hogy ezeket ebben a formában nem sikerült elérni az Egyesült Államoknak. Volt korábban egy iráni atomalkú, amelyet Obama kötött még Teheránnal. Ezt a Trumpra jellemző vehemenciával, vagy rá jellemző vehemenciával Trump fel is mondta, ami mögött egyébként észszerű érvek is álltak akkoriban, mert például a ballisztikus programra nem tért ki az iráni atomalkú, de most nagyjából onnan indulnak, mint ahol korábban voltak, vagy lehet, hogy még rosszabb feltételeket sikerül kialkudni, hozzávéve azt is, hogy egy 300 milliárd dolláros fejlesztési programot ígérnek az amerikaiak Teheránnak, csak hogy nyugalom legyen.
1: Így van, tehát 2015 és 18 között jól működött az akkori atomalkú, Irán is betartotta ennek az előírásait. Más kérdés, hogy például nem csak a ballisztikus rakétaprogramot, hanem Irán regionális szerepét sem említette az a dokumentum, és azért ugye rendszeresen láttuk az amerikai érdekeltségek elleni támadást akkoriban is, például iraki támaszpontoknál, hát ugye ez torkolott végül is abba, hogy az Egyesült Államok kilépett. Most az a nukleáris program korlátozását véleményem szerint nyilván muszáj elérni, hiszen enélkül az amerikaiak nem fognak belemenni semmilyen megállapodásba. A ballisztikus rakétaprogram nem szerepel a 14 pontban, mint ahogy Irán regionális szerepe sem szerepel ebben. Ez számomra is kérdés, hogy ez hogyan sikerül majd, és nyilván itt nagy kérdés az, hogy ez akkoriban egy multilaterális megállapodás volt, most pedig csak a két fél tárgyal, és ugye az amerikai diplomácia közben igyekszik nyugtatni például az öbölbeli arab államokat, ugye tegnap Rubio a térségben járt, ahol azt mondta, hogy az Egyesült Államok igenis figyelembe veszi ezen államoknak az érdekeit, na most ezen államok nem úgy látják, hogy az Egyesült Államok valóban azokat a biztonsági kérdéseket helyezi a napirendre, akár Izraelét, akár az öbölbeli arab államokét, amely fontos lenne.
0: Az izraeliek 90% ottani felmérést idézek, 92%-a úgy gondolja, hogy az irániak megnyerték ezt a háborút. Izrael nem került ki erősebben regionális pozícióját, illetve a védettségét tekintve, és az Egyesült Államok sem ebből a konfliktusból.
1: Hát Izrael számára a legrosszabb forgatókönyv, ami most történik, ez az, hogy egy átfogó megállapodás létrejöjjön. Ugye Izrael szerette volna a rezsimváltást elérni, és alapvetően azt, hogy egy új regionális rend jöjjön létre az iráni rezsim, iráni fenyegetés nélkül, de ezt valóban nem sikerült elérni, és hogyha egy megállapodásra kerül sor, akkor az Izrael érdekeit nem szolgálja.
0: Csicsman László közel-kelet szakértőnek köszönöm.
1: Köszönöm szépen a meghívást.

0: az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár. Már 5

0: Felületünkben regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban, és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Hamarosan megnyithatják az ügynök aktákat. Napokon belül ellepheti a boltokat a kiváló minőségű magyar dinnye. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Már a jövő héten rendkívüli ülés keretében tárgyalhatja az országgyűlés a nemrég benyújtott törvényjavaslatokat. A hat előterjesztés között szerepel az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát előkészítő és a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló törvényjavaslat is. A képviselők dönthetnek a polgármesterek és vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazásának korlátozásáról is. Utóbbiról tegnap kezdődött el a vita az országgyűlésben. A javaslat a jelenlegi szinten rögzíteni a települések vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési elnökök juttatását, valamint megszüntetni a havi költségek vezetőinek fizetését, csökkenteni a vármegyei közgyűlési

0: és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban. Az üzemben egy évig állt a munka, miután az előző kormányzat eladta az oroszoknak, majd csődbe ment. A csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpraállítása hosszabb időt vesz igénybe. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Szívnapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés. A vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége többszörösen meghaladta a határértékeket. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálataival kerülhetett a vízbe. Feltehetően mulasztás történt. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten, a szabadföldiek pedig július elején jelennek meg a piacokon. Becslések szerint bőséges, mint egy 160 ezer tonnás termés várható, amelynek kétharmada a hazai polcokra kerül. A hőség tovább növeli a mezőgazdaságban az aszály okozta károkat. Sok helyen már aratják a búzát, és az eddigi tapasztalatok alapján, főleg a Dél-Alföldön a termés átlagok jelentősen elmaradnak a korábbi években megszokottaktól. Ráadásul az elmúlt napokban hullott eső a kalászosoknál még rontott is a minőségen. Országszerte derült az ég, napközben többnyire mindenütt napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton a Barostér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható a belső sáv. Tart a helyszínen és a Fogarasi úton kifelé a Nagy Lajos Király útjánál a külső sávban. Útszűkületre kell készülni Cseperen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. A 106-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Záhony utca és a Sújtás utca megállót a Római úti lakótelep felé szabálytalan parkolás miatt. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Ma napközben elektromos közmű építés miatt a 10. kerületben a Szacsvai közben a Moszlopi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad. A Gép utcában a Szita köznél és a Vaskő utcánál útszűkületen kell áthajtani. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
5: Árkád. Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
9: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
10: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Az alaptörvény 17. módosításában van szó arról, hogy létrejön a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal. Erről Magyar Péter napirend előtt hosszasan beszélt is az országgyűlésben hétfőn. Aztán utána megjelent a törvénytervezet is, amelyből már többet lehet tudni. A kérdésem nekem az, hogy bár hivatal néven fut, de mindazon jogkörök alapján, amit tudunk róla, nem lehet, hogy ez inkább egy hatóság voltak éppen. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója, őt kérdezem erről. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hivatal vagy hatóság?
2: Ügyészség, hogy átadjuk a gordiuszi csomót. Ez egy merész, számunkra is váratlan és meglepő fordulat, hogy ügyészségként fogja létrehozni a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatalt a parlament, hogyha ezt a most ismert kombináció, tehát az alaptörvénymódosítást és a törvénytervezetet elfogják, meg nyilván még egy csomó egyéb kapcsolódó szabály és módosítás fog itt sorra kerülni. De ez egy olyan szervezet lesz, amiben egyben lesznek meg a nyomozási, bűnfelderítési és a vádemeléssel összefüggő hatáskörök. Ez ugye az ügyészségre jellemző a jelen formájában is. Annyiban lesz...
1: Meg is fogalmazhatja? Tehát az állami vádigényt, a közvádat meg is fogalmazhatja?
2: Igen. Tehát ez az ügyészségnek a alternatív változata lesz, ami nem az összes létező bűncselekményben, hanem csak a büntetőjárási törvény egy külön rendelkezésében szűk körben meghatározott úgynevezett katalógus szerinti bűncselekményekben járhat el, ahol a közvagyonnal, közhatalom gyakorlásával összefüggő cselekmények vannak, hivatali visszaélés, vesztegetések, állami vagyont károsító hűtlen kezelések, ezekhez kapcsolódó pénzmosási magatartások. Most ez az új szervezet annyiban lesz az ügyészséghez képest is eltérő, ha úgy tetszik, annál szélesebb jogkörben annyiban lesz jogosult eljárni, hogy lesz úgynevezett nem büntető eljárási büntetőjogi, hanem közpénzvizsgálati, közvagyonvédelmi feladata is, ami a büntetőjogon kívüli eszköztárat illeti. Ez egyébként egybeesik azzal az elgondolással, amit a Transparency International Magyarország is a történetesen ugyanaznap hétfő délután nyilvánosságra hozott koncepciójában tárgyal. A mi szakpolitikai állásfoglalásunk azonban többet követelne ennek a hivatalnak a jogköreiben, mint ami a törvénytervezetben látszik. Most nem sokára szerintem a hét végéig elkészítjük az észrevételeinket, amit...
1: Van egy e-mail cím, beküldhetik.
2: Beküldjük, meg nyilvánosságra is fogjuk hozni értelemszerűen. Mi azt gondoljuk, hogy a vagyonvisszaszerzéshez kapcsolódó feladatoknak a zöme az nem büntetőjogi feladat lesz. Szerződéseket, céges konstrukciókat, gazdasági társaságokat, közbeszerzéseket kell átvizsgálni. Ezeknek a nagy részében, ha család elem felmerül, elképzelhető, hogy van büntetőjogi kapcsolódás is. Tehát a magántőkealapokra rászabadított 2600 milliárdos állami vagyon mögött sok esetben lehet büntetendő hűtlenkezelés. A MBH Bank 5%-nyi részvénycsomagjának féláron történő eladása szintén felvett hűtlenkezelést, ahogy a hadipar állami cégrészesedéseinek a 72 milliárdos eladásánál is felmerülnek ilyen gyanúk, vagy a 600 milliárdos budapesti irodaház biznisz esetében. De elsősorban ezek polgárjogi eszközöket fognak igényelni, és úgy gondoljuk, hogy a tervezet szerint a hivatalnak nem lesz elég komoly izomzata, nem lesz elég komoly fogazata, amikor a polgárjogi eszközöket kell alkalmazni, mert az kevés, hogyha ez a hivatal csak arra lesz jogosult, hogy megállapítja, hogy bajos a szerződés, vissza kellene szerezni azt a vagyont, ami a szerződéssel elúszott, és akkor megkéri az a jelenlegi ügyészséget, hogy az közérdekből indítson pert, kereset útján a bíróságon, mert az...
1: Hát már pedig erről is van szó, hogy felhasználhatja tulajdonképpen a teljes a jogérvényesítés minden létező fórumát, amelyre az államnak hatása van, és egyedi ügyekhez kapcsolódóan szakembereket kérhet magához, vagy utasíthat más olyan szerveket, hogy folytassanak le különböző cselekményeket. Szóval többről van szó, mint hogy csak önmagában dolgozik.
2: Persze, de egyébként az ügyészség jelenleg is nyomozhat, meg nyomoztathat, tehát utasításba adhatja a rendőrségnek, adóhatóságnak, hogy az nyomozzon, vagy elvonhatja tőle a nyomozást. Lásd, ott van a Magyar Nemzeti
1: MNB ügy, így van.
2: Ügye. De még ennél is többre van szükség. Tehát mi azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy ne 5 évig, meg 8 évig húzódó bírósági per legyen egy ilyen szerződésvizsgálatnak a vége, ami alatt ugye, ha nincsen kellő gyorsasággal döntés, akkor a vagyont még ki is lehet menet közben síbolni. Az kell, hogy maga a hatóság mondja ki azt, hogy a szerződés érvénytelen, és a bíróság jogorvoslati fórumként jelenje meg. Aki kárt szenved a szerződés érvénytelenítése folytán, az bizonyíthassa, hogy a hatóság szerint tisztességtelen, jó erkölcsbe ütköző, tolvajló szerződés mégis tisztességes volt, nem volt ott jogsértés. Tehát ezt neki kelljen ellenbizonyítással igazolni a bíróságon, és ne csak a polgári bíróság által elrendelhető biztosítási intézkedések álljanak rendelkezésre a vagyonkimenekítés megelőzésére, hanem a hatóság a szerződés érvénytelensége esetén ugyanúgy legyen jogosult elrendelni zárlatot, vagyonbiztosítás lefoglalást, mintha az büntetőeljárás lenne. Itt erős, kemény eszközökre van szükség, mert bár nagyon sok vagyon biztosan már kimenekítettek, vagy éppen menekítenek most is, de nagyon sok olyan vagyon ellen van, amit nem tudnak elvinni. Az MBH bank itt van, a 4IG itt van, a magántőke alapok által tulajdonolt cégek egy része nyilvánvalóan Magyarországon van, az autópályakoncessziós cégek itt vannak, és a szerződéseknek a tömege, amiket most látunk, hogy elkezdenek a hatóságok vizsgálni, mondjuk a fonyódi polgármesternek is most ez okozta ellenénul büntetőjárás, illetve az ő őrizetét letartóztatását, hogy elkezdenek ezeket a gyanús, vagyonkimenekítő, közvagyonkárosító szerződéseket vizsgálni, tehát nem mindent menekítette külföldön.
1: Hogy fog működni mindez a gyakorlatban, hiszen azok tehát a PTK-ban és a polgári törvénykönyvben is, és a büntető törvénykönyvben is meglévő passzusok alapján fog dolgozni, nyilvánvalóan a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal is, ugyanúgy, mint hogy mondjuk az ügyészség, vagy a rendőrség, egy gazdaságvédelmi osztály, és a többi, azok akkor majd nem indíthatnak el eljárásokat, mert az megy az NVVH-hoz?
2: Igen, előfoglalása lesz, és kizárólagos hatásköre lesz a NVVH-nak, a vagyonvisszaszerzési hivatalnak azokban az ügyekben, abban a körülbelül fél tucatnyi bűncselekményben, ami a büntetőeljárási törvényben fel van sorolva. Tehát, hogyha két hatóság egyszerre érkezik egy ilyen ügy gyanújához, akkor a vagyonvédelmi hivatal azt a saját hatáskörébe vonhatja, de dönthet úgy, hogy nem viszi végig ő maga az ügyet, hanem felkéri a rendőrséget, ügyészséget, hogy azt csinálja tovább a sztorit. Valószínűleg ez most elméletileg spekulatív, mert nem hiteles, nem feltételezhető, hogy azért jönne létre egy ilyen sajátos hatáskörben eljáró hivatal, hogy egyébként a feladatkörébe tartozó bűncselekményeket visszafocizza a meglévő hatóságoknak.
1: A NKA ügy Búzs Balást, aki az NK-nak az alelnöke volt, illetve további 5 szemét, akik döntöttek arról, vagy dönthettek arról, hogy a választások előtt, erről ugye Molnár Áron tett ki áprilisban egy videót, 17 milliárd forintot szórtak szét, titkos, bizalmas, informális pályázatokon, nem tudom pontosan, nem minősíteni akartam jogilag, hanem leírni a helyzetet. Szóval itt Búzs Balázs korábbi harmadik kerületi polgármestert és NK alelnököt őrizetbe vették, 5 másik társával együtt. Ott megszületett az indítvány az előzetes letartóztatásukra, hogyha igaz, akkor erre a mai nap során kerülhet sor a döntésre, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e őket. De hát nem Búzs Balázs volt a tetején ennek a rendszernek.
2: Ez az NKA ügy, ez nagyon sok szempontból beszédes és emblematikus. Egyrészt volt ez a legenda, ugye, hogy legalább kormányozni tudnak, és ennek mintájára, hogy de mindent lepapíroztak. Na ennyit arról, hogy a mindent lepapírozás, tehát hogy formailag, alakilag érvényes támogatási okiratba, szerződésbe foglalták bele ezeket a haveri politikai közpénzosztásokat, hogy az megakadályozná a valódi eljárást, a felelősség kiderítését, hogyha azt a hatóság ambicionálja. Ilyen módon az elmúlt 15-16 év összes lepapírozott stikliét ki lehetett volna vizsgálni, tehát itt mutatja a valóság, itt arcul csapja a valóság a meres vágyálmukat, hogy ezt meg lehet csinálni. És talán már ebben az adásban is beszéltünk arról, hogy néha banánhéjon csúsznak el ezek a figurák. Tehát mi szeretnénk őket a letelepedési államkötvényben, a lélegeztetőgépben, nem tudom, 4IG magántők alap és MBH bank kreálása ügyében, a 100 és 1000 milliárdos lenyúlások ügyében vádlottak padján látni. De lehet, hogy egy idézőjelben PIMF 17 milliárdos, vagy egy még annál is kisebb összegű, néhány százmilliós önkormányzati szintű vesztegetés vagy hűtlenkezelés fogja elvinni ezeket a figurákat, mert ez a helyzet is mutatja, hogy meg lehet őket fogni, és hát igen, a kérdésben ott a gyanú, hogy ugye nem Búzs Balázs állt a sztori tetején, én korábban is azt feltételeztem, most is abban vagyok, hogy ez az ügy eljuthat volt miniszterig, akár a volt miniszterelnökig, Hankó Balázsig, Orbán Viktorig, mert amikor dől a dominó, okkal gondolhatja bárki, akit éppen megfognak, hogy mi a fenének vigyem el én egyedül a balhét. Hát nem én találtam ki ezt az egészet. Hát nyilván nem Búzs Balázs gondolta úgy, hogy mondjuk Pataki Attilának, Deák Bill Gyulának vagy Tóth Gabinak kell adni ezeket a pénzeket. Ez valaki másnak az agyában fogalmazódott meg, hogy mondtam én, Mága Zoltán.
1: Na, bocsánat, azért bizonyos dolgot azért tisztázunk. Tehát ott vannak olyan támogatott, vagy lehetnek olyan támogatott célok, amelyek valóban megérdemlik a támogatást. A probléma az, amikor tulajdonképpen ebből pártkampányt vagy választási kampányt csinál.
2: Én nekem nem a felsorolt szerzők, művészek, előadó művészek teljesítménye van a probléma, az mindenkinek ténylegesen az ízlése kérdése.
1: A probléma nem, de Ávér Gyula neve ütötte meg a fülemet, mert ő konkrétan nem kampányolt, vagy ő nem folytatta azt a tevékenységet. De itt most nem is csak arról, hogy a magánvéleménye mi, hanem az, hogy milyen rendezvényekre mentek voltak éppen ezek a pénzek.
2: A kérdés az, hogy milyen eljárásban osztották a pénzt, hogy ez a megengedett, szabályos, szokványos eljárás volt, vagy azt megkerülték, ugye itt ilyen ideiglenes kollégiumban a közvetlen miniszteri hatáskörbe vont közpénzosztással állunk szemben, olyan esetekkel, amikor valójában ezt az ideiglenes kollégiumot eleve úgy alakítják ki, hogy abban a miniszter alárendeltségébe tartozó, tehát autonómiával alig ha rendelkező személyek vannak, nem az az izgalmas benne.
1: És ők kell, hogy aláírják.
2: Valakinek vállalnia kell, hiszen ugye tudja, hogy azért van ott, hogy a döntéseket formailag meghozza.
1: Több százmilliót vissza is adtak a kedvezményezettek már eddig. Ez önmagában az ügy elbírálása szempontjából jelent valamit publicisztikailag, vagy úgy itt ebbe a beszélgetésben igen, de a jog előtt ennek van egy relevanciája.
2: Kárenyhítő hatása van, és hogyha felelősségre vonják őket, például megáll a hűtlenkezelés, amiben ők részesek, társelkövetők, akkor az a büntetés kiszabásánál enyhítő körülmény, hogy a bűncselekménnyel előidézett vagyoni hátrányt, károsodást ők megpróbálták jóvá tenni, visszatérítették a pénzt. Ettől még a bűncselekmény el van követve. Ezt gondoljuk bele, hogy ez egy, ha valakinek a lakásába betörnek, és egyébként utólag az ellopott fűnyíró előkerül, attól még a betörés az betörés maradt, tehát hogy ez a bűncselekmény ez el lett követve, ezt a bűncselekménynek van felelőse. Ha ő egyébként jóhiszemű, kárenyhítő, megtérítő, visszatérítő magatartást tanúsít, akkor majd 3 év helyett 2 évet fog kapni.
1: A végleges jogi minősítéssel azért megvárnám majd a bíróságnak a jogerős döntését.
2: Nyilván itt gyanúkról van szó, egy konstrukcióról, hogyha megáll a bűncselekmény, és ő egyébként a kárt megtérítette, akkor ez enyhítő körülmény lesz.
1: Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: nem lehet öncélú politikai tisztogatás a tisztító tűz akció. Erről írt Kunhalmi Ágnes, korábbi szocialista országgyűlési képviselő, akit köszöntök a stúdióban, Kezicsoklom, jó reggelt.
1: Jó reggelt.
0: Mert hogy ön azt vetette fel, hogy hát soha többé nem indulhatok akkor a választáson, mert hogy ugye itt van egy 12 éves mandátumkorlát, legalábbis erről még nem született egyébként végleges döntés, megállapodás, de hát ezt bedobta Magyar Péter, és már azzal viccelődött, hogy lehet, hogy ezt le lehetne vinni 8 évre is. Na most önnek ez az idő, ez kitelt. Egyébként szeretne még parlamenti képviselő lenni?
1: Szeretném leszögezni, hogy alapvetően ez nem rólam szól. Nem Hadházi Ákosról, nem Szabó Tímeáról, de valóban van egy olyan mellékhatása, hogy mindazon képviselők, akik az elmúlt években becsülettel, tisztességesen dolgoztak, soha nem nyúltak a közösbe, ellátták a feladatukat egy-egy választókerületben, én ugye a 18. kerületben, így ezáltal ők lényegében kizáródnak az indulás lehetőségéből. De itt nem rólunk van szó személy szerint, hanem egy elvről. Tehát nem lehet modern polgári társadalomban, demokráciában, jogállamban társadalmi csoportokat, illetve embereket önkényesen hatalmi szóval kizárni az indulás lehetőségéből. Tehát ez alapvetően, ez olyan dolog, hogy értsék a tévénézők, hogy akkor precedens teremtünk esetleg, ha ez átmenne arra, hogy mondjuk az indul a választáson, akinek van egy diplomája. Vagy akinek 8 általános iskolai végzettsége nincs, az mondjuk nem indulhat a választáson. Tehát nem szabad precedens teremteni erre, ez jogállamban nem lehet. 2. Visszamenőleges jogalkotást egy demokráciában nem lehet. Ha Orbántól nem tűrte ezt el az értelmiség és a nép, akkor bizony senkitől, semmilyen választott vezetőtől nem lehet eltűrni azt, hogy megtegye. 3. pedig, és ez az a legfontosabb, további nagyon fontos szempont, hogy ez alapvetően nem hatalomkorlátozás, amire hivatkoznak, hanem alapvető emberi jog. Az alapvető állampolgári jog, hogy neked van egy szavazatod, amivel élsz, illetve te elindulhatsz a választáson. Ez polgári demokráciában, Európában elképzelhetetlen, hogy korlátozva legyen.
0: Mehetünk majd végig pontonként, ha a visszamenőleges jogalkodás az megütött a fülemet, mert ön szerint ez, hogy a jövőben nem lehetnek azok országgyűlési képviselők, akik már 12 évet leszolgáltak ebben a ebéli minőségükben, ez visszamenőleges jogalkotás?
1: Hát ugye mostani állás szerint, ahogy én hallgattam a tervezetet, és most reggel sok újságban most már megszólaltak egyetemi professzorok, alkotmányjogászok, és sokan úgy gondolják, és én is azt látom, hogy a jelenlegi pillanatban a tiszásoknak most indulna a 8 vagy 12 év, illetve nekünk meg már visszamenőleg mi már nem mehetnénk. Tehát akkor vagy egységesen hozunk szabályt, vagy nem hozunk szabályt.
0: Jó, ezzel most azt mondja egyébként, nem tudom, hogy így gondoljam, itt el tudja mondani, hogy a miniszterelnöki ciklus 8 évben történő korlátozása is, amely rendelkezés jelen állás szerint egyedül Orbán Viktorra vonatkozik, akkor ez is egy visszamenőleges hatályú jogalkotás?
1: Alapvetően ez a visszamenőleges jogalkotás szerintem semmilyen módon jogállamban nem elképzelhető.
0: Nem, értem. Az Orbán Viktort érintő miniszterelnöki ciklus korlátozást is ugyanúgy visszamenőlegesnek gondolja?
1: Ez tűri a vitát, de valójában azt kell megérteni, hogy szerintem fölösleges.
0: Azért vagyunk itt.
1: Az, hogy fölöslegesen hoznak ilyet. Tehát nem kell, én tudom, hogy attól félnek ma az emberek, hogy kell hozni olyan döntéseket, hogy nehogy megismétlődjön az elmúlt 16 év. De az, hogy valakinek az alapvető jogait korlátozzák, ugye a miniszterelnököt közvetve választja meg a mindenkori parlamenti többség. Ott lehet egyébként bevezetni korlátozó intézkedéseket, de én azt gondolom, hogy ha elfűek vagyunk, akkor ott is csak a jövőre nézve. Tehát bíznia kell a Tisza többségének, bíznia kell a Tisza pártnak és a miniszterelnöknek, elnöknek is a magyar társadalomban abban, hogy a következő választáson is le tudják győzni a Fideszt. Politikailag kell Orbánt újra meg újra megverni, és semmilyen módon nem szabad megengedni azt, hogy az az orbáni antidemokratikus kultúra visszatérjen az országba, ami ellen harcoltunk, és ami ellen több millió ember tényleg összeállt. Nehogy már,
0: bocsánat,
1: Orbán Viktor tűnjön a legnagyobb demokratának ezek után ebbe az országba.
0: Értem. Igen, most a jogi minősítése egy pillanatra azért érdekelne, és ne érez a szőrszálhasogatásnak, csak talán ez az a közös nyelve a politikai közösségnek, amin beszélni tudunk egymással. Szóval, hogyha visszamenőleges joghatályúnak érzékeli azt, hogy 12 éves korlátozást vetnek ki a parlamenti munkára, és ez vonatkozik azokra, akik már ezt leszolgálták, akkor nem a közvetlen vagy a közvetett választás miatt, hanem a visszamenőlegesség miatt, egy fogalom miatt, akkor ugyanúgy elutasítja azt is, hogy Orbán Viktor ebben a körben kizáródjon a további miniszterelnöki szolgálat lehetőségéből?
1: Ahogy fogalmaztam az előbb is, a visszamenő jogalkotás semmilyen módon nem tartom jogállami eszköznek.
0: Tehát akkor ez vonatkozik a miniszterelnöki mandátumokra is.
1: A visszamenő jogalkotás effektíve. Tehát ezt értsék úgy, ahogy mondom. A visszamenő jogalkotás szerintem nem szerencsés.
0: Értem, csak példát hoztam hozzá, például a miniszterelnökit. De akkor jó, értem. Ön ugye visszalépett a választás előtt, a saját körzetében, és a Tiszás előttnek a támogatására szólított föl. Erre volt-e akkor valamilyen olyan reakció a Tisza részéről, amit mondjuk mi nem hallhattunk, mert nem volt benne a hírekben?
1: Maradjunk annál, amit a miniszterelnök maga mondott el, és hát sajnálom, hogy voltak olyan sajtó.
0: Az benne volt a hírekben, ami nem volt benne
1: és
0: a hírekben.
1: Volt olyan újságíró, aki azt mondta, hogy én magamnak vindikálom azt a jogot, hogy elinduljak erkölcsileg, ezt maga a miniszterelnök mondta, hogy nem csak megemeli a kalapját, hanem bizony erkölcsi alapja lesz mindazoknak, akik visszaléptek, és ugye sok millió szavazó, sok százezer szavazó abban a tudatban szavazott a Tiszára, hogy egyébként ezek a képviselők valaha még startvonalhoz állhatnak, de ez egy nagyon nehéz dolog, mert egyrészt már képviselőtársam jelentős része jelezte, hogy nem ért egyet a 12 éves korláttal, de nem kíván soha többet elindulni. Nem is biztos, hogy lesz módja ezeknek a volt képviselőknek, hogy egyáltalán pénze, támogatottsággal, lehetőségen, jelenléte a nyilvánosságban, lelki ereje, hogy elinduljon 4-8-10 év múlva. Tehát ez nem így működik, hogy könnyű azt mondani, hogy csak magatokra gondoltok. Nem, itt egy nagyon súlyos elvről van szó, amit demokráciában, jogállamban nem lehet átlépni. Ráadásul meggyőződésünk, több alkotmány jogásszal beszélve, hogy az emberi jogok, kiírtam, az emberi jogok európai egyezménye első kiegészítő jegyzőkönyv harmadik cikke alapján nem lehet korlátozni a népnek a véleménynyilvánítási szabadságát. Tehát beleütközik egy olyan nemzetközi jogba is, ami szerintem lehetetlenné teszi ezt.
0: Jó, tehát volt-e olyan reakció a Tisza részéről, ami nem volt benne a hírekben?
1: Igen, de ezt nem. Tehát az ember, hogyha beszélget valakikkel, akkor ez nem jelenti azt, hogy erről nyilvánosan beszélhet. Én azt gondolom, hogy nem kaptunk konkrét ígéretet, maradjunk annyiban, amit a miniszterelnök mondott, és ez az, ami elhangzott, hogy majd ők kárpótolva lesznek. De még egyszer mondom, hogy ez nem rólunk szól, nem Kunhalmi Ágnesről szól, nem Hatházi Ákosról szól, nem Szabó Timáról szól, hanem egész egyszerűen nem lehet demokráciában antidemokratikus eszközzel élni, mert abból precedens teremtődik arra a jövőre nézve, és a mindenkori hatalommal szemben egész egyszer kell, hogy a magyar társadalomnak olyan polgári öntudata legyen, hogy nem csak Orbán Viktorral szemben, hanem a jövőben mindenkori hatalommal szemben igenis, kell a piros lámpa, hogy kivillanjon, mert ez nem a hatalom korlátozása, hanem alapvető emberi jog korlátozása.
0: Lázár János ugye azt mondta, hogy nem ördögtől való, csak ezt jobban elő kell készíteni. Gulyás Gergely meg azt mondta, hogy teljesen elfogadhatatlan ez a fajta rendelkezés. Az a megfontolás, amelyet említ a Tisza, illetve hát Magyar Péter, nevezetesen, hogy a túl sok hatalomban töltött év az nem feltétlen biztos, hogy szolgálja a közérdeket, és egyébként 12 év alatt pedig mindenkinek volt lehetősége a saját programját végigvinni. Nagyjából arról szól, és ebben szerintem van a társadalom egy jelentős részében egy elfogadás ez iránt, az érvelés iránt, hogy nem bántani akarom a kifejezésre, nem is önre vonatkozik, az úgynevezett megélhetési politikus, amelyről azért sokat beszélgetnek egymás között az emberek. Ez a típus, ez ilyen formában ne legyen része a közéletnek.
1: Pont ez a lényeg, és szerintem ez egy megtévesztő út, hogyha azt mondjuk, hogy azt hiszik az emberek, hogy azzal, hogy egy képviselőnek a választhatóságát korlátozzák, vagy egy embernek a választhatóságát korlátozzák, illetve bizonyos embereket, csoportokat hatalmi szóval kizárnak a választhatóság lehetőségéből, az indulás lehetőségéből, az korlátozná a hatalmat. Ez nem korlátozza a hatalmat, az korlátozza a hatalmat, hogyha a független intézmények, alkotmánybíróság, ügyészség valóban függetlenül működnek, az korlátozza a hatalmat, hogyha például állampolgári és demokratikus ismereteket terjeszteni az értelmiség és a civil szféra, illetve az általános iskolai képzésbe bekerülne, az korlátozza, mert akkor az emberek tudják, hogy mitől kell megvédeni a mindenkori hatalommal szemben, mi kell, hogy felvillanjon vörös lámpaként, ha baj van. Az önkormányzati rendszer helyreállítása, függetlensége az korlátozza a hatalmat, és egyébként nagyon félek attól, ha már az önkormányzatokat említjük, hogy ezt be akarják vezetni a polgármesterekre nézve is. Tehát
0: szerint... Voltak már erre vonatkozó
1: lehetett megjegyzések. Én is hallottam, és az a nemzetközi egyezmény kiterjesztetten szerintem egyébként vonatkozik a polgármesterekre is. Szóval az emberek el tudják dönteni azt, hogy kit szeretnének hatalomban látni. Tehát bízni kell az emberekben, és nem lehet adminisztratív eszközökkel politikai ellenfeleket negligálni, és ez nem a Fideszről szól, nem rólam szól, még egyszer mondom, hanem egy olyan határvonal, amit jogállamban nem lehet.
0: A Magyar Péternek... Én ezt értem, hogy ön azt mondja, hogy nagy rendszer szinten kezeli ezt a kérdést, de ne haragudjon, hadd kérdezzem meg egészen őszintén, és ez lehet, hogy egy kicsit személyes. Ön átverve érzi magát?
1: Nem átverés, nem rólam van szó, meg kell érteni, mert ha e felé megyünk el, akkor erősítjük azt a logikát, hogy itt védi valaki a saját mundérbecsületét. Egyrészt nyilván egy ember kiáll önmagáért, de itt egy demokratikus jog, mint állampolgár ülök itt a televízióban. Nem volt képviselőként, mint állampolgárként gondolom azt, hogy nem lehet határvonalat átlépni a jelenlegi kormánynak, a Tisza többségének és Magyar Péter miniszterelnök úrnak ma minden eszköze megvan arra, megvan a társadalmi és a politikai felhatalmazása is, és eszköze arra, hogy végre elkezdje ezt az országot rendbe tenni, például legyenek szociális jogok újra, legyen a kórházakban légkondicionáló, és visszavezesse a demokratikus és jogállami útra és Európába Magyarországot. Ez a döntés először olyan döntés, ami távolítja ettől.
0: Kunhalmi Ágnes korábbi országgyűlési képviselőnek köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Nem volt váratlan, hogy a Fidesz-KDNP nem szavazta meg a médiatörvény módosítását. Végeredményben megtörtént, átment bő kétharmaddal ez a javaslat, a Mi Hazánk is csatlakozott a Tisza párthoz. Viszont nem történt meg az a fajta szakmai egyeztetés, amelyre korábban sokan számítottak. Ennek több oka is lehet, és nem is biztos, hogy nem fog megtörténni a jövőben, mert hogyha igaz, akkor lesz még egy köre majd ennek a jogalkotási folyamatnak. Kocsi Ilona, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az elnöke, a vendégem. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk. Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy milyen egyeztetésekre lesz lehetőség, de ami most így röviden érdekel, nem is biztos, hogy röviden, amennyi idő erre van. Mi az, ami jó, hogy benne van ebben a megismert szabályozásban, mi az, aminek nem kéne benne lennie, és mi az, aminek benne kéne lennie?
2: Tehát értjük a gyorsaságot, tehát az egész arról szól, hogy a jelenlegi vezetést le lehessen gyorsan váltani, méghozzá jogszerű keretek között. Erre alkalmas az új szabályozás. Jó, hogy a szakmát bevonják a közmédia vezetőtestületeibe, pontosan egybe, a köztestületbe vonják be. Ez a szervezet, testület gyakorolja majd a tulajdonosi jogokat, és itt három arányban lesz. Három lesz a ellenzéki képviselő, három a kormánypárti, és három a szakmai. Tehát jó, hogy benne van a szakma. Tehát most a
1: ez
2: jó,
1: a független közmédia testület, erről beszélünk.
2: Független közmédia
1: testület. Majd megtanuljuk ezeket a fogalmakat.
2: Meg kell tanulni, igen, igen. Tehát ebben benne van a szakma, ez jó. Jó, hogy lesz egy sajtóalap. A MUOSZ is javasolta, a média alapnak hívtuk, kicsit más megfogalmazásban, de lényegét tekintve igen. Tehát ezek a jó dolgok. Ami nem jó, hogy a politika van többségben ebben a köztestületben, ez a
1: független közmédia
2: testületben, igen, majd én is megtanulom a pontos kifejezést. Az nem jó, hogy itt a politika van többségben. Tehát a 6 politikus, 3 szakma.
1: Szóval az még szép lesz egyébként, hogy nincsen agyon konkretizálva azon szakmai szervezetek körre, akik megnevezhetnek jelölteket a független közmédia testületbe, és hát ugye 3 helyről érkezhet majd. Tehát ennél azért többen vannak meg, azért ez egy olyan szakma, hogy itt sokan fújnak sokakra, vannak barátságok is, ellentétek is, még úgy, hogy a szakmaiság meg is van, tehát nem az lesz ennek a vége, hogy a szakmai szervezetek vagy az egyes előttek elkezdik fúrni egymást?
2: Hogy őszinte egyek, ezt nem tudom, de nem tartom kizártnak ezt a lehetőséget is. Én inkább nagyobb problémának.
1: Ez van persze, mi vagyunk a szakmának igen, a baja, tehát igen. Ezt oldjuk meg, milyen ezt értem.
2: Tehát mint a mi szakmánk is nagyon megosztott, kit ismer el szakmai testületnek, szóval ez egy bonyolult helyzet a mi szakmánkban is, de mondom, én nagyobb problémának érzem azt, hogy 6-3 a politika javára. Én azt gondolom, hogy jó lett volna, ha itt a szakma van többségben. Tehát oké, hogy benne vannak a politikusok, 2 kormánypárti, 2 ellenzéki, és akkor 5 jutna a szakmának. Még akkor is, hogyha még ezen is biztosan vitatkoznánk, és vitatkozni is fogunk, de ez egy szakmai többségű testületnek kellene lennie. Tehát én ezt nem tartom szerencsésnek. A sajtóalap, tehát jó, hogy felállították, igazán nem tiszta majd, hogy ki és milyen elvek alapján fog dönteni, de ez a tanácshoz fog tartani, a végső döntés a tanácsé lesz. Tehát ez lehet, hogy szerencsésebb lett volna akkor a testületnél hagyni, tehát az a független közmédia testületnél, mert hogy ők gyakorolják egyébként a tulajdonosi jogokat, és, de ez talán részletkérdés, az jó, hogy van, ennek a tartalmát nagyon pontosan meg kell majd határozni.
1: És a sajtóalapról beszélünk, aminek egyébként lehetősége lesz arra, hogy különböző szerkesztőségeket, műhelyeket támogasson.
2: Ez nagyon fontos egyébként, mert vidéken például nagyon nehéz összehozni egy olyan mennyiségű olvasótábort vagy néző közönséget, akik el tudják tartani az adott médiumot. Én legutóbb is itt a Debrecenről beszéltem, egy független helyi lap megérdemli azt, hogy megmentse adott esetben egy ilyen sajtóalap. Természetesen nem az adott média teljes működését fedezni ez a sajtóalap, csak a túléléshez segítene hozzá. Tehát ennek pontosan meg kell határozni majd a tartalmát, nyilvános lesz, pályázható lesz, tehát ez jó, csak a tartalom hiányzik még belőle. És nyilvánvalóan ugyanez vonatkozik a többi szervezetre is. Ugye most kezdődik a társadalmi vita, meg a szakmai vita. Na most ebben nyilvánvalóan a MUOSZ is részt kíván és részt is fog venni, tehát leírjuk a javaslatainkat. De igazán ez a javaslatunk, hogy ne a politika legyen többségben, hanem a szakma legyen többségben.
1: Ja, teljes szakmát és a nyilvánosságot is bevonná a kormány a közmédia átalakításába. Erről Tar Zoltán illetékes miniszter tett közzé egy bejegyzést tegnap. És azt mondja, hogy az átmeneti vezetésnek, mármint a közmédia átmeneti vezetése, mondja, erre mindjárt rátérünk, nem biztos, hogy mindenki tudja követni, átmeneti vezetésének lesz a dolga, hogy a társadalmat azt bevonja a közmédia megteremtésébe tulajdonképpen. Mert hogy ugye az van, amit te is mondtál, hogy van egy jelenlegi menedzsmentje, vezetése, szervezeti struktúrája a közmédiának, ezt gyorsan, hogy a váltást meg lehessen csinálni. Ezt egy mostani, most elfogadott jogszabályra lesz megoldják, de hogy majd lesz egy következő jogalkotási kör is. Erről tudunk valamit, hogy a következő jogalkotási kör az mire vonatkozhat majd?
2: Nyilván nem tudunk, mint ahogy egyéb részletekről sem. Én azt gondolom, hogy most elkezdődik a társadalmi vita, és ősszel kerülhet sorra. Azt hiszem, hogy a miniszteri biztos Grósz Judit is azt mondta, hogy szeptemberben várható egy újabb törvényalkotási kör, amit el tudok képzelni, hogy akkor a most elfogadott törvényt is akkor módosítani fogják, csak azt gondolom, hogy a kereteket azért kijelölik most. Tehát a kereteken belül lehet majd mozogni, és ez egy picit problematikus.
1: A közmédiával elsősorban, ami a legtöbb kritikát kiváltott, az a propagandisztikus, semmilyen szakmai sztendernek meg nem felelő hírszolgáltatás volt. És ezt lehet látni április 12-e óta, hogy tudnak ők is csinálni olyan anyagokat, amelyek a mi fogalmaink szerint is leírhatók és minősíthetők. Tehát ebből adódik számomra az a kérdés is, hogy szervezeti vagy személyi kérdése az, hogy egy adott műhelyben konkrét pártpropaganda megy, vagy hírek mennek, mert úgy tűnik, hogyha a környezet megváltozik, akkor hát nem is felejtették el, hogy ez a szakma miből áll.
2: Hú, de nehéz kérdés, azt gondolom személyi kérdés is, meg szervezeti is. Először is ki kell nevezni azokat a vezetőket, akik garantálják, vagy magukénak érzik a közmédia szellemét, tartalmát, és valójában közmédiát akarnak vezetni, és közszolgáltatást akarnak adni hírekben is. Tehát ez egy személy. De lesz egy közszolgálati karta, ami pontosan rögzíti a működés tartalmát, és akkor ehhez a tartalmaz kell igazodni. Tehát akkor viszont a munkatársaknak is ezt a kartát kell szem előtt tartaniuk, amikor majd működnek. De egyébként olyan egyszerű szakmai sztenderdeket kell figyelembe venni, tehát a hír az hír legyen, és ne egy hamisított valami.
1: Arra utaltam,
2: most gyakran ez fordult elő, hogy nem valóságos híreket adtak, hanem álhíreket.
1: Ezt még majd ti is fogjátok tanítani az újságíróiskolában, hogy nem.
2: Nekünk van etikai kódexünk, amiben egyértelműen kiderül, hogy kell egy normál, egy újságírónak,
1: világos, nem
2: hogy
1: csak,
2: kell dolgozni.
1: Példaként lehet hozni azt, ami itt ment április 12-ig. Arra akartam csak ezzel utalni, hogy lehet bármilyen szabályozást hozni, de az nagyon könnyen eltéríthető akkor, hogyha olyan emberek kerülnek oda. Vagy egy olyan irányítási szándék tud akár informálisan is érvényesülni, ami legyen bármi leírva, de végül azért valami kimegy majd a csövön, és tényleg minden eltéríthető. Mi fogja megakadályozni ezt? Tudom, hogy ebben a tévében, vagy nálatok mi akadályozza, meg van egy dolog, amit biztos nem fogunk feladni.
2: Hát azt gondolom, hogy lesz egy egyértelmű szabályozás, hogy mi számít közszolgálati hírszolgáltatásnak mondjuk. Lesz erre karta. A vezetőket, ha igaz, akkor nagyon szakmai alapon fogják kiválasztani, és egy csomó szervezet jelölhet. Tehát feltételezem, hogy talán ott szakmailag alkalmas emberek lesznek. És ezen kívül, tehát vannak szabályok, van egy tartalom, vagy van egy egyértelmű irányelv, ami alapján menni kell, és ha még ezek után is lesz visszaélés, bár pedig lehet ez, hát nyilván ez személyfüggő azért valamennyire, közbe kell avatkozni, és talán most egy sokkal rugalmasabb közbeavatkozásra lesz mód, hiszen még lesz egy közszolgálati tanács, és amelyik a társadalmi felügyeletet látja el.
1: Nyílt levélben szólította fel a magyar nagytőkéseket, az úgynevezett nemzeti nagytőkét, Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya arra, hogy a most megszűnő Fidesz párti vagy fideszes média műhelyek munkatársait vagy magukat a műhelyeket segítsék meg, nyúljanak a zsebükbe. Mit gondolsz erről?
2: Ez egy érdekes fejlemény. Én azt gondoltam, hogy van az úgynevezett NER lovagokban annyi betyárt becsület, hogy a rengeteg megszerzett pénzt, egy részét visszafolyatják adott esetben a média megtartásában, hiszen talán nekik is fontos. Hát nem ez történt. A dolog azért lesz nehéz ennek a médiának, mert nem szoktak hozzá a piaci működéshez. Tehát ahogy omlik össze az egész média birodalom, a Kesma, ez azt látszik, hogy meg se próbálják piaci alapon működtetni az egész társaságot, vagy a társaság egyes elemeit. Itt külön érdekes egyébként a Mandiner esete, mert a parlament döntött arról, hogy a közérdekű alapítványokat államosítani fogja, visszaveszi állami kézbe ezek a kekvák. A Mandinert egy ilyen kekva működteti, a Matthias Corvinus alapítvány. Tehát gyakorlatilag közvetetlen állami pénzből működtetik. Most ez a Matthias Corvinus alapítvány visszakerül állami kézbe, és gyakorlatilag így a Mandiner is közvetetten. Tehát nyilvánvalóan nem marad állami kézben, de nekik is meg kell tanulniuk piaci alapon működni, vagy nem tudnak működni, és megszűnnek.
1: A piaci alapú működéshez piac kell. A piac az ebben az esetben közönséget jelent, és van legalább 2,5 millió szavazó, akik egyébként ilyen értelemben piacot jelenthetnének.
2: Abszolút.
1: Ezeknek az orgánumoknak ez mekkora piacnak számít?
2: Én azt gondolom, hogy egy Mandinert simán el tudna a piac tartani, hogyha a Mandiner valóságos és jó minőségű jobboldali lap lenne. Tehát gondolom, hogy ennek a piacnak is minőség kell. Tehát csak propagandát nyomni, vagy egy kormányt, vagy egy pártot kiszolgálni, az kevés lesz ahhoz, hogy a közönség megfizesse.
1: Ez is lecke lesz ma a sajtótörténetből. Kocsi Ilonának, a MOLSZ elnökének köszönöm. Örülök, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Mától országos tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Vízminőségromlást is okozott a miskolci Színvapatak szennyezése. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Megdőlte az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja. A velencei tavon közölt az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022 szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a bor, és hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak

0: vizsgálják. Holnap kezdődik a Kisvárdai Színházi Fesztivál, több mint 20 előadást mutattak be a szakmai zsűrinek a Kárpát-medence magyar nyelvű társulatai. A kínálatban klasszikus és kortárs művek, monodrámák, zenés és kísérleti előadások is szerepelnek, a programokat szakmai beszélgetések kísérik. Két erős földrengés rázta meg Venezuela északnyugati részét kevesebb, mint egy perc különbséggel. Legkevesebb 32 halálos áldozatról tudni, az országban rendkívüli állapotot hirdettek. A mentő alakulatok folyamatosan kutatnak túlélők után a romok között. Felfüggesztették a tanítást, leállt a vasúti közlekedés, a Caracasi nemzetközi repülőteret bezárták. A 7,2-es és 7,5-es földrengéseket Kolumbiában is érezni lehetett. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a Rákóczi úton, a Barostér közelében, a Huszár utcánál. Egyik irányban sem járható, ezért a belső sáv. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton befelé, illetve a Kerepesi úton és a Tököli úton a Barostér előtt. Nehéz az előrejutás a budai alsórakparton északi irányban a Szabadság hídig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalom előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utcánál és a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Telítettek a sávok az Ülői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, a Soroksári úton befelé a Haller utcától, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcától és az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották.

most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Bodac Balázs.
1: Az ATV volt az egyetlen televízió csatorna, ami végigkövette a Hunor programból a látható és bemutatható részeket egészen a kiválasztástól kezdve odáig, hogy hazaérkezett Kapu Tibor. Ma van egy éve annak, hogy elindult egyáltalán. Kapu Tiborral beszélgettünk itt éppen a tegnapi nap folyamán. Most pedig ennek a filmnek a producerével, rendezőjével, szerkesztőjével, amely bemutatja ezt az egész folyamatot. Novák András van itt nálunk. Szervusz, jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Szia Balázs, jó reggelt.
1: Mennyire volt hosszú ez az egy év, ami azóta eltelt?
2: Hát nem csak addig forgattuk, hogy hazajött, hanem utána nyomon is követtük, mert a filmnek ugye van egy olyan része, hogy a Timinek rettentő sok feladata van, és igazából most kezdődik el az a munka, hogy hát elmegy előadásokat tartani, és kedvet csinál a gyerekeknek, de nem kell kedvet csinálni, mert akárhova megy, pillanatok alatt elfogynak.
1: Ekkora csillogó szemekkel az
2: összes figyelő. És mindenki rajos akar lenni, és teljesen mindegy, hogy óvodások, általános iskolások, középiskolások, egyetemisek, tehát komoly fizikai műhelyektől kezdve gyerekeknek mesél, hogy milyen az egész. Csillogó szemmel nézik, szerintem ez egy hihetetlen sikertörténet, és a Tibi ez egy rettentő jó figura volt, meg egy nagyon jó kommunikátor, hogy ezt el is adja, és nagyon jó. Már az elején tudtuk, tehát amikor forgattunk vele, és tudod, interjú szituációba kerültünk vele, akkor már lehetett érezni, hogy Tibibe van valami, bár annak idején nagyon komolyan odafigyeltek ránk, hogy mindenkivel, tudod, négy jelölt volt, hogy mindenkivel ugyanolyan típusú interjút készítsünk, és ugyanazokat kérdezzük tőlük.
1: Akkor, amikor beszélgetek, ti nyilván nektek az a dolgot, hogy hogy csináljatok egy filmet. Érdemben a filmké, egy sorozatot, igen, érdemben mennyire könnyíti meg a munkátokat az, hogyha a szereplői, vagy a főszereplője, aki aztán végül a főszereplő lesz, az jó kommunikál. És most túlmegyek egy kicsit azon, hogy szakmázunk, mert hát nyilván a film is a közönségnek szól.
2: Igen, ők tudták, hogy nagyon jól kell nyilatkozni. Ugyanis amikor megvoltak a képességek, akkor nekik benne volt az, hogy utána el kell adni ezt a programot, el kell adni az embereknek, és kommunikálni kell. Tudni kell beszélni.
1: Ez dolguk ugyanúgy a dolguk volt nekik, mint végigcsinálni a kiképzést, vagy aztán a misszió?
2: Ugyanolyan fontos volt, tehát a kommunikációs programban való részvétel, és ebből a szempontból mi is egyfajta tesztalany voltunk, tehát hogy a stábbal hogyan viselkednek, milyen reakcióik vannak. Tibivel volt, most megpróbálok egy-két olyan sztorit elmondani, még nem került nyilvánosságra, a centrifugába bementünk forgatni. Ez egy nagyon szűk hely, ahol megpörgetik 3G, 4G, 6G, 8G, 9G, hogy hogyan reagál a szervezetük, bírják egy nagyon szűk zárt kapszula. És amikor bementünk, akkor megpróbáltunk, ugye operatőr, én, és akkor valahogy megpróbáltunk elférni, és látta Tibi, hogy nem férünk, és olyan talpra esetten elkapta a mikrofont, beszállt, azt mondja, majd én kérdezek magamtól, és megcsináltak ketten az operatőre, úgyhogy én kiszorultam el. Nagyon, nagyon tetszett neki a szerep, és nagyon jól is állt neki a szerep, szóval működött ez a dolog. Még egy trükk, amit nagyon keményen felhívták a figyelmünket, most Ádámot láthatjuk, hogy senkivel nem, ez volt a centrifuga, az a belső igen. része, amiben nagyon-nagyon szűk volt, eljobban bezárták őket, hogy senkitől nem kérdezhettünk többet, hogy ne érezzék, hogy valakit favorizálunk. Soha nem tehettünk megjegyzést arra, hogy mi kit szeretnénk látni. Tehát ez nagyon fontos szabályokat kellett a stábnak is betartani ez idő alatt.
1: Ezek magatok által állított szabályok voltak?
2: Nem, a Hunor program vezetőivel le kellett ülni, és elmondták ezeket a szabályokat, de ugye nagyon fontos szabályokat adtak nekünk a NASA-tól, az Axiom Space-től és a SpaceX-től is, ugye a kiképzés három helyen zajlott. Végig, majdnem mindenhova végig kísérhettük őket, ez egy óriási élmény volt, hogy egy csomó mindenben részt vehettünk, sőt azt is nézték a pszichológusok, hogy a stáb hogyan beszélget. Leültették a jelölteket, megkapták az ebédet, ez a klasszikus fehér doboz, tudod, Amerikában kinyitod ott a gírosz meg a saláta, ez, és közben beszélgetnek velünk a stábbal. És 8 pszichológus nézte, hogy a stábbal hogyan reagálnak evés közben. Tehát ezt is tesztelték. Hogy
1: a kötetlen szituációban ott is figyelték.
2: Nagyon kötött szituációkat, nagyon kötetlen szituációkat, azt is tesztelték például, hogy kaptak egy legót, hogyan rakják ki, hogyan kommunikálnak egymás, hogy egy legó játékot hogyan tudnak kirakni. De ha már nálam van, azt tudom, hogy a gyerekeid imádják a dolgot, és hoztam olyan...
1: Ne beszélj!
2: Tudod, mi ez? Tippelj, hogy mi ez? Ez az ő küldetésüknek az egyik része volt, vagy amit felvittek az űrbe. Tudod, mindenki felvitt valami ételt. Igen. Ez a lengyel pirog, az űrpirog.
1: Astropierogi egyébként, ez áll rajta.
2: És a gyerekek
1: valaki ezt lenyőz. De hát nem fogják megenni, tehát ezt tudom, hogy
2: nem,
1: sose
2: ezt
1: jár
2: kell
1: le.
2: Állítani.
1: Ez sose jár le.
2: Ez pedig a hivatalos badge az Axiom 4 küldetésnek, a négy űrhajósnak a neve, a zászló, illetve a kaputyúban. Egy nagyon pici ajándékot enged meg, hogy tudom, hogy óriási fanok vagytok, illetve főleg a gyerekek.
1: Megy a házi oltár a Kaputiborral, mert tegnap beszéltem, a gyerekek hangszerei fölött fönt van a Kaputibornak a dedikált képe és a dedikált hunoros pólók, úgyhogy szerintem ezek ott lesznek a zongora és a marimba.
2: A történelmi pillanatok voltak, ugye végigcsináltuk, végigforgattuk az egészet, 14 rész. Beszéltem Nagy Mártival, a programigazgatóval, nem sokára műsorra tűzzük, az ATV Extrán biztos, igen. Még egy pár nap vagy pár hét, és megint minden 14 részt megnézhetik a nézők.
1: Nagyon érdekes egyébként, nézzék végig, mennyire, akik még esetleg nem találkoztak vele, vagy nem tudják, és nekik azért érdekes lehet az, hogy mennyire lehet úgy bemenni a kulisszák mögé, hogy nyilván van egy olyan pont, amikor letakarják a kamerát, azt mondják, hogy ezt már nem vehetett föl, de mégis mennyire engednek be?
2: Megfordítom, mindent fel lehetett venni, de minden snittet utána 500-szor ellenőriztek. Nagyon sokszor azért késett egy kicsit a sugárzás, amit itthon nem tudtak, mert hetekig ellenőrizték, hogy amit felvettünk, nyersanyag, meg ami adásba kerül, nincs rajta olyan felvétel. Mondok egy példát, bementünk a szkafander gyárba. Mindent felvehetünk. Csináltam selfie, tudod, ahogy a tévések szoktak, meg egy rövid Instagram videót. Azt is elkérték. Addig nem tehettem ki az Instagramra, amíg nem ellenőrizték minden egyes kockáját, minden egyes részletet, hogy valami know-how nem kerül-e ki belőle, vagy valami, szóval nagyon kedvesek voltak, nagyon segítőkészek voltak, de full control volt minden egyes nitről, minden egyes megjelenésről. Hát amerikai szabályok, de hát ugye minden azon milliárdok vannak egy ilyen programban, ezért erre mind oda kellett figyelni.
1: A kiképzés menete, vagy a jelöltek rostálódása, vagy az a pillanat, amikor megtudja, most már tudjuk, hogy itt Kapu Tibor és Cserényi Gyula, hogy ők vannak ketten, és közülük is egy valaki repülhet. Szóval mik voltak azok a stációk, amik számodra a legérdekesebb voltak? A technikai részlet, az iparág, vagy pedig az ember mögötte a pszichológia?
2: Nekem az elején rögtön volt egy ilyen érzésem, hogy ez egy valami fantasztikus dolog lesz, és történelmi pillanat lett, amikor elkezdtük az egész. Rögtön az elején a kiválasztás volt. Nagyon sok mindent titokba tartottak, magát a folyamatot is. A Tibinek a kiválasztása, ott voltunk, amikor bejelentették, átéreztük, mert nagyon stresszes szituáció volt. Beküldték őket egy szobába, egyesével ültek le velük beszélgetni, nagyon szerettek volna mind a négyen azok lenni, és akkor kettővel ugye azt mondták, hogy nem ön lett, és egy A ajtón mentek ki, aki meg igen, az egy B ajtón ment ki, és jött a Gyula, aki meg a tartalékos, ő pedig egy C ajtón ment ki. Tehát ez is egy nagyon összetett volt, de számomra a legizgalmasabb az volt, amikor 4 kilométerre Képkeneverelből, és érzed, hogy dübörög a föld, és az a nem tudom hány tonna folyékony oxigén és üzemanyag beindul, és elindul fölfelé, és ugye élőben közvetítettük, részt venni a visszaszámlálásban.
1: És tudod, hogy ott ül fönn a csúcsán.
2: És én előtte ugye nagyon sok interjút készítettem anyukájával, apukájával, a családdal. Nagyon kemény volt velük is megbeszélni, de hát óriási érzés volt.
1: Novák Andrásnak, az ATV tudósítójának, a filmproducerének, rendezőjének, szerkesztőjének nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és az Astropirogot is, meg a badge-et is. Köszönöm, viszont.
2: Köszönöm szépen.
0: Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ősi hagyományokat őrző ünnep. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kihez kötődik az ünnep a keresztény hagyományban? Start 1. Keresztelő Szent Jánoshoz. Start 2. Szent Mártonhoz. Heti nyereményünk egy havi Dr. Sámson hajregeneráló étrend kiegészítő a drsamsonhair.com jóvoltából. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Idén július 2-a és augusztus 3-a között, ez nagyjából egy hónapos időtartam, ugye, hogy ezt nyilván látják. Klassz a parton fesztivál, a klassz az arra utal, hogy klasszikus, meg arra, hogy klassz, jó. A part az meg az, hogy valahol víz, biztos, hogy lesz a közelben. Szóval egy olyan komoly zenei fesztivál sorozat, amire szerintem nem csak nyáron mindig nagyon nagy szükség volna. Örülünk, hogy legalább nyáron van Érdi Márta, a fesztivál producere, és Érdi Tamás, zongoraművész, a fesztivál művészeti vezetője. Köszöntöm neked, kezi csoklom, jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, Balázs!
1: Merre keressék, és mivel fognak találkozni az odalátogatók? Ez a legfontosabb.
3: Július másodikán indulunk, Balaton akaratján fogok szóló estet adni, és hát a teljesség igénye nélkül például Tihanyba Víg Andrea fog fellépni, aztán Lakatos György, opera beavatott, szóval lehetne hosszan sorolni, de azt tudom mondani, hogy tényleg jöjjenek minél többen.
1: Amikor nyári fesztiválszezonról, sőt, nyári zenés fesztiválokról beszélünk, akkor nem az első gondolat, ami szembe jön, hogy klasszikus zenével kell találkozni, pedig hát dehogy nem azzal kéne találkozni, hogy örülök is, hogy, nagyon, hát hogy van ez a rendezvény. Ez azért itt 20 komoly zenei programot jelent majd 11 településen.
4: Hát igen, hozzá kell tennem, hogy pillanatnyilag csak 20, mert azért amikor indultunk, akkor ez egy sokkal nagyobb horderejű fesztivál volt. Volt olyan év, amikor körbe koncerteztük a Balaton. Füreden és Almádi Báltában 10 koncertünk szokott lenni, most meg egy lesz, Füreden 2. Hát ezt az évet mindenki megszenvedi. Gyakorlatilag...
1: Jó, az a 20, az pont 20-szal több, mint hogyha nem volna.
4: Igen, szóval tulajdonképpen erről beszélgettünk idefele jövet, hogy annak is örülni kell, hogy vagyunk, és hogy van egyáltalán hangsúlya az értéknek. És én most nagyon reménykedem, hogy egy olyan időszak jön, hogy Bartók és Kodály országában a komoly zenének, a klasszikus zenének, mi direkt nem mondjuk, hogy komoly, mert azt szerettük volna, hogy vonzuk az embereket. Ez Tamás ötlete volt, hogy kihozzuk a Zeneakadémia falai közül ezt a fesztivált. Ezt meséld el Balázsnak, hogy jött ez létre, mert egy nagy múlt van mögötte.
3: Ja, igen, játszottam Lengyelországban a Chopin szobor alatt, és akkor gondoltam arra, hogy milyen jó lenne itthon is hasonló nyáresti koncertekkel szórakoztatni a közönséget, és ezt a címet édesapám találta ki egyébként, hogy Klassz Aparton, úgyhogy így jött az ötlet, és tényleg a Covid idején éreztük azt, és tapasztaltuk, nem csak én, hanem muzsikus barátaim is, hogy nem csak mi, hanem a közönség is egyszerűen ki voltak éhezve a komoly zenének a gyógyító erejére, mert én tényleg hiszek, hogy tényleg van a zenének gyógyító ereje.
1: Ó, hát ez abszolút, ebben én is. A komoly zenész az vagy a szobájában gyakorol, vagy egy próbateremben gyakorol, vagy egy zárt teremben lép fel, vagy egy stúdióban, ami szintén csak zárt. Szóval ritkán érzi a komoly zenész azt játék közben, hogy illatok vannak, hogy a szellő az átjár, hogy nem veri vissza a fal a hangot, hogy más a kapcsolat.
3: Mások a körülmények. Van, hogy betülköl egy vonat, vagy egy hajókör, de mi ezzel nem foglalkozunk.
1: Belecsicsereg a madár, mert akkor sem bír nyugton maradni.
3: De akkor is mi játszunk tovább.
1: Igen.
4: Igazi szép pillanat, amikor feljön a hold, vagy most a déli parton lesz egy olyan koncert, ahol azt mondták, hogy Badacsony lesz a háttér, és ott lemegy a nap. Úgyhogy ezek azok a pillanatok, amiket, tehát nem is tudom, csak annyit tudok hozzászólni, hogy jöjjenek, és jönnek az emberek, és a 12 év alatt egyre többen jönnek. Van olyan telefonhívásunk, hogy mikor vegyék ki a szabadságokat, mert annyira szeretnék, és Almádiba kihagyhatatlan koncerteknek neveztek el bennünket, és...
1: De jó, tehát.
4: És szóval én csak azt tudom mondani, hogy oda kellene egy kicsit jobban figyelni az értékre, mert az, hogy amikor Balatonfüreden a Vasari Villa teraszára kényszerülünk, mert nincs annyi pénz, hogy kifizessük a színpadot, majd megjelenik egy hajó egy hatalmas felirattal és millió szponzorral, és végigmegy 6 helyen a Balaton körül, hát akkor néha sírni szeretnék, mert én úgy érzem, hogy hát sajnos Zoli 10 éve ment el, Kocsi Zoltánra gondolok, aki mindig háborgott, hogy egy tulajdonképpen egy stadionból rendbe lehetne hozni a magyar koncert élet ügyét. Mármint a gyerekekre gondolok mindig, amikor én ilyenről beszélek.
1: Világos.
4: Tehát itt tulajdonképpen egy nagyon fontos dologra próbálom majd felhívni az új emberek figyelmét, hogy ez a turisztika, ami hatalmas pénzzel rendelkezik, ne csak a pálinka fesztiválok és ne csak a lecsó fesztiválokra öntse a pénzt, hanem netán a minőségi turizmusra is oda kéne figyelni. Ugyanis rengeteg külföldi van, és amikor kérik tőlünk az angol nyelvű programot, akkor nézek, hát egy plakátra nincs pénzünk. Egy óriás plakát egyszer volt az életünkben, ez is neki köszönhető, mert a Vakok Intézete kedvezményt kapott.
1: Szóló koncertek, kamarazene, hangszeres, de vokális zene is lesz. Itt nem feltétlenül nagy kiállítású darabok vannak, hanem az, ami így közel lehet húzódni.
3: Igen, igyekszünk mindig úgy összeválogatni a műveket muzsikus barátaimmal, hogy az fogyasztható legyen, és utána oda lehet menni a művészhez, lehet vele beszélgetni. Tehát ez nem egy szokványos koncert, hogy vége van a koncertnek, aztán mindenki haza megy, hanem ott lehet, meg lehetett volna nézni a hárfát, meg lehetett tapogatni.
4: Szóval gyerekek imádták.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes. Bocsánat, csak ennyi időnk volt.
4: És egy mondat még, ingyenes.
3: És ingyenes.
4: Tehát azok az emberek el tudnak jönni, akinek nincs pénze feljönni Budapestre a műpába.
1: Ez, és a további részletek azok ugye a fesztiválnak, a Klassza Partonnak van egy honlapja is, ott is meg lehet találni, és ott minden információt, egyrészt, hogy ki, hol és mikor lép föl, hogy tudják elérni. A két személyes kedvencem egyébként abból, amit végignéztem a programok közül, az opera beavató, mert sokan félnek hozzá közel menni, de hát megvan erre a lehetőség, és a gyerekeknek is külön kedvcsináló, bevonzó programok lesznek. Úgyhogy nagyon köszönöm, és sok sikert kívánok Érdi Márta, aki a producer a fesztiválnak, és Érdi Tamás, aki a művészeti
4: vezető. Köszönjük a meghívást. Balázs, szeretettel várjuk.
1: Örömmel. Köszönöm szépen.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

Arcon. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Vodac Balázs. Szent Iván éjszakája június 23-áról 24-ére virradó éjszaka, amely a nyári napfordulóhoz kapcsolódó ősi hagyományokat őrző ünnep. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Kihez kötődik az ünnep a keresztény hagyományban? Start 1. Keresztelő Szent Jánoshoz. Start 2. Szent Mártonhoz. Heti nyereményünk egy havi Dr. Sámson hajregeneráló étrend kiegészítő a drsamsonhair.com jó voltából. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: A nyár a szülők kedvenc évszaka, hova tegyük a gyereket, ugye ez a probléma ilyenkor fölmerül. Van a vidéki nagymama, az egyik opció, de ott azért szűkek a lehetőségek, vagy korlátozottak a kapacitások, meg van a táborosztatás, az meg a másik opció. Van, hogy a vidéki nagymamának kell egy kicsit jobban utána olvasni, mert az a biztos, hogyha az ember felkészül, de azért általában inkább a táboroknál kell tudni azt, hogy mik azok a fontos dolgok, amik garanciát jelentenek arra, hogy a gyereket úgy kapjuk vissza, ahogy odaadtuk, vagy lehetőleg még jobb állapotban, feltöltődve, élményekkel telve. Kertész Eszter, a Let's Play English táborok alapítója, vendégem, kezdi csokolom, jó reggelt, örülök, hogy eljött hozzánk. Mire figyeljünk akkor, amikor tábort választunk a gyereknek?
2: Hát arra, hogy mik a gyermek igényei első körben. Szerintem ez a legfontosabb, hogy azt ismerjük jól, hogy a gyerek mire képes, mit szeretne, mi az, ami neki jó, és aztán, hogy melyik tábort válasszuk, hogyha ez a pontos kérdés. Akkor ugye egy nagyon fontos pont van most, hogy már sürgősen kell tábort találni. Egyre jobban fogynak a helyek, gondolom minden táborban, és ilyenkor a szülők esetleg egy kicsit kapkodva döntenek. Azt javaslom, hogy ne kapkodjanak. Vegyék fel nyugodtan a telefont, nézzenek jól körül, keressék meg a különböző keresőkben a saját szempontjaikból érdekes lehetőségeket, és mindenképpen kommunikáljanak a táborokkal. Tegyenek föl keresztkérdéseket, olyan kérdéseket, amiből számukra kiderül az, hogy a tábor valóban igazodik-e az önök értékrendjéhez, a család értékrendjéhez, és biztonságban érzik-e majd a gyermeket?
1: Hát és a szabályokhoz egyébként egy eléggé szigorúan szabályozott tevékenység az, ahol gyerekekkel kell foglalkozni, mert ott felelősséget is kell vállalni. Ez az alapkiindulás, amiből a szülő úgy gondolja, hogy ha valahol egy táborba beadja a gyereket, akkor ott aztán biztos, hogy minden annyira rendben van, hogy nincs mitől félni.
2: Hát a probléma éppen az, és én igazából azért is vagyok itt is, és szeretnék ebben előbbre lépni, hogy jussunk előbbre ebben a dologban. Én 12 éve foglalkozom táborosztatással Magyarországon, és ez alatt a 12 év alatt nyilvánvalóvá vált számomra, hogy valóban alig-alig van szabályozva a táborosztatás. Tehát, ha finoman akarom kifejezni magam, akkor ha Dezső bácsinak van három lova, és kitalálja, hogy szeretne gyerekeket odahívni, 18-20 gyereket ott alvos táborra, akkor Dezső bácsi hirdethet egy tábort. Senki nem kérdez tőle semmit. Egy bejelentési kötelezettség van a kormányhivatal felé, ami egyébként a szálláshelyre vonatkozik, nem pedig magára, a képzettségre, vagy bármilyen tudásra, bármivel is kapcsolatban. Tehát sem a lovakkal, sem a gyermekekkel kapcsolatban senki nem kérdezi meg Dezső bácsit, hogy érte ahhoz, amit szeretne csinálni, és ezért ez szerintem egy elég komoly probléma.
1: És nem csak lovak vannak, mert itt azért vannak például vízitáborok, meg vannak különböző kalandtáborok, ahol nagyon szeretnénk, hogy ne nyíltöréssel jöjjön haza a gyerek. Tudják-e mindenhol biztosítani? Azt hirdetik, hogy itt minden megvan. Biztosak lehetünk benne, csak azért, mert a honlapjukon azt látjuk, hogy minden megvan, hogy tényleg minden megvan?
2: Hát először is mi az a minden? Balesetek mindig lehetnek. Tehát egy gyermek bármikor megbotolhat, bármikor ez leeshet, igaz. Bármikor történhet. Otthon is a legnagyobb elővigyázatosság mellett is történhetnek balesetek. De a másik része az, hogy nincsen egy olyan iránymutatás, egy olyan szabályozás, akár csak egy olyan protokoll csomag, ami a tábor szervezők rendelkezésére áll, hogy bizonyos helyzetekben hogyan kellene eljárni, hogy bizonyos szituációkban mire kellene odafigyelni, hogy mi az, amiből baj lehet. Egyébként ez a gondolat...
1: Többször tapasztaltunk olyat, hogy diákmunkás van, 16 éves, ők felügyelnek gyerekekre.
2: Az nem lenne baj, ha diákmunkás, csak ugye a diákmunkást is fel lehet készíteni arra, hogy hogyan segíthet, meddig vannak ő neki hatáskörei, mire figyeljen ő külön. Egyébként érdekes, mert éppen most beszélgettem egy anyukával, akinek a kislánya Franciaországból jár hozzánk táborozni nagyon régóta, és a kislány most lett 16, nálunk is vannak juniorok, ifivezetők, 6-7-es tanfolyamot kellett Franciaországban elvégeznie ahhoz, a 16 éves kislánynak, hogy felügyeletet kvázi nyilván nem felelősségvállalással, de felügyeletet vállalhasson Franciaországban táboroztatások során. Ehhez képest Magyarországon semmiféle, sem a felnőttektől, sem a fiataloktól nem várunk el semmit.
1: Jó, hát most akkor el is vette a kedvét egy csomó embernek.
2: Nem szabad. Azért a józanész szerintem ott van. Mert én a 12 év alatt, mióta itthon dolgozom, nem láttam olyan problémát, amire azt mondanám, hogy de jó Isten, ezek az emberek mit művelnek a gyerekekkel. Tehát azért a józanész...
1: A piac rendezi, vagy aki gyereket táboroztat önmagában is, én azt gondolnám, hogy van neki egy olyan felelősségérzete, ami nem baj, hogyha megvan.
2: Hát bizonyára azért a saját felelősségérzet az egy nagyon fontos ebben az egészben. Én mégis hiányolom a szabályozást, vagy legalábbis mondom ezt az útmutatást, hogyha lenne egy kis könyv, ami útmutatásokat adna azoknak, akik táboroztatni szeretnének, hiszen most Magyarország úgy működik, ha virágboltot szeretne nyitni, akkor virágkötő, meg üzletvezetői végzettsége kell, hogy legyen. Tehát ehhez képest az, hogy ott a táborokban bármi nélkül és mindenhogyan táboroztathatunk gyerekeket, ez azért egy elég veszélyes dolog. Hozzátenném, bocsásson meg, ezt még hadd mondjam, hogy sokan kérik a pedagógus jelenlétet. Egy matematika vagy földrajzszakos tanár nem feltétlenül tudja, mit kell csinálni egy gyermekkel, ha lázas lesz. Tehát attól, hogy valaki pedagógus, még nem feltétlenül érti ezt a szakmát szintén.
1: Na, körültekintés, telefont, keresztkérdések, tessék szépen föltenni. Kertész Eszternek, a Let's Play English táborok alapítójának. Örülök, hogy itt volt. Önöknek akár az ATV-n, akár a Spirit FM-en követték a startot. Köszönöm a figyelmet, holnap reggel újra találkozunk. Addig is szép napot mindenkinek.

0: Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Szombaton lesz a 31. Budapest Pride nap. Megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon. Egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Nemzeti lobogó és Pride zászló is lesz az Erzsébet hídon szombaton a Budapest Pride felvonulás idején, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely bejegyzésében utalt arra, hogy tegnap néhány önkéntes magyar zászlókat tűzött ki a korábban eltávolított Pride zászlók helyére. A politikus megköszönte az ötletet és úgy fogalmazott, kedves gesztusnak tartja az akciót, hozzátette, Budapest Pride igazi szabadságünnep, amelynek résztvevői a többi közt kiállnak a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért. Őrizetbe vették Fonyód volt polgármesterét. A fideszes Hídvégi Józsefet hűtlen kezeléssel gyanúsítják. Az ügyben két embert, köztük a város üzemeltetési cégvezetőjét már letartóztatták. Tegnap pedig újabb két gyanúsítottat hallgattak ki. Egyikük a település egykori vezetője, letartóztatását kezdeményezték. Az ügy hátterében az áll, hogy jelentős összegű közpénz tűnhetett el a városban az előző vezetés idején fiktív város üzemeltetéshez kapcsolódó parkosításról és jogi tanácsadásról szóló szerződések segítségével. Csökkent az étkezési búza termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es szintnél is, közölte az Agrár Közgazdasági Intézet. A többi gabonaféle, valamint az olajmagok termelői árai éves összevetésben vegyesen alakultak. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén is kiváló minőségű a magyar, görög és sárga dinnye, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Hangsúlyozták, a nagyfóliás termesztésű görög dinnyék már a héten.

0: kevesebb, mint a 2022. szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. A középső és déli ország részben lehetnek időnként borultabb tájak. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Van egy hír, drámapedagógiai központot hozott létre az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Mondhatnánk, hogy nem egy nagy dolog, de egyébként nagyon fontos dolog, tehát nagy dolog, mert hogy a gyerekeinkkel kapcsolatban az iskolák a túlterheléstől hangosak, a pedagógusok szétfeszített munkarendjétől hangosak, a gyerekek fáradtságától hangosak, a drámapedagógia pedig ezt mind oldja, és megoldást is mutathat egy csomó dologra, tehát jó, ha a főiskolások találkoznak ezzel. Betlenfalvi Ádám, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola drámapedagógiai központjának vezetője, maga is színházi rendező és nevelési szakember. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nagyjából a bevezetőben el is mondtam, hogy mit gondolok én a drámapedagógiáról. Mit gondol ön?
3: Hát nagyon hasonlókat önhöz. Igazából azt hiszem az a lényeg, hogy amellett, hogy a lelki egészség karbantartására alkalmas, amellett nagyon alkalmas arra a drámapedagógia, hogy motiválóan tanítson ennek segítségével a pedagógus. És ez is nagyon fontos a dráma tárgyként is, meg módszertként is alkalmazható, és ezért lenne nagyon fontos, hogy minél nagyobb szerepet kapjon a magyar közoktatásban is.
2: Van itt egy furcsa helyzet, hogy egyrészt az általános iskolában, azt hiszem hetedikben kötelező is a drámaóra. És aztán ez úgy elmarad, sem előtte, sem utána, pedig kisebbekkel is lehetne már kezdőszinten, alapszinten valamit kezdeni, és hát a nagyobbakkal, a középiskolásokkal meg szinte muszáj lenne, mert például a közösségépítésben alapvető lehetne.
3: Így van, ez nagyon-nagyon egyetértek ezzel a meglátásával is. Igazából a nemzeti alaptanterv kötelező, hogy hetedikben legyen jelen a dráma, hanem lehetne akár ötödikben is. Az egész felső tagozatban lehetne jelen, de hát olyan versengés folyik a tárgyak között, hogy végül ide szorul általában a legtöbb helyen, és hát szerencse, hogyha szakképzett pedagógus tartja a dráma órát, mert sokszor az is a helyzet, hogy nincs megfelelő drámatanár egy-egy iskolában. Ezért is fontos ez a központ, meg a képzések, a drámapedagógiai szakirányú továbbképzések. Ilyen van az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán is, és sok más helyen az országban szerencsére.
2: A pedagógusok mennyit kapnak, mennyit tanulnak a drámapedagógiából? Egyáltalán mióta a pedagógus oktatás képzés része ez?
3: Hát tulajdonképpen az első ilyen tanszék, akkor még tanszék volt, az Apornak az előd intézményében, Zsámbékon alakult, Gabnai Katalin és Móka János vezetésével. Szóval, és ez a 90-es évek elején volt, tehát 93-ban, jól emlékszem. És hát azóta jelen vannak ezek a képzések. Ami nagyon fontos, hogy néhány helyen, például nálunk is, az alapképzésnek is része a drámapedagógia. Tehát én tanítok olyan pedagógusokat, akik tanítók lesznek, vagy óvodapedagógusok, és ők módszerként tanulják ennek a formáit, lehetőségeit, ami iszonyatosan fontos és nagy lehetőség. De emellett nagyon fontos, hogy van a nappal is képzésben is drámatanárképzés. Ilyen hallgatókat is tanítok egy másik egyetemen, a Károlin, illetve van ilyen képzés Szegedtől kezdve Budapesten át több helyen, és szakirányú továbbképzésként is, tehát levelező képzésként a végzett pedagógusok egy újabb diplomát szereznek, és ők már szakképzett drámatanárként akár érettségiztethetnek drámából, mert érettség is van egyébként drámából, vagy OKTV-re felkészíthetnek. Szóval

0: többféle lehetőség van, de ahogy mondja, igazából az, hogy ez tudna egy iskola lelke lenni is, hogyha végig menne az egész, a tanítás egész folyamán, és foglalkozhatna a közösséggel, a gyerekeknek a lelki egészségével, az alkotó kedvével, a probléma megoldással, mert ezek mind-mind fontos részei a drámapedagógiának.
1: Hát igen, hogyha ha csak felvetjük azt a kérdést, hogy ki akar Petőfi lenni, és ki akar Arany János lenni, és ki akarja a kettejük viszonyát ábrázolni egy irodalom órán, ez már egy játék, már egy drámapedagógia, már szerepbe bújnak a gyerekek, már történik valami, ami egy kicsit kirázza őket abból az irodalom órából, ahol évszámokon keresztül bukdácsolunk valahogy el a versekig. Én ebből indulnék ki, hogy hogyan lehetne beépíteni a hétköznapi életükbe a drámapedagógiát.
0: Abszolút, igazából az összes magyar óra nagyszerű lehetőség, vagy akár a töri órák is nagyszerű lehetőséget adnak arra, hogy ilyen helyzetekbe emberi nézőpontból szálljunk bele. Nem csak Petőfit, meg nem csak Aranyt lehet eljátszani, hanem azokat is, akár akik körülöttük voltak. És különböző, ha van egy dilemma, egy probléma egy helyzetben, akkor az már tulajdonképpen, és tudunk valamennyit róla, akkor az már játszhatóvá válik. És akkor el tudunk kezdeni gondolkodni ebben talpon, úgyhogy játszunk, hogy cselekszünk, a cselekedeteinknek jelentése van, hiszen ez a színháznak a lényege, hogy minden jel minden cselekvésnek valamilyen háttere van, vagy gondolata van, és el tudunk kezdeni ezeken a helyzeteken keresztül a saját értékrendünkről is gondolkodni. Akkor mi hova állnánk, mi mit csinálnánk, mi hogyan értékelnénk ezeket a helyzeteket, és mindezt védetten tesszük, tehát fikcióba, fiktív környezetbe, egy történetbe vagy történelmi helyzetbe ágyazva. Hát valahogy ezt mondanám a drámapedagógia egyik fontos részének.
1: De jó lenne, hogyha ez egy ilyen hétköznapi gyakorlat lenne. Nyilván nagy teher van a pedagógusokon, és ez egy újabb teher lehetne, hogy ezt még építsék be abba a tananyagba, ami egyébként is feszített, és mindig az a kérdés, hogy kerülnek a végéig. De közben az, hogy tanulnak ilyet, az szerintem egy óriási lehetőség arra, hogy ők is gondolkozzanak ebben az esélyben.
0: Igen, nem akarok illetlenül a szavába vágni, de és igaza van, hogy egyfelől teher, de másfelől pedig egy lehetőség. Tehát akik használják ezt, és akik alkotó módon kreatívan belemennek ezekbe a játékokba, azt mondják, hogy éppenséggel a kiégés ellenszereként is hat rájuk, azt, hogy kreatív módon, játékos módon tudnak kapcsolódni a saját diákjaikhoz. Egy kicsit nem nekik kell lenni a főokosnak, a mindent fegyelmezőnek, hanem egy hangyányit hátrébb léphetnek, és a diákok vehetnek át vezető szerepeket akár egy játékban, és hát, hogy kreatív módon kapcsolódhatnak, emberi módon kapcsolódhatnak a diákjaikhoz, ez nagyon fontos.
1: Látom magam előtt a helyzetet, amikor a gyerekek megkérdezik, hogy és a tanárnő nem akarna zsándárk lenni véletlenül?
0: Hát igen, ilyenkor választhat egy jobb szerepet is akár a tanár, de hát nem erről szól, hogy ő maga mutogasson, de hát izgalmas helyzetek ezek, és az, hogy egy diák mer kérdezni a tanártól, az szerintem egy nagyon fontos és nagyon jó dolog tud lenni.
1: Meg az is jó, hogy az Aporiumos Katolikus Főiskolá lett egy drámapedagógiai központ, hogy miért fontos, arról most beszélgettünk a vezetőjével, Betlenfalvi Ádámmal. Ádám, köszönöm szépen!
0: Nagyon szépen köszönöm, megvan, minden jót!
2: Best of adást hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.
3: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Előbb mondtam, hogy előbb egy könyvvel foglalkozunk, aztán majd sokkal, most jött el a sok ideje, mert itt van a telefon másik végén Ludwig Orsolya, a Libri kommunikációs és marketing igazgatója, úgyhogy akkor most sok könyv következik. Szervusz, Orsi!
2: Igen, örülök!
1: Én is örülök, és hát olyan témát választottál, ami nem tudom, hogy mennyiben függ össze a tavasszal, de egyébként én magamon is érzem, tehát ilyenkor az ember elkezdi megkeresni, hogy mikor kell mit metszeni, hogy hogyan kell bekötni a nem tudom milyen gépet, a nem tudom. Tehát, hogy elkezdünk olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel a téli sötétben nem. Igaz?
2: Hát persze, hát erről szól a tavasz, az minden szempontból megújulás, újra fölébred a természet, fölébredünk mi is. Én viccesen szoktam mondani, hogy manapság már mindenfélének identifikálják magukat az emberek. Én néha szívesen identifikálnám magam mackónak, és akkor téli álmot alatnék, de most annak is vége lenne, úgyhogy tavasz van, és ki a természetbe, és hát persze ilyenkor már a nappalok is hosszabbak, úgy érezzük, hogy több időnk van, valójában ugyanannyi időnk van, de hát előkerülnek azok a tevékenységek, szabadidős tevékenységek, amik ezt a friss energiát le tudják kötni.
1: Egy dilemmámat hadd osszam meg veled, hogyha keresek valamit, hogy mit, hogyan kellene csinálni, könyvhöz nyúljak, vagy az interneten böngészek?
2: Az internet is könyveket fog ajánlani.
1: Hát vagy adatot ad, ugye mesterséges intelligencia.
2: Igen, az az igazság, hogy szerintem vannak olyan helyzetek, amikor tényleg nagyon hasznos az, hogy egy kb. Egy Google keresés, és rögtön megvan mondjuk egy konkrét recept, hogy pontosan mi kell ahhoz a finomsághoz, amit elterveztél, vagy tényleg azt az egy darab bokrot, ami ott van a kertedben, azt, hogy kell megmetszeni, az ilyesmire szerintem tényleg alkalmasabb.
1: Én nálam ez úgy szokott kezdődni, hogy mi ennek a neve? Ez gaz vagy dísznövény? Nálam ez így indul.
2: Jó, ezzel nagyon tudok azonosulni.
1: De boldogulok, tehát ugye, mert az internet, az applikációk, lefotózom, megkérdezem, megmondja, azt is megmondja, hogy húzd ki, de gyorsan. És akkor ez lesz.
2: Igen, de hát azért ez csak az utóbbi években van így. Tehát én rettenetesen antibotanikus vagyok, hogy így mondjam, szóval ami mellettem túlél, az az atomháborút is túlélnék körülbelül. Persze azért nem teljesen így van, de én így éltem meg magam, főleg anyukámhoz képest, aki meg nagyon-nagyon értett a növényekhez, és igazából az ő tudása volt nagyon komoly, mert hát ő nem is tudott internetet használni, még akkor sem, amikor már volt, nem szerette ezeket a úri huncutságokat, és ő tényleg tudta a növényekről, hogy melyik micsoda, mit kell vele csinálni, hova kell rakni, mennyi vizet kell adni neki, szóval. De most visszatérve arra, hogy internet vagy könyv, szerintem amikor egy darab konkrét kérdésünk van, vagy valami nagyon egyszerű kérdésünk van, és arra választ keresünk, arra valószínűleg gyorsabb és hatékonyabb lehet az internet. A könyvek szerintem inkább inspirációra, illetve egy-egy témában való elmélyülésre.
1: Igen, az átfogó tudás. Arra nem jó az internetes keresés.
2: És persze vannak olyan kertészeti könyvek, ami a metszésről szól, és akkor ott azt lehet mondani, hogy hát ezt én az interneten is megtaláltam volna, de az interneten azt találod meg, hogy mondjuk a rózsát hogy kell megmetszeni, egy metszésről szóló könyvben pedig elmondják neked, hogy a különböző növények, a fásszárúak, a lágyszárúak, az ilyen fa, az olyan bokor, ő mit igényel, és akkor tényleg lesz egy átfogóbb képed az egészről. Úgyhogy szerintem itt igazából más is a feladata a könyvnek és az internetnek. Tök jó, hogy van már az internet, és nagyon sok mindenre gyorsan kaphatunk választ, de azért ezek a hobbi könyvek, amiről ugye beszélgetünk, egyrészt tényleg ezt az átfogó tudást, az inspirációt, illetve hát nem is tudom, az esztétikai érzékünket is egy kicsit meg tudják mozgatni. Én például kaptam barátnőmtől fantasztikus olyan kétes könyvet, azt hiszem ezt így lehet legjobban apostrofálni, ami a provanci otthonokat gyűjti egybe, és egyszerűen csak szép nézegetni, és néha egy vasárnap délután a kávéval fantasztikusan jó ábrándozni arról, hogy de szép lehet ott, és de jó lenne oda.
1: El tudnád képzelni magad abban a millióban?
2: Ó, nagyon, nagyon. De tényleg, tehát, hogy ahogy nézegetem ezeket a házakat azért, vagy belső interiőröket, hogy kapok ötleteket, hogy az például de szép lenne, ha én is így rendezném el azt a sarkot mondjuk a nappaliban, vagy ilyesmi, és ezeket nem hiszem, szóval ez ilyen lélekmelegítő, és ilyen kis finom szépségeket, apró szépségeket és apró örömöket tudnak adni.
1: Meg ugye, ami még egy egészen figyelemre méltó dolog, hogy valahogy ennek a divata a könyvesboltokban sem múlik. Tehát bemegy az ember egy könyvesboltba, és az ilyen típusú könyveknek, a hobbi könyveknek, a szakkönyveknek, a képes könyveknek, ahogy te fogalmaztál az előbb, ezeknek garmada állott hosszú polcsorokon keresztül.
2: Igen, és nagyon sok minden tényleg az esztétikumról szól. Tehát ez a coffee table book kategória, tehát amikor csak így kiteszed akár dekorációként is a könyvet a nappaliban a kisasztalra, ez a kategória, ez ismét nagyon divatos, tehát ezek a nagyméretű, viccesen szokták mondani, hogy ez olyan nehéz, hogy fegyvernek minősülő tárgy önmagában, tehát hogy ezek a nagy képes könyvek, ezek újra divatba jöttek, és tényleg örömmel látjuk, hogy szeretik az emberek és veszik. Ugyanígy a gasztronómiai könyvek, azok is valójában nem egy konkrét receptről szólnak, mert hát arra tényleg sokkal alkalmasabb az internet, hanem bizonyos inspirációkról, illetve hát azokról a csodálatos képekről, amiket a gasztronómiai könyvekbe elhelyeznek, már tényleg csodálatosak. Azt is megmutatják, hogy ha megfőztél valami finomságot, akkor azt lehet így is tálalni, meg úgy is tálalni. Szóval szerintem ezeknek ez az igazi ilyen tulajdonsága ennek a kategóriának. De aztán vannak persze olyan hobbi könyvek is, amik konkrétan foglalkoztatnak, és tehát feladatot próbálnak adni.
1: Ilyen horgolás?
2: Nagyon divatos. Például a horgolás is, de vannak a felnőtt színezők, ugye ez is nagyon divatos mostanában felnőttek körében is, hogy ezzel egy kicsit így a relaxációt segítsék. De hát van például egy fantasztikus kvíz könyvsorozat is, a Génius kvíz könyvsorozat. Mi nagyon szeretjük, a gyerekeim is nagyon szeretik, ami egy kicsit így a tévés kvízek világát hozza el az otthonba. Aztán persze jelennek meg mondjuk sudoku, meg rejtvény kötetek is. Vannak most már olyan könyvek is, az például az én apukám és a kislányom szeretik nagyon, ahol ilyen nyomozós feladatok vannak, mondjuk Sherlock Holmesnak a mintájára, vagy az ő inspirációjából született mindenféle bűntények, és akkor ők kinyomozzák ezeket, és ez van gyerekeknek, felnőtteknek való.
1: Azon ilyet nem is láttam, ez jó pofa.
2: Ez nagyon jó pofa, és amikor az én kislányom még tényleg kicsi volt, akkor ő kitalálta, hogy a nagypapájával ők valójában titkos ügynökök, és minden találkozáskor valamit kinyomoztak, úgyhogy ők ezt nagyon megszerették, ezt a kategóriát.
1: Nagypapának volt sorszáma is, mint a 007-esnek?
2: Volt nekik egyébként, de erre már nem emlékszem, de nagyon komolyan vették a dolgot.
1: Ez komoly. Hoztál konkrét könyvet is nekünk?
2: Hoztam konkrét könyvet, és egyel teljesen huncut leszek, mert most, hogy egy pár szót beszélgettünk még a riport előtt, megkérdezted, hogy nekem mi a hobbim, hát a legnagyobb és legkedvesebb az a tenisz, és eszembe jutott, hogy a nagy tenisztárokról, a most hát éppen visszavonult, vagy éppen most aktív tenisztárokról, tök jó könyveket jelentettek meg. Rafael Nadal az én nagy kedvencem, ő mondjuk most már visszavonult, úgyhogy nem látni aktívan, de egy nagyon jó könyv született az ő karrieréről, de már megjelent egy olyan kötet is, ami Carlos Alcaraz és Jannik Sinner összecsapását, vagy versenyét dolgozza fel. Szóval ilyen sportrajongás témakörben is lehet nagyon sok mindent találni.
1: Ajaj, hát a labdajátékok, foci főleg, persze, minden adja.
2: Igen, Szoboszlai Doni Mikról megjelent, ugye a Szoboszlai sztori, óriási siker, és tök érdekes.
1: Így van. Meg azért megjegyzem, hogy Federerről is, hogyha te Nadalt említetted, és nekem ő volt a nagy kedvencem. Hoppá!
2: Hoppá, na akkor most össze is akadtunk, mert ez egy nagy kérdés mindig, hogy te Federeres vagy-e, vagy Nadalos, de abban megegyeztetünk, hogy mi most nem a Djokovicnak drukkoltunk, de sem volt.
1: Okay.
2: De azért, mert ne csak a teniszről beszéljünk, untatjuk ezzel esetleg a hallgatókat, de például a nagyon-nagyon népszerű Lori Gilmore szerzőnőnek a romantikus sorozata, és a Pumpkin Spice kávézó volt tavaly az egyik legsikeresebb könyv, ehhez most született egy színező könyv, úgyhogy ha valaki akár a Gilmore lányok, akár az ilyen romantikus történetek világát szereti, akkor talál ehhez egy ilyen színező könyvet is.
1: De van Harry Potter-es színezőkönyv is, csak úgy mondom, az minden színű biztosan, mint a Harry Potternél oly sok minden, de van mit színezni rajta.
2: De Harry Potterből minden van.
1: Ugye?
2: Harry Potterből tényleg minden is van, de hát ez tényleg egy olyan fantasztikus világ, amit megkreált J.K. Rowling, hogy ez aztán tényleg meg is adja a lehetőséget arra, hogy minden felületen meg tudjon jelenni. Most fantasztikus egyébként a Harry Potter kiállítás, nem tudom, hogy ezt így merhetem-e ajánlani.
1: Mi ajánlottuk már a hallgatóinknak, úgyhogy ha valaki rendszeresen hallgat minket, akkor tudhatja. Igen.
2: Na hát oda érdemes ellátogatni. De vissza a könyvekhez, szívesen ajánlom még, hogyha valaki szereti a kézügyességét használni, óriási divat most az amigurumi, ami nagyon viccesen hangzik így, de ezek a pici horgolt állatkák, figurák, ilyesmik, és annyira nem ördöngösség egyébként ezeknek az elkészítése, tehát elsőre úgy tűnik, hogy na, ez az, amit biztos, hogy nem tudunk megcsinálni, de ezek a könyvek, és hát persze vannak videók is hozzá, mondjuk a YouTube-on, ezek tényleg megmutatják lépésről lépésre, hogy mit kell csinálni, és elég, hát nem is, nem, azt nem mondom, hogy egyszerű, de nem egy, hogy mondják, ez nem egy rakétatudomány, tehát hogy össze lehet hozni.
1: Ez egy ilyen japán technika?
2: Igazából nem tudom, hogy honnan ered ez a szó, de magukat, ezeket a kis figurákat így hívják. Feltételezem így a szóból, hogy ez egy japán eredetű vagy ázsiai eredetű technika.
1: És akkor ehhez horgolni kell tudni, ha jól értem, ugye? Tehát itt
2: igen,
1: a horgolás
2: nagyon
1: a kulcs.
2: Könnyű megtanulni. Igen, és a horgolásnak az alaplépéseit tényleg nagyon könnyű elsajátítani. Szerintem ez még könnyebb, mint a meccés.
1: Na, azért maradnék annál. Tehát nem tudom, látsz magad előtt, amint amigurumit horgolok, mondjuk, hogy legyen egy kis macskám?
2: Jó, bevallom, hogy nem. Úgyhogy neked akkor kertészkedős könyvet ajánlok.
1: Köszönöm.
2: A természet kincsestára, Greens of Daisy. Egy magyar szerzőnőnek egy nagyon kedves könyve. Egy kertészmérnök hölgyről beszélünk, és ebben a könyvben gyógyító és ehető növények világába kalauzol el. Szerintem oké, nem a meccésről szól, azt majd szerintem megoldod a Google-rel, de ezzel nagyon jól lehet inspirálódni a zöldségek irányába.
1: Nekem mindig az a bajom, én egy csomó növényt telepítenék, de hát akkora kert is kellene. És azért ennek megvannak a szűk keresztmetszetei. Viszont egy ilyen könyv arra jó lehet, hogy azt az egyet kiválasszam. Ugye? Tehát, hogy
2: igen,
1: mit, mivel, mit, mi mellé lehet, mi az, ami szép lesz mellette. Tehát egyfajta kerttervezéshez biztosan jó ötleteket lehet nyerni egy könyvből is.
2: Bizony, és ott nagyon sok ilyen turpisság van, hogyha bizonyos növényeket egymás mellé ültetünk, akkor azok támogatják egymást, akár kórokozókat is távol tudnak tartani, szóval ennek érdemes utána nézni, hogyha szép, színes buja kertet szeretnénk, akkor mit érdemes figyelembe venni?
1: Felmegyünk az oldalatokra, kertház otthon alcím alatt lehet rengeteg mindent találni. Hát ez bizonyítja azt, hogy ez most is divat, tehát ilyen tematikájú könyveket kiadni, az egyáltalán nem egy elveszett gondolat. Nyilván olvasója is van, és hát remélem, hogy sokaknak jó ötleteket is adtunk most.
2: Bízom benne.
1: Úgy legyen. Orsi, köszönöm szépen szokás szerint, és várlak vissza ide a műsorba újabb és újabb tippekkel.
2: Örömmel jövök, köszönöm.
1: Köszönöm. Ludvig Orsaját hallották, a Libri kommunikációs és marketing igazgatóját, aki azt hiszem most már igazából talán nemzetközi igazgatója a Librinek, így kellene mondanom, de ezt majd a legközelebbi alkalommal visszakérdezem, hogy ez milyen változást jelent az ő életében.
0: Best of adást hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a pesti alsórakparton az Erzsébet hídnál, a forgalom egy sávon váltakozva halad. Nehéz az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídtól a Szabadság hídig és a Margit hídtól a Lánc hídig, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót a Szent Imre tér felé. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Egy kis zene, ami következik a kultúrában, mert megjelent Kárász Eszter új zenekarának, az Esztetnek az első albuma. Sávot váltok, ez a címe, és Esztet a zenekar neve, de nem azért, mert nem tud magyarul, Eszter nagyon jól tud, hanem ez egy szójáték, és hát ráadásul két évvel a végén. Úgyhogy így még talán értjük is, hogy Eszter tetteiről szól többek között. Szia, Eszter!
4: Szia, köszönöm!
3: Hogy jött ez a név?
4: Sokat gondolkoztunk rajta, ugye hát öt fiúval vagyok körülvéve, és csak én lehetek a középpontba, ráadásul ugye úgy született ez az egész anyag, hogy nagyon szerettem volna már a saját szavaimmal elmondani, amiket felnőtt nőként tapasztalok. Ugye sokat játszom gyerekeknek, a gyerekzenekarommal, és 20 éven át bújtam el Edith Piaf szavai mögé a Piaf Sanson estembe, és kibukkantak belőlem a saját szavaim, a saját dallamaim. Úgyhogy szerettük volna, hogyha benne van a nevem valahol, szerettük volna, hogyha a játék is benne van ebben a névben, ahogy te is mondtad, hogy szójáték, és én mindennél jobban szeretem a játékot, szerintem az élet legnagyobb nehézségeit is, hogyha játékká lehet alakítani, akkor sokkal könnyebb elviselni. Ez is benne van ebben a névben, egy kicsit a formáció is benne van, mert hát Sextetnek azért nem hívtuk volna, de végül is az, így Esztet, és hát benne vannak azok a tettek is, amiket hát én...
3: Nézd, felnőtt koncert, a Sextet elnevezés is jó lett volna tulajdonképpen, bár az ugye azért mégiscsak mást jelentene valóban.
4: Lehet, hogy mást vártak volna koncert.
3: Igen, valószínűleg. Mondd, nagyon nehéz belevágni abba, miközben mások dalait interpretálod, mások verseiből csinálsz gyerekelőadást, Edith Piaf-est persze, hogy a sajátoddal előállj? Az azért egy bátor dolog, nem?
4: Igen, pont ezt a szót kerestem én is, hogy kell hozzá egy bátorság, de annak egyébként sosem voltam ilyen. Talán az a szerencsém, hogy én mindig a szavakat használtam arra, hogy feldolgozzam azokat a jókat és rosszakat, amik történnek velem, jó barátaim a szavak régóta, és hát még régebb óta a dallamok, mert én ugye anyukám zeneiskolai tantermében nőttem föl Huvalaszóra, amíg ő tanított, úgyhogy ez a kettő a legrégebbi kifejező eszközöm. Nehéznek nem mondanám, talán az nehéz mostanában, hogy akkora a zaj, és olyan sokan mondják a magukét, amit ők gondolnak a világról, vagy önmagukról, hogy hogyan lehet ezt úgy megfogalmazni és úgy előadni, hogy a közönség megtalálja benne magát, illetve hogy ez önazonos maradjon, és semmilyen trendnek ne üljek föl, hanem tényleg azt mondjam, és azt énekeljem, amiben én hiszek. De olyan lett, azt hiszem, ez az Esztet lemez, tele van életörömmel, a szomorúságok is benne vannak, de azok is, azokból is megszületik a játék, és az öröm, és a fölállás, és a továbbmenés lehetősége. Én nagyon boldog vagyok ezzel az anyaggal.
3: Ráadásul ugye ez nem egy vadonatúj zenekar, tehát úgy beszélünk róla, mintha ezt most kezdenétek, és hopp, itt a debütálás, ez annyiból új ez a helyzet, hogy van egy album. És az egy érdekes kérdés, hogy kinek csinál ma az ember albumot?
4: Ó, ez nagyon jó kérdés. Pont a nagylányomnak mondtam, amikor megjelent az album, hogy én még arra szocializálódtam, hogy amikor megjelenik az album, akkor ugye nekem a Grillus kiadó jó régóta a kiadóm, ez a nemez is náluk jelent meg, hogy akkor én bemegyek a Grillus Danihoz, és hatalmas dobozokkal jövök ki, és fogom, és szagolgatom a nyomda illatú lemezeket. Hát most annyi történt, hogy rám írtak, hogy már fönt van, és valahol egyszer csak megjelent az éterben, hogy ez nekem nagyon-nagyon furcsa érzés, de értem ezt, hogy most már az emberek máshogy hallgatnak zenét, én magam is.
3: De fizikailag meg sem született? Tehát sem egy nagy lemez nem lett belőle, sem CD-t nem nyomtál belőle, nem ott van a zene megosztókon.
4: Egyelőre nincs, a zene megosztókon van, ott viszont mindenhol fel van, és lehet hallgatni bárki bármelyiket szereti. Bevallom, hogy egyetlen egy példány van, mert azt kaptam a lányomtól karácsonyra, hogy ő csináltatott egy nagy bakelit lemezt, aminek a borítóját ő tervez. kérdezte.
3: Milyen jó.
4: Szóval örülök neki, és meg is hallgattuk, de úgy általában a közönség ezt a zene megosztópont tudja hallgatni, meg hát élőben, én nagyon-nagyon várom azt, hogy sokat játsszuk ezt élőben. Én alapvetően egy olyan énekes vagyok, aki a közönséggel találkozva tud igazán kivirágozni, amikor látom a földségen a tekintetüket, látom, hogy táncolnak, hogy örülnek, hogy átmegy ez a boldogság, amit szerettem volna átadni. Úgyhogy én egy ilyen élőben játszó ember vagyok tulajdonképpen, csak szerettük volna, hogyha ez bárki bármilyen körülmények között hallgathatja.
3: Ha valaki korábban már tudta, hogy március 22-én lesz egy lemezbemutató koncerted, akkor most jó, ha tudja, hogy mert hogy ott, ahol eredetileg terveztétek, nem lehet a Turbinában, mert azt bezárták. Igen. Vagy bezáradták, így pontos a kifejezés talán. Most a Muzikum színpadát találtátok meg, ők fogadnak be benneteket.
4: Így van, és tulajdonképpen persze eléggé összeomlottam, mert nagyon nehéz 3 héttel a meghirdetett koncert előtt már elfogyott jegyekkel új helyszínt keresni, újra elkezdeni árulni a jegyeket, de aztán rájöttem, hogy az egész lemez arról szól, hogy történhetnek az életben bajok, és fogjuk játékra, és vigyük önfele táncba, és fogjunk össze. És most a lemezbemutató koncerten is bebizonyított az élet, hogy kíváncsi rá, hogy ezt meg tudjuk-e valójában csinálni, vagy csak énekelünk róla. Mert tényleg nagyon váratlanul ért minket a Turbina bezáratása. Viszont nagyon jó érzés volt az, hogy nagyon nyitottan állt hozzánk minden hely, volt, akik maguktól hívtak, volt, akiket mi hívtunk, hogy van-e ott hely, van-e már program aznap estére, és viszonylag gyorsan megtaláltuk a Muzikumot, nagyon hálásak vagyunk, hogy befogadtak, és rájöttem, hogy nagyon szép, mert pont 10 évvel ezelőtt én ott játszottam az Edith Piaf Sanson estemet, azon a színpadon, és most nagyon fogok örülni, hogy most a saját szavaimat eltáncolhatom, elénekelhetem ott.
3: Úgyhogy március 22-e lemezbemutató koncert a Muzikumban, fellép az Esztett, a lemez maga a Sávot váltok névre hallgat, de hát ezek szerint bakelit formában legfeljebb te meg tudod mutatni az érdeklődőknek, de másképp nem keressük a megosztókon, Kárász Eszter pedig örömmel énekel nekünk. Mi meg örömmel hallgatunk, Eszter.
4: Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit.
3: Köszönjük, szia!
4: Szia!
2: Best of adást hallottak. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Po Alföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentőalakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várnia a vevőre, mint egy panellakás eladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez

0: Játé. Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Somodi Solymos Eszter a szerkesztő, és Zsács Dániellel indítunk, a Telex közlekedési szakújságírójával, na meg a kínai autókkal. Szervusz, Dani!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatót is.
1: Nagyon leegyszerűsítettem, mert nem csak a kínai autókról, általában az európai autópiacról érdemes beszélni, de amellett azért itt rögtön az elején csak nem mennék el, hogy itt egy pillanat alatt gyakorlatilag igazából 2-3 év alatt eljutottunk oda, hogy a hazai piac 10%-a már a kínai autóké, ami egészen döbbenetes arány. Nem is tudtuk volna ezt elképzelni mondjuk 10 évvel ezelőtt.
2: Hát ez egy Európai Uniós trend, az igazság. A kínaiak nagyon gyorsan fejlesztenek autót, nagyon felkészültek az európai offenzívára, nagyon komoly versenyelőnyük van a szoftveres környezet fejlesztésében, az infotainment funkciók fejlesztésében, és hát természetesen az akkumulátor technológiában, amit nagyjából és egészében azért főleg Kína ural egyelőre a világon, és ezek a termékelőnyök mostanra markánssá váltak a történelmi gyártók hozott értéke, például a jelenlétük, hosszú történetükből adódó előnyökhöz képest.
1: Meg hát ugye ott van az a mondás, hogy hát ez mégiscsak egy európai autó, meg hát mégiscsak német autó. Vagy...
2: És mondok még valamit, ami számomra egyébként megdöbbentő. Ha Magyarországnál maradunk, azok a kínai márkák, amelyeknek a típusait most már egyre többször látjuk az utakon, a BYD-t, a Geely-t, vagy akár a Leap motort, egyelőre nem rendelkeznek olyan országos szervizhálózati lefedettséggel, hogy az ember úton, útfélen belebotoljon egy-egy márka kereskedésbe és szervizbe is, tudatlanul vagy tudat alatt is az rögzüljön benne, hogyha ő egy ilyen típusú vagy márkájú autóban ül, és bármilyen segítségre van szüksége, akkor nagyon közel talál megoldást. Ennek ellenére az árral, azért, hogy egy adott árszinten a kínai autókban alapvetően több extra szokott általában lenni, illetve hát sokszor effektíve 10-30%-kal olcsóbbak is tudnak lenni az adott kategórián belül, mint a történelmi gyártók hasonló típusai.
1: És úgy 10-30%-kal olcsóbbak, hogy benne van minden, tehát ott akkor már az van, hogy nem is nagyon tudsz extrát kérni hozzá, mert ott van.
2: Így van, pontosan van olyan gyártó, aki kifejezetten így is hirdeti magát, hogy eleve felextrázott autókat kínál. Azért azt elárulom, hogy ez gyártás optimalizációs szempontból is tud előnyös lenni, mert hogyha összeállított felszereltségi csomagok közül lehet választani egy autókonfigurátorban, és nem kettesével, hármasával lehet belerakosgatni az extrákat az autóba, az a gyártónak és a logisztikai láncnak óriási könnyebbség.
1: Na jó, de hogyha én ezzel jobban járok, akkor engem az nem érdekel, hogy ez azért van-e így, mert hogy nekik is megéri, nekem megéri.
2: Persze, ami a kínaiakkal kapcsolatban továbbra is megvan, és ez egy ilyen oszladozó kételj, hát az egyrészt az, hogy azért az autóvásárlásnak van egy lélektana, és nem csak amiatt, amit az elején mondtam, hogyha sokszor találkozunk egy márkával, azt hitelesebbnek, megbízhatóbbnak fogjuk tartani, mint hogyha még a hangzásával sem találkoztunk túl gyakran. Mondjuk a BYD-t említem példaként, most már mindenki tudja Magyarországon és Európában, hogy az mit jelent, hogy BYD, hogy ez egy autógyártó, és az egy világ egyik legnagyobb autógyártója ráadásul, hanem azt is tudják, hogy ez az autó, ez egy komoly mérnöki munka teljesítménye, ez nem egy másolat, viszont kételyként megmaradhat például a maradványérték kérdése, amitől a flottakezelő cégek még most is egy picit fáznak, hogyha mondjuk üzembe helyeznek egy ilyen autót, akkor másfél, kettő, három év után milyen összegért lehet eladni. Ebben nem jók egyelőre még a kínai autók, tehát itt a használtkori értékcsökkenés az azért jelentősebb, mint az európai.
1: Szokták mondani ellenérvként azok, akik bíznak mégis a kínai autóban, hogy oké, lehet, hogy nem fogok annyit kapni érte, amikor el akarom adni, de most sem kerül annyiba.
2: Hát igen.
1: Tehát, hogyha valamiért 20 milliót vagy csak 14-et kell adni, akkor kevésbé fáj, hogy a végén nem 10 milliót kapok érte, csak 8-at.
2: Egyrészt, másrészt meg aki magán

0: vásárlóként vásárol autót, az nem gondol feltétlenül arra, hogy el fogja majd akarni adni, és hogy mennyibe, mekkora értékvesztést lesz kénytelen elkönyvelni. De mondok még valamit, az európai gyártók igyekeznek azért ellene menni ennek a tendenciának, hogy tehát minden tizedik új autó, kínai autó most Európában már, mégpedig oly módon, hogy ők is igyekeznek olcsó modelleket piacra dobni. Mondok egy plasztikus példát, a Volkswagen az ID Polo-val bevitte 10 millió, mélyen 10 millió forint alá a legolcsóbb villanyautójának az árát. Ez most már egy nagyon kedvező ajánlatnak tűnik, és miután a Volkswagen egy koncern, a hozzátartozó márkák, Seat, Skoda és társai nyilván elkészítik a maguk átiratát ebből a 4 méternél hosszabb, de még kis autónak tekinthető autóból. Ez azért a kínaiakhoz közeleső árszint az adott méretosztályban, és alapvetően azt is látjuk, hogy a kis autók kategóriája a hajtásláncoltól függetlenül elkezdett éledezni az SUV-kkel szemben Európában, mert például egyébként maradva a Volkswagennél a Dél-Afrikában gyártott pólót elkezdték önteni megint, és ez nyilván az elektromos változatnál is olcsóbb tud lenni, mert észrevették azt, hogy a kínaiak nagyon könnyen tudnak olcsó autót gyártani, és nem akarják ezt a kategóriát elengedni, még egyszer mondom, a hajtáslánctól függetlenül.
1: Hát jól értem, akkor ennek az a vége, hogy hát a vége talán nem, de a folyamat az olyan, hogy igazából mi járunk most jól. Mert hogy az európai autógyártók, és akkor itt most még a magyar áraknál nézzük azt is, hogy mennyivel erősödött a forint az euróhoz képest, tehát hogy az árazás, ami fél évvel ezelőtt igaznak látszott, már mennyire nem igaz.
0: Így van.
1: Szóval, hogy itt egy olyan ármozgás van most, ami egyrészt lejjebb viszi a használt autóárakat is, bocsánat azoktól, akik most árulják, másrészt pedig drasztikusan lejjebb viheti az új autóárakat.
0: Ezt tapasztaljuk, vannak olyan importőrök, amelyek ilyen gyors euró alapú számítási módszert használnak, tehát nem mondjuk negyed évente kiadnak egy árlistát, és akkor az van negyed évig, hanem viszonylag gyakran cserélgetik az áraikat, és hát most éppen ugye ez azt jelenti, hogy olcsóbb és olcsóbb és olcsóbb az autó, ami okozhat némi fájdalmat azoknak, akik a magasabb áron, a kedvezőtlenebb forint-euró árfolyam mellett vették meg az autót, de valóban ez a jelenség szintén létezik. Így, hogy ennyire erős egyelőre a forint, a magyar autóvásárlók azok, akik rendelkeznek legalább az induló részlet összegével, vagy készpénzes vásárlók, azok most érdemes, hogy körülnézzenek a piacon, hogyha szeretnének valóban autót vásárolni, és igen, a használt autók árát is ez nyomja lefelé. Ahogy egyébként az alkatrész hiány, meg a koronavírus járvány jelentette gyártási nehézségek idején, pedig a használt autók árát vitte fölfelé az új autópiac gyengélkedése.
1: Az autókereskedők panaszkodnak, hogyha betárasztak, akkor most nagy bajban vannak. Nagy bajban lesznek? Főleg a használt autókereskedők.
0: Hát igen, tehát hogy a felvásárlási áraikat mondjuk tekintjük egy fix összegnek, mint hogy az autó már a készletükön van, és kénytelenek azt megközelíteni, vagy esetleg alámenni, hogy ne maradjon náluk az autó, teljesen egyértelmű, hogyha nem forog elég gyorsan a készlet, és nem hetek alatt, hanem akár hónapok alatt tudják csak eladni az autót, akkor bizony ez egy elmaradt nyerességet, vagy egy veszteséget okozhat.
1: A másik, amit még az első mondataid egyikére visszautalva felvetnék, mondod, hogy itt olyan automárkák is kifejezetten meglepő eredményeket érnek el a hazai piacon, amelyeknek még igazából márka képviselete is alig van, de autószalonban biztos nem nagyon látják őket. De közben meg van egy másik fajta kínai magatartás, az meg mondjuk az Omoda Cherry koncernre igaz alapvetően, amerre nézel, mindenhol jelen van. Gyakorlatilag elöntötték a magyar autópiacot.
0: Hát nagyon-nagyon komoly marketing erőforrásokat mozgósítanak. Igen, egyébként volt egy Jayco márkájú kompakt SUV nálam egy-két hónappal ezelőtt, vagy inkább most már 3 hónappal ezelőtt. Ezzel kapcsolatban egyébként az volt a megfigyelésem, és azért ez a kínai autókkal kapcsolatban egy általános tapasztalat, hogy nagyon nagy az igyekezet, nagyon sok igényes részlete van az autónak, az utasterének is, nem látsz rajta csáli illesztéseket, viszont például például a szoftvere az meglehetősen kiforratlan volt annak a példánynak, ami nálam volt, és volt néhány olyan funkciója, olyan működési furcsasága, ami arra utal, hogy a végtesztelés és, a, és az optimalizáció az egy kicsit el lett sietve, de a maga az autó viszont árértékarányban bombasztikusnak tűnt akkor is valóban.
1: Hát ezek érdekes.
0: És hát nagyon sok helyen hirdetik őket, igen, bocsánat, igen.
1: És akkor van még egy eleme annak, amit éppen te írtál meg, hogy mi szerint is fogynak a benzines és dízelautók az új autók eladási listáin. Azaz lassacskán jönnek előre azok, amelyekre korábban azt mondtuk, hogy hát nem is biztos, hogy rá fognak kapni az európaiak, de az európaiak rákapnak, csak jó ajánlat kell.
0: A hibridekre célzott feltételezem, és a plug-in hibridekre. Na most itt azért azt érdemes tudni, hogy az autógyártók kénytelenek átalakítani a termékpalettájukat. Tehát az, hogy tisztán benzines autóból most már kevesebb fogy, ez egy visszaszorulóban lévő kategória, azért az nagyban annak azzal magyarázható, hogy legalább lágy hibrid hajtáslánc kerül a legtöbb új autóba. Tehát olyan, amiben nincs egy olyan lágy hibrid segédhajtás, ami a gyors és az elinduláskor tehermentesíti a benzinmotort, és ezzel valóban csökkenteni tudja részterhelésen a széndioxid kibocsátást és a fogyasztást, már nem nagyon van. Vicces egyébként, hogy most a házunk előtt pont egy olyan olcsó benzines autó áll, egy tesztautó, amiben egy nagyon egyszerű 1000 köbcentis benzinmotor van, ez az egyik legolcsóbb új autó most Magyarországon, de ezek most már kivételnek számítanak az egész európai kínálatban, aminek egyszerűen az oka, hogy nagyon könnyű gyártóként úgy átalakítani egy adott modellnek a motor kínálatát, hogy az eddig tisztán benzines motor mellé odaböknek egy szerény teljesítményű lágy hibrid hajtást, és akkor az már a hibrid kalapba kerül bele az elszámolásban, és a statisztikákat azért ez torzítja. Ami a dízeleket illeti, hát keveset mondhatunk azon kívül újdonságként, hogy a dízel piacot gyakorlatilag lapátra tette a 2015 őszén kirobbant, vagy Európába akkor begyűjtött gyűrűző dízelbotrány. Hát én azt látom az utóbbi 10 évben, hogy egyrészt az európai szabályozó hatóságok is nagyon-nagyon sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy milyen teszteredményeket fogadnak el egy-egy autó típus jóváhagyása során, emissziós teszteredményekre gondolok, hiszen ugye ezekkel csalt a Volkswagen és még néhány autógyártó, amelyekről utóbb ez kiderült, a dízeleivel, aztán később kiderült, hogy benzinesekkel is csaltak, de ez most egy másik történet. De van egy lélektani hatása ennek is, ahogy az előbb az autóvásárlásra vonatkozóan mondtam ezt a kifejezést, az emberek nagyobb hányada elkezdte érteni azt, hogy a nitrogénoxid az rákot okoz. A nitrogénoxid kibocsátás az egy súlyosan és közvetlenül egészségkárosító tétel a környezetterhelésben, és az a baj, hogy ugyan az autógyártók a botrány kirobbanása után egyrészt már megfeleltek a valódi teszteknek, és gőzerővel elkezdtek fejleszteni olyan emissziós rendszereket, amelyekkel lényegesen lejjebb tudták szorítani a dízelek károsanyag kibocsátását, ezért most arra a dízelek, azok tehát, amelyek egyébként még szerepelnek egyáltalán a kínálatban, mert azt se felejtsük el, hogy sok gyártó egyszerűen lemondott a dízel technológiáról a botrány után, meg a szigorodó szabályok miatt.
1: A szabályok
0: miatt.
1: Is, igen, persze.
0: Így van. Azok a dízelek, amelyeket most lehet kapni, és még a 30-as évek elejéig valószínűleg velünk lesznek, azok nagyon sokkal tisztában működnek már, mint azok, amelyek körül a botrány kirobbant, de ennek velejárója az is, hogy egyrészt nagyon drágák, tehát ez a technológia iszonyatosan drága, többféle füstgázkezelő rendszer is van egymás után kapcsolva ezeknek az autóknak a rendszerében. Másrészt nagyon érzékenyek. Tehát akinek korszerű dízele van, az tudja, miről beszélek. A részecskeszűrő, a redukciós katalizátor, az AdBlue rendszer, mind-mind-mind érzékeny alkatrészei, az egyébként is nagyon-nagyon precíz illesztésű, nagyon precíz működésű motor hajtásláncának, illetve az ahhoz kapcsolt emissziós rendszernek, és ezért aztán, hogyha valaki nem első tulajdonosa egy dízelautónak, esetleg nem leasingeli, vagy flotta céges flottában használja, az megissza ennek a levét, mert amikor a dízelre költeni kell, az sokszor milliókba kerül, és akkor gyakorlatilag a dízel visszakéri azt, amit az ember megspórolt azzal, hogy keveset fogyasztott.
1: Hajdanában ugye, amikor voltak azok a Mercedes dízelek, meg Opel dízelek, amikkel kapcsolatban az emberek azt mondták, hogy hát azért jó, mert lehet, hogy büdös, meg zajos, de hát 500 ezeret megy, és hozzá sem kell nyúlni legfeljebb egy csavarhúzóval, na ez már nem igaz.
0: Mások voltak a szempontok. Én úgy sejtem, hogy ez a 80-as, 90-es évekből származik ez az állítás. Akkoriban a dízeleket még éppen csak elfogadták az új autóvásárlók. A 80-as évektől kezdve kezdett tömegesen beszivárogni az új autó kínálatba a dízel technológia. Addig azt gondolták, hogy ez egy fekete füstöt eregető, gyenge motorokat jelentő technológia, és miután ellátták a dízeleket turbóval, nőtt a teljesítményük, aztán elkezdték finomítani az üzemanyagrendszerük, akkor nyilván csökkent a füstölés, egyre tisztábban, egyre kulturáltabban működtek, és akkor most így jutottunk el az évtizedek alatt oda, ahol az előbb jártunk, amiről beszéltem, hogy az Euró 6-nak, Euró 7 környezetvédelmi normának is megfelelő dízelek már gyakorlatilag egy komplett vegyészeti laboratóriumot cipelnek magukkal, hogy teljesítsék az előírásokat. Az az aranyidő, amit a dízelek aranykorának nevezhetünk, amikor már erős is volt a dízelmotor, takarékos is volt, de még tartós is volt, az szerintem 15 éve elmúlt nagyjából. Csak sajnos Magyarországon a közhiedelem, vagy a közvélekedés az még ezeknek az ilyen 20 éves autóknak, 30 éves autóknak a megbízhatóságát reméli vissza.
1: Jaj, Dani, meg hát ne felejtsd el, hogy a használt autópiacon ezeket máig keresik.
0: Abszolút, abszolút.
1: És pont hát, ezért a legendáért keresik.
0: Hát, és sajnálatos módon ennek a kognitív diszonancia redukciónak, ami a dízel használók egy részének körében jellemző, része az is, hogy Magyarországon csapnivalóan elavult a műszaki vizsgáztatás rendszere. Nagyon-nagyon sok korrupciós ügyet pattant ki az utóbbi években a vizsgáztatás körül, ezért aztán, aki itthon üzemeltet dízelt, tisztelet a kivételnek, és reméljük többségben vannak a kivételek, könnyen meg tudja oldani azt, hogy az elhasználódott, az előírásokhoz képest nagyobb mértékben környezetszennyező dízele mégis megkapja a műszaki vizsgáját, akár részecske szűrő nélkül is, amit eltávolítatott belőle illegálisan, amikor ki kellett volna mondjuk 1 millió forintért cserélni. Tehát rengeteg ilyen üggyel találkozom, az a helyzet, hogy a dízelek megítélését nem csak a szabályozói környezet és a piac befolyásolja, hanem ez a Magyarországon ez a sajátosan hanyag hatósági hozzáállás is, meg az elavult vizsgálati módszerek.
1: Ez a dízel ez tapad, ugye az autógyárak is csaltak vele, ugye a hatóság ezek szerint itt nálunk sem mentesett. Úgy tűnik, hogy valahogy ez a dízelezés, ez valamilyen módon ezt hívja elő. Zsás Dániel,
0: Hanula Barna,
1: köszönöm. Mondjad.
0: Bocsánat, egy mondat. Persze. Hanula Barna, a Győri Széchenyi István Egyetem kiváló oktatója és korábbi dékánya azt szokta mondani, hogy félreértettük a dízeleket. Nem arra használtuk őket, amire valójában való a dízel. A dízel az hosszú távra való, autópályás utazások, nem városba, és vagy teherszállításra. Minden, ami ettől eltér, tehát a rövid városi távok, és azok a dolgok, amikbe belekényszerítették a dízelmotoros autókat, azok nem valók a dízelnek.
1: Az vegyen dízelt, mondták régen, aki sokat megy. Úgyhogy
0: pontosan.
1: Ez a logika, ez megvolt, csak nem hallgattunk rá. Na szóval még egyszer köszönöm neked. Zsás Dánielt hallották, a Telex közlekedési szakújságíróját, a kedves hallgatók. Szia, Dani!
0: Szia, köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: emlékszel?
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Ittásba.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés az első kerületben, az Alkotás utcában, a Király Helga utcánál. Mindkét irányban sávlezárásra és torlódásra kell készülni. A 17-es és a 61-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér közötti megállókat. Az Alkotás utcában és a Villányi úton pótlóbusz jár. Erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig, a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 10 óra 45 és 15 óra között áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Folytatva a gazdasági magazin, maradunk autós témánál, csak egy kicsikét másképp. Van itt egy izgalmas állítás, hogy hogyan kapcsolódik össze az autónk és a házunk, és hogy mi a közös többszörös az a napelem. És Kőszegvári Márka, a Wagner Szora Hungária Kft. Kiskereskedelmi üzletek vezetője nyilván erről sokkal többet tud mondani, mint amit én feltételezek, hogy sejtek róla. Minden esetre itt valami olyasmiről lehet szó, hogy hogyan tudjuk használni az autó akkumulátorát arra, hogy megtartsuk a termelt áramot. Gondolom én. Jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm. Igen, erről van szó, ennek egy neve is van ennek a technológiáknak, ez a bizonyos elektromos autókban elérhető V2H, ez a vehicle to home, tehát a jármű irányából az autóba áramló energiát jelenti. Ezzel lehet kiváltani a otthoni energiatárolókból a kisebb kapacitású puffertárolókat egy jóval nagyobb kapacitású elektromos autó akkumulátorra.
3: Igazából erre ma is alkalmas minden elektromos autó?
4: Nem.
3: Ugye?
4: A régebbi elektromos autók azok abszolút nem tudják. Az új kínaiak egy más vonalat csináltak, ők a vehicle to load irányba mennek, ők egy kis konnektor, gyakorlatilag egy 230-as villanyszúrót tesznek az autóikba, de ezzel még egy teljes háztartást nem lehet ellátni. A kórai autók viszont ebben élen járnak, Hyundai ki a gyártmányoknak a felső közép és felső kategóriás autói már ezt tudják.
3: Na várjon, ez izgalmas. Mert erről nem szoktunk beszélgetni, hát azért hívtuk, hogy most beszélgessünk persze. Tehát veszek egy ilyen koreai autót, most a típusoknál ne ragadjunk le, mert a fenekünkbe fognak billenteni a megfelelő hatóság emberei, és hogyha veszünk egy ilyen autót, akkor ezt én feltöltöm mondjuk éjszakai árammal amikor otthon vagyok, és erre van módom.
4: Hát vagy napelemről, igen.
3: Vagy napelemről. Hát igen, mert hogy a napelem, persze. De amikor majd a napelem nem termel nekem, mert mondjuk hazaértem a munkából és sötétedik, akkor az autómban maradt tartalékot visszatáplálom a házba gyakorlatilag?
4: Így van. Ez nem csak ilyen elektromos autó kell, hanem egy otthoni készülék is kell, ami ki tudja szedni az elektromos autóból az energiát.
3: Nyilván hát leszívja belőle, persze.
4: Így van, ezek DC-töltők, egy nagyon ritka egybeszállítót ismerünk, aki ezt már meg tudja oldani. Viszont ezen keresztül ki lehet venni akár 20 kW energiát a egy idejű, tehát 20 kW teljesítményt ki lehet szedni az elektromos autóban.
3: Az mennyire elég?
4: Hát egy háztartáshoz már a komolyabb fogyasztóit is ellátja, hogyha azzal számolunk, hogy mondjuk egy tűzhely 3-4 kW-os, egy vasaló 2, akkor azért könnyű belátni, hogy a 20 az mindenre elég.
3: Ugye állandóan arról beszélünk, hogy a napelemes rendszer egyik problémája az a tárolás. Tehát, hogy megtermeli, de aztán ugye nem tudunk vele mit kezdeni, és szépen azt, amire szükségünk lenne az eltárolt energiára, éppen nincs. Erre egy elektromos autó ezek szerint, és egyre inkább majd nyilván így lesz, mert hogyha a technológia egyszer megjelent, akkor az terjedni is fog, ma már megoldást jelentene.
4: Igen, és itt egyel hátrébb is léphetünk, mert ez nemzetgazdaságilag is nagyon fontos szempont. Most ugyanis az történik, hogy amikor az elektromos energia túltermelés van, többlet van, tehát nem mennek az ipari fogyasztók, nem fogyasztanak a háztartások komolyabb léptékben, viszont termelnek a napelemek, ez tipikusan tavaszi-nyári délelőtti órák, akkor olyan mértékű a többletenergia, hogy azért fizet az országunk, hogy külföldre tudjuk exportálni ezt a fölösleges energiát. Ugyanakkor, hogyha lemegy a nap, akkor a emberek hazamennek, a fogyasztók bekapcsolnak otthon, viszont már a napelemek nem működnek, ilyenkor energiainyiség van az országban, akkor viszont az importáramot veszük nagyon drágán. De ezt tudjuk azzal kikompenzálni, hogy amikor éppen bőség van, akkor az elektromos autókat feltöltjük, majd amikor hiányidőszak van, akkor nem drága importáramból, hanem az elektromos autókból látjuk el a lakossági fogyasztást.
3: Ugye ez az is hozzátartozna, hogyha ez a rendszer összeállt, akkor onnantól kezdve ezt mi nagyon tudatosan használjuk. Tehát ne az legyen, hogy egyébként tudjuk, hogy ezt lehetne, de elfelejtjük vissza összekapcsolni őket, elfelejtjük feltölteni az autót, elfelejtjük rákapcsolni a ház rendszerére, amikor hazaértünk. Tehát, hogy ez tőlünk is megköveteli azt a fajta tudatosságot, amivel nem csak azért érdemes élnünk, hogy spóroljunk, hanem mert hogy ezért vettünk mondjuk egy ilyen autót.
4: Így van, de összességében a pénz beszél, és nagyon jó gazdasági ösztönzőket ki lehet erre találni. Hogyha ezt nemzetgazdaságilag nézzük, akkor össze lehet kötni a publikus gyors töltőhálózattal. Tehát el lehet képzelni egy olyat, hogy kimegy egy köresemes állami szabályozásból az erre feliratkozott elektromos autó tulajdonosoknak, hogy következő két órában boldog órát tartunk, tehát ingyen lehet autót tölteni. Ilyenkor elmennek az elektromos autók a gyors töltőpontokra, ingyen teletöltik az autójukat, és ezzel még fölösleges költségtől is megszabadítják a központi költségvetést, tehát nem kell importálni elektromos áramot.
3: Ez most már nem csak egy tudatos fogyasztóról, hanem egy tudatos államról is szól akkor innentől kezdve.
4: Így van, de a fogyasztói szintet nézzük, akkor viszont tipikusan irodaházban dolgozik egy ember, akkor az irodaháznak a napelemes rendszere, az az irodaház előtt parkoló elektromos autót fel tudja tölteni. Ez nem kerül semmibe a cégnek, egy egyszerű beruházáson kívül, tehát legyen egy napelemes rendszere.
3: Na, múltkor, igen, hallgatom. Na, azt hittem, vége volt a mondatnak, igen. Bocsánat.
4: Ezt meg lehet csinálni, hogy bejön dolgozni a munkavállaló, hazamegy, tehát fizettük az ideútját, fizettük a visszaútját, és fizettük a teljes otthoni villanyszámláját azzal, hogy ingyen áramot adtunk neki az autójába, amiről üzemelteti otthon a háztartást. Tehát ez, ha úgy teszik, egy éren kívüli jutatásként is tudják adni a munkavállalóknak a cégek.
3: Na figyelem. Azt akartam csak előbb közbevetni, hogy amúgykor valakivel vitába keveredtem arról, hogy mi értelme van az okos otthonnak, és mondtam, hogy például az, hogyha van napelem a házad tetején, akkor minden szabályozó úgy, hogy amikor a napelem termel, akkor dolgozzanak a te gépeid. Tehát, hogy akkor érdemes mosni, mosogatni, bekapcsolni ezeket a gépeket, ezeket meg mind meg tudod csinálni ma már egy okos otthonban, anélkül, hogy otthon lennél.
4: Hát igen, ezt a felhasználói szokásoknak az átalakításán keresztül lehet elérni. Kell hozzá tudatosság, kell hozzá edukáció, de összességében ez kellemetlenségekkel jár. tehát van egy megszokott életritmus az embernek, azt látjuk, hogy azért ebből nagyon nehéz bárkit is kimozdítani.
3: Nem, hát én nem szeretem hallgatni olyan nagyon, hogy a mosogató képzörög, vagy hogy a mosógép éppen dolgozik. Tehát erről simán lemondok. Ha nem vagyok otthon, csinálja meg.
4: Igen, de a mosogatógép és a mosógép is bevüdösödik, hogyha utána nem szedik ki az ember. Tehát ez már egy komfortfaktor.
3: Látja, igaza van.
4: Főzés is olyan, hogy főzés is olyan, hogy azért frissen szeretjük, és van némi kockázata annak, hogyha nincs otthon senki, és megy a sütő. Tehát ezek a nehezebb megközelítések, de vannak ennél kreatívabb megoldások, tehát például a melegvizet, azt egy otthoni puffertárolóba fel lehet melegíteni délelőtt is, attól függetlenül, hogy majd este kerül többségében felhasználásra. Vagy például el lehet hűteni egy ingatlant. A légkondi az tipikusan nagyon jó párosítás napelemes rendszerrel, mert akkor kell hűteni, amikor süt a nap, akkor viszont van ingyen áram napelemből.
3: Izgalmas világban élünk, és formálódó világban ennek az egyik eleme lehet az, hogy hogy kapcsoljuk össze a villanyautót, mint akkumulátort a háztartásunkkal. Kőszegvári Márk, köszönöm szépen. A Wagner Solar Hungária kiskereskedelmi üzletek vezetőjét hallották. Minden jót!
4: Köszönöm, minden jót!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en, Németh Dáviddal beszélgetünk, a KNTH Bank vezető elemzőjével arról, hogy a jegybanki kamatdöntés milyen hatással volt és milyen hatással lehet a hazai gazdaságra. Van egy nagyon könnyen megragadható hatása, az euró jegyzése 357 közelébe csúszott vissza, szinte azonnyomban egy csúszópályára állt, egy lefelé csúszópályára. Ennek valószínűleg a jegybanki kamatdöntés az oka, de hát ne én mondjam, hanem itt van nekünk szakértő vendégünk. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ez elég régóta téma volt, nem? Hogy valamit most már kezdeni kellene nem csak a kamattal, hanem az árfolyammal is, mert hogy túl erős sokaknak.
2: Igen, ez már gyakorlatilag nem, hogy napi beszéd téma volt, hanem egyfolytában a porondon volt, hogy túl erős az exportőröknek, nem kedvez a gazdaságnak. Bár sokszor láttuk azt, hogy az inflációt azért hozza szépen lefelé, úgyhogy nem lehetne, hogy májusban csak 1,8% volt az áremelkedés dinamikája, de persze ezt is sokan megkérdőjelezik, hiszen más tapasztalnak a saját bőrükön, és nem hiszik el, hogy csak 1,8%-kal emelkedtek az árak egy évvel ezelőtthöz képest. Mindegy, ez egy másik téma, de alapvetően igen, ez már kérdés volt, hogy akkor meddig fog még erősödni a forint, illetve mi az a szint, ahol a Magyar Nemzeti Bank, hogy mik azok a hírek, ami mellett a Magyar Nemzeti Bank a kamatcsökkentés mellett teszi le a voksát. Tehát ezek a hírek az új inflációs jelentésben összpontosultak, így gyűjtögették össze. Ugye ilyenek, hogy valóban a forint árfolyama márciusi szintekhez képest, akkor azért ilyen 3,85-3,90 környékén volt az árfolyam. Ahhoz képest nagyon drasztikusan beerősödött, és ugye olcsóbb lett az euró, ezáltal az import is sokkal olcsóbbá vált Magyarország számára. Volt egy időszak, amikor ráadásul a dollár is tudott gyengülni, most éppen azért az elmúlt napokban egy nagyon jelentős erősödést látunk a dollárban, de ami ennél még talán fontosabb, hogy Iránnál látszódik egy kis körvonalazódás, hogy talán akár béke is lehet belőle, és az olajárak azok stabilizálódhatnak ilyen 70-80 dollár magasságában, úgyhogy ez is egy ilyen pozitív hozadéka. Úgyhogy ezek így összeálltak egy masszává, ami elég indokot adott arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatot csökkentsen. Ugye az inflációs jelentésben például az inflációs prognózist az idei évre 3,8%-ról 1,8%-ra mérsékelte. Ez egy óriási változtatás, nagyon ritkán eszközöl ekkora változtatást a Magyar Nemzeti Bank. Ha csak ezt a számot nézzük, akkor indokolt, hogy drasztikusan csökkentse az alapkamatnak a mértékét. És egyébként nem is a kamat csökkentés volt a meglepetés, mert ezt mindenki várta, hogy most 25 bázisponttal csökkent, hanem az elköteleződés, hogy egész nyáron folytatódhat a kamatcsökkentés, azaz júliusban és augusztusban is 25 bázisponttal mérséklik majd, és így már a őszi hónapokra, szeptemberre már 5,5% lesz csak az alapkamatnak a mértéke.
1: Ami egy jó hír egyfelől, minden szempontból például a kereskedelmi banki kamatokat is nyilvánvalóan lejjebb fogja vinni. Másrészt nyilván kisebb lesz az államkamat terhe azoknál a kamattámogatásoknál, amelyeket elég bőkezően osztottak az elmúlt időszakban.
2: Igen, hát ennek van egy ilyen hatása. Ráadásul minél inkább közelebb kerül a piaci kamat szint a támogatott kamat szintekhez, annál inkább így ezeket a támogatott hiteleket le lehet szedni a rendszerből, vagy ki lehet vezetni a rendszerből, és a vállalatokat pedig le lehet szedni ezeknek a fogyasztásáról, mert ugye abszolút a támogatott hitelpiac dominálta az új hitel kihelyezéseket, és piaci alapon tud elindulni a hitelezés. Ez miért fontos? Mert a Magyar Nemzeti Bank innentől fogva akkor már sokkal direktebben tudhatni megint csak az inflációra, a gazdasági folyamatokra, nem csak az árfolyam csatornán keresztül, hiszen eddig az erősödő forinttal próbálta az inflációt leszorítani, hanem innentől fogva akkor majd egyre inkább már a kamat változtatással is. És ugye miért okozott amúgy az ilyen nagy forint gyengülést, mert az előbb nem teljesen válaszoltam még. Ugye előtte folyamatosan a forint mellett építettek ki sok-sok pozíciót. Gondolom, hogy most így egy új kamatpálya tükrében sokan racionalizálták az eddigi nyereségüket, illetve hát az időzítés is nagyon fontos, hiszen az amerikai jegybank, ugye a Fed is júliusban tartott kamatdöntő ülést, és ott pedig Kevin Walsh, az új elnök, sokkal szigorúbb hangvételű üzeneteket fogalmazott meg, mint a piac várta. Tehát elindult egy dollár erősödés, egy átrendeződés ezáltal egy picit a devizapiacokon a világon, és erre jött rá, hogy egyébként a Cseh Nemzeti Bank 25 bázisponttal emelte a kamatot nemrég, és Magyarország pedig 25 bázisponttal csökkentette. Úgyhogy ennek az átrendeződésnek a folyamata az, hogy most a 3-50 körüli szintekről azért egy kisebb gyengülés az, ami elindult a forintba. Az, hogy ez egy tartós tendencia lesz, azért ezt még szerintem korai kijelenteni, én inkább egy oldalazóbb árfolyamra számítok, ahol a 3,50 meg 3,60 lehet két nagyon fontos árfolyamszint.
1: Németh Dávid, a KNH Bank vezető elemzője adott nekünk információkat. Köszönet érte, szervusz Dávid!
2: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok!
1: Önöknek is, kedves hallgatók, további szép napot, ahogy Németh Dávid elbúcsúzott. Holnap találkozunk ismét, ugyanebben az időben várom önöket. Somodi Sörmös Eszter szerkesztette a mai műsort. Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Továbbra is rendkívüli a hőség Nyugat-Európában. Több országban megdőltek a meleg rekordok. A dél-angliai Hampshire megyében 36,1 fokot mértek. Anglia déli harmadában, Londont is beleértve, a legmagasabb vörös hőségriasztás van érvényben. Franciaországban a legmelegebbet 43 Celsius fokot a nyugati ország részben mérték, Párizsban pedig csak nem 41 fok volt. Olaszországban 5-re emelkedett a hőség áldozatainak száma. A tetőzést vasárnapra vagy hétfőre várják. A legmelegebb Firenzében és a Póalföldön lehet, ahol 40 fok fölötti értékeket jósolnak. Az olasz egészségügyi miniszter válságtanácskozást hívott össze. Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és 7,5-es erősségű földrengés rázta meg egy percen belül, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. Rendkívüli állapotot hirdettek, a mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén egy 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről vagy jelentős károkról nem érkezett jelentés. A dél-olaszországi Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek, amely nem okozott komoly károkat. Észak-Kaliforniában pedig 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. A rengés középpontja San Franciscótól északra volt. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás eladás esetén. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koly László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától, hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lenne a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítás célzó otthon felújítási program is. Napközben többnyire napos, száraz idő várható, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű, a Balaton 27, a Velencei-tó 30, a Tisza-tó 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljon.

0: cél az őrizett bevételek kapcsán. 17 milliárd forintot szórtak szét egy úgynevezett fekete kasszából, illetve hát nem szét, hanem ki osztottak szét Fidesz közeli celebeknek, akik meg is hálálták ezt, és a koncertjeiken, fellépéseiken a Fidesz támogatására buzdították a közönséget. Amikor kirobbant a botrány, amiben oroszlán része van Molnár Áron színésznek, valószínűleg érezték a kedvezményezettek is, hogy nem minden történt törvényesen, ugyanis a 17 milliárd forintból már több mint 10%-nyi pénzt visszautaltak kedvezményezettek, például tegnap-tegnap előtt Muri Enikő nevű előadó is visszautalta, aki egyébként a kampányban úgy fogalmazott, hogy egy Magyar Péter nevű ember nem lehet Magyarország miniszterelnöke, tehát a magyar nyelvtannal is meg kellett küzdenie, de próbálkozott derekasan. Ugyanakkor úgy tűnik, mégiscsak érezte, hogy itt valami szabályellenes dolog történt, ha ilyen gyorsan visszaadta pénzt, meg mások, például Kis Grófó is visszautalta. Voltak viszont, akik nem utalták vissza, például Mága Zoltán fotósa kapott 500 millió forintot, nem nyomdahiba, tehát 500 millió forintot. Olyan is volt, hogy Mága Zoltán írt e-mailt az NKA-nak, hogy adjanak még pénzt, mert a Fidesz kampánya egy kicsit gyengén áll, mert nagyon sok független előadó a Tisza mellé állt. Nyilván ott nem voltak pénzosztások, de Mága Zoltán megpróbálta ellensúlyozni ezt a jelenséget, csak ez kellett még pénz, és kapott is. Szóval ez az az ügy, amiben 6 embert őrizetbe vettek. A második, ez még az orosz-ukrán háború középső szakaszához kezdődik, amikor a Wagner csoport, ez egy magánzsoldos hadsereg, vezetője Prigozsin, Jevgenyi Prigozsin, aki szakácsból lett Putyin egyik bizalmasa, fellázadt, elkezdte keveselni a hátországi támogatást, amit a zsoldos serege kap, miközben küzdöttek az ukránok ellen. Szóval egy lázadás indult el, megindultak Moszkva felé Prigozsin csapatai, és egy picit aggódni kezdtek az orosz párti erők, köztük Szijjártó Péter is, felhívta Szergej Lavrovot, ennek a beszélgetésnek a leíratát hozta nyilvánosságra tegnap Panyi Szabolcs újságíró. Nagyon baráti és aggódó hangnemben kérdezgeti Szijjártó Péter Lavrovot, hogy hogy van, mi újság, tényleg urrá lesznek-e a helyzeten, igaz-e, hogy Putyin elhagyta Moszkvát, stb. Hát én értem ezek fényében a barátság kitüntetést. A harmadik pedig, hogy tegnap megszavazták a médiatörvényt, kezdődhet az állami média átalakítása, és van egy negyedik téma, ma benyújtotta a Tisza párt az ügynökakták megnyitását lehetővé tévő törvényt. Azt ígérik, hogy október 22-éig elkészülnek és kutathatóvá válnak az ügynökakták, ez régi adóssága a politikának, remélem, hogy lesznek meglepetések. Tiborral kezdünk, jó napot kívánok!
1: Szép jó napot kívánok, üdvözlöm Szerkesztő úr, üdvözlök mindenkit. Elnézést a hangminőségért, de azóta mióta először telefonáltam, el kellett volna jönnöm, kiambozni gyorsan beszélek, remélem lehet mindent rendesen értem.
0: Kicsit zajos, de próbálok figyelni, parancsoljon!
1: Ezért telefonáltam be, mert tegnap kaptunk egy iszonyatosan kellemes levelet, mert benne vagyunk ebbe a devizahiteles gyündéri okosságba. Egy 10 millió forint miatt vettünk egy házat, ugye elvették a házakat, mindent már, minden 20 évvel ezelőtt volt ez, hogy ezt felvettük, ezt a hitelt, azóta is fizetjük, és akkor 20-ban nagy kegyesen az OTP, mielőtt még eladta a házakat, akkor felajánlotta, hogy a 42 millió helyett csak fizessük még 10 évig a havi 110 ezer forintot, és akkor a többit elengedi. Na most igen, erre fölők eladták, utána a helyben mi belementünk, mert ugye volt egy valami lépés, hogy nem 1 milliárddal tartozunk, és akkor ezt aláírtuk, és fizettük is teljesen normálisan, erre az OTP eladta a házakat, amik fedezetben voltak, ez alatt az idő alatt, ez is már egy kicsit unkorrekt, és villére két természetesen a 40 milliós házat 2 millió forintért eladták, ilyen apróságok, de most nem is ez, hanem ugye mi is éltünk volna, ezzel mellett vonják a fizetést.

0: mindenhol a 110.000 forintot, és akkor értünk volna ezzel a felfüggesztéssel, ugye, hogy egy kicsit fellélegezzünk, és meglássuk, hogy milyen törvényt hoznak, vagy mi lesz. Erre tegnap kapunk egy levelet az OTP Faktoringtól, kedvességtől, hogy ugye a jogunk van hozzá, hogy ne fizessük ezt a megállapodott összeget, de mivel, hogyha nem fizetjük, akkor, és ők leírták, hogy ők a kamatok azóta is megterhelődött 42 millió, most már 47 millió, és hogy akkor visszaállítják azt az eredeti hitelt, hogyha mi nem választjuk azt, hogy ugye lehet fizetni tovább, hogyha úgy gondoljuk. Magyarul halálosan megzsaroltak, ugye? Ha nem fizetsz tovább, akkor visszaállítjuk a 47 milliót, azt majd lesz, ami lesz. Ez maga szerint ez így korrekt?
1: Hát amennyit így meg tudok érteni ebből a beszámolóból, nem tűnik korrektnek.
0: Hát az, hogy van egy megállapodásunk, ugye deviza hitelből kifolyólag,
1: értem.
0: Hogy másik ennyit kell fizetnünk, de eddig is már sokkal többet fizettünk, meg eladták mindenünket, tehát csövesítettek minket teljesen, érti?
1: Igen,
0: és
1: igen.
0: És akkor most jött ez a rendelet, ugye, hogy felfüggesztenek mindent, akkor jaj, kicsit fellélegezhetünk. Marad a családi kasztában az a havi 110.000 forint. Ugye? És erre mivel kaptuk ezt a levelecskét, hogyha nem azt válasszuk, hogy fizetjük tovább, akkor ők visszaállítják, és 47 millióba tartozunk. Tehát semmisek minősítik azt a szerződést, vagy kompromisszumot, amit kötöttünk 2020-ban.
1: Értem. Esetleg nem tud eljutni az országgyűlési képviselőjéig? Hogyha az egy tiszás, tegyük fel, hogy tiszás képviselő van a körzetben, hiszen a legtöbb körzetben az...
0: Én a 11. kerületben lakom, Új-Budán.
1: Hát akkor ott biztos, hogy tiszás van, mert az összes budapesti kerületet tiszás nyerte. Tehát, hogy ezt a levelet eljuttatni hozzá, hogy a Tisza párt hozott egy ilyet rendeletet, ami...
0: Ez szerintem bűncselekmény, érti?
1: Értem.
0: Megzavarol minket azzal, hogyha nem fizetünk, akkor ez lesz.
1: Hát akkor a rendőrséghez is fordulhat, ha ön úgy gondolja, hogy ez bűncselekmény.
0: Hát jó, hát biztos, hogy kimagyarázzák valamivel, de mindig hát, így járunk. Hát minden megmagyarázták azt is, hogy miért kell eladni a 40 milliós házat 2 millió forintért.
1: Igen, hát ilyen erővel önnek is adhatták volna ilyen erővel, ha már másnak vadidegennek eladják. Igen, ezt...
0: Ki voltunk zárva az árverésről.
1: Igen.
0: Tehát én és családtagjaim nem vehetünk részt az árverésen. Hát... Ezt így leírták és kimondták, kész.
1: Ezért mondom, hogy ez gonoszság, mert ha az OTP 2 millióért elpasszolt, akkor hozzácsaphatták volna az öntartozáshoz a 2 milliót, és akkor marad tulajdonos, és szépen előbb-utóbb ki egyenlíti a tartozást. Szóval igen, ez sem korrekt, csak hát ezt mondom, hogy egy két...
0: Csinálták ezt meg, hogy mi, nekünk megállapodásunk volt velük, hogy fizetünk ennyit.
1: Értem.
0: És fizetünk is rendesen. Tehát ez egy teljesen törvénytelen dolog történik.
1: Sajnálom, hát ezért javasoltam.
0: Az összes vagyonunkat, mindent. Jó, tudom, ez nem, csak ez a levél, ez most annyira beleállt a családba. Megint elkezdtem éjszakánként, már kicsit kezdtem megnyugodni, hogy tudtam aludni éjszakánként, hogy jött ez a rendelet, ugye, meg hogy valami történni fog esetleg.
1: Igen.
0: És akkor kapunk egy ilyen levelet. Megint elkezdtem újra, hogy nem alszok éjszakánként. És erre megy rá az életünk.
1: Sajnálom, ezért javasoltam.
0: Mi ezeket nevelünk, én rokkan nyugdíjas vagyok, érti? Tehát nem is a milliókból kellene kifizetnünk bármennyit.
1: Igen.
0: Is.
1: Ezért javasoltam, hogy keresse meg a Tiszás képviselőt, hiszen ők hozták a törvényt. És meg lehetne kérdezni, hogy szerinte ez egy jogszerű reakció-e a bank részéről, hogy akkor megfenyegeti az ügyfelet. Hát ha elér ezzel valamit, illetve ha úgy gondolja, hogy ez zsarolás, bűncselekmény, akkor meg a rendőrséget tudom még javasolni. Mert az egy dolog, hogy itt beszélünk róla a nyilvánosságban, ezt megtesszük természetesen, csak sajnos ez jogi következmény nem von maga után, tehát ez nem fog változtatni a helyzeten.
0: Igen, ez tisztában vagyok, tehát nem is azért telefonáltam, csak hogy el tudjam már mondani, hogy egy kicsit kijöjjön belőlem.
1: Világos.
0: Hogy mit szólnak ugyan
1: Hát nyilván az, hogy felháborító, az, hogy tönkretesznek embereket, igen. A többség ezt gondolja, hogy felháborító ez az egész ügykezelés, ami a devizahitel történetben zajlott. Köszönöm, hát sok sikert önnek, és kitartást, és új út, lelki erőt kívánok. Én megkeresném a parlamenti képviselőt, hogy mondjon erre valami. További szép napot, ha ideillő ez a köszönés, viszont hallásra. Péterrel folytatjuk, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, Ferenc, üdvözlöm!
1: Parancsoljon!
2: Végeztem a melóból. Egyébként az előző telefonálónak nagyon igaza van, én is ismerek egy-két a devizahiteles embert, akit nagyon csúnyán megvezettek, akkor mondjuk szép szóval. Nagyon csúnyán átverték őket, nagyon csúnyán. És minden tiszteltem az övék, akik még nem lettek önsértőek. Sajnálom őket, és ezeket kivizsgálni, nagyon hosszú procedúra is végigvinni, nagyon csúnya dolog lesz egyébként. Nagyon nehéz, nagyon nehéz. Látta a Karib-tenger kalózai című filmet? Nem, már kérdeztem meg tőle.
1: Bocsánat, melyiket? Pont nem értettem.
2: Karib-tenger kalózai című filmet.
1: Valami rémlik, de ez valami paródia, nem? Ilyen...
2: Az nem paródia.
1: Akciófilm.
2: Johnny Depp, Jack Sparrow kapitány.
1: Ja, akkor csak azt hittem. Igen, jó, valami rémlik, de nem igazán tudom felidézni.
2: A negyedik résznek az ismeretlen műzeken, csak szeretnék egy kicsit promózni, így a hallgatóknak, magyarok csinálják a negyedik résznek a folytatását, és fenn van YouTube-on a Lámpás titka. Mind magyar szereplő, mind magyar operatőr, mind magyarok fogják megcsinálni egy fanfilm szerint ezt a filmet. És itt el is zárom. És akkor átérve, NKA botrány, 6 embert őrizetbe vettek. Ki az a 6 ember egyébként?
1: Hát
2: a Húsbalázs, azt tudjuk.
1: A többit nem nevezték meg eddig, csak azt mondták, hogy NKA meg a másik intézet dolgozói, tehát akik benne voltak a pénzosztásban.
2: Akkor magyarul ez lopásról beszélgetünk, igaz? Vagy gazdasági csalás, vagy ezt hogy kell hívni most?
1: Hát, vagy hűtlenkezelés, vagy tiltott pártfinanszírozás, vagy nem tudom, egyelőre nem tudom, hogy mi a gyanúsítási jogi meg... Igen?
2: Akkor köszönöm, ahogy magyarul mondjuk, akkor a jéghegyaljáról kezdjük.
1: Hát azért nem a jéghegyalja egy NK alelnök, Búzs Balázs egy ilyen másodvonalbeli fideszes politikus, korábbi óbudai polgármester, azért ő egy viszonylag nagy név, és Hankó botrányként írt az egészről tegnap Tarz Zoltán, az új kultúráért felelős miniszter.
2: Igen.
1: Tehát ezzel az sugallja, hogy itt a következő a Hankó Balázs lesz. Nyilván őt most védi a mentelmi joga a parlamentben, de hát ez nagyjából nagyon rövid idő alatt megszüntethető. Tehát ha ők Hankó botrányként emlegetik, akkor én nem kis pénzbe mernék fogadni, hogy Hankó Balázst is meg fogják itt kérdezni. Hogy finoman Balázs... fogalmazzak.
2: De a Hankó Balázs, ő nem országgyűlési képviselő. De, vagy az.
1: Most az, tegnap megnéztem, az.
2: De hát én nem sűrűn látom bent, akkor...
1: Hát akkor nem tudom, hogy... Ott, szerintem ott van, én, nekem rémlik, hogy ott van.
2: Nem tudom, előttöröltem a Netflixet is, inkább már parlamenti közvetítéset nézek, de nem láttam őt bent, de akkor lehet, hogy az én szemem rossz.
1: Lényeg az, hogy benne van a Fidesz frakcióban, mentelmi jog védi, de ki lehet kérni a mentelmi jogát, a többség megszavazza ezt, ha úgy gondolják, és akkor őt is vizsgálhatják az ő szerepét, tehát hogy azért nem alulról kezdik szerintem.
2: Egyébként, de alulról kezdik, és még hol van egyébként csúcsa, és még itt több százmillió forintokról beszélgetünk, ami a legalja. És hol van a legfelje?
1: Olyan értelemben nyilván egy kis ügy, hogy mondjuk mit tudom, az MNB 500 milliárdos botrány, az képest 17 milliárd, az egy apró pénz, az kétségtelen. Csak az érintetteket nézve nem egy kis ügy.
2: Tényleg egyébként tudunk valamit a Pallas Athénéről, vagy nem is tudom már milyen görög.
1: Padme, hát Pallas Athénél nem tudom milyen alapítvány. Nem tudunk semmit, megszüntették az alapítványokat, ha jól tudom, ennyit tudunk. Csak az 500 milliárd nem nagyon van meg, Áli. Vagy hát a Matolcsi úr szerint megvan, csak a többiek nem látják, hogy hol.
2: Igen, megvan, persze. Hát Dubajba viszem ki ebből az autókat, persze, meg mindenhonnan, meg Iránból, meg Homoszitorosból, hogy ezek az emberek még tényleg a mai nap még, hogy nem, amúgy nem félnek, hogy ezek
1: szarabban. Szerintem rettegnek. Szerintem rettegnek, mert tudják, hogy nincsenek kifizetetlen számlák. Úgyhogy ez már egyfajta elégtétel. Tehát a kormányváltás óta szerintem nagyon sokak idegrendszere változott meg, mert rádöbbentek, hogy amit eddig következmény nélkül csináltak, az most nem biztos, hogy így marad. Péter, reklámszünet van, úgyhogy tudjuk folytatni, ha van kedve, kérném egyeztesse kollégámmal, mindazonáltal most néhány perc türelmet kérnék mindenkitől, jövünk hamarosan.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt a belső sávban. Szintén baleset okoz fennakadást a 4. kerületben a Váci úton befelé a Vizafogó utcánál. Tart még a helyszínelés és a műszaki mentés az első kerületben az Alkotás utcában a Királyhágó utcánál, sávlezárása és torlódása kell készülni. Erős a forgalom a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút közelében. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Sötétek a jelzőlámpák a Fehérvári úton, a Bocskai útnál és az Ulászló utcánál ma 15 óráig áramszünet miatt. A Bocskai útnál a forgalmat rendőrök irányítják. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm a türelmet, Péterrel folytatjuk, parancsoljon.
3: Üdvözlöm még egyszer, kedves hallgatókat is üdvözlöm. Visszatérve az előzőre, az NK botrányra, hogy Hankó Balázs is elő fog kerülni egyébként. Amilyen pénzeket lehúztak a magyar emberek bőréről, nagyon csúnyán elő fognak kerülni, és remélem az igazságszolgáltatás, én hiszek a demokráciában, és nem a diktatúrában, a demokráciában hiszek. Remélem, hogy ezek az emberek, akik meglopták a közvagyont, a közpénzt, amit az ön pénzét, az én pénzemet, meg a kollégai pénzét is, az én kollégai pénzét is, azok mind bűnhődni fognak.
2: Remélem. Hát ebben szerintem teljes a társadalmi konszenzus. A Fidesz politikusait tudnám idézni, akik azt mondták, hogy elszámoltatásnak kell jönni, mert az, ami történt az előző parlamenti ciklusokban, számos bűncselekmény gyanúját veti fel, és ez egy teljesen erkölcsi alapokon nyugvó társadalmi elvárás, hogy elszámoltatás jöjjön, számonkérés jöjjön. Ezt mondták a parlamentben a Fidesz vezető politikusai, és semmit nem változtat ezen, hogy ezt 2010-ben mondták, amikor hatalomra jutottak. Ezek a szavak ma pontosan ugyanolyan érvényességű szavak, és ezért mondom, hogy itt teljes társadalmi egyetértés van ebben, jobbtól baloldalig a középen át. Mindenki azt gondolja, hogy ahogy Gino-t idézzem, szenvedjenek a bűnösek.
3: Cosa nostra. ahogy doktor, a 8. kerületben lakom, és a doktor Ferenc Orsolya nem állt ki egyébként sose az mellett, hogy a korrupció ellen sose állt ki. De amikor ő vesztett, itt a 8. kerülés, a Bódis Krisztina nyert, ő egyből azt mondta, hogy a Fidesz így rossz, a Fidesz úgy rossz, mint a Király Nóra is, ugye bárcseperem. Ugyanígy. Akkor kérdem én, mint laikusom, miért nem állt ki előtte lojálisan?
2: Meg igen, erről szó volt az egyik aktuálban, és Fodor Gábor, aki maga is politikus volt, sőt kormánytag is volt, azt mondta, hogy értsük meg, hogy a politika nem úgy működik, ahogy egy átlag ember azt gondolja, vagy elvárná. Tehát, hogy elmondása szerint ezt nem teheti meg kampányban egy politikus, hogy úgy neki rongyol a pártjának, mint a vesztes választás után. Én nem tudom, hogy ez így van-e, de ez volt egy magyarázat, hogy...
3: Én máshogy látom a dolgokat, én jobban szeretem azt, aki valaki őszinte, az őszinte embereket szeretem. Ha például a Dottó Ferenc orsúja itt azt mondta volna, hogy igen, elhibáztuk, stb. Lehet, hogy ráhúztam volna. Csak mondom, egy ilyen respektatív dolgként mondom, lehet, hogy ráhúztam volna a Viktor. De na mindegy, ez már... A múlt.
2: Hát egyébként a pikánsebben az, hogy a másik személy, akit említett, az a Király Nóra, mint kiderült, azért annyira nem volt kitaszítottja a Fidesz kormányzásnak, mert a hozzá köthető civil szervezetek állítólag több százmillió, de akár egymilliárdos támogatást kaptak különböző jogcímeken.
3: Igen, fél milliárdról tudunk csak. Hát igen.
2: Valaki megírta, hogy egy milliárd is volt az valójában, mert hogy több szervezetet is menedzselt. Szóval igen. Utólag fellázadni egy picit erkölcsileg talán kétségbe vonható.
3: Cinkes. Hát igen, nem a vadhajtásokon, meg nem a Metropol olvastam. Szijjártól Péter aggódva hívta Lavrovot Prigozsin lázadás kapcsán. Most ez mit jelent? Hát a Prigozsin elvileg el?
2: Azt jelenti, hogy amikor a Prigozsinék a Wagner csoport elindultak mindenféle harckocsikkal, meg katonai menettel Moszkva felé, akkor úgy tűnt egy picit, hogy benne volt a pakliba, hogy megdöntik Putyin uralmát. És ebben a szituációban hívta... Tessék?
3: Az 23-ban volt.
2: Igen, igen. És ebben a szituációban hívta fel Szijjártó Lavrovot, hogy ugye minden rendben van-e, mi újság, stb. És tájékoztatás kér. De nagyon a leíratból úgy tűnik, hogy nagyon aggódott a munkatársáért, mármint kollégájáért, Lavrovért. Ezt a beszélgetést is nyilvánvalóan lehallgatták, és most jutott el, vagy most publikálta Panyi Szabolcs a V-Square, ez egy nemzetközi laphálózat, magyar munkatársa.
3: Lehallgatták. Akkor Pegazus botrány? Visszamehetünk a Pegazus botrányra, ami hát volt már évvel előtt, akkor...
2: Nem tudom, hogy kit hallgatott, hogy Lavrovot hallgatták le, vagy Szijjártót, vagy mindkettőt. Nyilván az EU...
3: Mindenki vagy... lehallgat mindenkit, szóval...
2: Persze. De csak mondom, hogy ez a leírat most jött ki. Hát ennek jogi következménye nyilvánvalóan nincs. Csak...
3: Tudom, hogy most önnel beszélek, utána leteszem a telefont, rámegyek a Facebookra, és akkor ott van Szajlánski Ferenc, és ott van rész videón. Na, kb. Ilyen. Hát, hogy egyben jött mindenhol.
2: Aggódott az orosz vezetők, vagy az orosz hatalmi, az orosz hatalomban lévők helyzete miatt Szijjártó, hogy tájékoztatást kért.
3: Nem, mert hogy az orosz vezető egy kicsit diktatúrát akarnak csinálni egyébként, vagy az lehet, hogy egy kicsit...
2: Oroszország, hát az diktatúrának nevezhető, csak olyan rafkósan van megcsinálva, hogy vannak választások, de azért nagyjából olyanok indulatnak el, akiket a hatalom állít oda, hogy induljanak el, a valódi ellenzékieket megölik szó szerint.
3: Azt nem rakja, mi volt? Ön szerint például Ferenc ön magától halt, meg ott bent éhezett? Azért halt meg? Az ellenzéki orosz képviselő?
2: Nem, megölték, ez egyértelmű.
3: Így van, köszönöm szépen.
2: Most lett volna 50 éves. Péter, köszönöm szépen, hogy hívott. Legközelebb folytatjuk. További szép napot, Lászlót szólítom. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm, kedves Ferenc!
2: Üdvözlöm, parancsoljon!
4: Már korábban ő megemlítette, de hát én is azt mondtam volna az első ponthoz, hogy hát a hangom még bennülhet a parlamentben, de remélem már nem sokáig, mert ugye képviselő, ki kell kérni a mentelmi jogát. Ha már 6 embert leültettek, akkor szerintem ő lesz a korona csúcsa, mert ő volt a fődönnök.
2: Igen, ezt nem is tagadta.
4: 17 millió. Ja, még olyan jó pupán viccelődve. Nem tudom, az egyenes beszédben, vagy hol, mert mint láttam volna.
2: Igen, igen, az egyenes beszédben magyarázta, hogy hogy történtek a dolgok.
4: Még olyan döngette volna, hogy ő milyen jó csávó, hogy ő aztán nyomja a lóvét ide-oda. Amúgy igaz, hogy visszaforgatták a Fidesz kampányba, de hát ez majd most számoltatják róla.
2: Ez azért elég súlyos bűncselekmény tanulját vették fel.
4: Nem csak aggódott, hanem folyamatosan vigyázba állva jelentett is a Lavrovnak sajnos. Azt nem tudni, hogy még mit nem tudunk, hogy miket jelentett még, amit hát mindent nem lehetett talán kihallgatni, lehallgatni. És egy biztos, hogy valószínű, hogy a nagy kitüntetést ennek a szolgálatkész barátságnak köszönheti. Egyébként ő vele kapcsolatban, ha már lesz ez az elszámoltatás, nem, megnézném én a Quaestor ügyet ott. Ott igen, nagyon elhallgattak, ugye ő 3,4 milliárdot a külügyminisztérium pénzéből, tehát közpénzből betett ebbe a Quaestor.
2: Questorba,
4: és mint a biztosítási üzletkötőknél, amikor valaki üzletet köt, pénzt visz a cégnek, ugye ott jutalékot kap. Na most én azt gondolom, hogy a Questornál is így volt, egy 3,4 milliárdos üzletnél valakinek kellett kapni jutalékot. Én azt nagyon megnézném, hogy mivel ő volt a főnök, és gondolom ő vitte be, vagy valami strómannal, valakinek ott jutalékot kellett kapni a 3,4 milliárd után. Ugye érti, Ferenc? Hogy
2: értem, és nem életszerűtlen, csak mivel nincs semmilyen bizonyíték, ezért ebben az ügyben nem szólalnék meg.
4: És ez a fő Quaestor, vagy Questoros?
2: Questor, igen, igen.
4: Ja,
2: börtönben van, úgy tudom. Nem tudom, hogy mi hangzott el.
4: Önök kínálinak egy kis engedményt a börtönbüntetésből, aztán akkor talán megnyílna. Most már meggyötörték ott benn valószínű a nagyobb genszterek. Na mindegy, megszavazták, ami hála jó Istennek, hogy megszavaztak egy új médiatörvényt, ami remélem, hogy az egész magyar társadalom javára fog szolgálni.
2: Önök
4: egyébként egy nagyon jó alanyai a médiatörvénynek, mert ez a műsor önmagában, az egyenes beszéd, az aktuál és így tovább, ezek mutatják, hogy lehet normális párbeszédeket folytatni. Igaz, közel azonos gondolkodásúak általában az emberek, de azért ez sem igaz, mert ugye amikor a csat megy, akkor ott meg direkt arról szól az egész, hogy van több nézet, és akkor emberi módon kulturáltan vitatkoznak. Én a magam részéről a saját életemben megpróbálok a Facebookon is, élőben is, emberi módon beszélgetni. Egyre könnyebb is lesz, meg nehezebb is, ugyanis ezek a nagyon-nagyon sötét vak hívők, fideszesek, ezeknek hiába világosodik meg, hogy 5x25, akkor se fogadják el. Na most ugyanerre, és erre játszik ez a pár szem ember ott a parlamentben is, hogy úgy csinálnak, mintha ők soha az életükben semmiféle hibát nem követtek el. Most, amikor egy vadonatúj, vagy teljesen új személyzet, direkt így mondom, nem képviselő, személyzet kerül a hatalomba, akiknek előbb tájékozódni kellene, hogy mennyi, hol van, ahol, megpróbálják őket nevetségessé tenni, persze ő saját magukat, mert ez az új miniszterelnökünk zseniális. Azért azt elmondom, hogy félre ne értse senki, én nem szavaztam rájuk nem, de kieső pártra szavaztam, sajnálom, hogy kiestek, de hát ez van, én tudomásul veszem, hogy a társadalom többsége ezeknek a teljesen új embereknek adott bizalmat. És én arra kérek minden magyar gondolkodó valódi polgárt, vagy aki csak szeretne polgár lenni, hogy minden módon támogassák ezt a kormányt. Hogy többé soha ne fordulhasson elő, hogy olyan 16 éve legyen a magyar történelemnek, ami az elmúlt 16 évben történt. Igen. Talán én ennyit mondanék. Nagyon szépen
2: rendben.
4: Köszönöm veled.
2: Köszönöm
4: jó
2: szépen, László.
4: Kívánok önnek a családjának is. És az egész stábnak.
2: Köszönjük szépen önnek is hasonlójokat. Köszönjük, hogy minket néz, és hogy telefonált viszont hallásra. Van még egy telefonálóra idő, nem tudom, hogy van-e kedves telefonáló a vonalban, de nem, akkor ragadjanak telefont, szóval van még majdnem 3 perc. Magyar Péter kiírta a Facebook oldalára, hogy benyújtották az ügynökakták megnyitását, nyilvánosságra hozatalát lehetővé tévő törvényt, úgyhogy ezzel is haladnak. Remélem, hogy fény derül az igazságra, hiszen ez is nagyon fontos egy nemzet életében, még hogyha 30 évvel vagy 40 évvel a történtek után, de derüljön ki, hogy ki mit tett, tette bármi olyat, ami minimum erkölcsi értelemben felróható neki, ugyanis a kommunista Magyarországon nagyon sokak életét tették tönkre úgy, hogy akár nem is tudta, vagy nem értette pontosan az illető, hogy miért nem úgy alakul a pályája, ahogy szeretné, miért ütközik állandóan falakba, miért nem léptetik elő, mondva csinált indokokkal lehetetlenült el, miközben mondjuk az volt az oka, hogy voltak ellenzéki nézetei, és ezeket a nézeteket szűkebb körben hangoztatta, és valaki, mondjuk egy besugó, ezeket jelentette a megfelelő helyen, és ilyen módon az akkori hatalom bosszút állt az illetőn. Szóval ez egy banális történet, de nagyon sok ilyen van. Úgyhogy ha csak ezek kiderülnek, vagy egy részük, már az is valamiféle megtisztulást jelenthet. Hát ha meg olyan derül ki, hogy később a kommunista állambiztonsággal együttműködő emberek karriert tudtak csinálni a szép új világban, tehát a demokráciában, az még súlyosabb, ha megnetán most is a politikai szintéren vannak némelyek, akikről eddig nem volt tudható, hogy összejátszottak az elnyomó hatalommal, az már haba tortán, úgyhogy én mindenképp üdvözlöm ezt a mai bejelentést. Egyébként pedig az LMP volt a legaktívabb szorgalmazója ennek a témának. 20-valahányszor nyújtották be az ügynök törvénynek a javaslatát, és a Fidesz a elmúlt 16 év alatt az összes ilyen benyújtott javaslatot lesöpört az asztalról. Hogy ennek mi lehet az oka, az sajnos most már pont nincs időn kifejteni, de ha önök ezen elgondolkodnak, akkor szerintem nem olyan bonyolult a megfejtés. Köszönöm szépen a figyelmet, kedves nézők, ennyi volt a délelőtti fórum, délben híradó, aztán ismét fórum, a viszontlátásra.

0: van.
1: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Világszerte több erős földrengés is történt az elmúlt órákban. Adományvonal nyílt a venezuelai földrengés áldozataiért. Napról napra melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. Szolidaritási akciót hirdet az Ökumenikus Segélyszervezet a venezuelai földrengés károsultjainak megsegítésére. A 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forint adománnyal lehet segíteni a bajba jutottaknak. A segélyszervezet már felvette a kapcsolatot a Nemzetközi Szövetség helyszínen segítő partner szervezetével. Ha valaki nagyobb adománnyal szeretne segíteni, azt a segélyszervezet.hu oldalon bankkártyával vagy átutalással megteheti. Legkorábban az év végén kaphatja meg az építőipari szektor a nekijáró uniós támogatást, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Koi László a Kossuth Rádióban közölte, a termelés az első 4 hónapban 2,2%-kal maradt el az előző év azonos időszakától. Hozzátette, akár 20%-kal nagyobb teljesítményre is képes lehet a szektor, és ehhez idén a lakásépítés nagy lökést adhat. Emellett azonban sokat jelentene egy energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program is. Csökkent az étkezési búza, a termelői ára. A tavalyi év azonos időszakához képest 13%-os a visszaesés. A tonnánkénti 69.700 forint kissé alacsonyabb a 2024-es színnél is, közölte az Agrárközgazdasági Intézet. A legnagyobb drágulás az ipari napraforgó mag esetében figyelhető meg. Idén májusban 4.654.000 volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3%-os volt. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a 15-64 évesek körében a foglalkoztatási ráta lényegében megegyezett az egy évvel ezelőtti értékkel, 75%-os volt. Napközben többnyire napos, száraz idő várható. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tisza tó 26 fokos. Leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
0: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a déli műsorsávban. A témák változatlanok, NK-a botrány, 6 embert őrizetbe vettek, köztük Búzs Balázs, korábbi NK-a alelnököt, fideszes politikust, a Fidesz AVH-s módszerekről beszél. Az NK-a botránynak ez a része, amiről most szó van, egy 17 milliárdos pénzosztás, az NK-a egyik szervezete, illetve Hankó Balázs kultúráért felelős miniszter még az Orbán kormányban, a választási kampányvezető, illetve Hankó Balázs kultúráért felelős

0: a feladónak, azaz a magyar államnak, de hát a tekegolyó elgurult, úgyhogy innentől senki nem érezheti magát szerintem biztonságban, már úgy értem az érintetti körben, a kedvezményezettek, illetve a döntéshozók között sem. Szijjártó Péter aggódva hívta Szergej Lavrovot a Prigozsin lázadás kapcsán. Tudják, a háborúnak az a szakasza ez, amiről itt szó van, amikor Jevgenyi Prigozsin, a hírhet Wagner magánhadsereg vezetője, urai ellen fordult, megelégelte, hogy nem kap elég támogatást a hátországból, miközben ő írtja az ukránokat a magánzsoldosaival, és megindultak Moszkva felé. Ebben a helyzetben hívta fel Szijjártó Péter Lavrov orosz külügyminisztert, a barátját, és afelől érdeklődött, hogy minden rendben van-e, biztonságban vannak-e, képesek-e kezelni a lázadást. Lavrov megnyugtatta, és azt mondta, hogy meg fogják oldani a helyzetet. Végül megoldották a helyzetet, tárgyalást ajánlottak Prigozsinnak, és aki később el is indult erre a tárgyalásra, csak sajnos annyira szerencsétlen volt, hogy egy olyan repülőgépre váltott jegyet, ami véletlenül felrobbant pont a levegőben, úgyhogy végül is nem kellett már megegyezni, mert nem volt kivel. Ez tehát a második témajavaslat. A harmadik pedig, hogy megszavazták a médiatörvényt, amint kihirdeti a köztársasági elnök, hatályba lép a törvény, az állami média vezetői azon mód távoznak, és megkezdődik a társadalmi szakmai egyeztetés. Tar Zoltán azt mondja, ő felel ezért a területért miniszterként, hogy bárki bekapcsolódhat a közmédia átalakítását célzó javaslatokba, tervekbe, és aztán megszületik majd valamiféle javaslatcsomag, új vezetőt választanak pályázat útján, és az új szabályok és az új elképzelések mentén átalakítják tehát az állami média rendszert. Erzsébettel kezdünk, kezi csókolom.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket és önt is. Nem ez a három kérdéshez szeretnék hozzászólni, nem probléma.
0: Nem probléma. Mert
1: ma reggel láttam Lázár Jánosnak egy pár szavát, elkaptam a televízióba. És fel vagyok háborodva, nem hiszem el róla azt, hogy nincs tisztában azzal, hogy hány évig lehet egy miniszter a posztján, mert én 21 évig éltem 16 ezer kilométerre innen Magyarországtól, hogy tudja biztosak sor, hogy hol, és sehol a világon, a nyugat-európai és a hasonló államokban nem láttam és nem hallottam ilyet. Egyetlen egy dologra emlékszem, Ausztráliában, Sydneybe, hogy 8 évig volt egy elnök. Egyszerűen nem értem meg, hogy miért, hogy ő nem tudja ezt, hogy nem jó az, hogy országban 16 évig, most nem csak azért, mert nálunk ez volt, hanem mert nem egy jó dolog. Angliában is voltam sokat, tudom, hogy milliótól változnak, nagyon sokat változnak az elnökök, ha valami nem tetszik, vagy ő mondta, itt van a mai élő példa, Londonba, ugye?
0: Mármint a miniszterelnök, igen, tegnap mondott le.
1: A miniszterelnök, igen. Szóval vagy lemond, vagy le kell mondania.
0: Van egyébként ellenpélda, mert Angela Merkel 16 évig volt Németország kancellárja. Tehát
1: igaza van, igen.
0: Ahány ország, annyi szabályozás. De egyébként Lázár azt mondta, hogy ő akár kész is elfogadni ezt, hogy egy parlamenti képviselő 12 évig lehessen legfeljebb parlamenti képviselő. Ez egy értelmes vita. Én így emlékszem, hogy így kommentálta a volt miniszter ezt a tervet. Sőt, azt is mondta, hogy viszont az izgalmasabb, hogy a vagyonosodási vizsgálat elé áll. Tehát már várja, hogy ő sorra kerüljön. Gondolom ezzel nincs egyedül.
1: Biztos. Hát mondjuk nagyon sok minden érdekes és izgalmas. Igaza van a Merkel-el kapcsolatban, de hát ez egy kirívó példa, de a nagy általánosságban nem így működik. Szóval azért ennyi ideig nem tud egy miniszter ott lenni a posztján. És ez nem is egészséges. Hát
0: én azt mondanám, hogy tőlem legyen 100 évig, ha jól végzi a munkáját, és az a terület fejlődik, amit rábíztak, és becsületes legyen. Engem nem zavar, csak hát Magyarországon ezt elég nagy jó indulattal se lehetne elmondani.
1: Ebben is igaza van, mert tökéletesen igaz, de hát nem tette jól, úgyhogy reméljük, hogy Magyar Péter, én legalábbis személy szerint nagyon bízom benne. Az, hogy őt, én nekem másik véleményem az, hogy valahol mi magyarok nem tudunk egyetérteni egymással, és folyton veszekszünk egymással. Most a Magyar Péterbe is belekötni.

0: mert ő jót akar, és önnek igaza volt a déli adásban, hogy végül is annyi sérelem érte, hogy ezt nem úgy kell felfogni, hogy ő most azzal politizál, hogy bántja a leköszönte, nem, miniszterelnököt, hanem mert sajnos tényleg nagyon sok sérelem érte őt is, meg egy ő rajta keresztül, ő benne az országot is. Hát ezt mindenki tudja, aki, én mondjuk soha nem voltam, amíg itt voltam, sem meg utána se fideszes, de nem értettem a Fidesz politikával egyet soha. Ausztráliában most tudtam követni a magyar híreket annak idején, mert volt egy olyan szatorról, aki nyilvánvalóan magyarok érdekeltek voltuk, hogy mi van itthon, de na mindegy, talán nem akarom úgy elmenni másról az időn, csak erre gondoltam, hogy azért a Lázárnak kéne azt tudnia, hogy azért, hát, na, szóval ez nem divat a nyugat-európai országokban. És mondom, hogy igaza van a Merkel, de az is egy kirívó eset. Úgyhogy én egészségesetnek tartom, ha jól végzi a dolgát, én abban is igaza van, hogy akkor végezze úgy, hogy akárhány évig, vagy nem tudom meddig, de hát erről mi nem beszéltünk a múltból, hogy jól végezték a dolgokat. Jó, köszönöm szépen, ennyit akartam mondani, és örülök, hogy beszéltem önnel, majd figyelem továbbra is a műsorokat.
1: Köszönjük szépen, köszönjük Erzsébet, további szép napot, viszont hallásra. Kedi Csokla, Máriával folytatjuk, üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Mária vagyok, és üdvözlök mindenkit. Én annyit szeretnék hozzátenni a Sulyog Tamás üggyel kapcsolatban, tehát a gondolataimat elmondani. Sulyog Tamásnak nem azért kell lemondani, mert úgy nevezték ki, ahogy, hanem azért kell lemondani, mert nem élvezi a magyarok többségének a szimpátiáját. Én annak idején emlékszem rá, hogy Göncz Árpád, aki, ha jól tudom, az SZDSZ tagja volt,
1: igen,
2: és úgy került a köztársasági elnöki székbe, de az lett a vége, hogy ő neki volt, amikor 85% volt a népszerűségi indexe. Tehát nem azt nézték az emberek, hogy ki jelölte, honnan jött, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy az emberek szerették, tisztelték, becsülték, elfogadták.
1: Igen.
2: Ez viszont Sulyog Tamásnál nem érzékelhető. Most, hogyha Sulyog Tamásnak 20% a népszerűségi indexe, 80% meg elutasítja, akkor Sulyog Tamásnak nem azért kell lemondani, mert így nevezték ki, vagy úgy nevezték ki, vagy egyszerűen nem képes megtestesíteni a nemzet egységét. Nem lehet egy olyan köztársasági elnök, aki a nemzet 20%-ának élvezi a bizalmát. Úgyhogy Sulyog Tamásnak, ha lenne egy picit is esze, akkor most gyorsan lemondana, és nem várna meg semmiféle cirkuszt, azt mondaná, hogy köszönöm szépen, elég volt, nagy a, mit tudom én, a politikai hajcél, szeretnék belőle kimaradni, elég öreg vagyok, és kész. Tehát ennyi. Sulyog Tamásnak le kell mondani, egyszerűen azért, mert nem képes a nemzet egységét megtestesíteni. És ő ezzel tökéletesen tisztában van. Ha én tisztában vagyok azzal, hogy nem tudom azt megtenni, amire kineveztek, vállalkoztam, elfogadtam, akkor azt el kell engedni. Ez lenne az egyik. Nem egészen a mai témákhoz szólnék, de a Tiszának kritizálnám azt a megoldását, hogy 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő, vagy mit tudom, polgármesterségnél itt-ott megállapítanának korhatárt, hogy ez nem korhatárt, bocsánat, hanem azt, hogy hány évig lehet. Na most én azt mondanám, hogy először is nagyon fontos lenne, hogy nézzük meg, hogy ki hogyan lett parlamenti képviselő. Mert szerintem nagyon-nagyon nem mindegy, hogy valaki egyéni körzetét megnyerte, és úgy lett parlamenti képviselő, vagy úgy lesz parlamenti képviselő, hogy listáról belőtték. Na most, ha valaki csak mindig listáról jutott be, annak én biztos nem adnék 12 évet se. Tehát aki csak pártlistáról jut be, az ilyen, hogy egyszer bejut még hagyján, itt tudom én, de hogy háromszor is bejusson, az már nem biztos, hogy százas. Tehát ez lenne a következő. A másik pedig, hogy engem nagyon zavar az, hogy a polgármestereknél is meghatároznák, hogy hány évig lehet polgármester. Én most a gödöllői polgármesterre gondolok, hát hogy gondolja azt a Tisza, hogy nehogy már elinduljon még egyszer Gémesi György polgármesteri választáson. De miért ne? Hát az emberek szeretik. Jól csinálja a dolgát. Ilyen alapon nem lehet valakit kizárni, hogy már 10 éve jól csinálod, tehát akkor menj a francba. Már bocsánat, nagyon durván fejeztem ki magam. Ilyen nincs. Ezt nem szabad megcsinálni. Semmiképpen sem. Nem tudom, Ferenc, önnek erről mi a vélemény.
1: Hát most próbálom megkeresni, hogy tényleg korlátoznak a polgármesteri mandátum hosszát is. Mert nekem ez nem rémlik, de lehet, hogy én vagyok korlátolt mindjárt. Tehát, hogy ez lehet, hogy nekem maradt ez ki, mindjárt
2: beütt. Úgy értékeltem, hogy a polgármestereknél is meghatároznának bizonyos korlátot, és én nekem ez nem tetszik. Ez nem tetszik. Mert vannak olyan polgármesterek, akik nagyon jól végzik a dolgukat, akiket az emberek szeretnek, és ilyen, hogy csak azért, mert már sok évig jól csináltak, ezért menj a bánatba. Ilyet nem lehet csinálni. Lehet a polgármestereknél ilyet csinálni.
1: Igen, van egy ilyen, olvasom, május végén van egy ilyen terv, vagy volt akkor egy ilyen terv. Hát az a helyzet, hogy már nem tudom, hogy a kampányban volt erről szó, ez nem rémlik, hogy korlátoznak ezeket nekem a ciklusokat.
2: Nekem sem, kampányban nem hallottam.
1: Akkor akinek ez nem tetszik, hát beszélnie kellene a Tiszás képviselőjével, aki a parlamentben az ő kerületében képviselő, hogy nem erről volt szó, emberek. Vagy hát valami mondjuk mozgalmat indítani, hogyha ez sokakat bánt. Engem nem érint, engem teljesen hidegen, hogy elnézést kérek.
2: Jó, hát ez... Most nagyon furcsát mondok, én kaposvári vagyok, és rohadtul nem érdekel, hogy ki lesz gondolő polgármestere legközelebb. Engem nem ez érdekel,
1: hanem az,
2: hogy ilyen alapon kizárni valakit, hogy te már 10 éve, 20 éve jól csinálod, mindig megválasztanak, és ezért te nem indulhatsz el, ezt én nem tudom elfogadni. A parlamenti képviselőségnél viszont nagyon úgy érzem, hogy aki soha nem mérette meg magát egyénibe, hanem mindig csak pártlistáról jutott, ott igenis tessék elvágni. Ott hozzanak 12 évet, tőlem hozzanak 8 évet. Sőt, tudja mi? Hozzanak 4 évet.
1: Egyre szigorúbb. Ha még sokáig beszélgetünk, a végén már csak 2 év lesz. Köszönöm szépen.
2: Nem, köszönöm.
1: Köszönöm, hogy hívott, kezi csokolom. Ennyi volt az első rész, most jön egy rövid reklám, aztán folytatjuk.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset miatt a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt nem járható a belső sáv. Erős a forgalom az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, egyirányúsították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Útszűkületre kell készülni Csepelen a Határ utcai körforgalomban, mert vízvezetéket javítanak. A 71-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Határ utca megállót, ha Szent Imre tér felé. Tart a felújítás a 4. kerületben az István úton, mától a 25-ös autóbusz Újpest központ megállóját áthelyezték az Árpád útra a Kassai utca elé. Továbbra is sávlezárásra kell készülni az István úton a Deák Ferenc utcától az Árpád útig. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Rózsikával folytatjuk, kezicsókolom.
3: Jó napot kívánok, Ferenc! Üdvözlöm! Tapolcsányi Lászlóné vagyok, Gyuláról. Én egy olyan dr. Keresztesi László Lóránd feltesz több alkalommal ilyen, hogy a horvátok és az olaszok ide hordják a szemetet.
2: Na most ez Keresztes Lóránd László, igen, ő LMP-s politikus volt. Igen. Vagy lehet, hogy most is az. Igen.
3: Azt nem tudom, csak rendszeres hallgatója vagyok, nézője vagyok neki. Uh-huh. Úgyhogy felháborító, hogy még mindig nem tesznek semmit. Úgy tudom, hogy most már van környezetvédő minisztérium, amit az okosok szépen megszüntettek, még annak idején. Én is voltam fent a tüntetésen, és most már úgy tudom, hogy a Nyíregyházi állatkertnek a vezetője lett, nem?
2: Az állatpark, igen, Gajdos László lett az élő környezetért felelős miniszter, igen?
3: Igen, és nagyon jó lenne, hogyha tenne valamit, vagy elkezdene dolgozni evel kapcsolatban, mert ez borzasztó, hogy a magyar kormány tagjai jó pénzért idehozzák a szemetet, és belemegy az ivóvíz csatornába minden, hát felháborító, és akkor csodálkozunk, hogy annyi daganatos gyermek felnőtt van, amiben most jelenleg sajnos én is érintett vagyok, úgyhogy ma este lesz a műtét a Kégolyóba, úgyhogy nagyon köszönöm szépen nekik a kedvességüket, hogy a lányommal foglalkoznak szinte nagyon rövid időn belül, úgyhogy hát ennyit akartam mondani, Ferenc, úgyhogy nagyon sok minden lenne még, meg 2026-ban egy hölgyet ilyen kisebb fogyatékossággal élőt 4 órába 15 000 forintért havi ellátásba részesítenek. És amikor bement az önkormányzathoz, akkor azt mondták neki, hogy hát ennyi engedélyezett, ennyi jár. Hát nem tudom, hogy az ők önkormányzattól beszélek, hogy az ők fizetésemelésüket kiszabályozza. Az is rendelet?
2: Hát az országgyűlés szabályozza, de ettől függetlenül 15 ezer forint egy embernek havi támogatása az megalázó és semmire nem elég, az kétségtelen.
3: Igen, hát mellette kap valamit, ugye, hogy a fogyatékossági támogatás, de akkor is a munkája. A nagy melegbe, a hideg télbe, már nemrégiben felment a vérnyomása neki, beteges kislány, hát rá van szorulva, nyilván én kislánynak mondom, mert nagyon régóta ismerem.
2: Igen.
3: Úgyhogy felháborítónak tartom ezt, amit csinálnak úgy, hogy sürgősen polgármester választás előrehozottat kell, mert ez borzasztó. Sajnálom Magyar Pétert, sajnálom, mert egyszerűen nem bír ezekkel a dolgokkal megbirkózni, mert annyi van, hogy borzasztó, és ahogy viselkednek a fideszesek, kuntyűznek az egészből. Jól lakottan nagyon könnyű popázni nekik. Bocsánat.
2: Ez kétségtelen, de hát nagyon nem tudnak érdemben most már semmit akadályozni, amit az új kormány a fejébe vesz. Nagy többségük van.
3: Bocsánat. Ez a gúnyolódás, amit a Facebookra is feltesznek, hogy inkább hallgatnának, jobban járnának, bölcsek maradnának.
2: Köszönöm szépen, és hát jobbulást kívánok, és sok sikert. Köszönöm, kezdjétsokon.
3: Viszont hallásra.
2: Szóval ez a bizonyos szennyezés még az előző kormányzati ciklusokban kezdődött, nem ebben a 40 napban, ami az új kormány hivatalba lépése óta eltelt. Egyébként pedig hát sokra nem lehet menni az ilyen Facebookos gúnyolódásokkal, ez egyfajta pótcselekvés. Tegnap is említettem, hogy nyilván 16 év korlátlan hatalomból kizuhanni ellenzékbe, és azt átélni, hogy most minden úgy történik, ahogy egy másik politikai erő szeretné, vagy elhatározza, azt nem annyira könnyű, egyszerű feldolgozni, gondolom én, bár nem voltam ilyen helyzetben. Főleg, hogyha számos érintett tudja, vagy tudhatja, hogy olyan ügyekben kell majd számot adnia, amely ügyek törvénybe ütközők, mint például ez az NK-a botrány. Szóval ilyen helyzetben most mit csináljon az ember? Nem tudom, hogy itt van a következő kedves hallgató. Éva itt van, kezi csokolom. Haló, haló.
4: Igen, haló, tessék.
2: Csokolom, adásban van, parancsoljon.
4: Jaj, nem jó.
2: Nem jó? Mi nem jó?
4: Itt a párom, mert nem én. Tessék?
2: Mi nem jó?
4: Aki szeretett volna adásba lenni, az nincs itt.
2: Ja,
4: nem
2: nincs.
4: Tudom adni.
2: Nem ön akart adásba kerülni.
4: Nem,
2: hát ez egy ilyen műfaj, pedig akkor ott kell lenni. De csak viccelek. Akkor majd legközelebb. Vagy nagyon messze van, nem tud neki szólni?
4: Nem tudok szólni, mert telefonja itt van, itthon maradt, ő meg elment.
2: Értem. Jó, hát akkor...
4: Most adásba beszéljük ezt.
2: Igen, most adásban vagyunk, élő adás. Most
4: nem tudom adni, ne haragudjanak.
2: Semmi gond, emberek vagy, legközelebb. Így okay, van, kezi csokolom, további szép napot. Szóval nem egyszerű most ellenzéki politikusnak lenni, főleg, hogy az új miniszterelnök elég jól ismeri a csapatot, hiszen fideszes volt maga is hosszú éveken keresztül, és osztja őket rendesen, de ezzel a néphangját jeleníti meg, úgyhogy elég nagy ennek a támogatottsága, fel is ment a parlamenti közvetítések nézettsége. Az ATV-n is indult egy műsor, jut eszembe erről, tegnap volt először, az a neve, hogy Abszolút Parlament, 21:50-kor volt ez tegnap, kedden, igen, ma szerda van, és összefoglalta az előző két nap legizgalmasabb parlamenti beszédeit, megszólalásait, úgyhogy majd ha tehetik, akkor nézzék azt a műsort. Erikával folytatjuk, kezi csokolom.
5: Igen, jó napot kívánok, Ferenc, mindenkit nagy-nagy szeretettel, egészség, lelki béke, őszintesség, ez legyen nekünk a minta. Az előző hölgyet hallgatva én nagyon jó egészséget kívánok. Rengeteg a daganatos beteg, sajnos itt az én környezetemben fiatalabbak, idősebbek, és itt a környezetvédelem, igen, hát itt a jócskán van, azbesztől kezdve a gumi, a szemétlerakat, az akkumulátoroknak a idéglenesen vagy csak úgy megadott környezetvédelmi engedélye, amire én több körben már fölhívtam a legesleg elején a figyelmet, és ezek a kiemelt építkezések, amit úgy régen kiemeltek, és igen, ez a 16 év a volt kormány bűne, és lehetne sorolni reggeltől estig, ezt már több körbe elmondtam. Én azt mondom, hogy az új kormányunk, Magyar Péter, nagyon-nagyon nagy feladat, de én azt látom, hogy nagyon jól veszi az akadályokat. Ő kiáll, és nekem az nagyon tetszik, hogy van, aki már lehet ezt közülünk is unja, hogy ő mindig kiáll, és elmondja, hogy hol járt, mit tett, de szerintem ez a helyes dolog. Őt meg lehet találni. Ő nem bujkál, ő nem magtárakba lép fel, tettesekkel, meg nem tudom, körbevevő ilyen emberekkel, akik őt védik. Hát ez elnézést kérek, de hát ha én bevállalok egy ország vezetését, igenis, akkor odaállok, és őszintén, és azt mondom, hogy azokat az embereket nem képviselem, hanem ahogy Péter, a mostani miniszterelnökünk megfogalmazta, igenis, van egy olyan szó, hogy szolgálunk, de ez teljesen, ez még a fogalomból is kiírták a 16 év alatt, és kiírták azt a szót is, véleményem szerint, hogy feltétel nélküli szeretet, a bizalom, hogy lenne lelkiismeret, hát nincs, ez, bocsánat, nagyon sok kormánytagunknak nem volt lelkiismerete, hát ahogy az egészségügybe, ahogy egyáltalán egy országnak, ahogy állunk, akár az emberek egészségügye, a megelőzés, itt csak szavak szintjén ment minden, hát most már a tettek mezeire kell lépni, én elhiszem, hogy kevés a pénz, nem is tudom, tegnap a Róna Jegon volt az egyenes beszédben, az az egészségügy részéről, nem jut eszembe annak az úrnak a neve.
2: Aztán Rékasi Balázs?
5: Rékasi, azaz Rékasi Balázs, én nagyon tisztelem őt, mert ő mindig is ő nagy hangadója volt, és ő első perctől beleállt őszintén, keményen, hogy milyen óriási problémák vannak az egészségügyben, nem csak a források, hanem egyáltalán az egész rendszer, tehát olyan rendszerhibák minden is, és a szakápolók és a pénzhiány, és nem csak az, hanem úgy nem hagyják az embereket őszintén dolgozni, és ugyan ez minden vonalra jellemző. Na, ide teszem a pontot, Ferenc, és az első körbe, hogy őrizetbe vették a 6 embert, hát én nekem erről annyi a véleményem, hogy maradjanak is őrizetbe, addig, míg tényleg az igazság mezejét ki nem bontják, és igenis, ne legyünk következmények nélküliek, na most ez a kis 17 milliárd, az azért hozzátéve apró pénz, valahol azért el kell kezdeni, mert ez látványos dolog, hát azért, hogy én írok egy dalt, meg elmegyek ide-oda, választások előtt fellépek, és akkor behúzom az embereket, milyen jó pofi vagyok, és akkor mókuskáim, szavazzatok már akkor miniszterelnök úrra, tehát ez nagyon átlátszó, hát nem annyira, mint az átlátszó.hu, ugye? Újságírói csapata, stb.
2: Az egy jó csapat. Egyébként
5: jó, bizony, jó.
2: Azt hiszem, holnap döntenek arról, hogy előzetes letartóztatásba helyeznék ezt a 6 embert.
5: Igen.
2: Egyelőre őrizetben vannak.
5: Igen, nagyon helyes dolog, és én nem annak a híve vagyok, hogy itt most ilyen, mint a filmeken, vagy bárhol, hogy itt bilincsbe verve, meg megkurszolva, meg stb. De hát azért ebbe bele kell állni, mert ezt mi választók igenis számon kérjük, de én szerintem ezt a mostani miniszterelnökről, Magyar Péter véghez is fogja vinni, de egyet azért véssünk a kis agyunkba, és mindenki, ne legyünk türelmetlenek. Ha 16 évig mi tűrtük, és én mindig mondtam 6 éven át, Ferenc, hogy mindenki a maga területén álljon ki magáért, és én nem akarok senkit megbántani, de azért nagyon sok embernek, és közülünk is a gerincével, mindig jobb, ha egyenes a gerincünk, ne hajoljunk el, ne legyünk gumigerincűek, és bele kell állni az igazságba, és ha itt előfelálltak volna minden vonalon, hát bejönnek most azért az ügyészség, a jogászok, és én nagy tisztelője vagyok, aki tanult, na de azért a politikai hatalom nagyon rátelepítette a szárnyait az igazságszolgáltatásra is, és itt már jönnek is ki, buknak is ki dolgok, és ez a nagyon helyes, mert az, hogy itt zsákszámra vannak ügyek, és itt el lettek altatva, téve, bezsákolva, masnit kötve rá, nem a márkizai kékszalagját, de ez így nem mehet Ferenc tovább. És egy nagyon érdekes, a hírekbe hallottam, a mostani hírekbe, hogy 27 tagállamból mi nem szavazzuk meg, de ez csak egy ilyen feltételes szerintem dolog, a Ukrajna csatlakozását, az uniós csatlakozását.
2: Nem, ez tévedés.
5: Nem. Ez egy tévedés, mert én igen, a gyorsítottról tudok, hogy mi beleállunk ebbe, és ugyanakkor Moldova is karkarült volt van Ukrajnával, igen. De
2: nem, arról van szó, arról van szó.
5: Ugye?
2: Nem a gyorsított, arról van szó, hogy az Európai Unió 6 fejezetet nyitna meg a társulási folyamat vagy csatlakozás fejezetei közül, tehát 6 különböző területet tárgyalna egyidejűleg. Erre mondta Magyar Péter, hogy ezt a magyar állam nem támogatja, ne nyissanak meg egyszerre 6 fejezetet, mert a nyugat-balkáni országok, amelyek már sokkal korábban elkezdték a csatlakozást, vagy szeretnének csatlakozni, sokkal régebb óta várnak erre, mint Ukrajna. Az ő irányukban ez egy rossz üzenet volna, úgyhogy arányos kezelést kért a magyar fél, ennyiről van szó, de ráadásul ezt már korábban, tehát ebben nincs újdonság, ezt korábban elmondta Magyar Péter az EU-ban, most nyilatkozott két neve elhallgatását kérő európai képviselő a politikónak, igen, így lett ebből hír.
5: Így lett ebből hír.
2: Időnk viszont lejárt, Erika. Köszönöm szépen, hogy hívott.
5: Ferenc, viszont hallásra, köszönöm.
2: Kezi csoklom, további szép napot, kedves nézők, ennyi volt, igen. Ennyi volt a Déli Fórum, este találkozhatunk az Aktuálban, nagyon érdekes lesz az adás, beszélünk majd az ügynöktörvényről, a Lavrov-Szijjártó barátságról, a 6 őrizetbevételről, az NK botrányban, a kapkodásról, ami ezután megindult. Úgyhogy érdemes lesz velünk tartani, legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra!

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden nap.

Spirit FM. Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut. Szóláltam, annyi hibát

0: elrontottam, annyi mindent rosszul láttam, annyi hibát elkövettem, hidd el, én nem így terveztem, másképp is lehetett volna, a vágyam tűzét a szívem hangja elringatja.
1: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon. A hétvégén 40 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. Készenlétben áll a baptista szeretetszolgálat speciális mentőegysége, hogy segítsen a venezuelai földrengés után. Közölték, a különleges csapat 8 mentővel és 3 kereső kutyával áll rendelkezésre. A karitatív szervezet emellett gyűjtést is kezdeményezett az áldozatok javára, utalni, valamint adományozni is lehet online a szolgálat oldalán. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónakkölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Szombattól nem járnak a villamosok a Fővárosi Alkotás utcában és a Villányi úton. A BKK közölte, hogy július 12-éig karbantartást végeznek, így a 17-es villamos a Villányi út helyett a Krisztina körúton át közlekedik. A 61-es villamos rövidített vonalon Hűvösvölgy és a Szél Kálmán tér között jár. A 17-es és a 61-es villamosok helyett 61-es jelzéssel pótlóbusz közlekedik majd a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között. Megtelt a nevezési keret a július 18-ai Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideiglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 31-37, késő este 18-29 fok valószínű. A kánikula hétvégén tetőzik, 40 fok is lehet. A Balaton 27, a Velencei tó 30, a Tiszató 26 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Rendkívüli a hőség Nyugat-Európában, gyorsult a panellakások eladása vidéken, egyre melegebb lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Több erős földrengés is történt világszerte az elmúlt órákban. Venezuelát egy 7,2-es és egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg, eddig 32 halálos áldozatról és 700 sérültről tudni. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak. Japán északkeleti részén 7,2-es erősségű földrengés volt, de sérültekről, károkról nem érkezett jelentés. Észak-Kaliforniában 5,6-es erősségű földmozgás volt, amire 1940 óta nem volt példa. Többen megsérültek, de pontos számokat még nem közöltek. Olaszországban, Nápoly térségében egy 3,6-es rengést észleltek. A hőségriasztással párhuzamosan meghosszabbították a vörös kódot is kedd éjfélig, tájékoztatott a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos megismételte, hogy elsősorban a gyerekekre, idősekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra kell odafigyelni. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A vörös kód idején a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat. Az ország egész területére kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat. A szárazság és a hőség miatt tilos tüzet rakni az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a tűzrakó helyeket is. A magánkertekben ugyanakkor továbbra is lehet nyársolni, bográcsozni, grillezni. Megdőlte az eddig mért legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei tavon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Az agárdi vízmérce 52 cm-en áll. Ez 1 cm-rel kevesebb, mint a 2022 szeptemberében mért negatív csúcsérték. A szakemberek szerint a nyáron további csökkenés várható. A fővárosban lassult, vidéken viszont gyorsult a panellakások eladása tavaly. Erről számolt be kutatásában az egyik vezető ingatlanpiaci cég. Hangsúlyozzák, hogy a budai oldalon már 80, a pesti oldalon pedig 70 napba telik egy panellakás értékesítése, míg ez vidéken mindössze 56 napot vesz átlagosan igénybe. Hozzáteszik, hogy a téglalakásos értékesítési ideje mindeközben országos szinten lerövidült, de ezzel együtt is tovább kell a tulajdonosnak várni a vevőre, mint egy panellakás eladás esetén. Nem csak elszíneződést, hanem jelentős vízminőségromlást is okozott a Színvapatak Miskolci szakaszán észlelt szennyezés, közölte a Borsodi megyeszékhely polgármestere. Tóth Szántai József azt írta, a vas, a mangán és a szerves szennyezőanyagok mennyisége is többszörösen meghaladta a határértéket, a Színvapata kedd délután változott narancssárga színűvé. Az anyag a helyi hőszolgáltató karbantartási munkálatéval kerülhetett a vízbe, feltehetően mulasztás történt. A hatóság közölték, hogy a vasoxid az emberre nem jelent veszélyt, de a lehetséges környezeti ártalmakat még vizsgálják.
0: A Spirit FM híreit hallották.

kérlek, uram, áld meg ezt az elveszett, traumatizált generációt, hogy visszataláljunk hozzád, a Teremtőhöz, a Mindenhatóhoz. Köszönjük a te szeretetedet.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Hello, Geszti Péter vagyok.
2: Sziasztok, itt Péter Fibori. Hallgassátok meg közös dalunkat.
1: Beléd szerettem. Beléd szerettem. Ez.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. Hatékonyan működik a hőségriadó idején életbe léptetett vörös kód protokoll, és eddig nem történt rendkívüli esemény a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszerben, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a leginkább veszélyeztetett intézményekben klímaberendezéseket és ventilátorokat helyeztek üzembe, az utcai szociális szolgálatok pedig folyamatosan segítik a hajléktalan embereket ivóvízzel és szükség esetén elhelyezéssel. Letartóztatták Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, Óbuda korábbi fideszes polgármesterét az NK-nál kifizetett támogatásokkal kapcsolatban. Az ügyben több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják a hatóságok. Búzs Balázs szerint törvénytelen és megalapozatlan a letartóztatása. Az NKA volt alelnöke azt mondta, vallomást tett és mindenben együttműködik a hatóságokkal. Hozzátette, soha nem vett részt bűncselekményben vagy törvénytelen döntés meghozatalában. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. 2025. június 26-áig utazunk most vissza az időben. Magyar idő szerint június 26-án délután dokkolt a nemzetközi űrállomásra kapu tiborékat szállító Crew Dragon űrkapszula, és nagyjából 2 órával később a legénység a fedélzetre is léphetett. Ezen a napon a Spirit FM Veszik vagy Iszák című műsorában Rónai Egon Sebestyén Csillával, a Sebestyén pincészet Szexárd borászával és Bárdos Saroltával, a Tokaj Nobilis alapítójával beszélgetett arról, hogy magyar női borászok jártak az oszakai világkiállításon.
2: Volt Oszakában egy világkiállítás, ahol kerekasztal beszélgetésen részt vettek magyar női borászok is, és hát ez innen nézve talán nem annyira szenzációs, bár még most is nálunk is rácsodálkoznak sokan a borásznőre, hogy jé, ezzel foglalkozik, de talán már nem annyira. De én azt gondolom, hogy egy másik kultúrában talán még feltűnőbb és még különlegesebb, hogy például hölgyekkel képviseltette magát a magyar borász szakma, vagy hölgyekkel is egész pontosan. A magyar borok Japánban hogy szerepeltek vajon? Ez lesz az első kérdésem, fel is teszem rögtön Sebestyén Csillának, aki itt van a vonalban, a Sebestyén pincészetet képviselte ő ott a helyszínen Szexárdról Oszakába. Szép nagy ív. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Egon! Nagyon szépen köszönöm a megkeresést így a témával kapcsolatban. Az első kérdésére válaszolva, hogy milyen volt a magyar borok fogadtatása, nekem nagyon-nagyon pozitív élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Nagyon sok embert tudtunk Japánban megkóstoltatni magyar borokkal, és az abszolút látszik, hogy nagyon kedvelik a mi helyi fajtáinkat. Ugye kaptak egri, szexárdi bikavért, kaptak furmintot, nagyon kedvelik a mi helyi fajtáinkat, ugye kaptak

0: miért érdemes idejönni, borvidékeket mutattuk be, a helyszőlőfajtákat, fesztiválokat, rendezvényeket, amiket a bor köré szervezünk, és látszódott, hogy nagyon-nagyon érdekli őket.
1: Az, hogy mi úgy gondoljuk, hogy leginkább a tokaji asszút ismerik szerte a világban, azt mennyire igazolta vissza a világkiállítás? Mennyire tudták meglepni a másfajta borokkal az ottaniakat?
0: A tokaji asszú az biztosan a legismertebb. Ugye a hosszú történelmi múltra visszatekintve is azért mindig jelen volt. És mellette a Bullsblood, ami ugye a bikavér lenne, amit a szekszárdi és egri borvidéken készítünk, ez a kettő ez egyértelműen a legismertebbek közé tartozik. Én 7 évig éltem Skóciában, és dolgoztam fine dining és 2 Michelin csillagos étteremben, ahol szintén a vendégek, amikor megkérdezték, hogy honnan jöttem, és mondtam, hogy Magyarországról, akkor egyébként a Tokaj és a Bullsblood mellett Puskás neve volt.
1: Hát igen.
0: Megemlítettek. A többi fajta, mint mondjuk egy kadarka, aminek szerintem most így a mai világ trendjeinek talán az egyik legjobban megfelelő szőlőfajtánk, hiszen nagyon alacsony alkoholtartalmú bort tudunk belőle készíteni, ami nagyon könnyed, gyümölcsös, nincsenek benne tanninok, tehát nincsenek benne ilyen szárító hatások, és ezáltal például az ő ázsiai ételeikhez, a sushihoz, a tengeri halakhoz, az ilyen típusú vörösborok nagyon jól párosíthatóak. És ez abszolút látszódott rajtuk. Én ugye tőlünk egy kadarkát vittem, és az Ivánvölgyi bikavérünket, ami egy dülőszelektált bikavér, hogy a kadarka az egy ilyen tényleg elsőpről sikert tudott aratni. Jégbe hűtöttük, hidegen kapták, úgy, mint egy fehér vagy egy rozébort. Ízben viszont sokkal gazdagabb tud lenni, mint mondjuk egy könnyed rozé, és sokkal jobban is párosítható az ő ételeik mellé, és ez szerintem számukra is egy meglepetést okozott. Nyilván az aszukat nagyon várták, hogy kóstolják, a bikavéreket is nagyon várták, de azért volt jó pár olyan szőlőfajta, egy jufark is akár, egy száraz furmint, amivel meg tudtuk mutatni, hogy ennél azért vannak még érdekesebb akár szőlőfajtáink, vagy boraink száraz kategóriába, ami nekik is jó lehet, és az ételek mellé jól párosíthatóan.
1: Jól gondolom, hogy azért akárhogyan is, de az önök specialitása is hűségesen a szekszárdi borvidékhez a bikavér?
0: Így van, abszolút. Mi családi borászatunk 4 bikavért készít, ebből 3 tűlőszelektár bikavért készítünk, az Ivánvölgyit, a Porkolávölgyit és a Görögszóit, ahol teljesen más terroáron műveljük a szőlőket, és azt szeretnénk megmutatni, hogy mennyire változatos és milyen értékei vannak a szekszárdi borvidéknek, és van egy 4. bikavérünk, ami a birtokborunk, Mozaik névre hallgat, és az pedig több dűlőnek a szőlőjéből készült bikavérházasítás, ahol meg mi a szekszárdi képet szeretnénk, a szekszárdi ízvilágot szeretnénk így átadni a fogyasztóknak. És emellett kiemelt figyelmet kap a kadarka is, amit ugye mondtam, hogy manapság nagyon nagy sikernek tud örvendeni ez a fajta.
1: Na de mit szóltak a borásznőkhöz Japánban, és miről szólt ez a kerekasztal beszélgetés? Arról, hogy a nők hogy szerepe milyen a borászatban, vagy csak leegyszerűsítem egy kicsikét a dolgot?
0: Így van. Erről szólt egyébként ez a Wines of Hungary és a Sakura. Ez egy japán borverseny, amit csak hölgyeknek szerveznek, tehát az összes bíráló a világ különböző részéről hölgy, akik a borokat kóstolják, és nekik volt ez egy közös szervezés, egy kerekasztal beszélgetés, ahol ennek a Sakura Japan Women's Wine Awards-nak volt az elnöke jelen, volt egy sommelier hölgy még Japánból, és volt egy hölgy, aki borbárban dolgozik, de egy nagyon ismert szaktekintélynek számít Japánban a szakmán belül, és Magyarországról volt Várdos Sarolta, ő Tokajról, tokai borvidéket képviselve, és Kövesdi Zsófia, ő pedig Villányt képviselte, és voltam jó magam Szekszárdról, és igazából itt a beszélgetésnek a témája az a nők helyzete a borágazatban volt.
1: Na és milyen a nők helyzete a borágazatban, ha már ez így felmerül itt is? Akkor beszéljünk róla 2 mondatot. Mi az ön álláspontja erről?
0: Az én álláspontom az, hogy talán egyre jobb a helyzete a nőknek ebben a szakmában. Én a saját magam tapasztalatát tudtam megosztani, hogy 2008-ban, amikor magyarként, nőként kikerültem Skóciába, a világ vezető szállodáinak egyikébe, egy olyan szomelié közösségbe, amit főként férfiak uraltak, akik Franciaországból, Olaszországból,

0: Görögországból, Portugáliából jöttek, tehát nyilván bennük az volt, hogy ők sokkal többet tudnak a borról. Ott éreztem azt, hogy nekem kétszer olyan keményen kell dolgoznom, kétszer annyit kell tanulnom, hogy tudjak bizonyítani. Viszont az is érződött, hogyha az ember tudást tesz a munkája mellé, és keményen dolgozik, akkor azt viszont elismerik. Úgyhogy ezáltal sikerült nekem egy nagyon jó ranglétrát végigjárnom, úgyhogy a végén egy két Michelin csillagos étteremnek lettem főszomeléje, de ez egy hosszú, hosszú folyamat volt. Majd amikor hazaköltöztem 2014-ben, akkor szerettem volna itt a szekszárdi borvidéken is aktívan részt venni a borvidék életében, és itt is azt érzem, hogy egyre inkább nem az a fontos, hogy férfi vagy nő az, aki mondjuk képviseli a borvidéket, vagy kisebb borászattól jön, vagy nagyobbtól, hanem az, hogy a borvidék többségének az érdekeit tudja képviselni, és azt jól tegye. És szerintem nagyon fontos az, és ezt ott is elmondtam, amikor kérdeztek, hogy hogy lehetne még jobban javítani, mert Japánban azért látszik, hogy ott is a nők kezdenek előtérbe kerülni, de szerintem sokkal lassabb folyamat, mint mondjuk itt Európában. És én ott azt javasoltam, hogy szerintem egyre több nőt kellene biztatni arra, hogyha alkalmas vezetői pozícióra, akkor vállalja el, és kapjon emellé támogatást és segítséget, és a nők is támogassák egymást. Így a szakmán belül, tehát hogy kevésbé legyen ugye konkurálás, hanem tényleg az legyen az elsődleges szempont, hogy a közös érdekek tudjanak érvényesülni.
1: Ez nálunk hogy van most? Mennyire valósul ez meg? Mennyire fognak össze egyáltalán?
0: Én azt látom itt a saját borvidékünkön belül, hogy itt az összefogás már 2007-ben elkezdődött, amikor megalakult a szekszárdi borászok céhe, aminek én most egyébként az alelnöke vagyok, akkoriban titkár voltam, és most alelnöknek választottak meg, tehát ez is szerintem egy nagyon jó példa, és jól mutatja azt, hogy nem azt számít, hogy én kisebb pincétől vagy, hogy nő, hanem hogy próbálom tenni a dolgomat, és segíteni a borvidék előbrejutását. Nálunk bizton állíthatom, hogy itt a szekszárdi borvidéken a termelők között nagyon-nagyon szoros összefogás van. 2007 óta, gyakorlatilag lassan 20 éve, mi évente 9 alkalommal találkozunk, és egymás borait kóstoljuk. És ezek a kóstolók, ezek például vakon történnek, fajta kóstolók vannak. Ezt úgy kell képzelni, hogy mondjuk van egy kékfrankos kóstoló minden év áprilisában, és akkor egymás kékfrankosait kóstoljuk. Minden ötödik bor után megkérnek egy borászt, hogy értékelje a kóstolt borokat. Ezek azért komoly értékelések, nem arról szólnak, hogy egymás borait agyba főbe dicsérjük, hanem inkább kritikát próbálunk megfogalmazni, hogyha van a borral szemben. És utána feláll a termelő, és bemutatja a borát, hogy hol született a szőlőt, hogy dolgozta fel, mennyi bort készít, hány forint a polcon mondjuk, tehát az ára is, hogy hova pozícionálja. És ezek a kóstolók nekünk rengeteget segítettek abban, hogy egymás gondolatait, akár egymás borkészítési filozófiáját, egymás problémáit sokkal jobban megismerjük, és tudjunk erről beszélni. De nekünk ezek a találkozók rengeteget segítenek a közösség építésében, és abban, hogy például megfogalmazzuk, hogy miben vagyunk egyediek, miben érezzük azt, hogy különlegesek vagyunk. Már 2007-ben kimondta ez a cég, aki egyébként a palackos minőségi borokat készítő termelőket foglalja magába, hogy nekünk a szekszárdi bikavér, kadarka és kékfrankos borok azok, amikben azt érezzük, hogy különlegeset, nagyon magas minőséget tudunk készíteni, ami akár a hazai piacon, de a nemzetközi piacon is érdekes tud lenni.
1: Hát nyilván egy borvidék borászatai egyenként külön-külön nagyon nehezen boldogulnak, amikor egy bormarketingről vagy egy térség marketingjéről beszélünk, ott kell az összefogás, és nyilván ez egy kicsit össze is hozza az embereket. Kevésbé lesz erős a konkurálás és a közös érdek, meg a barátságok, amik kialakulnak, azok sokat tudnak ezen segíteni. Köszönöm, hogy mesélt erről. Még hallunk majd a mai adásban mástól is az oszakai világkiállításról, mert Bárdos Saroltával, aki Tokajt képviselte, ott szintúgy fogunk beszélgetni, de örülök, hogy a Sebessény pincészet képviseletében önnel is beszélhettünk. Csilla, Sebessény Csillát hallották. Bárdos Saroltához fordulunk, a Tokaj Nobilis alapítójához, maga is borász. Jó napot kívánok!
2: Napot kívánok én is.
1: Nem, hogy borász, 2024-ben a borászok borásza lett, amihez így utólag is gratulálok.
2: Köszönöm szépen, nagyon kedves.
1: Előbb elmondta Sebessény Csilla, hogy azért ma sem könnyű nőként a borászok között helytállni, talpon maradni, mert hogy mindig van egy kis sandaság, hogy hát csak nő. Miközben ön például a borászok borásza lett. Ez egy fajta, hogy is mondjam, csak kitüntetés duplán amiatt, mert nőként érte ezt el?
2: Hát én megmondom őszintén, én ezzel, hogy nőként érvényesülni a borász szakmában, én ezen különösebben nem lamentáltam soha. Én azt gondoltam, hogy ha jól tisztességgel elvégzem a munkámat, akkor annak meg lesz az eredménye. Tehát én ezt nem mérlegeltem, hogy vajon ez most nehezebb vagy könnyebb. Én nagyon szeretem, amit csinálok, én ebben nőttem föl, soha semmi másra nem akartam foglalkozni, csak ezzel. Úgyhogy nekem ez így nagyon egyértelmű volt, és nagyon szerettem volna mindig helytállni a szakmában. De ez egyértelmű, hogy amikor én elkezdtem például dolgozni, akkor nagyon kevés nő volt a szakmában, és tényleg csudabogárként tekintettek rám. Most már azért többen vagyunk a szakmában, úgyhogy már talán azért annyira nem ritka, de ez nyilván a mai napig is egy inkább férfiak által uralt szakma.
1: Más az a bor, amit egy nő készít?
2: Én azt gondolom, hogy a nők nagyon aprólékosan és nagyon lelkiismeretesen állnak a borhoz hozzá. Ez kicsit olyan, mint a gyereknevelés, tehát a borral is nagyon sokat kell foglalkozni, nagyon sokat kell odafigyelni, ezt nem lehet elnagyolni, nem lehet csak úgy összecsapon módon megcsinálni. És minél finomabbat akar, vagy minél elegánsabbat akar az ember készíteni, ez annál több figyelmet igényel, és tényleg nagyon oda kell figyelni az apró részletekre, nüanszokra, úgyhogy ezt nem lehet csak úgy félváról venni.
1: Az édes borok azok ma mennyire divatosak? Ugye Tokaj nem csak édes bort ad nekünk, de az édes borról híres.
2: Abszolút az édesborról vagyunk híresek, és mi erre nagyon büszkék is vagyunk, de hát ez nyilvánvaló, hogy nem csak édesbort iszunk, és ezt gondolom, hogy ez itt teljesen rendjén is van, tehát ez olyan, mint hogyha ha az étkezésünk is csak fagylaltból állna. Nagyon szeretjük a fagylaltot időnként, nagyon szívesen megeszik bármelyikünk szerintem egy finom eszterházi tortát, de nem lehet csak ezt tenni minden étkezésre. Úgyhogy kicsit ugyanígy van ez a borokkal is, hogy iszunk mindenfélét. Nyáron iszunk finom, könnyed sárga muskotájt, ha alkalom van rá, iszunk száraz pezsgőt, de nyilván megvan az asztónak is a maga helye, nem elsősorban ezeken a forró nyári napokon, de mondjuk, amikor már kicsit hűvösebb az idő, és jobban be lehet kuckózni, vagy ne adj Isten, olyan borongós februári idő van, és van időnk ebbe elmélyedni, akkor azért ez sokkal szebbé teszi a napjainkat, arról nem is beszélve, hogyha van egy nagy családi esemény, mennyire jó fölbontani egy üveg asztót. Úgyhogy szerintem az teljesen helyén való, hogy nem csak édesbort isznak az emberek, természetesen ennek is megvan a maga helye, mind az életünkben, mind az étkezésünkben.
1: Mennyire lehetett érzékelni Oszakában, ön is járt a Magyar Bor képviseletében, azt, hogy van érdeklődés a magyar borok iránt, és azért is kérdezem, mert ugye Európában van értékesítési probléma, erről sokszor esett szó már ebben a műsorban, mert a fiatalok kevesebb bort isznak, Ázsiában viszont most kapnak rá talán arra, hogy a jó minőségű bor az egy élmény, az nem csak maga az alkohol, és hát mi megpróbálunk ebben valahogyan helytállni. Mennyire sikerül?
2: Először is én annak nagyon-nagyon örültem, hogy a japánok tudták, hogy hol van Magyarország. Nem kellett elmagyarázni nekik. Nagyon érdekes volt számomra, hogy a világ másik felén tényleg ennyire tisztában vannak azzal, hogy van Magyarország. Ha mondjuk USA-ba megyünk el, ott sokkal jobban el kell magyarázni Amerikában, hogy hol van Magyarország, és hogy ez egy külön ország, és külön fővárosunk van, a borvidékekről nem is beszélve. De Japánban nagyon tisztában vannak azzal, hogy Magyarország Európa közepén van, hogy Budapest gyönyörűvár. És a második, amit az emberek tudtak, az Tokaj volt. Nagyon, számomra nagyon-nagyon meglepő volt. Ezen a kerekasztal beszélgetésen meg is kérdeztük, ott volt körülbelül 80 hallgató, megkérdeztük, hogy hányan hallottak már Tokajról. És az ott ülők, nyilván ők borral foglalkoznak, tehát nyilván jobban fókuszálnak erre a témára. De az ott ülőknek a háromnegyede azt mondta, hogy ő már hallott Tokajról, és körülbelül a fele pedig azt mondta, hogy már kóstolt valamilyen tokaji bort. És tényleg ismertek vagyunk, mert például Csillával, amikor éppen város néztünk, és egy rendőrtől kértünk útbeigazítást, rendőr megkérdezte, hogy honnan jöttük, mondtuk, hogy Magyarország, és még a rendőr is azt mondta, hogy Tokaj. Tehát óriási érdeklődés volt, és tényleg nagyon nyitottan álltak hozzá. Én úgy látom nekik minden, ami nyugati, mert ugye mi Japánból nézve nyugat vagyunk, ezt a nyugati kultúrát ők nagyon nagy érdeklődéssel figyelik, és valahogy ezen belül a magyar kultúrának és Magyarországnak egy különös respektje van.
1: Hát a magyar kultúra, ez egy, ugye milyen érdekes ez? Számtalanszor képviseltette magát az operajátszásunkkal, a táncokkal, igen, még a popzene kapcsán is egyébként voltak Japánban magyar sikerek. Érdekes, hogy ugye ennek a kultúrának része a gasztronómia, és egyre erőteljesebb része, és azon belül is a bor. Tehát itt egy kicsit a szemlélet is megváltozott az elmúlt évtizedekben.
2: Megváltozott abszolút, ugye ők is egyre több bort fogyasztanak, sőt most már ugye szőlőt is telepítettek, tehát én kóstoltam ki japán bort is. Teljesen véletlenül a oszakai világkiállítástól mi bekeveredtünk Oszakán belül benne a városba egy kis borfesztiválra, ahol véletlenül, igen, tényleg nem odaindultunk, abszolút máshova, de hát ilyen a mi szaglásunk, hogy rögtön oda keveredtünk, és egy kis nyüzsgő borfesztiválon egy áruháznak a 10. emeletén találtunk egy kis borfesztivált, ahol nagyon lelkesen kóstoltak a japánok, és amikor ők is megkérdezték, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, akkor nagyon boldogan fotózkodtak velünk, hogy ó, Magyarország! Úgyhogy tényleg érdekli őket a bor, egyre többet fogyasztanak, nyitottak rá, kíváncsiak, úgyhogy én azt gondolom, hogy Japán egy nagyon jó lehetőség lenne a magyar bor számára.
1: Ilyenkor egy borász, ön például, amikor elmegy egy ilyen eseményre, ez egy világesemény, az oszakai világkiállítás, igen, és ott a boros standok, és ugye ott volt Magyarország is, akkor azzal a szándékkal megy elsősorban, hogy eladjon, hogy piacot találjon magának, vagy inkább arra kíváncsi, hogy mások mit csinálnak.
2: Hát ugye mi úgy mentünk ki, hogy Magyarországot képviseljük, és a magyar borokat, borászatot szerettük volna bemutatni. Tehát ugye elsősorban ez volt a mi feladatunk, amiért mi ezt a kiküldetést kaptuk, úgyhogy én ennek nagyon örültem, és tényleg fantasztikus érzés az embernek a szülőhazáját és a szülőföldjét képviselni egy ilyen eseményen, és mi megpróbáltunk tényleg a lehető legpontosabban, legprecízebben fölkészülni rá, és egy nagyon összeszedett, figyelemfelkeltő előadásokat tartani, úgyhogy először is ez egy óriási megtiszteltetésnek éreztem én, hogy képviselhetem a magyar bor szakmát ezen a kiállításon. Úgyhogy mi inkább arra mentünk ki, hogy bemutassuk, hogy fölkeltsük a kereskedőkben, szomeliékben és a turisztikai szakemberekben fölkeltsük az érdeklődést. És igazándiból az, hogy az ember piacot talál vagy nem talál, ez már egy többedik lépés. Most per pillanat ott tartunk, hogy érdeklődjenek a magyar bor iránt, és ezt a munkát ezt nem szabad annyiban hagyni. Tehát azzal, hogy mi kimentünk és 4 kóstolót tarthattunk kint, ez a munkának csak az eleje, az első lépés. Abból, hogy ebből üzlet legyen és hosszú távú üzleti kapcsolat legyen, még nagyon sokat kell dolgozni, és hát nagyon jó lenne, hogyha tudnánk ezt a tájékoztató, figyelemfelkeltő munkát tovább folytatni Japánban, mert hát egy fecske nem csinál nyarat, és hát nyilván nagyon messze vagyunk, és nagyon sok információt kell elmondanunk, úgyhogy jó lenne, ha egy folyamatos, tudatos jelenléttel és kóstoltatással, ismeretterjesztéssel, bemutató filmekkel jelen tudnánk lenni huzamosabb ideig a japánok köztudatában, és akkor lehet majd ebből üzlet hosszabb távon kicsit.
1: Legyen így, és legyen az is. Hát persze, igen, jelen kell lenni, ezt ugye nyomulásnak is szokták mondani, amikor egy termékkel egy ország megjelenik, és csak nyomja, de másképp nem megy, mert óriási a konkurencia. Európából kik jelentek meg nagy erővel, mondjuk a mi vetélytársaink közül?
2: Hát ugye igazániból ez nem speciálisan egy boros rendezvény, a világkiállítás, tehát ugye itt mindenki magáról bemutatja azt, amit úgy gondolja, hogy talán az országra a legjellemzőbb, úgyhogy mi nem tudtuk nyilván az összes kiállító országot végignézni, egy 6-8 házba tudtunk talán bemenni, és nem feltétlenül a borral voltak jelen, tehát voltunk bent például a francia házban, ahol nyilván a divat, a parfüm és a nagy márkák voltak jelen, nem is annyira feltétlenül a bor. A bor talán meg sem jelent, hanem inkább csak mint támogató, az egyik francia borvidék, mint támogatója volt a francia épületnek, úgyhogy nem feltétlenül borral jelentek meg ezen a kiállításon. Lehet, hogy mások is szerveztek ilyen kóstolókat, mint mi, de azt mi nem nagyon láttuk.
1: Viszont ez így jó, mert kitűnt a magyar pavilon és a magyar borkóstolás a többi kiállító közül.
2: Nem én azt gondolom, hogy igen, abszolút kitűntünk ezzel. Tehát én nem láttam abban az egy hétben, amíg mi ott voltunk, hogy más csinált volna ilyet.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. június 27-én járunk. Donald Trump bejelentette, hogy kereskedelmi megállapodást kötött Kínával, de a részletekről sem ő, sem a kereskedelmi minisztere nem árult el részleteket. Ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon és Ludwig Orsolya, a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatója beszélgetett könyvújdonságokról.
3: Folytatjuk a kultúrát méghozzá a Libri Marketing és Kommunikációs igazgatójával, mondhatni, hogy állandó vendégünkkel, Ludwig Orsolyával. Szervusz, Orsi! Hoztál nekünk afrikai irodalmat, hogyha nem lenne elég melegünk itt a közép-európai kánikulában, akkor nézzük, hogy miről írnak az afrikaiak, de őket olyan nagyon nem a kánikula izgatja, tehát egy magyar író novellája lehet, hogy most a hőségről szól. Az övék aligha.
4: Igen, szerintem ezt az időjárás kérdést nehéz nekik felhozni, mert úgyis mindig meleg van, tehát nem értik a felvetést, hogy ez miért probléma. De hogy miért megyünk Afrikába, azt azért szerintem mondjuk el a kedves hallgatóknak, mert miért is foglalkozunk afrikai irodalommal. Mondjuk amellett, hogy szerintem izgalmas korábban nem ismert vidékekre kalandozni, amikor olvasásról beszélünk, azért is, mert hogy az olvasás éve kihívásban összegyűjtöttünk immár 42 millió oldalt, ami gyakorlatilag kilométerekre átszámítva elvisz minket már Afrikáig.
3: 42 millió oldal, ez hogy gyűlt össze? Mi a technikája a dolognak?
4: Ugye az egész olvasás éve kihívásban gyűjtjük az elolvasott oldalakat, ez azt jelenti, hogy van egy webes felületünk, a libri.hu per olvasás éve címen ez elérhető, ahol mindenki saját bevallása alapján rögzítheti az elolvasott oldalakat, beírja, hogy kitől mit olvasott, az hány oldal, így saját magának is regisztrálja ezeket az olvasási eredményeket, mondjuk így, és aztán ezt mi össze is adjuk, és aztán egy pici matek, kicsi statisztika, egy átlagos könyvmérettel számolva átszámoljuk, hogy akkor ez hány centiméter, hány méter, kilométer és tovább. És hát az a célunk, ugye ezt már sokszor elmondtuk, hogy körbeérjük az egyenlítővel a földet. Tehát azért még ahhoz nagyon sokat kell olvasni, úgyhogy biztatok mindenkit,
3: hogy
4: olvasson. Másrészt, hogy ezeket rögzítse, klassz nyeremények is vannak. De ez egy játék, de szeretnénk, hogyha sikerülne, és évvégén elmondhatnánk, hogy a magyarok körbeolvasták a világot.
3: Na de, hogyha körbeolvassuk a világot, akkor érintjük Afrikát is, igaz?
4: Így igaz, igaz. Tehát pont ezt a kis játékot felhasználva mi elkalauzoljuk az olvasókat olyan vidékekre is, amik talán kevésbé ismertek, mint a nagy klasszikusok, vagy az éppen sztárírók, és szeretnénk azt is megmutatni, hogy ilyen kulturális kalandozások során mennyivel, hát máshogy, nem azt mondom, hogy jobban, de egy egészen más minőségben lehet megismerni idegen kultúrákat, világokat. És hát pont az afrikai világ, ahova most elértünk, így ezzel a 42 millió oldallal, szerintem borzasztó izgalmas, leginkább azért, mert nem sokat tudunk róla. Tehát ha azt mondom, hogy afrikai irodalom, akkor nem tudom, hogy kinek mi jut eszébe, pedig közben van több Nobel, irodalmi Nobel-díjasuk, számtalan Booker-díjat, Concord-díjat nyertek el afrikai szerzők, akik bár ugye az egyik meghatározó nyelv ott az arab, de egyébként Afrikában több száz nyelven beszélnek, tehát ez is egy nyelvileg nagyon megosztott kontinens. Hát nagyon sokan franciául vagy angolul írnak, tehát hogy végül is nem elérhetetlen eredetiben sem, azt gondolom az irodalmuk, és hát elég sok minden magyarul is elérhető, hát ezekből szeretnénk most ajánlani.
3: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, hogy van egy irodalmi Nobel-díjas, hogyha ő európai, akkor körülötte itt kialakul egy nagyon jelentős, hogy manapság mondjuk hype. Tehát hirtelen az összes többi könyvét is elkezdik olvasni, nem csak nálunk, szerte Európában. De valahogy, ha valaki afrikai íróként kap egy ilyet, akkor ugyanez nem történik meg. Tehát nem kezdem el keresni a kenyai, a nigériai írókat, hogy és mi van még, mert annyira távolinak tűnik. Távoli?
4: Távolinak. Egy picit távoli is, meg ugye tényleg valóban más kultúráról beszélünk. Szerintem még nagyobb a különbség, mint amikor mondjuk ázsiai kultúrákról beszélünk. Lehet, hogy ez egy fokkal jobban ismert, mert azért arrafelé többet utazunk. Afrikába azért nem. Szerintem ott az is benne van, hogy tényleg egy nagyon megosztott világ. A regényekben pont az az izgalmas, hogy azt az Afrikát, amit leírnak ők, azt azért nagyon kevesen ismerik. Aki nincs ott, az nem ismeri. Nekünk vannak képeink, vannak elképzeléseink, nyilván előítéletek is, hogy ott milyen az élet, de a valóságot azért nem annyira ismerjük. Ebben pont tud segíteni egy-egy ilyen kötet vagy olvasmány, hogy talán az ő szemükkel is lássuk Afrikát.
3: Kit ajánlasz?
4: Nagyon különleges hely, ugye a térképek megtévesztőek, mert valójában jóval nagyobb és szélesebb, mint Ázsia, csak pont torzít a térképünk, és ennek megfelelően aztán van ott minden. Hát az első Nobel-díjast hadd említsük meg, aki afrikaiként elsőként kapott irodalmi Nobel-díjat, Wole Soyinka, ő egy nigériai származású író, és 1986-ban kapta meg ezt az elismerést. Ő szerintem itt Afrikában általában jellemző, hogy aki kicsit így láthatóbb, arról elmondható, hogy politikailag is aktív, tehát azért színházi csoportokat alapított, aktivistaként is üzemelt a drámáiban, a regényeiben, mindig nagyon erőteljesen, szenvedélyesen felszólal az igazságtalanság ellen, legyen itt a nigériai rezsimek elnyomásáról szó, vagy akár a kulturális gyarmatosításról. De Afrikának a története azért eléggé meghatározott ezek által. Ott azért rengeteg törzs nagyon régóta folyamatosan háborúzik egymással, a gyarmatosítás azért az bőven megtette a hatását. Ezekkel azért foglalkoznak ezek a szerzők. És hát érdekes, hogy az ő legismertebb műveiben nagyon szépen ötvözi a törzsi hagyományokat, a társadalom kritikát, de a humort is. Tehát egy igazán izgalmas íróról van szó. És hát a legújabb regénye az elérhető magyarul is, Krónikák a Föld legboldogabb népének országából. Ez egy kicsit így viccesen hangzik, hogyha arra gondolunk, hogy Nigéria hát jelenleg azért inkább a korrupció és a szervezett bűnözés melegágya Afrikában, nem annyira a boldogságról híres. Mert ez egy izgalmas, disztópikus regény. Érdekes szerintem, nagyon jó.
3: Olvasom az ajánlójában, hogy volt boldogságügyi minisztérium is, és nagyon komolyan tényleg megpróbálták, de hát aztán az lett a vége, ami hirtelen gondolatunkban is támadhat, hogy ezt a hülyeséget, ezt ki akarja komolyan, így aztán hamvába holt kísérlet volt, de benne van a könyvben.
4: Igen, igen. Egyébként szerintem nem lenne baj, hogyha foglalkoznánk, akkor lehet, hogy nem csak Dániáról mondanák el, hogy az a hügge világa.
3: Na de látod, ott sincs. És mégis boldogok tudnak lenni, hát ez
4: igen,
3: az.
4: Igen, hát Afrikában azért van bőven probléma, és egyébként ez érdekes, lehet, hogy ezért is kerülnek előtérbe mostanában az afrikai szerzők, mert sokan mondják, hogy ami Afrikában felmerül, mint probléma, az idővel az egész világot érinteni fogja. Ez egy picit ijesztő, ha így vesszük, de lehet, hogy annyira nem irreális. Szóval érdekes ezeken elgondolkodni. Megnézhetjük a második Nobel-díjas
3: szerzőt? Hogyne, annál is inkább, mert őt kivételesen még én is ismerem.
4: Na, szuper, akkor majd szerintem a saját véleményedet.
3: De nagyon fura, látod, például bennem ez nem tudatosodott, hogy ő egy afrikai szerző, nekem ő egy ausztrál volt.
4: Mert hogy ausztrál állampolgárságot szerzett, ő dél-afrikai származású.
3: Ott is él Ausztráliában, nem?
4: Úgy tudom, igen, de azért bevallom, nem vagyok teljesen képbe.
3: Na, de most már tudom, dél-afrikai szerző, tessék, tudom.
4: Ő egy dél-afrikai szerző.
3: Megtanított
4: erre. És hát ő is a gyarmatosítással foglalkozik, identitás kérdéssel, hatalom és emberi szenvedés problémáival, és mindezt egy nagyon elemző, mély, erkölcsi, filozófiai tartalommal, stílusban teszi. Hát rengeteg mindent nyert, tehát 1980-ban volt az első sikere, A barbárokra várva, majd a következő könyvével már Booker díjat nyert 1983-ban, aztán 99-ben egy újabb könyvvel megint elnyerte a Booker díjat. Ez egyébként a Booker díj történetében az első alkalom volt, hogy valaki kétszer megkapta. Ezt én se tudtam, de ez izgalmas, pedig azt gondoltam, hogy a Bookerben azért felvillannak több könyves sztárok. És aztán 2003-ban kapta meg az irodalmi Nobel-díjat. Én a Barbárokra várva című könyvét hoztam, mint ajánlót, ez is elérhető magyarul, és hát ez is egy disztópikus könyv, elég felkavaró, de pont emiatt talán izgalmas is, és hát a zsarnokság jelenlétét, a civilizáció máza alatt lüktető brutalitást, hogy ez mennyire emberi, és mennyire sajnos benne van az emberiségben a kegyetlenségre való hajlam, ezt mutatja be, és hát sajnos tényleg a jelenkor eseményeiben is találunk olyan mozzanatot, amikor azt látjuk, hogy ez valóban ott van, és nagyon, nagyon tudatosnak kell lenni ahhoz, hogy ne engedjük elszabadulni.
3: Ez a Barbárokra várva, ugye, amit mondasz?
4: Ez a Barbárokra várva.
3: Én egy trilógiáját olvastam, a Jézus halála, Jézus gyerekkora, Jézus iskolája, ez volt a trilógia, és nem Jézusról szól, ez egy nagyon is jelenkori történet, és hát egészen lenyűgöző, tehát fantasztikus írások.
4: Igen, szerintem egy olyan mélység van az afrikai szerzőkben, vagy egy olyan különlegesség, ami nekünk mindenféleképpen, valószínűleg azért is mondom, mert mások, ami egy új szintet tud megnyitni az érzékelésben. Hát egy harmadik Nobel-díjas szerzője is van Afrikának, őt is említsük meg, Abdulrazak Gurna, ő pedig zanzibári, egy zanzibári születésű író. Ő sem ott él már, 1968-ban menekültként Angliába érkezett, anyanyelve szuahéli, de aztán már alkotni angolul alkotott. És hát 1994-ben megjelent Paradicsom Paradise első kötete, ami egy ilyen posztkolonialista tapasztalatot megfogalmazó írás. Azóta őt ennek a korszaknak, vagy ennek a leírójának, nagymesterének tartják. És hát olyan képekben mesél Afrikáról, ez pont, amit az imént említettem, úgy mutatja be, ahogy azt csak az látta, aki ott volt. Tehát ez egy egészen különleges szint és valóságot ad ennek a kontinensnek.
3: Hát nyilván egészen más úgy írni róla, hogy sok generációs közösségi élmény az, amit átad nekünk, mint utazóként mondjuk belenézni. Bár abból is vannak jók. Éppen te küldted át nekem, hogy megemlítsük akár a távol Afrikától, ami pont egy ilyen utazásból jött létre. Ugye ott egy dán szerzőről van szó.
4: Igen.
3: És hát azért persze ő nem egy-két hónapot vagy hetet töltött Afrikában, de hát mégiscsak amolyan jött-ment volt ő ott.
4: De nem érezte magát annak szerintem, tehát ő nagyon megszerette Afrikát, és rendkívül kritikus volt az európai gyarmatosítókkal szemben, tehát ő inkább szerintem ki is mondja valahol a regényében, hogy ő afrikainak érzi magát, de hát aztán nyilván visszament Dániába. Ez a távol Afrikától, vagy volt egy farmom Afrikában, ez ugye Karen Blixennek a leghíresebb írása. Ő egy dán arisztokrata hölgy, aki férjhez ment egy báróhoz, és együtt Kenyába költöztek, de hát aztán a báró nem sokáig maradt mellette, tehát körülbelül rögtön egyedül maradt ezen a kávéültetvényen, amit próbált vezetni, irányítani, fejleszteni. A férje teljesen magára hagyta, aztán azért még egyéb huncutságokat is elkövetett, és ez egy valós történet, tehát ő tényleg ott élt, ez tényleg megtörtént vele, a báró valós, aztán a később rátalált nagy szerelem, Dennis Finch Hatton szintén valós, sajnos ugyanúgy, ahogy a történetben, a könyvben, illetve a filmben valóban egy balesetben életét vesztette, és onnantól keremlékszem magára is maradt végkép.
3: Szóval igen, és látod, neked is eszedbe jut a film. És szerintem a legtöbbünknek itt igazából nem is a regény, hanem a film az, ami eszünkbe juthat. Tehát nem most született, ez 85-ös film. És hát Sidney Pollack klasszikus, a Meryl Streep-el, meg Robert Redforddal. Tehát azt az illúziót keressük, talán megkapjuk a könyvből is, amit ők kínáltak nekünk a vásznon.
4: Igen, hát nem véletlenül kapott ez 7 Oscar-díjat. Mm. De ez tényleg egy olyan könyv, vagy egy olyan film, ahol szerintem egyenértékű mind a kettő, tehát nem lehet azt mondani, hogy jó, ez a film, ez gagyi, és a könyvet kell elolvasni, vagy fordítva, hogy jó, hát a könyv nem úgy sikerült, de a filmben aztán milyen nagyszerű. Itt ez elmondható, hogy mind a kettő valós, és itt is a filmben is sikerült azt a képet szerintem megfesteni Afrikáról, ami talán közel áll ahhoz, amilyen ez lehetett. Hát ez sem mondjuk a kortárs, ez a múlt századi kép Afrikáról, de szerintem csodálatos. Kedvet is csinált el, hogy újra megnézzem.
3: Na hát szerintem ezzel sokan vannak így, mert hogy a film az nagyon, nagyon jelentős alkotás, és igen maradandó. Másrészt pedig hát ez a könyv, ez meg egy igazi nyári olvasmány. Mennyit kell még gyűjtenetek, hogy körbeérjük a földet?
4: Fú, azért még sokat, de mi nagyon bizakodóak vagyunk, mert tehát eleve jön a nyár, amikor reméljük, hogy sokat olvasnak a strandon is az emberek, meg most a diákok is majd jobban ráérnek talán, és nem csak buli lesz, hanem talán néhány könyvet is elővesznek, biztatjuk őket mindenféle stílusban, hogy bátran olvassanak, meg hát rögzíteni kell. Úgyhogy hát ennek még szerintem kétszer ennyit össze kéne gyűjteni körül.
3: Na hajrá!
4: De szerintem meg lesz. Meg.
3: Fogunk beszélni erről még, és újra és újra és újra zaklatjuk a hallgatókat, hogy rögzítették az olvasmányaikat. Ludwig Orsolya, köszönöm szépen, a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatója mesélt nekünk, hát így könyveken keresztül Afrikáról.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Tűzgyújtási tilalom van az egész országban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a Honvédelmi, a Belügyi és az Egészségügyi, a Közlekedési, a Gazdasági, valamint a Nemzetbiztonsági Főtanácsadó segítségével. Fokozódik a hőség itthon, mától tűzgyújtási tilalom van érvényben az egész országban. Közben a szociális és családügyi miniszter meghosszabbította a vörös kódot keddéj félig. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat. Ivóvizet osztanak a legforgalmasabb vasútállomásokon a hőség miatt, és párakapukat is kihelyeznek a legmelegebb órákban, közölte a MÁV csoport. A vasúttársaság emellett a hétvégi erős balatoni forgalom miatt azt kéri, hogy az utasok előre váltsák meg jegyüket, és elegendő ivóvízzel induljanak útnak. A bíróság elrendelte 4 ember letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Köztük van Búzs Balázs, az NKA volt alelnöke, Óbuda korábbi fideszes polgármestere is. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Eddig 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként, és közülük 4-nek rendelte el a letartóztatását egy hónapra a Kecskeméti járásbíróság. Mindannyian a pályázatok elbírálásában voltak érintettek. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzési idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Az érintett vásárlókat arra kérik, hogy vigyék vissza az árut, majd forduljanak a Ferrero ügyfélszolgálatához. Fokozódik a hőség. Nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tiszteletre köszöntöm a kedves hallgatókat, itt a borműsor, a heti borműsor jelentkezik, a szerkesztő Somodi Sőmös Eszter, Rónai Egon vagyok, és azért is hangsúlyos most, hogy ki a szerkesztője, mert hogyha Eszter nem annyira figyelmes és nem néz különböző videókat, akkor lehet, hogy fel sem tűnik sem neki, sem nekem, hogy hát olyan borászok is vannak a pályán, akik egészen máshonnan is ismertek és ismerősek, és egyébként épp a mai napokon lehetne hívogatni őt például azért, hogy az ügynökakták nyilvánosságra az mennyire aktuális, és mennyire lehet ezt mélyen megismerni. Nem ezért fogjuk hívni, és nem is ezért kerestük dr. Ungvári Krisztiánt, de ha már így alakult, akkor csak nem bírtam ki, hogy ne említsem meg. Szervusz Krisztián, megtiszteltetésű beszélhetünk, hát ilyen módon is.
3: Köszönöm szépen, szervusztok.
2: Neked megkönnyebbülés, amikor nem az eredeti szakmádról kell beszélni? Hanem mondjuk a borászatról?
3: Én mind a két szakmámról szívesen beszélek, tehát igazából ezzel nincsen semmire semmi problémám. Az más kérdés, hogy most is, tehát ma is, meg tegnap is, én alapvetően itt Erdőbényén dolgozom reggeltől este 9-ig gyakorlatilag a szőlőbe.
2: Mert hogy szezon van, hát persze.
3: Igen, úgyhogy ez az interjú most pont úgy kap el, hogy ténylegesen egyébként nem az íróasztal mellett ülök, hanem a most mondjuk ebben a pillanatban a kertben vagyok, de ma reggelen 6-tól a szőnőben voltam.
2: Ilyenkor el is tudod engedni, ugye most pont a te szakterületeddel, vagy az egyik részével kapcsolatos ügyek zajlanak a parlamentben, és hát ezek izgalmas napok ebből a szempontból, de el tudod engedni, és azt mondod, hogy most a szőlő? Csak az a fontos?
3: Hát meglepő módon én tegnap foglalkoztam a másik ügyel is az esti órákban valamennyit, tehát tudom, hogy mi történt, meg egyebek. A helyzet az, hogy a szőlőben egyszerre több dolgot is lehet csinálni, tehát gondolkodni mindig lehet. Itt a munkák nagy része viszonylag mechanikus, amin szintén kell gondolkodni, tehát nem arról van szó, hogy ennek kéne, abszolút kell, most például a hajtást válogattunk, és a hajtásválogatásnál állandóan logikai kérdéseket kell az embernek feltennie és megoldania. De emellett adott esetben történeti problémán is lehet gondolkodni, és ezeket kell az embernek feltennie és megoldania. De emellett

0: Amiért élsz meg te is?
1: Hát ugye a szőlő az alapvetően olyan, mint hogy az ember egy ilyen nagy óvoda vagy iskola területén mozogna, van egy csomó kisgyerek, most azok a kisgyerekek ugye az én tőkém, amelyekkel foglalkozni kell, törődni kell vele, oda kell figyelni rá, hogy melyik, hogy van, mit csinál, és ezt nem nagyon lehet aztán elengedni, tehát, hogy az utóbbi 3 hétben szerintem csak az foglalkoztatott, hogy például azok a kis tőkék, amit ültettem, mert ültettem 150 tőkét így pótláskép, azok milyen állapotban vannak, tehát hogy hány levélnél tart, melyik az, amelyik esetleg kiszáradt, mekkora lesz az eredés. Ezek iszonyatosan izgalmas kérdések, persze nyilván nekem, de nekem azok.
0: Amikor megvetted ezt a földet, vagy földeket, nem is tudom, majd nyilván elmondod, ott valami újba akartál fogni, vagy pont az volt az izgalmas ebben, hogy azért ez itt egy 100 éves dülő, tehát ezt még a Báró Vaj család telepítette Hajdanában tényleg a 20. század legelején, hanem a 19. végén.
1: Igen, tehát az első terület, amit vettem, az csak ugyan egy ilyen 100 éves ültetvény volt, és akkor még csak sejtettem, hogy ez egy mekkora érték, bár hozzátennem egy mekkora teher is, mert hogy nem lehet nagyon géppel művelni, és ezért tulajdonképpen nem racionális az, amit én ott csinálok, mert hogy olyan mennyiségű munkát szippant fel, viszont hallottan izgalmas. És akkor emellett én aztán vettem még mások, pontosabban ugyanabban a dűlőben, csak más parcellákat, amik parlagok voltak, és azokat már én telepítettem be. Tehát nekem összesen 2,5 hektár területen van, ami elég sok, és tulajdonképpen több is, mint amennyi kellene, és ezen próbálok gazdálkodni, amennyire ezt tudok.
0: Az, hogy pont abban a térségben, hogy a Tokaji borvidék lett a helyszín, az elhatározás volt, vagy valahogy úgy esett?
1: Ez teljesen nyilvánvaló volt, hogy csak van ennek értelme, tehát hogy nyilván nagyon sok gyönyörű borvidék van, a Badacsony is például iszonyatosan szép hely, de engem a tokai borok érdekeltek mindig igazán, tehát azt gondolom, hogy a tokai bor, és alapvetően itt az édesborra gondolok, az mégiscsak egy egészen elképesztő csoda. És nincs, tehát én sok édesbort ittam, viszonylag sok borvidéket ismerek, de azért a tokai asszú, illetve a tokai szamorodni, meg a kései születek, amiből egyébként sajnálatos módon alig iszik a magyar lakosság, pedig nem is drága. Tehát ezek azért mégiscsak csodák. Engem ezek nagyon érdekeltek, már nagyon régóta, és ezért én tudtam, hogy én csak itt akarok borászkodni, és nem máshogy.
0: Mondtad az előbb, hogy nemrég telepítettél, annak megvan a ritmusa, rendje, hogy mikor mennyit ültetsz és hova?
1: Hát tehát ez egy meglévő ültetvényben történt bepótlás, aha, ami egy külön bonyolult feladat, tehát hogyha teljesen nullára tartott az ember, az egy egyszerű történet, mert akkor van egy terület, bármekkora is, de azt elő lehet készíteni, bele lehet küldeni egy traktort, fel lehet forgatni, le lehet érteni a minden növényt, és ugye a nulláról el lehet kezdeni ezt a folyamatot. És akkor, ha jó esélye van az embernek, hogy mondjuk az elültetett tőkék 95%-a megered. Viszont egy meglévő ültetvényben a hiányokat visszapótolni, ez egy teljesen más feladat, ugyanis ott már van egy növényzet, van egy irdatlan nagy térkonkurencia, és hát egészen tragikus az eredés. Tehát azt mondom, hogy az eddigi tapasztalataim alapján az elültetett tőkék 50%-a élte meg az egyéves kort. De most ahhoz képest, hogy egy oltvány mondjuk 400 forint, az elültetés költsége az mondjuk alsó hangon 600. Tehát ez úgy mutatja, hogy tulajdonképpen nagy mérték, de ennek az egésznek nincs értelme, és egyszerűbb néha kivágni az egész ültetvényt és újat telepíteni. Na de a 100 évessel ezt ugye nem akarom megcsinálni. És éppen ezért ott ez a pótlás ez megy, alapvetően úgy, hogy a 100 éves töltőtől vesszőket oltatok le, tehát hogy még a genetikai anyag se változzon, és akkor azzal telepítjük be ezeket. Én csak, hogy a hallgatós érzékelje,

0: négyszer rosszoltam eddig, ami nem olyan egyszerű, mert hogy ez ugye egy dűlő, tehát nem tudom megnyitni a kerti csapot, hanem ki kell vinnem ezt a vizet, részben van egy háza onnan, aminek a tetejéről tudom gyűjteni, de hát itt tőkénként 150-szer összesen 20 liter vizet én már kiöntöztem idén.
1: Te egy sportoló is vagy egyúttal?
0: Hát valami karba tart, igen.
1: Igen, tehát nem kell külön kardióznod.
0: Nem.
1: Azt mondod a videóban, YouTube-ra készítettél egy videót pont az ültetésről és a pótlásról, hogy voltak éppen pólyás babaként kell elkezdeni a pótlásokat. De miért?
0: Hát az előbb említett gyökérkonkurencia miatt. Tehát ugye ő egy olyan talajba kerül bele, ahol mellette 100 éves tőkék gyökérhálózata szalad keresztül kasul. És ebbe ráadásul ugye egy új telepítésnél a munkagép 60 centi mélységig a talajt mindenütt megmozgatja. A pótlásnál én ások egy, most mondok valamit, 30x30 centis lyukat, ami mondjuk 40 centi mély. Mellette nem lesz a föld kilazítva. Az betonkemény, pláne itt. Tehát ez egy teljesen más, hogy is mondjam, kiinduló helyzet, és ezért kell pólyás babaként bánni velük.
1: Milyenek a boraid? Mi a specialitásod?
0: Hát, én ugye nagyon sok hangszeren játszom, mert hogy a szárazfehér hangzóbortól kezdve a szárazvörösön át hozhattak mindenféle száraz tokait, meg édeseket is. Tehát megpróbálom a teljes termékpalettát, sőt, azon is túl lefedni, tehát el van rajnai rizlénk is. Mert hogy én szeretek kísérletezni, hogy milyenek a borok, azt döntse el szerintem a fogyasztó, ezúton is mindenki, de erre úgy tudok búzdítani, hogyha azt akarják, hogy ezt a hobbim folytatasson, akkor hostolják meg. Az én borideálom az alapvetően a szőlőről szól, tehát hogy megpróbálom úgy elkészíteni ezeket a borokat, hogy olyanok legyenek, mint amilyen a szőlő volt. Éppen ezért faodnót azt nem nagyon használok. A szárazszamlódnál nyilván igen, de a borok többi részénél igazából nem. És a gyümölcsösség és a könnyedség az nekem mindenképp fontos, tehát ne legyen túl sok alkohol, semmiképp se. És legyen harmonikus, tehát hogy egy gyümölcsfléként lehessen inni, ezt ne kelljen. Tehát van sokszor olyan, hogy viszont egy nagy bort, de nem tudunk meginni többen, nem mondjam, mint két pohárral, vagy egyel. Sokan járhattak már így, amikor mondjuk egy ilyen barikolt kábernét kinyitottak, és nem tudták meginni. De most én nem ilyen típusú borokat szeretnék.
1: Világos. Azt szokták mondani, hogy egy kellemes borozáshoz hozzátartozik az intellektuális élmény. Téged ott Erdőményén megtalálnak, hogyha megkóstolnák az arra járók a borodat?
0: Hát este fele meg, mert napközben kim vagyok a szőlőbe, de a mai borászatnak a Facebook oldalán, hogyha rám írnak, akkor meg tudunk állapodni időpontba, mert hogy én azért a munkaidőmnek a felét azt itt töltöm, vagy egyharmadát, tehát ez nem csak egy ilyen hobbi, hogy én akkor most két hetet...
1: Ezt akartam mondani, hogy ez több, mint hobbi. Hát ez nem egy hobbi már, ez
0: munka. Nem, hát nekem ez a fogalmazó, hogy ez az egyik állásom, sajnos nem keresek vele annyi pénzt, mint amennyit kellene, de viszont boldoggá tesz, ez mondjuk egy fontos szempont, és hát mondjuk, tehát heti öt munkanapból egészen biztos, hogy kettőt itt vagyok.
1: Hát és akkor meg lesz veled beszélgetve az intellektuális élmény is, meg a könnyű, kellemes tokai bor is, mi kell még. Dr. Ungvári Krisztián, örülök, hogy beszéltünk, megleptél, és köszönöm a lehetőséget. A Vai Borászat tulajdonosa, borásza, Dr. Ungvári Krisztián volt a vonalban, szervusz.
0: Köszönöm szépen, szervusz, viszontlátásra.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Megyünk tovább a borműsorról. A következő borászatunk az a Siegel pince, és Siegel Nagy Petra a tulajdonos, meg a borász, meg aki beszélget velünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Arról jutott eszünkbe, hogy keressük Önöket, hogy volt egy nagyon helyes Facebook posztjuk, ami arról szólt, hogy hát az micsoda nagy állam, egy csomó embernek olyan jó lenne borászkodni, olyan jó lenne egy kis szőlő, lenne hozzá egy picike kis pince, és akkor lesz jó borom. Na de hát ez egy álomnak jó, meg igen romantikus, csak hát azért ennél ez sokkal súlyosabb kérdés abban a pillanatban, hogyha az ember eljut ideig. Na, erről szólt a Facebook posztjuk. Van egy olyan érzésem, hogy ebben van saját tapasztalat. Igaz, Petra?
2: Igen, abszolút.
1: Hogy kezdődött?
2: A borászatunkat ketten a férjemmel alapítottuk, illetve egészen pontosan ő alapította, Siegel Balázs, itt Hajóson. Egy nagyszülői örökségből indult igazából az egész, a nagypapától kapott kis szőlőparcellával, és hát nekünk is ez volt az álmunk, hogy látva itt a családi hagyományokat, ezt a szép tradíciót, ezt valahogy hobbiként tovább vigyük. Aztán persze az egyetemen tanultunk szőlésznek, borásznak, és elég gyorsan ez a kis álom, vagy ez a hobbi utáni vágy életvitellé alakult, minden szépségével és nehézségével együtt. Most már 12 éve ezzel foglalkozik a családunk, a gyerekeink is ebben nőnek bele. És hát nem egy egyszerű életforma, de nagyon sokat ad, azt gondolom, mindannyiunknak. Vannak ilyen időszakok, amikor ez így kikívánkozik belőlünk, hogy kívülről nagyon romantikus, nagyon szép, de a nappal kelünk, a nappal fekszünk,
1: hát igen.
2: Kiszolgáltatottak vagyunk mindennek.
1: Ez a micsoda álom, nem akarja most egy kicsit más élni az álmaimat? Mert nekem egy picit elegem van. Egyébként pont azon gondolkoztam, hát hallgatom, hogy anya gyerekeink mondja, hogy egy anyának az mekkora kompromisszum, tehát kimennek a gyerekek a házból mondjuk a szőlő felé, hát ott tiszta ruha nem marad. Tehát ez egy ilyen folyamatos versenyfutás a mosással is egyúttal, nem?
2: Igen, a mosással, a takarítással, mindennel, de nem panaszkodom egyáltalán, mert én nagyon hálás vagyok, hogy a gyerekeink így nőhetnek fel, kint a természetbe. Az egész az ő játszóterük, teljesen szabadon fára másznak, szaladgálnak.
1: De úgy is élik meg, tehát ezt ők tényleg meg is élik, hogy nekik ekkora szabadságuk van?
2: De azt gondolom, hogy igen.
1: Az jó. Hát és Önök?
2: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Mert hogy ugye ebben a romantikus álomban az is benne van, hogy hát ülök a földemen, pipázok a teraszon, nézem a tájat, nézegetem a szőlőmet. Tehát, hogy ez a végtelen szabadság érzete. Ezt megadja Önöknek is?
2: Egyrészt igen, másrészt ez egy teljesen álságos helyzet ebből a szempontból, hogy szabadnak érezzük magunkat, függetlennek. Elvileg akkor megyünk ki, amikor akarunk, mi döntünk a munkáinkról, a borkóstolókról, a mindenről, közben meg ez egyáltalán nem így van, mert a szőlő hajt, akkor is, ha nekem van kedvem dolgozni benne, meg akkor is, hogyha nem, és hogyha nincs kedvem, és nem megyek ki, és nem csinálom, akkor abból baj lesz, úgyhogy igazából folyamatosan diktálja a tempót a természet, és egyáltalán nem vagyunk szabadok, mindentől függünk az időjárástól, függünk a piactól, a fogyasztóktól, mindentől, miközben mégis azt gondoljuk, vagy azt érezzük valahol, hogy ez egy nagyon szabad életforma.
1: Hát minden esetre más, mint beülni egy irodába. Egyébként, ha már itt tartunk, mondja, hogy borásznak tanultak mindketten. Tehát azért ez egy céltudatos út volt, és egy elhatározott út volt. Nincs is B-terv? Tehát, hogy ez úgy alakult, hogy ezt csináljuk, és kész?
2: Igazából nem volt annyira tudatos, valahogy mind a ketten itt kötöttünk ki, ezt kezdtük el tanulni, fogalmunk sem volt, hogy mit szeretnénk ezzel kezdeni, aztán Aztán most már nem igazán tudjuk elképzelni, hogy mást csinálnánk. Egyetlen egy út van, ami így szépen lassan beszéli magát az életünkbe, ez a gyógynövényekkel való foglalkozás, ami már egy ilyen kiegészítő része a szőlőtermesztésnek és borkészítésnek, és bízunk benne, hogy idővel egy kicsit nagyobb teret kap majd a vállalkozáson belül, de az biztos, hogy egyikünk sem tudja elképzelni anélkül az életét, hogy mondjuk reggel kimenjünk a természetbe és dolgozzunk a földön.
1: De hát akkor ez mégis egy sikertörténet. Mindenféle kompromisszumokkal, mert az nyilván mindig van. Tehát hol az eső, hol az aszály, hol a szőlőbetegség, hol a nem tudom, mindegy. Szóval, hogy mindig van kompromisszum, de közben meg úgy hallom, hogy azért ez egy jó út, amin járnak.
2: Abszolút. Egyrészt boldogok is vagyunk ebben, amit csinálunk, szeretjük, és sikertörténetnek éljük meg, mert teljesen a nulláról indultunk, bár volt a családba hagyománya, de hobbiként foglalkoztak az őseink ezzel, teljesen a nulláról kezdtünk el mi egy egészen más koncepcióval felépíteni egy kis birtokot, ami fantasztikusan összeállt mostanra. Egy gyönyörű színes élettér van a területeinken, ez volt a cél, hogy tájat formáljunk, hogy fenntarthatóan gazdálkodjunk, biocertifikációval, és legyenek állatok, és egy nagyon szép egység legyen az egész. Ez mára kialakult, amiben rengeteg munka van, de abszolút megérte, azt érezzük, és hát nem utolsó sorban olyan borokat tudunk ezekről a területekről készíteni, amik beavatkozásmentesek, és nekünk ez nagyon-nagyon fontos, hogy tiszta és őszinte borok kerüljenek a poharakba.
1: Elsősorban kadarka félék?
2: Igen, a kadarka a kedvenc szőlőfajtánk, és a legnagyobb hangsúlyt ő kapja.
1: Meg ez hajós környékén, azt gondolom, hogy ott helye is van.
2: Abszolút, igen. Ez egy autentikus, hagyományos fajtája a vidéknek. A kadarka és a kövidinka igazából, ami fókuszban van nálunk.
1: Bevállalták-e azt, hogy hát ha már akkor legyen vendéglátás is? Mert hogy ugye manapság a legtöbb borászat azzal próbálkozik, mert nem könnyű a borászok élete, hogy kicsit könnyítenek azzal, hogy vendéglátásba is belefognak.
2: Tartunk borkóstolókat a pincénél, meg előszeretettel mutatjuk meg a birtokot, hogy lássák a fogyasztóink és a vendégeink, hogy így is lehet gazdálkodni, hogy figyelünk a természetre, a tájra, és minden szépen kiegészít minden. Folyamatos kézi munka és jelenlét van a területeken, és hát ezáltal van egy olyan energiája és hangulata a területeknek, hogy mindenkit feltölt oda kimenni. És ez jól kapcsolódik majd ehhez a gyógynövényes történetünk is, illetve a borkóstolókat szeretnénk továbbra is ezek a bemutatók mellett prezentálni. Most éppen átmenetileg pihenőt tartunk ebben, mert egy nagy felújítás építkezésben vagyunk, de ősztől újra várjuk a vendégeket, és ami azt gondolom, hogy különleges nálunk, hogy mindig kis csoportokat fogadunk, és egy ilyen nagyon személyes, nagyon családias hangulatú estét töltünk a vendégekkel.
1: Tudja, mi a legjobb, Petra, honnan tudnám, mire gondolok, megmondom. Az, hogy hallom, hogy milyen büszke a munkájukra, és szerintem ez fantasztikus, és ezt írnám fel minden embernek, aki bármit is csinál, hogy ezzel az érzéssel tudjon dolgozni, mint ahogy ön beszél erről. Úgyhogy gratulálok.
2: Felbecsülhetetlen. Abszolút így van, nagyon szeretjük, amit csinálunk.
1: Hallom, gratulálok. Meg kéne kóstolni a boraikat, ezt ajánlom mindenkinek. A Szigl pincéről beszélgettünk, illetve hát igazából nem is arról, hanem arról, hogy kerültek oda Petráék. Szigl Nagy Petra a tulajdonos az egyik, és az egyik borász, és hát tulajdonképpen ilyen módon, hogy hallottam, voltak éppen a mindenes ezen a birtokon. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm én is.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Egy magyar borászat világsikert aratott Londonban, egy magyar aszú bekerült a világ 50 legjobb bora közé, ami azért tényleg nem akármi. Induljunk csak ki abból, hogy hány fajta bor van a világban, aztán, hogy hány borvidék van a világban, hány ország próbálkozik azzal, hogy egy ilyen listára fölkerüljön, és hány pincészet. Na, hát az Oremus pincészetnek sikerült. Kindl Robert, az ügyvezető igazgató. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az első mondat a gratulációi, tehát ez fantasztikus teljesítmény. Egy 6 puttonyos 2016-os?
2: Igen, így van, ez a borunk nyerte el a Best in Show díjat, és ez egy hatalmas dolog, mert ahogy ön is említette, a világ 50 legjobb borak közé sorolták, ez egy egészen kis százalék a sok ezer bornak, amit ezen a, hát sokak szerint a világ legismertebb, legnagyobb presztízsű, vagy azok közé tartozó versenyen neveztek.
1: Hát itt 17 ezer tétel volt, igen, és 23. alkalommal rendezték meg, hát nem hiszem, hogy lenne olyan borász, aki azt mondaná erre, hogy ugyan már nem érdekel egy ilyen díj engem. Nyilván önöknek is fontos egy ilyen. És pont ahogy ezen gondolkoztam, jutott eszembe az, hogy mennyire nem tudunk semmit szinte az Oremus pincészetről. Ön azt mondta itt még mielőtt adásba kerültünk volna, hogy hát igen, egy kicsikét titokban vannak, de miért bujkálnak?
2: Igazság szerint nem bujkálunk, nagyon nem szeretnénk bujkálni, de egy visszafogott, viszont nagyon stabil és hosszú távban gondolkodó filozófia van a cég mögött. A tulajdonos az Alvarez család, aki a 90-es évek elején döntött úgy, ugye a kommunizmus magyarországi vége után, hogy lehetőség van Tokajban, Magyarországban, és az üzleti kapcsolataikon keresztül, diplomácia inkább, mint üzleti kapcsolat akkor még, kerestek és találtak lehetőséget, ami sokáig tartott, többek között még a talajt is meg kellett vizsgálni, mert ugye abban a kontextusban még a 86-os nukleáris baleset, atombalesettel is számolni kellett, és hát megnyugvással tapasztalták, hogy ilyen gond nincs, úgyhogy ezt a világhíres, sok száz éve világhíres borvidéket úgy döntöttek, hogy részt vesznek abban, hogy ők is az ő segítségükkel újra felemelkedhessen.
1: Ez egy borászcsalád volt egyébként? Tehát amit ők hoztak, tudást, az itt beépült, vagy pont arra alapoztak, hogy Tokajban van?
2: Abszolút. A család az elsősorban azt mondanám, hogy inkább üzleti, illetve abban az időben más szakmai tapasztalatot is hozott magával. Ők 1982-ben vásárolták meg a Vega Sicilia birtokot, ami Spanyolország leghíresebb borbirtoka, egészen 1864-ig megy vissza a történelme. De addigra, ugye 93-at írunk az Oremus megalapítása, addigra már egy komoly szakmai tapasztalatot is felépítettek, és ott már a Vega Siciliának a sorsa is nagyon komoly újra emelkedő pályára került. És mindezt kombinálva a szakértelemmel, amire helyben támaszkodniuk kellett, mert hát azért a tokai borkészítés az egy nagyon specifikus dolog, de ennek a kombinációja hát a 90-es éveknek a nagy újratelepítései után nagyon sikeres kereskedelmi és szakmai eredményben csúcsosodott ki, úgyhogy hát mi sok helyen ott vagyunk már azért, mint cégcsoport, Tempos Vega Siciliának hívják a cégcsoportot, négy spanyol borászatot foglal magába, illetve az Oremust, és ugyan nem mi folyunk a csapból, ezt mondanám, de 140 országban ott vagyunk, és nagyon ismert a márka. Itthon Magyarországon ugye azért sokkal nagyobb a tokai borokból a kínálat, így hát azért az üzenet is, hogy is mondjam, nehezebb az üzenetet is továbbítani.
1: De ez egy izgalmas üzleti modell, amit épp most mondott. Tehát, hogy Magyarországon sokan foglalkoznak, hát nyilván a tokai vidéken ezzel a borfajtával, de a világban ezzel könnyebb talán egy fokkal, nyilván nem, de mégis könnyebb megjelenni, mert hogy nem mindenki ugyanazon az úton.
2: Persze, persze, abszolút. Tehát ebben nagyon sok idő, illetve nyilván ebben van investíció, hogy az ember fenntartsa a kapcsolatokat, és mi úgy dolgozunk, hogy egy nagyon személyes kapcsolatot igyekszünk építeni, és nagyon hosszú távú, tehát ilyen 10-15-20 éves kapcsolatok vannak mindegyik országban az importőrökkel, de ez így nagyon fenntarthatónak bizonyul, és ez így igaz, hogy azért a világban ugye a piacok az országok méretéből, gazdasági erejéből adódóan azért sok lehetőséget lehet találni. Itthon is meg kell találni, mert ugye ide tartozunk, magyar borászat vagyunk, ez nekünk nagyon fontos kulturálisan, de ugye az itthoni az egy kisebb piac, tehát mások a kihívások ezt én.
1: Nyilván. Azt a bort, ami díjazott lett, meg tudjuk venni Magyarországon?
2: Természetesen elérhető. Magyarországon a bortársasága forgalmazunk.
1: Szóval, hogy ebből van? Ez nem úgy lett van. A dolog, hogy most mutatunk egy bort, kóstoljátok meg, és aztán hát ennyi volt, nem. Köszönjük szépen.
2: Nem, igen, ez egy érdekes kérdés. Azért mi egy középbirtok vagyunk, 100 hektár a termelés, az olyan 250 ezer palac környékén van, és egyébként a gazdasági adatokra ránéz valaki, akkor azt látja, hogy jól prosperál a cég, különösen az utóbbi 5-10 évben azt mondanám, 2015-ben lett megalakítva a Tempos Vega Sicilia cégcsoport, ami az összes borászat tartozik, és ebből adódóan azért egy elég komoly üzleti siker modell alakult ki. Úgyhogy igen, tehát mi fókuszálunk arra, hogy nem kis mennyiségbe, nem is nagy mennyiségbe készítjük a bort, ez azt jelenti, hogy megfelelő mennyiségbe kell elkészíteni ahhoz, hogy ezeken a piacokon jelen is lehessen lenni. De néhány száz vagy akár néhány ezer palackkal ezt nem lehet megtenni. Ugyanakkor ez a borunk ebből nem tud sok készülni, mert maga a tokai borkészítés, az asszú készítés természetéből adódóan csak minimális mennyiség születik meg. Ha mondjuk ezt nézzük, hogy mi ott vagyunk 140 országban, ez a körülbelül 15 ezer palack, amit tudtunk készíteni ebből a borból, az nem sok.
1: Viszont kiváló, a világ 50 legjobb borának egyike, az Oremus tokai asszú 6 puttonyos 2016-ból. Gratulálok még egyszer, öröm volt hallgatni a történetét. A birtoknak is, köszönöm, meg annak is, hogy mitől ilyen sikeresek, mert szerintem valami azért ebből kiderült. Kindl Robert, a birtok ügyvezető igazgatója volt itt a vonalban. Köszönöm önnek. És köszönöm az önök figyelmét is, kedves hallgatók. Ez volt ma a borműsor. Szerintem kifejezetten izgalmas vendégeink voltak, és remek borokról hallottunk. Hát ez az utóbbi, ugye a világ egyik legjobb borádnak, nem kell külön cégér. Tartsanak velünk egy hét múlva is, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
3: Spirit Auto Ferihegy, Budapest, Üllői út 822.
4: Volkswagen.
5: A Corvin és Duna Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaca álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek corvinplaza.hu és dunaplaza.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Fémdarabok jelenléte miatt a Ferrero Magyarország Kft. Visszahívja a Nutella Muffin elnevezésű termékét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Venezuelában 164-re emelkedett a földrengés halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén és a károk elhárításán, miután két nagy erejű rengés rázta meg a térséget. Caracasban és környékén sok épület összeomlott. Több ország is felajánlotta segítségét, itthon pedig az Ökumenikus Segélyszervezet adománygyűjtést indított. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a Honvédelmi, a Belügy és az Egészségügyi, a Közlekedési, a Gazdasági, valamint a Nemzetbiztonsági Főtanácsadó segítségével. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövid távú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Emellett a gyártó visszahívja bizonyos fagyasztott pékárói egyes gyártási tételeit, mivel fennáll a kockázata annak, hogy a termékek szintén szennyezettek. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
4: A gazdasági magazin jelentkezik itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Elkészült az OECD jelentése, ez a minden éves rendes jelentés, az idei és a 2027-es évre vonatkozó, ez a mostani. Egyfajta globális gazdasági előrejelzés. Vannak magyarországi fejezetei, és vannak az egész világra érvényesek. Ezekről beszélgetünk Szigeti Ambrus Nikolettával, az Economus Nemzeti Kapcsolatok, gondolom nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
4: Szóval az OECD nem volt túlságosan bőkezű velünk az elmúlt években, amikor arról kellett szólnia, hogy mekkora lesz a növekedés. Általában meglehetősen alacsony növekedést jelzett előre, és hát leginkább igaza is lett. Most mit mond?
7: Igen, hát az OECD-nek a június elején kiadott jelentése Magyarországra vonatkozóan egy lényegesen optimistább képet vetít előre, mint az elmúlt években. Ettől függetlenül azonban ugyanúgy reálisnak tekinthető ez az előrejelzés, mint mondjuk a korábbi években volt. A jelentés szerint a GDP várhatóan 1,6%-kal fog növekedni idén, jövőre 2027-ben pedig a 2%-os növekedést is elérhetjük. Az energiaársok és az üzemanyagár plafonok kivezetése miatt a magánfogyasztás növekedésénél egy átmeneti lassulást prognosztizálnak az OECD-nél, amit még az erős nominális bérnövekedés és az SZIA csökkentés sem tud ellensúlyozni. Ezen túlmenően viszont az előző évekre vonatkozó beruházási visszaesésre vonatkozóan egy növekedési tendenciát vetít előre, tehát várhatóan a beruházások ennek az optimista forgatókönyvnek a lehetőségei szerint növekedni fognak. Az exportot azonban az idei évben várhatóan az euróval vezet lassú növekedésre hátráltatni fogja, mielőtt jövőre egy óvatos fellendülésbe kezdhet majd.
4: Az OECD mennyire értékelte, bocsánat, a kormányváltást? És például, amikor arról beszél, hogy a beruházások fellendülnek, mennyire látszik, hogy például számolnak az uniós forrásokkal és a kormány hozzáállásával ehhez a témához?
7: Abszolút számba vették már ezt is, tehát ennek a jelentésnek ugye a júniusi kiadásában már az országjelentések esetén figyelembe lettek véve a belpolitikai változások is, és ebben az esetben megfogalmazásra is kerül, hogy a vártnál ugyan az energiaársok ronthatja majd a növekedést erősebben, illetve a költségvetési kilátásokat, de a blokkolt uniós forrásokkal kapcsolatos tárgyalásoknak az előrehaladása összességében növelheti a befektetői bizalmat és fellendítheti a beruházásokat, és mindez ösztönzőleg hathat majd a teljes nemzetgazdasági teljesítményre. Tehát összességében véve ők már számoltakat, és mindez ösztönzőleg hathat majd a teljes nemzetgazdasági teljesítményre.

0: igazából csak valószínűségszámítás szintjén lehet boldogulni.
1: Igen, ez pontosan így van, tehát még az orosz-ukrán háború közel sem ért véget, illetve az elmúlt hetekben egy sokkal intenzívebb, erőteljesebb támadásokat tapasztalhatunk, mint korábban. Emellett ugye a jelentés elkészítésekor még a közel-keleti háború is dúlt, tehát még csak most vannak ugye a béketárgyalások ezzel kapcsolatban. Így ebből adódóan számoltak azzal, hogy a február óta megemelkedő energiaárak, illetve a perzsölből menti gazdaságokban előállított kulcsfontosságú mezőgazdasági és ipari termékeknek az árai milyen felhajtó erővel bírhatnak majd. Tehát ezt mindenképpen leszögezik a jelentésben, hogy ez a kialakult helyzet fel fogja hajtani az idejében az inflációt, ami nyomást gyakorol majd a reál jövedelmekre és a gazdasági növekedésre is.
0: Hogyha visszatérünk egy kicsikét a nagyvilágba, mennyire látszik nehéznek a világgazdaság helyzete az OECD szemüvegén keresztül nézve?
1: A prognózisban tulajdonképpen regionális szinteken, illetve a nagyobb gazdaságoknak a szintjén is ellenőrzik, illetve elemzik a lehetséges növekedéseket, illetve csökkenéseket. Az idei évre vonatkozóan Észak-Amerikában és Európában is a gazdasági növekedés várhatóan egy mérsékelt lassulást fog előidézni, mielőtt egy óvatosabb fellendülés indulhatna majd el a következő évben. Az USA esetében 2026-ban 2%-os növekedést prognosztizálnak, 2027-ben viszont már 1,8%-os lenne ez a növekedés mindösszesen. Kanadában 1,2%-ra becsülik az idei évre vonatkozó gazdasági növekedés, jövőre pedig 1,7%-os emelkedést érhet el a gazdaság teljesítménye. Az Egyesült Királyságnál növekedés várható, az idei 0,9%-os becslésről jövőre 1,1%-ra is nőhet a gazdaság teljesítménye. Kína esetében pedig mérséklődés várható, az idei 4,5%-os gazdasági növekedésről jövőre 4,3%-ra mérséklődhet a kínai gazdaságnak a dinamikája.
0: Persze ez nekünk legyen mondva, de hát majd egyszer talán lesz nekünk is mondva ilyen. Szigeti Ambrus Nikoletta, köszönöm szépen! Már megint

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Sztrájkról számolunk be a gazdasági magazin további részében, vagy hát legalábbis a következő részében. A Vasas Szakszervezeti Szövetség hirdette, László Zoltán elnökkel fogunk beszélgetni. A helyszín és az ok pedig nagyon egyszerűnek tűnik. A székesfehérvári és a pécsi telephelyeken termelő dél-koreai tulajdonú Hanon Systems Hungary Kft-nél működő vasas szakszervezet tagjai és hozzájuk csatlakozó munkavállalók döntöttek úgy, hogy elég. De hogy miből, erről fogunk most szólni a következő percekben. Jó napot, elnök úr!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Mit elégeltek meg az ott dolgozókkal a dél-koreai üzemben?
2: Több mindennel elégedetlenek ők. Az első és legfontosabb nyilván a bérkérdés. Évek óta alacsony bérfejlesztéseket kaptak. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy évről évre csökkent a béreik vásárlóértéke, elinflálódott a bér. Tavaly 3%-os bérfejlesztéssel látta a munkáltató elintézni ezt a bérkérdést, és idén 4%-ot a székesfehérvári terephely, 4,5%-ot a pécsi terephely számára egyoldalúan végrehajtott. Mi próbáltunk egy bértárgyalás sorozatban hatni a munkáltatóra és meggyőzni őt arról, hogy ez így messze nem elég, de sajnos nem sikerült eredményre vinnünk ezt a tárgyalást, és akkor azt mondták a dolgozók, hogy miközben ők rendkívül meg vannak terhelve, rengeteg munkát vár el tőlük a cég, állandó túlórák, munkaidőkeretben ledolgoztatott hétvégék, tehát iszonyatos terhelés, amellett egyre kevesebbet ér a bérük, ebből nekik így elegük lett, és ezért azt mondták, hogy akkor gyakoroljunk nyomást.
1: Egyébként ez a munkahely, ez a vállalat, ez egy jól fizető hely? Tehát egy viszonylag magasabb alapról vitatkozunk, vagy éppen, hogy nem?
2: Éppen, hogy nem. A Hanon System már ezen a néven a harmadik cég, vagy ezen a telepén ez a harmadik név, cégnév, amely alatt fut, ez volt Ford, volt Vistaon, aztán lett Hanon, és a Hanon Systemet egyébként nemrégen felvásárolta a Hankook, tehát most a Hankook többségi tulajdonos ebben a vállalatban, és szép lassan lecsúszott a bérszínvonala, pillanatnyilag mind a két telephely a környezetében a gyengén fizetők közé tartozik. A sztrájk követelések között van is egy olyan, hogy a pécsi telephelyen az egyik elvárás, hogy mindenképpen a legalacsonyabb bér érje el a 350 000 forint bruttót, ez azért mutatja, hogy nem egy magas bérszínvonalú cégről beszélünk.
1: Volt egy olyan elképzelésük, ez a szakszervezeteké volt, hogy 10%-os általános egységes bérfejlesztés legyen. Erre a munkáltató azzal érvelt, hogy hát hiszen ő emelte a béreket, csak nem ért egyet azzal, hogy mindenkinek ugyanennyit adjon.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes momentum volt a bértárgyalás során, kivetítettek nekünk egy táblázatot, ott különböző csoportokra bontották a munkavállalókat, és mutogatták, hogy az ő számításaik alapján melyik munkavállalói csoport bére, bértömege mennyivel nőtt, és hogy azokban az időszakokban mennyi volt az infláció. Hát az inflációs számokat sem sikerült mindenhol eltalálni, de bizony a munkavállalók, mikor meglátták ezt a táblázatot egy gyári tájékoztatóban, megmutatták nekik is, akkor erős felháborodást okozott, mert úgy tűnik a táblázat alapján, hogy volt olyan munkavállalói csoport, amelyiknek az elmúlt 5 évben több mint 50%-kal nőtt volna a bére, ezt senki nem tapasztalta, senki nem érte meg. És hát ha belegondolunk, hogy egy ilyen 350 000 forintos bérszínvonalat, ha megnézünk, és mondjuk megnézzük, hogy akkor 50%-kal alacsonyabban hol tartott 5 évvel ezelőtt, hát akkor a minimálbér alatt kellett volna fizetniük, tehát nyilván nem stimmelnek a számok. Nem tudjuk, hogy mit szoroztak mivel, de a dolgozók azt mondták, hogy lehet, hogy találunk olyan oszlopsorokat, olyan számoszlopokat, amelyek jól néznek ki, de az élelmiszerboltban, a pénztárnál én nem nézek ki jól, és ezzel vannak nekem bajaim.
1: Igen, az oszlopokkal nagyon nehéz a pénztárnál érvelni. Összesen 2000 ember dolgozik a két telephelyen, és 90% fölötti volt a részvétel, úgy hírlik. Ez a mostani mennyire lesz, hogy mondjam, figyelmeztető a cég tulajdonosainak, vagy mennyire tudnak legyinteni rá, hogy oké, majd elmúlik?
2: Mi úgy látjuk, hogy a tegnap megtartott 12 órás sztrájk az már nagyobb hatással volt. Egyébként ezt is el kell mondani, mert a magyar dolgozóknak azért a nevem elé oda kell tenni, amikor rendkívül tiszteletre méltóan a figyelmeztető sztrájknál még arra is figyeltek, hogy olyan időszakban tartsuk, ami nem fog annyira fájni a munkáltatónak, csak lássa, hogy képesek vagyunk rá, lássa, hogy mi össze tudunk fogni és meg tudjuk valósítani. Ehhez képest most a 12 órás sztrájk az már egy olyan időszakban volt, amikor bizony a kiszállítás egyes részei határozottan nehézségeket gördítettek a munkáltató üzletmenete elé, és kifejezetten egy-egy beszállítónak problémás lehet, mert van olyan beszállító, olyan vevőjük, aki ha megkapja az alkatrészt a Hanon Systemtől, az egyből megy a késztermékbe, az autóba. És ott, hogyha késnek, vagy nem érkeznek meg az alkatrészek, akkor ott nem készül el az autó. Tehát ez már nyomás. Most a 12 órás sztrájkban nagyjából a sztrájkra alkalmas kész emberek 80%-a vett részt. Azért ilyen körülírta mondom, mert három műszakos, irodai munkarendes, 12 órás, tehát többféle műszakrendnek a számait kellett így összeolvasnunk, de nagyjából a 12 órában 80%-a azoknak, akik sztrájkolhattak, sztrájkoltak is.
1: Mi van, hogyha nem lesz eredményes a sztrájk? Mi a következő lépés?
2: Az is egy eredmény, hogyha azt mondja a munkáltató, hogy még több nyomás kell. Vannak elkészített forgatókönyveink, ebből a legmarkánsabb az, hogy határozatlan idejű sztrájkkal folytatjuk. Mi majd a munkavállalókat meg fogjuk kérdezni, elejük tárjuk a lehetőségeket, az opciókat, és amennyiben ők egyiket vagy másikat támogatják, akkor azon az úton fogunk tovább menni. Mondom, a legmarkánsabb a határozatlan idejű sztrájk, ez egy nagyon komoly vállalás a dolgozók részéről, ez egy nagyon komoly egymásnak feszülés, de azt gondolom, hogy okozhat már akkora nehézségeket a cégnek, hogy a le nem szállított termék miatti kötbérek és szerződés nem teljesítések azok többe kerülnek, mint ha odaadja azt a bérfejlesztést, amit a dolgozók kérnek.
1: Sikeres küzdelmet az ott dolgozóknak, jó munkát önnek. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke számolt be nekünk a Hanon, Székesfehérvár és Pécsi telephelyén kialakult sztrájkhelyzetről. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm szépen!

0: Műsorajánló. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban műszaki hívás jármű nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé az Asztúria előtt a belső sávban. Torlódásra kell készülni. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, illetve az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Lezárták az egyenesen haladó külső sávot a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogátkelőt is lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Szombattól a 19. kerületben az Üllői úton a Lehel utcánál a forgalom irányonként csak egy sávban halad, a Lehel utcában az Üllői út előtt pedig lezárják a külső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Az 50-es villamos nem közlekedik a Villanytelep és a Határút között, a Határút és a Lajos Mizsai sorompó között pótlóbusszal utazhatnak. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.
2: Saying is not protesting.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Sörre érkeznek a sajtóban és a közösségi médiában is a fotók a Velencei tóról, amely egészen elszomorító állapotban van egyfelől, másrészt sokkal kevésbé van drámai állapotban, mint hogy azt nagyon sokan láttatják és híreztelik a közösségi médiában, így aztán nagy valószínűséggel sok értelme lehet így egy ilyen forró hétvége előtt annak, hogy beszéljünk arról Ötvös Pál Árpáddal, Gárgony polgármesterével, hogy igazából mi a helyzet a Velencei tónál. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Egyrészt van egy szörnyű adat, soha nem mértek ilyen alacsony vízszintet a Velencei tavon, amióta hivatalos mérések vannak. Ugye tudjuk, hogy történelmi értelemben volt már olyan, hogy kiszáradt, de 52, meg 50, meg 51 centis vízmérséket hivatalosan még soha nem mértek. Ez nem azt jelenti, hogy mindenhol ennyi, és azt sem jelenti, hogy ennyi mindenhol van, ugye?
2: De pontosan a sekélyebb területeken már lehet sétálni a mederben, a mélyebb részeken viszont még úszni is lehet. A vízminőség pedig a legtöbb helyen jó és kiváló.
1: Igen, ez például azért is nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, mert hogy azt lehetett olvasni lévén, hogy a fizetős strandokat nem fizetőssé tették, és ettől aztán bár nyitva vannak, de szabadon átjárhatók, bejárhatók, hogy megtiltották a strandolást a Velencei tónál. Ilyeneket lehet olvasni. Szerintem ez csacsiság, de tegyük ezt rendbe.
2: Igen, hát itt történt egy kis félreértés az elmúlt testületülésen, ami körülbelül egy hónapja volt, hozott a testület egy olyan döntést, hogy az Agárdi Napsugárstrandot és a Gárdonyi Sirálystrandot ingyenessé tesszük a látogatók számára, azaz minden változatlan marad, csak a pénztár nem fog működni, a strandok nyitva vannak, a strandokra új játszótereket telepítettünk a tavalyi évben, a Gárdonyban és a Gárdon 2-t. Az a félreértés tárgya, és a sajtóban is megjelent ez a hír, hogy a Velencén a korzó előtti, nem is a korzó előtti, hanem talán a fürdő előtti partszakaszt lezárták, illetve ott megtiltották a fürdőzést, és akkor ezzel párhuzamosan egy vagy két napot követően megjelent a hír, hogy tilos a fürdés a Agárdi említett három strandon. Nem, itt a testületnek az volt a szándéka, hogy ingyenesi teszi a belépést ezen a két strandon, és minden más biztosít. Igaz, hogy lazább körülmények között, hiszen másképp oldjuk meg az első segélynyújtás lehetőségét, és másképp a vízimentést, hát itt az alacsony vízállás miatt, tehát ezekben a strandokon, ahol lehet sétálni a mederben, egy ideig, egy darabig, egy bizonyos távolságot meg lehet tenni, ott a vízimentőre nem nagy szükség van.
1: Azért egy dolgot meg hadd jegyezzek meg a Velencei tó szerelmeseként, hogy azért az, hogy ennyire alacsony a vízszint, az ne sarkaljon senkit arra, hogy mondjuk a kisgyerekét szabadon engedje, mert hogy vannak gödrök. És nem kint a partnál, hanem ugye most eleve beljebb sétálunk, hogyha vizet szeretnénk, és hát azokban a gödrökben könnyen lehet baj, amikor belelép a gyerek, és hirtelen ellepi a víz. És hogyha nem figyelünk oda, ez ugyanolyan veszélyes, mint amikor hajdanában bement a lépcsőn, és ott rögtön mély volt a víz.
2: Igen, a víz alatt nem látszik a vízfenék, a meder. Nyilván vannak meglepetések, de hát ez minden természetes tóban, vagy természetes vízben ez előtt.
1: Igen, csak ne higgyük el, hogy itt már semmi nincs, van víz a tóban. Na, és akkor beszéljünk is erről, hogy lesz-e víz a tóban. Azt mondja az újdonsült miniszter, hogy ő mindenféleképpen meg akarja ezt oldani. Gajdos László ugyan keresi azt a dokumentumot, amelyet titkosítottak valami furcsa oknál fogva. Mi lehet olyan titok, hogy lehet a Velencei tó vízutánpótlását megoldani? 10 évre titkosította az előző kormány. Na, ezt még nem sikerült látnia, de dolgoznak rajta. A helyi önkormányzatokkal együtt dolgoznak, tehát van információjuk arról, hogy milyen tervek vannak?
2: Nincs. Az teljesen biztos, hogy a mesterséges vízpótlás ebben az évben nem fog megvalósulni. vagy azért, mert nincs, először is, hát nincs rá terv. Másodszor is több lehetőséget vettek számba, mind a vízügy, mind pedig a politika, de amit én elutasítanék, az a tisztított szennyvíz bevezetése a Velencétóba. Amit én támogatnék, bár nem vagyok vízügyi szakember, de amit én támogatnék, a Dunából való vízpótlás, mégpedig az Elcsében, a Kavicságyon rengeteg vízkút van, amiben egyébként, amelyikből biztosítják az ivóvízellátását a Velencei tó körül, illetve a Velencei tónak a nagy részét, aztán még a Váli völgyet, Baracska környékét. Tehát ami idáig ér település a 400-as nyomócső, ivóvíz nyomócső mellett, onnan kapjuk a vizet. Hogyha az én olvasatomban, hogyha az Iváncsai akkumulátorgyárnak jut ezekből a kutakból, ebből a vízből, ebből a vízbázisból, akkor jutnia kell a Velencei tóba is.
1: Itt a kérdés az nyilván az, hogy olyan víze ez, amit a Velencei tó maga szívesen fogad, tehát nem borítja fel a Velencei tó saját biológiai kultúráját.
2: Hát erre pedig akkor lehet válaszolni, ha megtörtént volna egy együtthatás vizsgálat, ami eldönti, hogy be tudja fogadni a Velencei tó a Dunavizét, illetve azt a szűr Dunavizet, vagy pedig nem.
1: Ilyen nem volt fogadni. Ilyen vizsgálat?
2: Nem, én nem tudok róla. És ha be tudja fogadni, akkor pedig milyen mértékig? Egy milyen arányban?
1: Itt vannak olyan környezetmérnökök, akik azt állítják, hogy igazán nem a Velencei tó vízpótlása, hanem a mi gondolkodásmódunk itt a probléma, mert a Velencei tó az olyan, amilyen. Tehát az néha megtelik, néha kiszárad, ez így volt eddig is, és normális módon így lenne ezután is, csak hogy mi körbeéltük ezt a Velencei tavat a saját településeinkkel, a saját idegenforgalmunkkal, a vendéglátóiparunkkal, gyakorlatilag más funkciót kapott, mint amire jó. Erről mit gondol?
2: Hát az tagadhatatlan, hogy a Velencei tó vízgyűjtő területén nincs, vagy alig van víz. Az is tagadhatatlan, hogy többen használják a Velencei tó vízgyűjtő területén azt a csapadék mennyiség, azt a nagyon kevés csapadék mennyiséget, ami lehullik. Továbbá az pedig 20 évvel ezelőtt már megkungatták a vészharangot, hogy egyre fogy a víz a Kárpát-medencében, egyre kevesebb csapadék esik, hát ez ugye ez mért adat, és ami csapadék leesik, az pedig egyenlőtlenül van elosztva, mint időben, mint pedig lokálisan. Na most ezzel nem kezdtünk el gazdálkodni, nem kezdtük el azt a fajta együttélést a kevesebb csapadékkal, ami azt hozná, hogy megtanulnánk ezzel együtt élni. De valóban most kevés a víz a Velencei tóban. Az is teljesen biztos, hogy nyár végére, szeptember végére, mert szeptember végéig bőven párolog, kritikusan alacsony lesz a vízállás. Jelenleg alacsonyabb, mint a 2022-es legalacsonyabb 53 cm, de még mindig jó a vízminősége a legtöbb helyen, egyedül jelen pillanatban Velencén mértek olyat, amiben nem lehet, amiben megtiltották a fürdelét, vagy nem szabad fürdeni. Én most ezt nem tudom, hogy azt nem figyeltem, hogy azóta, hogy történt a Velencén változás, de az teljesen biztos, hogy a Agárdon Gárdonyban, a mélyebb vizeken, az Agárdon a Szabastrandon, ott még közvetlen lépcsőn lehet besétálni, Agárdon a Parkstrand kempingben szintén van mély víz, úgyhogy ott pedig jó a vízminősége, tehát lehet használni. Tehát ugyanúgy lehet használni, élvezni a Velencei tavat, mint ahogy eddig lehetett. Az pedig, hogy milyen feladatok állnak mondjuk a MOHOSZ előtt, akik a hal gazdálkodással foglalkozik, az pedig az ő szakmájuk, az ő feladatuk.
1: Hozzáteszem, hogy ők is megszólaltak, és akár a lehalászásra is készen állnak, mondták, és ez azért is lenne jó, magyarázták, mert hogy az invazív fajokat, amelyek nem őshonosok a Velencei tónál, azt egyúttal ki is lehetne ilyen módon szűrni, és csak azok kerülhetnének vissza egy kedvezőbb helyzetben, amelyek odavalók. Mindenek van jó meg rossz oldala, most ugye keressük azt, hogy mi a jó ebben, de hát igazából az lenne a legjobb, hogyha lenne 140 centis közepes vízállás a Velencei tavon, mert az lenne a normális, és nem 51-2 centi, mint amilyen most van. Ötvös Pál Árpád, köszönöm szépen. A mostanában, hétvégén például ebben a kánikulában oda a látogatóknak jó fürdőzést kívánunk, keressék meg azt a helyet, ahol mély a víz, jó lesz az. Köszönöm
2: szépen. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint Török Balázs AI szakértővel, digitális marketing tanácsadóval folytatjuk. Van egy friss felmérés, ez szerint minden ötödik magyar munkavállaló ismer már valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását. Szerintem túlzunk, de majd mindjárt kiderül, hogy mennyire. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Tényleg ennyire drámai lehet már is a helyzet? Minden ötödik magyar munkavállalónak van olyan ismerőse? Lehet olyan ismerőse, aki?
2: Igen, szerintem lehet, illetve a kutatás adataiból ez jött ki. A kutatást egyébként április és május folyamán végeztem. A tavalyi kutatásból folytattam a eredményeket, illetve a tavalyi kutatás gondolatait vittem tovább az idei kutatásra is, és míg a tavalyi kutatás inkább azzal foglalkozott, hogy mennyire kezdtünk el használni AI-t, az idei kutatásban azzal foglalkoztam, hogy ennek milyen következményei, milyen hatásai vannak az életünkre, és a választadóknak a 17%-a válaszolt úgy, hogy ismer valakit, aki vagy az AI, vagy a robotok miatt vesztette el a munkáját.
1: Nekem változatlan ez soknak tűnik, de jó, oké, elfogadom, persze. Van itt egy másik adat, ami meg hát szintén fura. A férfi válaszadók több mint fele haladó vagy szakértő szintű AI ismeretekről számolt be. Ezt ön tudta kontrollálni, vagy bemondásra ment?
2: Bemondásra ment ilyen szempontból, és tök érthető a kérdés. Nyilván nagyon nehéz feltenni bizonyos kérdéseket, vagy megítélni azt, hogy akár egy válaszadó mi alapján tekint magát szakértőnek, vagy ugye ez egy alapvetően új terület, és nagyon nehéz rákérdezni nagyon pontosan bizonyos területekre, mondjuk ki az, aki használ agenteket, ügynököket az AI-jal kapcsolatos munkájában, vagy a munkájában, amiben használ ilyen platformokat, eszközöket. És ilyen kérdés volt az említett is, hogy ugye ki az, aki haladónak vagy szakértőnek tekinti magát, és ebben egyébként igen az jött ki, amit tetszett mondani is, hogy a férfiak többsége szakértőnek vagy haladónak tartja magát. Ez egyébként összhangban van azzal, hogy ki mennyi időt spórol meg. Tehát, hogyha valaki úgy nyilatkozott, hogy mondjuk 10 vagy akár 40 órát is megspórol a munkája során hetente az AI-nak köszönhetően, akkor ő egyébként ez az érték, ez együtt mozgott a haladó vagy szakértői státusszal, és mind a két bontás tekintetében, akár az időspórolásban, akár az AI magabiztosságban is, mint a férfiak vezetnek, sajnos, nem sajnos.
1: Hát azt szokták mondani, hogy a technológiai fejlődés friss vívmányaira általában a férfiak a fogalékonyabbak és kevésbé a hölgyek. Lehet, hogy ugyanez a helyzet itt is, vagy lehetséges, hogy milyen férfi az, akinek nincs annyi magabiztossága, hogy bemondja, hogy ő szakértő szintű. Hát kérem, mihez nem értünk, ugye?
2: Hát igen, igen. Itt ugye nyilván a férfiaknál előbb elindult el ez az adaptáció, és a tavalyi kutatásban is ez jött ki, hogy a férfiak inkább elkezdték, vagy jobban elkezdték mélységében használni az AI-t, úgyhogy nagyon sok olyan szempontot is igyekszik megvilágítani a kutatás, hogy ezek a különbségek hogyan alakultak tavaly, vagy hogyan alakulnak idén. Egyébként.
1: Mennyire a munkavállalókon és mennyire a munkaadókon múlik az, hogy mennyire vagyunk képzettek a mesterséges intelligencia tekintetében? Mennyire vagyunk annak kiszolgáltatva, hogy olyan cégnél dolgozunk, ahol van AI képzés, vagy olyan helyen, ahol nincs?
2: Ez szerintem mind a két oldalon múlik, illetve ugye nagy mértékben függ attól, hogy ki milyen szektorban dolgozik. Én földrajzos előzetes tanulmányokat végeztem még egy másik évtizedben, de hogy ilyen szempontból a demográfiai adatokat is mellékeltem a kutatáshoz, ilyen szempontból a letöltők vagy érdeklődők meg tudják nézni, hogy az egyes szektorokban milyen arányban voltak a válaszadók, és azok az eredmények, amikről most beszélgettünk, azok milyen kontextusban is értelmezhetőek.
1: hogyha azt vesszük alapul, hogy néhány éves ez a történet, és most hol tartunk, akkor a nemzetközi összevetésben a magyar munkavállaló képzettnek látszik AI tekintetében?
2: Szerintem itt teljesen nemzetközi trendek vannak olyan szempontból, hogy nyilván a magyar gazdaság nem ott tart, akár csak általános tekintetben digitalizációs szempontból, és ugyanez igaz szerintem csak halmozottan az AI tekintetében is, hogy még azért az elején tartunk, de azt gondolom, hogy nagyon gyorsan változik ez a szektor, és pontosan emiatt érdemes foglalkozni, és jó adatokat megnézni, megismerni a technológiát, hogy ez hogyan segítheti egyébként a vállalatokat, akár Magyarországon, akár határon túlon, de hogy érdemes szerintem ebbe fektetni. Nagyon gyorsan változik a technológia, és ezért nagyon nagy lehetőség is van benne ilyen szempontból.
1: Köszönöm szépen, a saját kutatását ismertette, és annak részletébe avatott be minket Török Balázs AI szakértő. A felmérés szerint majdnem minden ötödik magyar munkavállaló ismer valakit, aki már az AI miatt veszítette el az állását, de egyúttal ez egy lehetőség is, ha képezzük magunkat ugyanezen a területen, akkor ezen az áron meg munkát is találhatunk magunknak. Hát sok szerencsét hozzá. Ez volt ma a Gazdasági Magazin. Török Balázstól elbúcsúzom, és önöktől is, kedves hallgatók, holnap jövünk újra. Viszontlátásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8:30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
4: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
5: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
0: Árkád. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Egyre melegebbre számíthatunk. Kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására. Uniós támogatással nő a szélerőművi kapacitás Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. kormányrendeletet fogadtak el a hőség elleni védekezés összehangolására, amit a miniszterelnök irányít. Ezt maga Magyar Péter jelentette be, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel. A kormányfő közölte, a védekezést a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja majd a honvédelmi, a belügy és az egészségügyi, a közlekedési, a gazdasági, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó segítségével. A hazai energetikai rendszer jelenleg bírja a hőség miatt megnövekedett terhelést, közölte a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója. Kádár Pál a kormány szóvivői tájékoztatón beszámolt arról, hogy folytatódnak a vízosztások, a párakapuk felállítása. A MÁV munkatársai csak szerdán 15 ezer palackot osztottak ki. Kitért arra is, hogy a forróságban már volt szükség pálya- és sebességkorlátozásokra, és erre a továbbiakban is lehet számítani. Hangsúlyozta, a hétvégén több nagy rendezvény is lesz az országban, a szervezőknek kiemelt feladata ezek biztonságos lebonyolítása a forróságban. Több mint tízszeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Elfogadta a józsefvárosi Airbnb szabályozás koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat. A rövidtávú szállások arányát kerületi, lakónegyedi és társasházi szinten határoznák meg. Új szálláshelyek csak a lakók hozzájárulásával nyílhatnának a jövőben. A szabályozást októberben tervezik elfogadni, és jövőre léphet hatályba. Fokozódik a hőség. Nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Itt van a Spirit FM kulturális műsora, a Kultúra tehát. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és egy könyvet, nem is akármilyen, egy ritkaságot ajánlunk a figyelmükbe, mert hogy hát hány könyv jelent meg eddig a modern magyar jelmeztervezésről? Egyáltalán szoktunk-e foglalkozni színházba járóként, filmet nézőként azzal, hogy hú, milyen fantasztikusak ezek a jelmezek. Ugye, hogy milyen ritkán? Megjelent Schaefer Judit a modern magyar jelmeztervezés megteremtője című kötet, amely a Kossuth-díjas jelmeztervező életművét mutatja be. A könyvet Tordai Hajnal szerkesztette, és az Országos Széchenyi Könyvtár adta ki. Antolán egy sorozata, a Szenika, és ennek az egyik darabja ez a kötet. Sirató Ildikó van itt a vonalban, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatója. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Nagyjából összefoglaltam talán, hogy mi a témája ennek a kötetnek, de én pont azért gondolom azt, hogy magáról Schaefer Juditról nekünk magunknak is itt sokkal többet kell tudnunk és beszélnünk, mert hogy igen, a jelmeztervezőkről oly ritkán emlékezünk meg, de érdekes módon még a rendezők is ritkán emlegetik őket. Kicsit igazságtalan szakma.
7: Igen, valóban így van, mert hogy a színházi előadást teljes egészként fogadjuk be, mint nézők, és hát valóban így is készül egyébként, tehát mindenki, aki hozzáteszi a maga alkotói tevékenységét, legyen ő fenn a színpadon, vagy már az előkészületek során, mindenki ezt a bizonyos egységes művet készíti és hozza létre, de azért természetesen különböző tehetségek kellenek ahhoz, hogy az az egységes kép az valóban a vizuális művészetnek és a drámaművészetnek a csúcsa lehessen. És hát ebben a munkában tulajdonképpen a 19. század legvége óta önálló tevékenység a jelmeztervezés. Azt megelőzően, és még utána is jó néhány évtizedig, a színészek gondoskodtak a saját ruhájukról, vagy viseletükről, esetleg jelmezükről a színpadon, és a 19. század végén vált önálló művészeti ággá, csak hát az is kérdés persze, hogy mennyire önálló művészeti ág a jelmeztervezés, és azt szokták mondani, hogy hát ez egy tulajdonképpen iparművészet, és azon belül is egy alkalmazott művészet a jelmeztervezés.
1: De hogy milyen bonyolult művészet, ugye van a jelmeztervezőnek magának egy világa, egy elképzelése, mondjuk egy témáról, egy darabról, egy korról. Van a rendezőnek is, ezt össze kell hangolni. És akkor ott van a végén a színész, akire ennek illeszkednie kell, mind a kettejük elképzelésének, mert bizonyos határok között ugye mozog a színész, de mégis azt a karaktert a jelmezzel együtt teremti meg.
7: Igen, valóban így van ez, és ezért is hát nagyon izgalmas feladat a jelmeztervezés. Először is funkcionálisnak kell lenni, praktikusnak, mert nem csak színészek testére, hanem énekeseknek, sőt táncosoknak is terveznek a jelmeztervezők, tehát hogy igazán ténylegesen nagyon izgalmasan kell benne mozogni, tudni. És hát ami a legfontosabb kérdés, és a magyar nyelv tökéletességére is mutat, hogy ezt a szót, hogy jelmez, ezt ugye értjük, mindannyian értjük, hogy ez egy jellemző ruha, jellemző viselet, tehát nem egy hétköznapi ruha, amiben mi magunk is járkálunk, hanem azt a bizonyos karaktert, azt nagyon pontosan kell a színekkel, a formákkal, a szabásvonalakkal egy korba helyezve jelezni, és hát emiatt is valóban önálló művészi tevékenység, de nagyon sokszor előfordul, hogy a színész is tulajdonképpen beleszól, vagy visszaszól a jelmeztervezőnek, hogy ő hogyan is képzelte a saját figurát. A színész is tulajdonképpen beleszól, vagy visszaszól a jelmeztervező.

0: Az olvasó a kötetnek a lapozgatója a jelmezeket fogja látni elsősorban. Viszonylag kevés szöveget tartalmaz a kötet. Vannak olyan szövegek, amelyek szubjektív benyomásokról adnak számot. Tordai Hajnal nem csak szerkesztője a kötetnek, hanem szerzője is, tehát írt is bele, és mivel ő Seffer Juditnak a tanítványa volt, ezért nyilvánvalóan a saját élményeit, szubjektív élményeit foglalja össze egy másik jelmeztervező, és van egy harmadik szöveg is a kötetben, ami pedig János Kuti Mártának a szövege, aki szintén a jelmeztervező oldalról világítja meg Seffer Juditnak a tevékenységét. Olvashatjuk az életrajzának a főbb adatait, és ami a kötetnek a képek mellett a másik nagyon jelentős része, azaz az adattár, amelyik Seffer Juditnak a közel 400 színházi tervezését sorolja föl, illetve azokat a filmes és televíziós műsorokat, amelyekhez szintén ő készítette a jelmezeket. És hát igen, tehát igazándiból azzal is fel tudjuk emelni a jelmeztervezőket, hogy megmutatjuk önállóan a munkáikat, és erre néha sor kerül például kiállításokon is, és akkor önálló műalkotásként, képzőművészeti alkotásként, vagy iparművészeti alkotásként jelennek meg ezek a figurinok, vagy jelmeztervek, és tulajdonképpen hát bizonyos szempontból önálló életre is kelnek. Ahogyan egy ilyen képes albumban is, ami tehát a Szcenika sorozatnak a 7. kötete, és tervezzük a folytatást természetesen, hogy további mestereket és további nagy alkotókat is bemutathassunk. Ennek a kötetnek egyébként az is külön jelentőséget ad, hogy januárban lett volna 95 éves Seffer Judit, sajnos már nem érte meg, 2008-ban eltávozott, de ennek is nagyon örülünk, hogy végre sikerült megjelentetni ezt a könyvet, és ez éppen januárban a születésnap környékén látott napvilágot.
1: Ott van önöknél a hagyatéka, több tízezer rajzvázlat, feljegyzés, levél a különböző darabok, a különböző filmekhez készült feljegyzések a Széchenyi Könyvtárban. Ezek mennyire kutatottak, és mennyire kutathatók?
0: Hát aki a Széchenyi Könyvtár színház történeti gyűjteményébe jön, ő kutathatják természetesen. Tulajdonképpen most ehhez a kötethez nagyon sok digitalizált felvétel is készült, és azokat is lehet vizsgálni, lehet természetesen az eredeti dokumentumokat is, és a terveink, tehát a szcenikai gyűjteményben ugye díszletjelmez tervek és más technikai tervek is találhatók a színházi előadásokra vonatkozóan, ezekben nagyon jól lehet vizsgálni maguknak az előadásoknak, a produkcióknak az anyagait, vagy egy-egy tervezőnek a munkáját, vagy egy-egy rendezőhöz kötődő előadásoknak a vizuális anyagait. Tehát sok szempontból tudjuk szolgáltatni tulajdonképpen azt a gyűjteményt, amit rendelkezésre áll. És a Seffer hagyaték az valóban egy rendes jogi hagyatéki eljárás útján a végrendelete értelmében került a Széchenyi Könyvtárba, és itt a munkatársaink, elsősorban Somorjai Olga, és aztán pedig a tőle a nyugdíjba vonulása után ezt az anyagot átvett Kovács Burda Zita dolgozta föl ezeket a dokumentumokat, úgyhogy lehet keresni őket, előadás címre, időpontra, dátumra, stb. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a színház történet, hogyha ezt ugye a múltra értjük, akkor az viszonylag jól van dokumentálva, és nagyon sok érdekes információt lehet belőle szerezni, de azért azt is tudjuk, hogy a közönséget és a színház csinálókat, a színházi alkotókat is a jelenkor színháza érdekli legjobban.
1: Hát igen, csak hogyha nem dokumentáljuk a múltat, akkor a jelen is el fog veszni egy idő után. Úgyhogy jó munkát kívánok hozzá. Séfer Judit, a modern magyar jelmeztervezés megteremtője. Ez a kötet címe. Ennek apropóján beszélgetünk Sirató Ildikóval, az Országos Széchenyi Könyvtár kutatójával. Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
2: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Kodla Csadrás rendezővel folytatjuk a Kultúra műsorát, és a régi Budapesten egy új film, sőt, hát voltak éppen nem is egy, hanem sok új film készült a régi Budapestről, a régi Budapestet megidézve. Nyilván archív felvételek kellenek hozzá, meg az a fajta inspiráció, ami valószínűleg Kodla Csadrásban megvolt. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Mi vonzza a régi Budapesthez? Mi vonzza a régi képekhez?
3: Nem csak engem vonz, szerintem sokan vagyunk ezzel így, és nem csak budapestiek. A szűk körbe itt a kollégáknál is észrevettem ezt az érdeklődést. Engem személy szerint, engem érintett a kérdés, tulajdonképpen főleg a régi épületek vonzanak, és leginkább azok a misztikus épületek, amikben mai napon sajnos már nem gyönyörködhetünk, főleg a második világháborús pusztítások, vagy éppen 56 miatt. Ezeket a képeket kutatjuk folyamatosan. Szerencsére a Fortepán adatbázisa nagyon gazdag kapcsolatban, és kifejezetten ezekre a épületekre fókuszáltunk a lehető legnagyobb részben is a filmsorozatban.
2: Budapest Filmbox, ezzel a névvel született is egy kiadvány. Én azt mondanám, hogy egyfajta filmkönyv, de nem tudom, hogy van erre példa már a világban, és milyennek a meghatározása. Kinyitom a könyvet, és filmek futnak benne.
3: Igen, pontosan így van. Küllemre kicsit becsapós, mert tényleg úgy néz ki, mint egy könyv, de hogyha egy A5-ös formátumú könyv, de hogyha valaki kinyitja, akkor nem lapok vannak benne, hanem képek, és ráadásul mozgó képek mesélnek benne. Több mint 800 régi fényképet dolgoztunk fel a 1800-es évek közepétől 1945-ig, ezek zömében Fortepán képek, és igyekeztünk, ahogy már korábban említettem, bemutatni a 25 részben, 25 rövid rész van benne, ezek egyenként 3-4 percesek, és így összességében kijön egy 75 perces időutazás, ebben a könyvben, azokat az épületeket bemutatni, mint ami a leghiányzóbbak szerintem, de sokak szerint is, a városképben, mint a régi Erzsébet híd, vagy a Blaha Lujza téren a gyönyörű Nemzeti Színház, ami állt, sok minden más is eltűnt, de természetesen nem akartunk ezzel csak, hogy mondjam, egy ilyen negatív visszaemlékezést sugározni. Éppen ezért ma is álló épületekkel is foglalkoztunk benne, de olyanok is vannak például, amik mondjuk ma is állnak, de drasztikusan megváltoztak, hogy eltűnt a kupolájuk, vagy esetleg lebutult a homlokzatuk, vagy ketté vannak vágva ezek az épületek, és így a képek alapján igyekeztünk a lehető legreálisabban visszahozni ezeket, és fontos megjegyeznem talán, hogyha szabad ezt mondanom, hogy nem használtuk ennél a technikánál a mesterséges intelligenciát, két ok miatt sem, mert ezt a projektet egy 3,5 éve kezdtük el, tehát 3,5 év volt ezeket a filmeket elkészíteni, akkor még AI-jal nem igazán lehetett ezen a technikával úgy dolgozni. Ma már lehet, viszont én úgy gondolom, hogy mivel egy korábbi korszakban lévő épületeket és életképeket, szociós niteket is bemutatunk, etikátlannak tartanám azt, hogy mimikákat, gesztikulációkat varázsoljon az AI a ma már zömében nem élő szereplőkre, illetve az AI-nak van egy úgynevezett ilyen halucinációja is, ami viszont történelmi hamisítás miatt gondolnék etikátlannak. Ez alatt azt ért, nem, hogy olyan kép részleteket is belecsempész egy meglévő régi Fortepán képbe, ami nem létezik, vagy nem valid.
2: Miközben pont az a cél ezzel a könyvvel, hogy azt a Budapestet idézzék meg, ami a valódi Budapest volt. Nagyon megváltozott nyilván a világ körülöttünk, és nyilván egyfajta nosztalgia vissza is visz minket egy ilyen fotóalbum megtekintésekor valahova olyan világba, ami nem is éltünk. De hogyha ennyire mélyen, ennyire évet erre rászállítunk, megnézi ezeket a videókat, milyen volt az a Budapest?
3: Hát röviden nagyon más. Ha egy picit bővebben kellene kifejteni, akkor hozzám közelebb, az biztos, hogy kevesebb autóból, de hát persze. Teljesen egyértelmű, de olyan akkor is megjelentek. Nyilván ott is vannak azért, hogy mondjam, egy kicsit részünkről is vannak ilyen csalások, mert a legidealisztikusabb képeket igyekeztünk. Főleg Klösz György hagyatékából betenni, aki szintén törekedett arra, hogy mindig akkor fényképezze a várost, vagy egy utcaképet, vagy éppen az épületet, amikor a legpompásabb, vagy éppen a legjobb az időjárás, vagy a legnagyobb rend van az utcán. Tehát ebből a szempontból egy picit csalóka, de visszatérve a kérdésre, úgy gondolom, hogy teljesen más volt a hangulata ezeknek az életképeknek, amiben ahogy mi folytatjuk a beszélgetést így a mi követő táborainkkal, vagy azokkal az emberekkel, akik küldenek nekünk képeket, vagy javaslatokat, hogy milyen helyszíneket, milyen épületeket dolgozzunk fel. Ezzel ők is így vannak, nagyon sokan a régi Budapest szerelmesei, és azt kell, hogy mondjam, hogy akikkel mi állunk kapcsolatban, nyilván azért egy kicsit ilyen buborékban élünk, de 10-ből 10 szinte az az arány, hogy mondja, hogy ő szívesebben élt volna abba a korszakba. Nyilván annak a korszaknak is megvoltak a kevésbé szerencsés jellemzői, amikor nem feltétlenül részleteznék.
2: Igen, az Animatika stúdió munkatársaival készítette tehát mesterséges intelligencia nélkül, de született hozzá narráció, ami szintén egyfajta különlegesség. Hámori Gabi mondja a magyar nyelvű anyagot, és van angol nyelvű is. Ezek szerint lesz ennek a kis kötetnek, ami hát egy ilyen furcsa hibrid kötet, lesz neki valamiféle nemzetközi sorsa is?
3: Igen, mindenféleképpen nagyon sokan hiányolták azt, sajnos, hogy a magyar nyelvet, mint tudjuk, 10x ember beszéli világszerte maximum, viszont azt vettük észre, hogy az ide utazó külföldiek rajonganak a városért, amit természetesen nem csodálunk, szóval szerintem joggal lehetünk büszkék erre a városra, és én úgy gondolom, hogy nekünk például az egyik feladatunk az, hogy a háború előtti, a második világháború előtti Budapestet is, amikor még pompásabb volt, tehát kvázi, amikor tulajdonképpen az aranykora volt, azt is szeretnénk velük megismertetni. Én úgy gondolom, hogy a második világháborúban Budapest a közepesen szerencsétlen sorsú városok közé tartozik, tehát nem az nagyon szerencsétlen sorsok, természetesen olyan, mint Varsó vagy Dresden, Berlin, de vannak olyan városok, akik nagyon intaktan megúzták a pusztítást, mint például Prága, és éppen ezért szeretnénk bemutatni, hogy milyen volt akkor, és a másik célunk ezzel a magyar közönség felé pedig az, hogy ha felismerik azt, hogy azok az épületek, az az épített örökség, ami megmaradt körülöttünk, ami még mindig nagyon jelentős, arra gondosan ügyeljünk, még jobban vigyázzunk, és az angol nyelvű verzió is elkészült már, és elérhető, igen, ott a szintén fantasztikus színésznő Rebecca Johnson a narrátora, és azt vettem észre, hogy a nemzetközi közönség is sokkal nagyobb élmény a számára, mint hogyha feliratozva kellene olvasniuk, úgyhogy az a célunk vele, hogy a lehető legtöbb külföldi valaki ide látogat, megismertessük ezt ennek a városnak a történelmét.
2: Sok sikert hozzá, 25 rövid film egy kötetben, milyen fura mondat ez, nem? De így van, tehát ez egy ilyen egészen különleges kulturális termék, rövid filmeket láthatnak, hogyha kinyitják a kötetet, amely nem más, mint egy régi Budapestet bemutató almú, egy film album. Gratulálok hozzá. Nagy munka volt, és hát igen, exkluzív látvány.
3: Nagyon szépen köszönjük, valamikor ősszel majd jön a második rész. Újabb 25 filmmel.
2: Mennyi van összesen?
3: Hát most 12 még elkészült, tehát ugye összesen 37-nél tartunk, de azt szeretnénk, hogyha az a kötet is 25 filmet tartalmazna, sőt még egy hosszabbat is, egy 16 perceset is, de még nem akarok spoilerezni azzal kapcsolatban, hogy milyen témákat járunk körbe, de az új narrátor is nagyon izgalmas, és szerintem egy fantasztikus, fantasztikus személy.
2: Mindig van tovább ez a tanulsága. A Budapest Filmboxról beszélgettünk. Köszönöm szépen, aki itt volt a vonalban, a rendező Konda Csandrás.

0: óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és megvan az idei Tompos Kátya díjas művész. És én azért is örülök nagyon, mert ugyanazt a finomságot, ugyanazt a kedvességet, ugyanazt a kecsességet látom Eszterben, Balla Eszterben, a díjazottban, mint amit Tompos Kátyában láttam, és nekem ez olyan, mintha egy kicsikét egy folyamat folytatódna. Balla Eszter a vonalban, szervusz Eszti, örülök, hogy itt vagy.
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És gratulálok a díjhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm, nagyon, nagyon megtisztelő, hogy én kaptam idén ezt a díjat.
1: Ezt szerintem nem először hallod azt, hogy valaki ugyanazt látja benned, nem csak azért, mert most kaptál egy díjat, hanem mert hogy az a fajta hozzáállás, az a habitus, az a zenéhez, színjátszáshoz fűződő szoros kötődés, az is közös köztetek.
2: Valóban, látok én is hasonlóságot, de hát közben meg nagyon-nagyon sok különbözőséget.
1: Nyilván
2: itt egy fantasztikus egyéniség volt Kátya, és én mindig is csodáltam az ő hangját és tehetségét, és mindig azt éreztem, hogy hozzá nem lehet felnőni, annyira varázslatos volt, amit a hangjával művelt a színpadon, hogy az egészen elkápráztatott, úgyhogy tényleg egy fantasztikus művész volt.
1: Dolgoztatok ti együtt?
2: Képzeld el, nagyon érdekes, hogy úgy dolgoztunk együtt, hogy próbaidőszakban részt vettünk közösen, de le voltunk kettőzve, ugyanazt a szerepet játszottuk, tehát aztán végül színpadon nem találkoztunk soha, és partnerek soha nem voltunk színpadon, de ez Kecskeméti Katona József Színházban volt egyszer egy operetben, és utána, amikor én terhes lettem, akkor ő vette át a Holdbeli Csónakos szerepében a Páva Szentkirály kisasszonyt a Nemzeti Színházban, én utánam, és aztán pedig én tőle vettem át szerepet. Tehát szintén nagyon érdekes, hogy vannak ilyenfajta összefonódások a pályánkon, de valójában partnerekként nem dolgoztunk sajnos egyébként együtt.
1: A párhuzamosan futó sinek néha keresztezik egymást, de sosem mennek együtt.
2: Uh-huh. Igen, igen. Énekmesterünk is ugyanaz, Bagó Gizella, a Színház és Filmművészeti Egyetem professzorasszonya, úgyhogy ő nála is nagyon sokszor találkoztunk ott a 47-es, legendás 47-es teremben, tehát sokszor hallgathattam azért, vagy hát többször is Kátyát hangképzés közben is. Szóval találkoztunk, ismertük egymást, jóban voltunk.
1: Hogyha abból indulok ki, hogy neked milyen korán kezdődött a pályád, ugye 18 sem voltál, 17 voltál, amikor felvettek a színművészetére, ami hát divat volt idestova 60-70 évvel ezelőtt, de manapság már nem.
2: Tudok egy-két emberről még, akik ilyen hasonlóan fiatalon kerültek be. Hát ez átok is, meg áldás is. Tehát az emberek jobban odafigyelnek és jobban vigyáznak rá, mint egy ilyen kis hímes tojásra, mert nagyon fiatal még. De hát az a teljes tapasztalatlanság, az még akár egy-két évvel később is már teljesen, tehát számottevő az egész szakmához való hozzáállás, az az éretlenség, amit ennyire fiatalon még az ember ott megtapasztal. Legalábbis én személy szerint ezt mondhatom el, hogy azért nehézségek is voltak abból, hogy a világomat nem tudtam nagyjából, amikor felvettek, és kikerültem 21 évesen. Szóval ehhez a kemény pályához azért így hozzá kell.
1: Más még akkor azon gondolkozik, hogy felvételizzene.
2: Hát igen.
1: Neked meg ott volt a diploma a kezedben. Tudtad, igen, mit kezdjél vele?
2: Akkor nagyon-nagyon szépen indult az eleje a pályámnak. Nagyon sok olyan színházi és filmes munkám is lett. Szerződést kínált nekem Babarczi László Kaposvárra, ami akkor nagyon nagy dolog volt még, ott nagyon jó színészekkel dolgozhattam együtt, nagyon jó feladatokat kaptam, akkor forgattam a Moszkva teret, aztán a Kontrollt, szóval, hogy ott az elején nagyon sok jó munka talált meg, és akkor egy pillanatra úgy meg is nyugodtam, úgy egy-két évre, hogy na hát akkor ez ilyen, jó, nem is olyan rossz ez. De hát szóval ott azért volt rögtön szerencsére feladatom is, meggondolkodtak is bennem, de hát azért aztán azóta már kiderült, hogy mindannyiunk számára vannak aztán olyan hullámvölgyek, amiket egyszer csak az ember nem tudja, hogy mi miatt. De hát nyilván megéltem én is másfajta időszakokat is.
1: Nyilatkoztad egyszer, és ez lett a címe egy interjúdnak, hogy micsoda kemény ökölharc megy minden egyes komolyabb szerepért.
2: Igen, ez így van, hát ezek tények. Tehát én nem tudom, hogy más szakmában úgy képzelem, hogy hasonlóképpen megy. tehát ezt azért így nem misztifikálnám túl, hogy nálunk ez más. Sokan vagyunk, túltelített a szakma, rengetegen végeznek, most már olyan sok színi iskola van, és az én időmben nagyjából a Színház és Filmművészeti Főiskola volt, és akkor azon kívül nem volt egy-két, talán a Gór Nagy Mária színi iskola volt, és azon kívül, vagy a Magyar Színházban, de hát most már számtalan olyan hely van, ahol ami ontja a színészeket, akik mind dolgozni akarnak, főszerepet akarnak, szerződést akarnak, munkát akarnak. Nehéz a pályán maradni, szerintem nagyon nehéz manapság egy pályakezdőnek, és hát aztán utána jönnek ezek a korbeli nehézségek, ugye ezt szokták gyakran mondani, hogy ott a 40-50 felé a nőknek picit elfogynak a szerepek, ugye már nem fiatal, de még nem az öreg idős szerep. Hát igen, szóval azért vannak itt kalandos időszakok.
1: A Centrál Színházban vagy most, és hát ha jól sejtem, akkor második, vagy talán harmadik évad a tag is vagy a Centrálban.
2: Igen, hát a második évad.
1: Második évad, igen. Mennyire találtad meg ebben a helyet? Mennyire találtad meg ebben önmagad?
2: Én nagyon boldog voltam, hogy a Centrál Színházhoz mehettem, mert pont érlelődött bennem 20 év szabadúszás után, hogy de jó lenne egy közösséghez tartozni, és én már nagyon régóta figyeltem a Centrál Színházat, és nagyon tetszett az egész szellemiség, ahogy ott dolgoznak, amilyen darabokban, amilyen kollégákkal. Nagyon, nagyon szeretem azt a sokszínűséget és azt a minőségi színjátszást, amit képvisel az a színház, úgyhogy hát nyilván vegyes érzések voltak eleinte bennem, hiszen a My Fair Lady volt, amit Kátya már nem játszhatott, az első szerep, amire felkért a Puskás Tamás, hogy vegyek át. Én tehát így kerültem most oda be ebbe a színházba, és akkor utána, ezután a szerepátvétel után jött aztán sorba a többi, mert ott úgy nagyon egymásra találtunk, és akkor én is nagyon jól éreztem magam, és Puskás Tamás pedig úgy gondolta, hogy még több szerepet tudna rám bízni. Úgyhogy végül is így alakult ez az eleje, ez furcsa kettős vegyes érzés volt, de aztán azóta nyilván sajnos már Kátya sem él, de hát azóta folytatjuk a munkát, és én nagyon jól érzem magam a színházban.
1: Szokták mondani, hogy a Centrál Színház olyan bulvár színház, aminek ellent mond, hogy közben meg olyan darabokat is a vállára vesz, amik kifejezetten komoly mondani valóval bírnak. A kettő feltétlenül ellentmondás?
2: Egyáltalán nem, sőt, mi több, ez egy célkitűzése a színháznak, hogy akár kísérleti jelleggel is, a kis színpadon is, és aztán a nagy színpadon is most már nem csak kifejezetten a könnyed szórakoztató vígjátékokat kínálják a nézőknek, hanem fajsúlyosabb, komolyabb, nehezebb drámákat is, olyan darabokat, aminek másfajta mondani valója van. És én úgy látom, hogy ezt nagyon szeretik a nézők, és nagyon szeretnek a Centrálba járni, és nyilván van egy bizalom is azzal kapcsolatban, hogy amit megnéznek, az tényleg egy jó színház lesz. Úgyhogy én hiszem, hogy a nézőknek persze nagyon fontos a felhőtlen szórakozás, de nagyon sokan vágynak akár a mélyebb tartalmakra is.
1: Mennyire van befolyása egy színésznek arra, hogy milyen filmet vállal el, és hogy hát persze abban már beláthatjuk, hogy kevesebb, hogy annak milyen lesz a végeredménye?
2: Ez mindig attól függ, hogy az embernek milyen a magánélete szerintem, milyen a családi háttere, éppen hol tart. Itt anyagi dolgok is bejönnek, és éppen ezért nem szoktam soha véleményezni, ha esetleg valaki olyan elmondásos szerepet vállal el. Van, az ember mindig dönthet úgy, hogy elvállal valamit vagy sem, de ezt is könnyen mondja az egyik, mert lehet, hogy valaki meg úgy érzi, hogy egyáltalán nincs arra ráhatása, el kell vállalni mindent. Nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy én mindig a szakmában indulok ki, én soha nem azon szoktam gondolkodni, hogy akár talán, ha erre is célzol, hogy milyen politikai hovatartozással vagy finanszírozással készülnek filmek, hanem én mindig azt nézem, hogy ki rendezi, kik a partnerek, miről szól a történet, milyen a szerep, és mindig a szakmából indulok ki, és mivel magamból indulok ki, ezért azt gondolom, hogy mások is nagyjából ezek alapján döntenek.
1: Az a legfurább ebben, Eszter, hogy nem, egyáltalán nem a politika volt az, amiért én ezt kérdeztem, de milyen érdekes, hogy rögtön ez jut eszedbe. Igen. Hát nem csak az, ez elég sok mindent elmond arról is, hogy milyen a légkör, a film meg a színház világában. Tehát, hogy mennyire óvatosan ugrasz rögtön erre a dologra. Na, én egyébként arra gondoltam,
2: igen,
1: hogy itt van a sereg,
2: igen,
1: ami most igen, ebben lehet talán politikát találni, de arra inkább azt mondták, hogy olyan, mint egy propagandafilm, és nem több. És itt van a Fligao film, a Jimmy Jaguar, amire meg azt mondták, hogy hát az meg egy rossz film. És két ilyen filmben odaadod magad, nyilván ugyanazzal a hozzáállással állsz neki, mint hogyha a világ legjobb filmje készülne, ha van ilyen, és nincs befolyásod már arra, hogy a végén mi jön ki belőle.
2: Hát ez így van, hát ez a filmeknél ez mindig így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy a Seregben Dombrowski Lindával dolgozhattam, az nekem önmagában egy hatalmas élmény volt, rendezővel, és nagyon-nagyon szerettem azt a szerepet és azt a munkát, és a Fliga Bencivel pedig azt tudom mondani, hogy a életem legkülönlegesebb forgatási pillanatai voltak azok, amiket vele élhettem át. Én vakon követem a Bencét, szerintem egy fantasztikus tehetség, aki egészen különlegesen látja a világot és a filmezést, és én szerintem nagyon fontos filmeket csinál. Hát bárcsak pénzből dolgozhatna.
1: Hát igen. Az milyen, amikor nincs ebben pénz? Ugye azt elmondta ő maga, hogy hát gyakorlatilag 0 forintból készült. Nyilván ti sem voltatok agyon fizetve.
2: Nem agyon, hanem no budget volt valóban, és ez szerintem nem oké, hogy ez így van. Hát milyen? Hát az ember elköteleződik így, mert a Bence az elég nyíltan engem így keresett meg, még az első filmnél a rengeteg előtt, rengeteg mindenhol látnak előtt, hogy szia Eszter, jönnél dolgozni ingyen? És akkor én visszaírtam, hogy Bence, nagyon szívesen, és akkor másfél évig még csak casting volt, egyáltalán nem volt az enyém a szerep. Szóval, hogy onnantól kezdve az ember akkor bemegy egy munkába, és akkor 5-ször visszahívják castingra, akkor 5-ször visszamegy. Aztán ha egyszer azt mondja, hogy na jó van, most akkor ez elég volt, akkor lehet, hogy nem megy el többet, de hogy mondjam, én ha valamit elvállalok, akkor azt tudom, hogy úgy vállaltam el. És hát mivel nem volt pénz, azért nem lehet leforgatni 40 vagy 30 napot, vagy 20-valahányat egymás után, hanem hol itt forgat egy-két napot, hol ott forgat egy-két napot, még írja a történetet. Van egy szabadsága is nyilván a dolognak, mert nem kötelezi el magát producerek felé, meg dátumok felé. Szóval érdekes dolog ez az egész független filmezés. Bence pedig így dolgozik, hát nagyon szívből kívánom neki, hogy finanszírozott filmekbe most már tudjon dolgozni.
1: Hát igen, az az igazi, amikor nem azzal kell foglalkozni, hogy éljük túl a holnapi napot, a holnapi forgatási napot. Neked színészként az nagyon durva, hogy eltelnek hetek, sokszor hónapok, és vissza kell menni ugyanabba a szerepbe, és emlékezni kell, hogy hol tartottam? Hogy ki vagyok én ebben a filmben?
2: Nem volt nehéz, mert Bence rendkívül jól vezeti a színészeket, és nagyon konkrét, nagyon határozott, nagyon erős, és nagyon jól lehet őt, és az ember csak ráfigyel és követi őt, akkor abszolút visszatalál ahhoz, ahol dolgozott. Tehát amúgy meg az ember nem felejti el, szóval leforgatott valami nagyon erős jelenetet, akkor, akkor azután azért, hogy megvan.
1: Boldog színésznek lenni könnyű ma? És te boldog színész vagy-e?
2: Hát ezek pillanatok, úgy mint a maga a boldogság is, az egy ilyen illékony dolog. Én nagyon szeretem az életemet úgy, ahogy van, de az életemre mindig úgy gondolok, hogy a szakmám és a magánéletem így közösen együtt. Szóval, hogyha nehéz itt, akkor megtalálom ott, ha ott, akkor itt. Hogy mondjam, én így nagyon szeretek színész lenni, én nagyon szeretem a szakmámat, és hát volt olyan időszak, amikor azt éreztem, hogy nincs visszaút, és nagyon nem volt munkám, és akkor tanakodtam, hogy mi mást lehetne csinálni, és egyszerűen én mindig rájöttem arra, hogy többször is, hogy én ezt szeretem csinálni. Szóval én nem szeretném, ha itt kéne hagyni a pályát, és valami más kitalálni, mert valamiért én nagyon vonzódom a színészethez továbbra is.
1: Mi meg szeretjük, hogy csinálod.
2: Köszönöm.
1: És a kollégáid is, hiszen Tompos Kátya díjat kaptál. Úgyhogy gratulálok hozzá még egyszer. Eszter, örülök, hogy beszéltünk. Balla Eszter volt a vendégünk a Kultúrában.
0: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól 3. fokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól 3. fokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet lépteti életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Az Európában élő 2/3-át, 380 millió embert érint ma a 30 foknál melegebb idő. Közülük minden negyedik akár 35 fokos forróságot is tapasztalhat ezekben az órákban. Magas értékekre lehet számítani Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, valamint Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban is. Spanyolországban több mint 200, főként idős ember halála hozható összefüggésbe az idei első hőhullámmal. A legtöbb esetet az enyhébb hőmérséklethez szokott kantábriai partvidék mentén jegyezték fel, ahol az elmúlt napokban folyamatosan 40 fok körüli volt a hőség. Sokan vesztették életüket a főként idősek lakta Asztúria és Galícia tartományban is. Venezuelában 164-re emelkedett a szerdai földrengések halálos áldozatainak száma. Eddig csaknem 1000 sérültet láttak el. A latin-amerikai országban folyamatosan dolgoznak az emberek kimentésén. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszó eseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Révfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség. Nagy rész derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Egy-egy zápor kialakulhat, holnap nem várható eső. A szél időnként megélénkülhet, Éjszaka 14-21, holnap napközben 33-38 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Szép jó napot kívánunk! Kánikula szinte elviselhetetlen, a provokatőr is néha az, de mi rendületlenül akkor is itt vagyunk, Somodi Solymos Eszter.
3: Főleg, ha itt vagyok én is.
2: Kedves vendégünk, igen. Hello István. Hello mindenkinek, aki minket követ. Tessék kommentelni, lájkolni, megosztani, szeretni, gyűlölni. Ami éppen eszünkbe jut, Busz Balázzsal és Hankóval folytassuk a...
4: Igaza van a Fidesznek, amikor az AVH-t emlegeti a hangügy őrizetbe vételeivel kapcsolatosan. Tényleg azt emlegetik.
2: Ha persze.
4: Hogy az a mondás most a Fidesz nyilvánosságban, de persze ezt lehetett tudni, meg már úgyis erre hangoltak, és az is várható volt, hogy minél közelebb kerül egyébként a valós fideszes politikai elithez ezek a nyomozások, vagy nyomozati, meg mindenféle ügyek, meg letartóztatások, pláne őrizetbevételek, annál hangosabb lesz az, hogy a Tisza az politikai eszközként, politikai bunkósbotként használja a hatóságokat. Tehát meg volt már a ráhangolás, és akkor most aztán végképp ez a narratíva. Ugye ez egy ilyen kétirányú menekülés, egyrészt proaktív, hogy a minden innettől, tehát bárkit elvisznek majd, bármennyire bebizonyított ügyek mentén, bárkit elítélnek, mindig az lesz a mondás, hogy hát ez a Tiszának a izéje, ezzel ugye mentesíteni kell a kollektív bűnösség alól, ami itt úgy kollektív bűnösség, hogy a hangulata, tehát a kollektív bűnösség hangulata alól mentesíteni kell a politikai közösséget, mert hogyha ráég, akkor onnan már nagyon nehéz népszerűségbe visszajönni. Úgyhogy hát most már ezt fogjuk látni, de azért senkinek ne vegye a kedvét a fideszes narratíva attól, hogy adott esetben azért örüljön annak, ami történik, vagy elégedettséget érezzen, és konkrétan Busz Balázsról csak annyit, hogy én...
3: Igen, a posztodból jól ismerjük, hogy korábbi ismeretségeket.
4: Igen, de a kedves nézők nem tudják ezt.
3: De a nézőink azok követik az oldaladat.
4: Á, dehogy.
2: Na mondd el.
4: Á, dehogy.
3: Na, lökjed.
4: Hogy egy baromi jó szakember volt. Ugye szociális munkás volt, meg kutató, koldus kutató, és én akkor ismertem meg, vagyis abban a szférában ügyködtem épp akkor.
3: Most ezzel azt mondod, hogy bűnöző az lehet, vagy az követhet el bűnt, aki nem, abszolút hülye?
4: Nem, ezzel azt mondom, hogy elképesztő, hogy mennyire eltorzíthatja az embert a hatalom. Uh-huh. Hogy szerintem az ő személyiség, negatív személyiség fejlődése az az a korlátlan fideszes hatalomból, és annak átéléséből, és annak lehetőségeiből adódott.
3: Én meg azon gondolkoztam, ahogy ezt az állítást felolvastad, hogy vajon hozzá lehet-e úgy szólni, és akkor az előző adásunkból is jól kibeszél dolgokat átemelhetnék ide, hogy igen, jót mosolygunk azon, hogy a fideszesek mitől tartanak, meg mihez hasonlítják ezeket a dolgokat, de valójában, hogyha én megszólalok, akkor lassan ott tartok bizonyos témáknál, hogy eluralkodik rajtam a félelem. És hogy vajon jó-e az, hogyha bizonyos témákhoz az ember azért nem mer hozzászólni tényszerű megállapításokkal, mert hogy attól tart, hogy azért beskatujázzák. Persze az nekem egy remek tulajdonságom, hogy nem szoktam úgy általában félni az életem során, tehát nem tudok komolyan félni, mert szívesen viselem a következményeket. De úgy amúgy fölmerült a kérdés bennem, hogy hozzá merjek-e szólni.
4: De mitől félsz ilyenkor a
3: azért,
4: reakcióktól?
3: Mert, most mondom, hogy nem félek, de azért mégis már elgondolkodik az ember, hogyha valamit kimondok, akkor annak köszönhetően skatujába kerülök. Hmm. De mivel nem érdekel a skatúja, azért elmondom, hogy összességében én is tartok attól, hogy vajon nem megy-e ez egy határon túl. Tehát azért, amikor bilincsbe verve visznek el embereket, akkor persze az tök jó, ugye, a mainstream szerint, mert akkor a bűnösöket elkapják. Viszont megint akkor persze az tök jó, ugye, a mainstream

0: tartani kell. Szóval, ha amennyiben igaz a feltételezés, hogy Búzs Balázs nem megfelelő dolgokat tett, és az büntetéssel jár, akkor ám legyen, ámen. Viszont én azt szeretném, hogyha azért korábban kutyákat verő emberek, nőket verő férfiak, vagy akár férfiakat verő nők, még mielőtt kirekesztő lennék, nem úgy lettek elhurcolva, hogy érted, vezetőszáron viszik őket, hanem csak mondjuk bekísérték őket a rendőrségre, akkor, tehát hogy tegyünk már igazságot, hogy most a népszerűség kedvéért ne kezeljük ezeket az embereket másképp. Bűnözők? Lehet. De meg kell várnunk, hogy mi lesz a végső állítás.
1: Várjuk.
0: Így van.
1: Várjuk. Amennyiben bűnös, akkor
2: várjuk, de...
1: akkor áll az a mondás, hogy eltorzította a hatalom. Amennyiben nem bűnös, akkor is eltorzította a hatalom, csak nem annyira.
2: De látod, hogy te is Búzs Balázsra, hogy írtál már Facebookon.
0: Már elkülveted.
2: Lényegében elítélted.
1: Igen.
2: Tehát, hogy honnan indult, és a hatalom megrontotta, és
1: hát lehet, hogy elkapkodott volt, de meglehetősen megalapozottnak tűnik. Ez nem mentesít attól. Ez nem mentesít attól, hogy elkapkodott volt.
2: Szerintem fölültél a populizmus vonatra.
0: Szerintem is.
1: Ott eldobtam. Hogy ezért lettem újságíró.
2: Ott mindent eldobtál, mi újságíró, és...
1: Hát ilyen ez a Facebook világ. Beszippantja az embert.
2: De jól hangzik. Lehet, hogy teljesen igaz csak.
1: De majd egy év múlva visszatérünk rá, és akkor legalább azt tudom mondani, hogy mégiscsak engem igazolt, ami nem mentesít a korábbi bűnöm alól, de hát bár ez lenne a legnagyobb bűnöm.
0: Te is tudod jól, hogy egy év múlva, ha meg az bizonyosodik be, hogy ő nem volt bűnös, már senki nem emlékszik rá, de az ő gyermeke, nem tudom, hogy van egy gyereke, úgyhogy ezt most úgy mondom, bocsánat, nem nézte meg a családját, de az ő gyereke ebben az egy évben úgy jár iskolába, vagy nem tudom, akárhova, hogy rá úgy néznek, hogy az én apám bűnöző.
1: Igen.
0: Miközben senki nem fog tőle elnézést kérni.
2: Mert a
0: dévény írt
2: egy ilyet.
0: Nem, mert ezt nem csak ő írta.
2: Tovább hergelte a közvélemény.
0: Azért ennyire nem állok bele az Istvánba, mert amit
1: na,
0: írt,
1: de, várj, azt várj, de ez amúgy is megtörténik mindenkivel, akit elvisznek. Tehát most tök mindegy, hogy ki mit ír, vagy
0: de
1: nem
0: tudom,
1: ír.
0: De amúgy is megtörténik, azért ülünk itt, hogy elmondjuk, hogy ez amúgy sem szokott normális lenni.
2: Akkor igazából már mindenki megírhatja.
1: Nem, csak hogyha valakit bilincsbe visznek el, és utána egy év múlva kiderül, akkor azt a egy évet nem tudja kitörölni, ha bűnös volt, ha nem. Hát ha bűnös volt, akkor nem is kell. De hogy ez amúgy is megtörténik a közvéleményben.
0: És ez nem működik így jól.
1: Ja, igen.
0: Tehát nálunk otthon házkutatást tartanak.
1: Igen,
0: de mondjuk bent lakik
1: egyetértek veletek.
0: És a szomszéd azt látja,
1: hogy
0: basszuskulcs az Eszteréknél házkutatás volt.
1: Igen.
0: Tudja, hogy nem a férjével volt a baj, meg nem a nem tudom milyen rokonával, hanem bele, mert amúgy is nagyszerű, és már egy prekoncepció alapján belepakolnak valamibe.
2: De itt Eszterét nem az van, hogy a szomszéd, és akkor ez beszél még a kofával, meg tudom én, a másik szomszéd
0: azt mondja. Én ezt most levittem kicsibe, hogy ez a társadalmunk felelősség, igen, hogy állunk ehhez hozzá.
2: Hanem ezt valaki meglátja, és ír róla egy posztot.
0: Hát akkor emeli a tétet.
2: Influencer.
1: Hát igen, akkor ott
2: ebből már vissza
0: most
2: nincs.
0: Nincs
2: az a bocsánatkérés. Semmi, zéro. Ez itt már eldőlt. Ez
1: megvilló.
0: István, téged ennyi. Most rúgott ki a Tamás a tudtom nélkül?
1: Ja.
2: Honnan?
0: Hát ez az.
2: Van közös cégünk? Vagy?
0: Ez itt közös platform, mert a Spirit FM-ben csücsülünk benne.
1: Nincs. Szóval amennyiben bebizonyosodik, akkor az ő esetében...
2: Akkor visszautazol az időben.
1: Jaj, hagyjuk már ezt már, te még mondd el 50-szer, igen, elcseszted és hergelted.
0: De én figyelek rád is már. Amennyiben bebizonyosodik, igen.
1: Hogy bűnös, akkor az ő esetében én személyes történetemben egy fájóbb dolog lenne, mint egy ilyen átlagos korrupció, mert hogy tudom, hogy ő ki volt. Hogy most ki, azt nem tudom, ergo elrontottam, igenis, örökké cipelni fogom.
2: Akarom, nem.
1: De hogy igen. Tehát,
2: de
1: hogy
2: Isten, ez rohadtul nem rólad szól, hanem ez a társadalmunkról szól, és én is van, hogy ebbe belecsúszom. Szerintem nagyon sokan, csak hogy értsük, tényleg nem rólad, nem kell, bocsánat, meg nem, tehát nem erről szól ez az egész sztori, hanem arról, hogy az igazságszolgáltatás, hogy a hagyományos média az totálisan elveszítette a funkcióját. Mert a mi életünk szempontjából mindegy az, hogy őt most leültetik-e vagy nem. De hogy mit gondolunk róla, milyen narratív alakul ki köré, az meg nem azon múlik, hogy a bíróság milyen ítéletet fog hozni, hanem őt gyanúsítottként kihallgatják, már az bőven elég, és

0: azt felfújják, és már ráhúzzák, hogy vádverseny. Erről rengeteget beszélgettünk itt, hogy ezen a szinten dőlnek el sajnos a social media korában a dolgok. Én egyébként úgy vagyok vele, mert mindenkire húztak már rá olyat, ami nem volt igaz, de nem tudsz ellene védekezni, mert most kiállna a nyilvánosság elé, és akkor mondaná a magáit, teljesen mindegy, már rajta van a billog, már...
1: Mosdatja magát, azt
0: már
1: gondolnák.
0: Már nem tud vele mit csinálni, ha egyébként teljesen ártatlan, akkor sem, ha bűnös, ez már így maradt, és lehet, hogy egész életében, hogy ezeket nem kell sajnálni, és nem kell bánni. Tehát, hogy ha ilyen alapon dönt egy adott társadalom, akkor abban azt mondja, hogy ki kell iratkozni abból a közösségből.
2: De nem, tehát a világ ilyen,
0: nem a most, fontos dolog.
2: De én értem, amit mondasz, meg így morálisan abszolút,
0: tehát érted,
2: abszolút
0: hogy nem
2: tudom elfogadni. Egyébként csak annyit még így mosakodásként, hogy azért is írtam ki azt, amit nem végig gondolva, mert annyira meglepett maga a dolog. Tehát ugye annyira nem feltételezem róla az előillet a szakmai munkái alapján, hogy ez megtörtént, tehát ezért jött ez az elhamakadott poszt, de egyébként meg kibővítve, hogy de hát ez a világ, ez a társadalmi ítélkezés, ez együtt jött a nyilvánosság átalakulásával. Én azt nem mondom, hogy jó, csak hogy tényleg ez van.
0: És tudod, most egészen másképp hat egy ilyen poszt mondjuk, vagy egy ilyen vád, mint mondjuk lehet, hogy egy 3 év múlva, amikor ezek már leülnek, amikor nincs ez a felhajtó erő a Tisza mögött, hogy akkor elszámoltatás, és ti bűnösök vagytok, és nem hangzik el 100-szor a parlamentben, hanem már csak 1-szer per nap.
2: Hát nem tudjuk, hogy meg addig mennyi ügy lesz.
0: Meg tudod, vannak most ilyen rögzült mémek. Az egyik az, hogy a Fidesz csalt, lopott, hazudott. Ez. És bármi, ami picit is karcolja ezt, akkor te ebben már belecsúsztál. Ebben létezünk mi is egyébként, a Spirit FM is, meg ez a műsor is. Hát folyamatosan kapjuk, hogy itt Németh Sándor tolba mondja nekünk, miközben mi tudjuk, hogy mennyire szabadon dolgozhatunk. Soha egy büdös szót nem mondanak nekünk arról, hogy miről mit gondoljunk, és milyen irányba haladjunk, és hogy kell-e nekünk kiszolgálni politikát. Soha ilyesmi nem volt. Sem ennek a műsornak a történetében, sem azokban, amikben én eddig részt vettem. Csat, háromdős ember, önkényes, sehol semmi ilyesmi nem volt, nem baj, az emberekben ez valamikor rögzült, és ezek a mémek így még tovább élnek. Tehát, és ezeket a mémeket nem lehet lebontani, és a lopás, meg a korrupció, az pont egy ilyen. Én is kerültem olyan helyzetben, hogy vádoltak meg olyannal, hogy tudtam, hogy ez ennyi volt. Tehát, hogy én a számot nem tudom kinyitni. Ha bizonyítékokat hozok, ha fotókat, ha képernyőüzeneteket, hogy annak pont az ellenkező igaz, nem nyerhetek, sőt, csak rosszabb lesz, még nagyobb nyilvánosságot kap, és én még jobban elsüllyedek. Uh-huh. Ez szerintem az ő esetében tényleg egy ilyen helyzet. És lehet, hogy bebizonyosodik, hogy igaz, lehet, hogy nem, csak ez nem számít. Ebben a szent pillanatban, ebben a játékban részt venni, szerintem hibás döntés, na mindegy. Ennyi, röviden. Múlda hallgattok, atya úristen.
2: Hát mit mondjuk, én már homokot szoktam a fejemre, elmondtam, hogy mit miért történt, nem tudom még ez fokozni.
1: Ám
2: de az
0: hát igen, amíg megtalálom a következő témát.
2: Annyit, hogy egyébként ez a polgármesterek ügye, és ugye ez nem az az ügy, ez nem amit sokan összekeverték azzal a bizonyos park gondozási ügyel, és akkor elvittek. Hogy nem, az például tök zavaros most már az az ügy. Tehát, hogy ami azóta kiderült, hogy milyen egymásnak ellentmondó vallomásokat tettek, akik bevittek. Hogy az tök, tehát ami elsőre ilyen nyilvánvalónak tűnt, hogy ja, igen, volt, és hogy most kiderül, hogy mennyire nem egyértelmű, és most már így az ember meginog az a hit, ami elsőre jönne.
1: A tanulság, kisfiam, mit vonnál le belőle, mondta a bölcsanya,
2: az, hogy az, hogy Orbán Viktor a felelős. És egyébként komolyan is gondolom valamennyire, mert hogy nem, csak az is eszembe jutott, hogy például majd lesz itt egy csomó ügy. Mit tudom én, tényleg beindulnak, még jobban a nyomozások, nem tudom, ennél jobban be tudnak indulni, és mondjuk hetente lesz 3 olyan ügy, amit vár a Tiszás közeg, hogy na végre most már megfelelő szintű politikuson csattan a bilincs. És mondjuk heti 3, hogy és akkor a Fidesznek lesz ez a narratívája mellé, hogy itt ugye politikai eszközként használják. Egyébként Lehet, hogy pont a nyomozások hatékonysága fogja a fideszes narratívát megerősíteni. De azért mondom, hogy Orbán a hibás, hogy az, hogy amilyen felfokozott várakozás van, és amilyen nem egészséges, amilyen nem egészséges már ez a várakozás a tisztás közönségben, abban benne van az, hogy mi az a halom bű BTK-szerű cucc, amit a Fidesz összehozott.
1: Én is megszólalok, és az a komment szekcióm érkezik most hozzá, hogy azzal mit tudsz kezdeni, hogy most csupaszítsuk le az egész dolgot. Jó. A pártpolitikát most így tilos lesz a következő két percbe kiejteni. Az emberi gyarlóság úgy önmagában az egy velünk született történet, mióta világ a világ, tudjuk, hogy még a jó ember is eleshet, sőt a rossz még inkább. És most, amikor így beindul egy ilyen gépezet, és most nem mondjuk ki ugye, hogy minek köszönhetően, de április 12 miatt tudjuk, mi az ok, vajon nem lesz az egy fenyegető pont, hogy ezzel együtt beindulnak azok az emberek, akik meglátják a rést a pajzson, és látják a lehetőséget az ő térnyerősüknek, hogy mondjuk akkor most jól befújom ezt, meg azt, meg ezt állítok róla, meg azt állítok róla, meg én akkor ennek elmondom, és akkor jól letakarítják a cégvezetésem éléről, én meg előrébb léphetek. Szóval, hogy vajon nem indul-e be egy ilyen mechanizmus, hogy bizonyos emberekből kijön a lehetőség látása, és akkor ő most ezért kapva kap az alkalmon, hogy be lehet fújni az embereket, és le lehet adni a jelentést, hogy ki volt csúnya, gonosz és amúgy új, és nem mindig igaz. Embereket most azért el tudsz takarítani bizonyos helyekről,
2: hát, de csak akkor, hogyha volt is valami olyan cselekedette, nem?
1: Teljesen. Tehát, hogy én most befújod, valamit, aztán ír a dévénye egy posztot, és nekem már lőttek. Mert kiderül, hogy úgy voltam a családsegítő központ élén, hogy kicsit pedofil voltam, és akkor ez aztán kiderül, hogy rohadtul nem volt igaz. Most direkt egy sarkított, nagyon erős példát hoztam, és ez már utána senkit nem érdekel, mert nem mindenkihez jut el, hogy nem is volt pedofil a néni. Szóval akkor...
2: Na, de most már összekeveredik néhány dolog az alapfelvetésed.
1: Nő vagyok, hát persze,
2: a alapfelvetésed, azt mondom, hogy ja, de simán benne van persze.
1: Na,
2: meg az is benne van, hogy adott esetben a Tisza párt politikai leszámolásként használja úgy, hogy közben egyébként azt gondolják, hogy igazuk van, de aztán meg lehet, hogy mégsem. Tehát, hogy de ez így abszolút benne van a rendszerben, ezért is Orbán Viktor a hibás egyébként, mert, de most ezt komolyan mondom, mert a 16 évig nem működött volna torzul ez az egész nyomozóhatóság, és a többi, akkor...
1: Most erre nem lenne szükség.
2: Nem. Kevésbé lenne rá szükség, lehet, hogy akkor is szükség lenne rá, de az a hajtóerő nem lenne benne, az a plusz hajtóerő, ami most így ledobta a fedőt, a kukta, és akkor most mindenki, és mindenki ilyen proaktív módon ezerre be akarja bizonyítani, hogy ő a legjobb rendőr, meg a legjobb nav ellenőr, és ebbe a túlteljesítésbe is aztán becsúszhatnak hibány.
1: Hát jó, Tamás, hát
0: amikor megfogalmazza Magyar Péter azt, hogy ő mit is szeretne ezzel az országgal csinálni, akkor nagyon ritkán beszél arról, hogy milyen hosszú távú tervei vannak. Persze ez nem teljesen igaz, de hogy az egész mögött van egyfajta bosszúvágy. Tehát lefejthető róla egy olyan alapélmény érzelem, hogy ő bosszút akar állni az előző rendszer szereplőin. Van-e mögött egy társadalmi düh, főként 2021 óta húzódó gazdasági nehézségekkel is magyarázható, és a kettő találkozásából jön az, hogy nekem már néha túl sok, ahogy ő hátrafelé nyilaz vagy lő. És mindent arra húz fel, hogy akkor most eltakarítjuk az előző rendszer szereplőit. És miután neki ez volt a fő ígérete a kampányban, és másfél-két éve ezzel kampányol lényegében, tényleg kialakult egy olyan helyzet, amiben igazad van, hogy ha nem lenne Orbán és nem ilyen lett volna a rendszer, akkor ez nem ilyen erővel törne most a felszínre, így viszont tényleg mindenre felhatalmazása van. Itt csak a becsületben lehet bízni, mert bármilyen túlkapás átcsúszhat, bármilyen. És Busz Balázs példájára visszatérve, olyan szintű gravitáció alakult ki a két politikai tömb irányában, hogy itt azért most a tisztás szereplők is elkezdték picit félteni a saját pozíciójukat. És mindenki, aki a helyén maradt...
2: De mire gondolsz?
0: Arra gondolok, hogy ha nem teljesít túl, ha nem teljesíti a kvótát, ha nem stahanovista, ha nem megy úgy utána, akkor az történik, mint a közéletben velünk, hogyha egy olyan üzenetet elmondasz az 50-ből, ami nem illeszkedik a Tiszájéba, akkor áttolnak rögtön a másik oldalra. Nincs rossz kivétel. Vagy. Nincs kivétel. Mert akkor a gravitációs erő, hogy onnan már egy a központtól, a magtól már 3 centire eltávolodtál, akkor meg ugye akkor a taszító erő beindul, akkor rögtön löknek téged át a túloldalra, és akkor már a másiknál vagy, még ha te ezt nem is akarod. Vagy legalábbis ugye ez az általános kép rólad. Tehát itt a dolgozók esetében is, a társadalmi elvárás is ennek megfelelően mind úgy alakul, hogy vagy fekete, vagy fehér. Vagy bűnös, vagy nincs más.
2: Hát rá vagyunk bízva itt egyes embereknek a döntésére, akiken ez az ügy majd múlik, vagy egy-egy ügy múlik, de nem, egyetértek veletek ilyen szempontból.
0: Az a baj, hogy nem, mert hogy a közélemény...
2: De hogyha túlterhelés és támadás, az egy másik történet.
1: Igen?
2: Ha túlteljesítési válságban szenved egy NAV ellenőr, és azért tolja túl, és mondjuk már meghalad bizonyos szintet, mert nem jogszerűen végzi a dolgát, akkor mégiscsak egy-egy emberre vagyunk. De én azt értem egyébként, szerintem is lehet ilyen. Nem látunk bele a hivatalt viselőknek a fejébe, de lehetséges egy ilyen, hogy most nagyon meg kell felelni, és most minden szinten teljesíteni kell. Nem is teljesíteni, hanem annál rosszabb, produkálni okay. kell.
0: Na indulunk Pride irányába. Rövid szünet után.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Na hát akkor jöjjön egy kis szivárványos téma, Pride ügy, amely a parlamentben is vitává alakult, főként a Mi Hazánk, Torockaiék és Magyar Péterék kis külön csatájában. És a béranyasság kérdése, nem tudom, provokatív állítás, hirtelen.
3: Hát a Pride-hoz van.
4: Készült a Pista, készült.
3: Pride-hoz van. Szánalmas, hogy Novák előtt kifizetné a szivárványos zászlókat Dunába haigáló férfi várható büntetését.
4: Ez kedvenc szavad, ez a szánalmas.
3: Mert az.
4: Na jó.
3: Mármint, hogy kedvenc. De először azt írtam, hogy a náciskodás, de az inkább az.
4: Na de
3: az
4: hogyha tetted ezt az állítást, akkor én rögtön visszalövök. Miért szánalmas?
3: De ne rám lőj vissza. Hát ugye a műsorban olyanokat is mondunk, ja, amelyekkel nem értünk okay. egyet.
2: Hát lőj vissza rá.
3: De ez, egy, ez,
4: akkor az a kérdésem, hogy van, aki hármunk közül ezzel az állítással így tud menni, hogy tényleg szánalmas, hogy kifizeti. Mert akkor azzal kezdek vitába. Nincs.
3: Hát, hogyha hát nem ilyen provokatív állítás kellett volna, akkor nem ezt írtam volna értelemszerűen. Van benne negatív tartalom, a minta szerintem. És ez ilyen általános.
4: De várj, hogyha neked van egy meggyőződésed, és akkor most nem tudom, kivel fogok vitatkozni, de miután kimondom, kiderül. Ha van egy meggyőződésed, legyen az, mit tudom én, vallási alapú, vagy teljesen más. És a te meggyőződésed szerint ez nem jó, ez a szivárvány zászló, ott van a magyar zászló helyett, stb. És amúgy te nem követted el ezt a cselekményt, mint valaki megcsinálta, és te, hogy úgymond támogasd, hogy egyetértesz azzal, hogy ez nem odavaló, kifizeted az ő büntetését, tulajdonképpen miért nevezett szánalmasnak? Hát most ő...
3: Hát a keretezés miatt.
4: Ő kifejezte azt, hogy szerinte ez nem okés, és lehet azzal nem egyetérteni, vagy egyetérteni, hogy az a zászló ott kell, hogy legyen, vagy sem, helyesre, hogy ledobja, vagy sem, viszont Novák előd, bármennyire is ellenszenves tud lenni, ő most kifejezte, hogy ebben az esetben ő támogatja. Egyébként ő nem dobálta le a zászlókat.
3: Igen.
2: Hát ő már lopkodott.
3: Megégetett.
4: De, jó, de hogy ennél a sztorinál, ő nem vett ebbe részt.
3: Jó, de Eszter, ha ezt mondta volna Novák előd, akkor azt mondom, hogy na hát, tökre értem, és el tudom fogadni, bár nem értek vele egyet. De ő nem ezt mondta, hanem a keretezése volt, ami szánalmasba tolta át. Azt mondja, hogy érthető a provokációra az utca embere a szivárványos rongyok eltávolításával válaszolt, bár ízlésem szerint a kukában volna a helyük, a rendőrség páratlan gyors fellépése miatt érthető a Duna segítségének igénybevétele is, hiszen ennyi zászlóval már nem lehet elszaladni. Jó, ez volt a stand-up rész. Majd. A jogaik most is egyenlőek, mármint azonos párú embereknek, azonos nemű pároknak. A jogaik most is egyenlőek, például egy homoszexuális hajlamú férfi is megházasodhat egy nővel, de többletjogokat nem támogat a Mi Hazánk, ellenezzük a természetellenes, beteges devianciák törvény. A homoszexuális párok házasságkötésétől kezdve a pedofiliáig mindet. Itt ment át szánalmasba.
2: Hú, ez sokrétű. Még visszaugornék oda, hogy ha azt mondja, hogy én kifizetem valakinek a bűnös tettével együtt járó büntit, akkor igazából azt mondja, hogy gyerekek, csináld nyugodtan. Majd mit leszünk a Mi Hazánk, és mi kifizetjük. Tehát én utána a stand-upra nem is volt szükség, hanem ő azt mondta, hogy igen, szerintem is ez így rendben lévő, rátette a kóserpecsétet, aztán haladjunk tovább, haladjon a karaván
3: bár
2: tovább.
3: Bár ennek nem örülne ennek a kifejezésnek.
2: Nem.
4: De a kampány idején nem volt hasonló a Tisza pártnál, hogy nem baj, ha megszólaltok, mi majd segítünk.
2: Nem baj, hogy megszólaltok?
4: Igen, nyugodtan álljatok elő, és mondjátok el, hogy a szervezetetekben mi az, ami nem oké. És...
2: De abban mi a bűncselekmény? Mi a rongálás?
4: Hát ugye azt vitatták, hogy bizonyos szervezetekből kilépő emberek, akik a reflektorfénybe léptek, hogy vajon az ugye a saját szabályzataik szerint rendben van-e, hogy ő kitálalja a belső ügyeket.
3: Ja, hogy az egyenruhások. Mármint, hogy Szabó igen. Bence nem volt egyenruhás, de hogy ő meg a... Hogy itták a katonát, elfejtettem, elnézést. Mindegy, tehát mindegy, hogy a két fegyveres...
4: így van. Ugye azt ott vitatták, hogy ez így okés volt vagy sem, de ugye erre fel az volt, hogy nem baj, mi támogatunk és segítünk. Tehát, hogy csak behozom szempontként, hogy
2: az a bajom, hogy szembeszállnék vele, de én ott abban a helyzetben is elmondtam, hogy tök oké, meg aranyos, meg izé, meg hős, meg emeljük pajzsra. de közben pedig amit elkövet, az lehet, hogy egy bűncselekmény éppen emberünk, mert hogy egy nyomozás részleteit tárja föl, amire nincsen neki jogosultsága.
3: Csak várj, de ott az alapkérdés, hogy az egy fontos morális alapkérdés, de ott az alapkérdés tök más, mert ott az alapkérdés az, hogy küzdhetsz-e nem törvényes eszközökkel valami ellen, és akkor ott jön be a közérdek, hogy
4: igen.
3: De itt nincs ilyen morális dilema.
4: Most az a baj, hogy ahogy kimondom, azt fogják én, hogy én képviselem ezt, de csak hogy behozzak egy szempontot, hogy nem magunk vitatkozzunk, az, hogyha valaki a keresztény hitet vallja, és mondjuk keresztény országnak tartod magad, akkor oké, tudom, hogy napjaink egyházi tagjai is vitatkoznak már róla, de a mainstream szerint egyébként a Biblia azt írja le, hogy azonos neműek már pedig nem. Tehát persze, Novák elődelő tud igen, azzal igen. állni, azzal a tézissel, hogy az alapértékrendünk szerint ez nem okés.
2: De nem, figyelj, tehát igen. Tartsa be a törvényeket, nem tud más csinálni. Ezek szimbolikus akciók, ezek performanszok, amiket ő támogat meg, amiket ő elkövetett. Ha az ő politikai üzenete, csomagja többséget fog kapni ebben a társadalomban, akkor majd ő kerül hatalomra akár egy önkormányzati szinten, akár országos szinten, és akkor azt fog csinálni, amit akar, akkor úgy alakítja a törvényeket, vagy pedig ő lesz az, aki kiteszi azt a zászlót, vagy nem. Ennyire egyszerű. Ezt megkerülve ő akkor most a diktatúra híve, nem tudom, a jakobinus mozgalomnak a felkent pápájaként szólal meg, hogy akkor menjünk neki, mi vagyunk a tömeg, hát akkor menjünk neki a hatalomnak, és akkor csináljunk rendet. Na szóval, de én az összes érvet értem, és vitára alkalmasnak gondolom, csak éppen én mást gondolok erről, tehát én azért nem nevezném szánalmasnak, amit ő mond, mert azt a részét, hogy mondjuk a pedofiliával keveri össze szándékoltan a kis speech-ében a homoszexuális pároknak a együttélését, vagy éppen örökbefogadását, az a rész baromira nem oké, az tényleg szánalmas rész, de amit ő gondol erről, ha külön leválasztjuk a pedofiliáról, amiről valószínűleg ugyanazt gondolom én is, mint ő, és a homoszexuális párokról, az meg már egy vitára alkalmas történet. Mert jelenleg a hatályos törvények nem tiltják azt, hogy homoszexuális párok együtt éljenek, ugye?
3: Igen, csak szűkebb jogokkal. És ugye ezekről kellene beszélni, csak de nyilván nem Novák Eluddel lehet megvitatni, és ez most nem ledegradálom.
2: De
3: csak
2: de szerintem meg pont, hogy vele kell.
3: Vele kellene, de vele nem lehet, mert ő nem... De legyen ez a legnagyobb tévedésem,
2: jöjjön és be, lássuk, lássuk
3: hát akár, vagy lássuk azt, hogy majd a adott esetben a parlamentben, vagy bármilyen politikai vitában, vagy a társadalmi egyeztetés során ő is beleáll abban, és elmondja azt, hogy miért nem kellene. Mert ugye itt ez a három jog van, ami csorbul. Bejegyzett élettársak nem vehetik fel egymás nevét. Most ez egyébként miért zavarná a Novák Elődöt, hogyha felvehetnék egymás nevét? Tehát én és ez a Bibliával se ütközik, nem? Tehát nem azt mondják, de most tényleg.
2: Jó.
3: Nem azt mondják, hogy...
4: nem, de akkor mi a különbség a kettő közül, tehát, között? Tehát, hogy ha jogokat adsz, és szintekre bontod, akkor, tehát, hogy szóval, hogyha házasodsz, fölvehetsz, bár akkor is dönthetsz úgy, hogy nem, meg hogy miképp veszed föl.
3: Igen, de a lehetőség.
4: És akkor az élettársi... nem is tudom, a helyzetben lévők pedig szintén vehessék föl. Hát akkor meddig tart megházasodniuk?
3: Hát de ha nem engedi nekik az állam magát a házasságot, csak a bejegyzetét.
4: Hát most erre
3: de nem tudnak meg, nem tudják feloldani ezt a bejegyzett élettársi konfliktust azzal, hogy ők megházasodnak, hiszen azért kell bejegyzett élettársaknak lennük, mert az állam nem engedi, hogy megházasodjanak. Tehát ugye az nem fog megoldást. Csak azért mondom, hogy ugye nem fogadhatnak örökbe közösen
4: de,
3: gyermeket.
4: De nem lesz az a neve attól, ő neki miért csorbul az élete, érted? Basszus,
3: de ezt személyek egyének eldöntik. Tehát, hogy valaki úgy érzi, hogy csorbul, akkor ő úgy érzi.
4: Kifizeti a pénzt, bemegy, kifizeti a pénzt, és akkor szépen fölveszi, mit tudom én.
3: De ő nem kiskapuzni akar, ő azt szeretné, hogy úgy tekintsenek rá.
2: Mint... Igen, de ő nem akarja, hogy az állam életében ez egyfajta kapudrokként működjön, hogy erre rákapunk, hogy már megengedjük ezt, hogy azt, és akkor a folyamat végén pedig majd örökbe fogadhatnak.
3: De én ezt vágom, persze, hogy ez csak ezeken a lépcsőfokokon mégiscsak végig kellene menni magában, vagy a politikai vitában is, és nem piff-puff oda csapni, egyébként mint sokszor mindkét oldalról.
2: Ezen túl kellene.
3: Mert ezek egy tök fontos viták lennének.
4: Igen,
3: de tényleg.
4: Igen,
3: mert csak itt is van. Mi hárman azért csomó mindenben nagyjából egy irányba gondolkodunk a világba, és mégis behozunk olyan szempontokat, meg én is így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy tényleg akkor ez most kell, nem kell. Na hát gondoljunk bele, hogyha teljesen más nézetet való emberek ülnének le erről beszélgetni normálisan.
2: Tényleg mi a cél vele? Ha ezt akarja elkerülni, hogy ez ne egy ilyen jogi kapun történő átlépés legyen, hogy onnantól kezdve aztán meg már mindent elérhetnek, és akkor annak a végén ugye már a gyerekeket is nevelgethetik, akkor azt mondom, nem értek vele egyet, de értem, hogy ezt mondja. Ha viszont azt mondja, hogy ezt, ha nem ez a cél, hanem pusztán az, hogy egyszerűen hát ilyen emberek, nehogy már úgy éljenek, mint mi. Szóval azért nem értem, mert már van egy jelenség, tehát már van két ember, akik homoszexuálisak, és szeretik egymást. Tehát, hogy ettől várja azt, hogy akkor ők azt mondják, hogy hát akkor leszek heteró basszus. Hát, ha nem tudok megházasodni, meg nevet változtatni. Akkor lehet, hogy heteróként élni is jobb lesz. Tudod, hogy van egy ilyen hátsó szándék a fejében.
4: Szerintem tudod, mi a hátsó szándék?
3: No.
4: És akkor megint visszatérek a Bibliára, hogy a Bibliában is egyébként nem a hajlam az, ami bűn elkövetés, hanem az, hogyha te azt megéled. Tehát ugye lehet, hogy az ő logikájuk szerint, de nem tudom, mert sose beszélgettem Novák előtt, de főleg nem erről, lehet, hogy az ő logikájuk szerint ezzel akkor, hogyha ezeket a jogokat megadod, akkor validálod. Ők valójában úgy vannak, hogy mindenki a saját tetteiért felelnek majd egyszer valahol valakinek valamikor, viszont nem adják meg a jogokat.
2: Tehát gondolhatsz rá, vágyhatsz rá.
4: Igen, és akár elkövetheted titokba, de ehhez nem adjuk a validálásunkat, mert hogy ez... A nagykönyv szerint.
3: Csak ez ugye egyfajta védekezés, valaminek a úgy védekezés, hogy valaminek a védése, valaminek a védelme.
4: Igen.
3: De minek? És szerintem azt a szándékot, ha lehet tisztázni, mert elmondja valaki, tisztán őszintén, akkor lehet eldönteni, hogy az egy értékelhető érv a védekezésében, vagy pedig nem. Tehát, hogyha mert azt mondja, hogy mert utálom a másokat, akkor az egy nem értékelhető. De ha tud mögé tenni olyat, hogy az ő értékrendjében mi az, amit veszélyben érez, akkor arról már lehet beszélni.
4: Valójában arra kellene dönteni, hogy valide úgy vitatkozni ilyen ügyekben, akár a parlamentben, hogy nem mindenki azonos gondol erről. Mármint abban a tekintetben, hogy valaki a kereszténységre, mint alapvető értékre hivatkozva gondol valamit, és hivatkozik mondjuk a Bibliára, nem tudom idézni, nem tudom fejből ezeket. Szóval, hogy ő erre hivatkozik, és ő ezt alapértéknek gondolja. Még mások most már ettől abszolút elrugaszkodva azt vitatják szerintem, hogy ezt nem feltétlenül kell alapértéknek gondolni, mert nem kötelező a kereszténység, akkor miért határozzuk meg a jogot annak mentén az ódivatú valami mentén? Tehát valójában szerintem ez a kérdés, hogy még lehet-e a kereszténységet alapértéknek?
2: Ha viszont a kereszténységet és a Bibliát vesszük alapnak, akkor nekik azért kellene küzdeni, hogy mindenki, aki másképp gondolkodik, az takarodjon ebből az országból. Hanem akkor tényleg a keresztényekre és a bibliai alapra.
4: Igen, csak a nemzetközi jog már elkezd azért büntetni.
2: Én értem, de ha ők tényleg így gondolkodnak, mert ugye honnan bűn a megélés? És most idézek, a vágy kielégítése ártást okoz, akár önmagadnak, akár másoknak. Ha a vágy megélése sérti a másik ember szabadságát, méltóságát, vagy rombolja a saját belső békédet, egészségedet, akkor az adott erkölcsi kódex szerint bűnné, vagy karmikus adósságá válik. Most ebből kiindulva az, hogy két azonos nemű szereti egymást, nekik nyilván ez nem okoz kárt, sőt, másnak milyen kárt okoz, hogy ezt mondjuk neked nézned kell az utcán, ugye? Ha ez a probléma, akkor viszont tényleg ennek az egyetlen megoldása az, hogy mindenki gondolkodjon úgy, mint ők, és aki másképp gondolkodik, az takarodjon az országból, mert az viszont nem járja, hogy ott van egy buddhista, vagy iszlám államból érkezett bevándorló, aki mondjuk magyar állampolgár is, és akkor ő is ugyan nézés, ő mondjuk kapcsol neki, hogy na, tök
4: ezzel
2: jó,
4: azért tudok vitatkozni ezzel az állításoddal. Ezzel az állításoddal azért tudok vitatkozni, mert vannak olyan keresztény családok, és múltkor is valahol olvastam egy ilyen interjút, vagy hallottam, ezt most nem mondom biztosan, ahol egy keresztény gondolkodású családapa mondta azt, hogy ő a gyerekeit felnevelte, vagy neveli, és nem kötelező nekik kereszténynek lenni, tehát nem fogja azért kipakolni a gyerekét a családjából, mert hogy nem akar keresztény lenni, ugyanakkor, hogyha betartja a házi játékszabályokat, akkor ott maradhat, és majd ő maga eldönti, hogy hogyan éli le az életét. Tehát az országból takarodjon az ő gondolkodásuk szerint az az ember, aki, ez azért szerintem egy kicsit túlzás, mert ők a jogi kapukat nem akarják megnyitni. Olyan nincs, hogy tömlöcbe vetik ma Magyarországon a homoszexuálisokat, de nem akarnak nekik valamiért plusz jogot adni. És akkor innentől kezdve megy ugye a valódi vita, és térünk vissza oda, amit az előbb mondtam, hogy vajon alapvető értékrendel kereszténység.
3: Meg erre ilyen mellékszálként egy kicsit rákapaszkodva, hogy azért, valószínűleg azért baromi nehéz ezeket a vitákat normálisan lefolytatni, mert hívőknek kell, nem hívőkkel.
4: Pontosan.
3: Na most ez a kettő, az a kvázi ez egy vita, vita helyzetben szinte
4: nem
3: kizárja.
4: Nem tud megérteni egymást.
3: Így van. Én fogalmam nincs. Kognitíve így el tudom mondani magamnak, hogy egy milyen hívő emberben mi lehet.
4: Aha.
3: De ezek az én gondolataim arról, hogy mi az ő hite, mi az ő megélése, amiről nekem fogalmam nincs, mivel én nem vagyok hívő ember. Mint ahogy neki valószínűleg nincs meg az a megélése, hogy milyen nem hívőnek lennét. Aha. Innentől kezdve viszont baromi nehéz beszélni erről, de közben mégiscsak muszáj, mert hogy van sok polgártársunk, aki meg úgy éli a hétköznapját, hogy úgy érzi, hogy joghiányt szenved.
2: De István, van összekötő kapocs, amit felolvastam.
3: A hívő nem hívőben?
2: Hogy árt-e neked, vagy nem. Itt az ártás ugye az lehet, hogy megszaporodnak Magyarországon az olyan családmodellek, ahol azonos neműek élnek. Itt jön a millió dolláros kérdés. Az téged, már mint kedves, mit tudom én, mint Novák előd, miért zavar? Azért,
3: de
2: látnod
3: de
2: kell,
3: szerintem a hívő,
2: hogy gyereked látja ezt?
3: A hívő dimenzióban ez a kérdés nem így van, tehát így nem merül fel ez a kérdés, hogy zavar engem, vagy
2: értem?
3: Nem zavar.
2: Értem?
3: Ott igen, az igen, kész, értem, eldőlt. Értem, még de... a másiknál meg nem. Tehát igen, azért mondom, hogy nagyon nehéz.
2: Igen, de jelenleg nem a vallási bűnhöz igazítjuk a törvénykezésünket tudtommal, és ezzel ők is tisztában vannak. Tehát ha, akkor tényleg el kell menniük egy iszlám államba, ahol a Koránhoz igazítják a törvénykezés, és akkor ott lehet élni ennek megfelelően. A kettő összeolvad, de ez egy keresztény ország, ez Szent István országa, itt ez jelenleg nem így van, de külön vált a kettő. Ha ez neki nem oké, tényleg akkor el lehet menni. Akkor éljen egy olyan országban, ahol ez megvan. De itt nincs így, lehet ez ellen küzdeni, lehet ez ellen.
3: Mert nekik egy keresztény fundamentalista ország kellene, az nem tudom.
2: Az.
3: Van-e még?
4: Hát ezzel most megfogtál.
2: Ami lehet, olyan Lengyelország-szerű valami,
3: az, tudom, az tudom. Az szélső liberális ahhoz képest, hogy nem
2: olyan egyszerű,
3: csak, mert ugye most hiába megy egy iszlám országba, azért nehezen fogja megélni a kereszténységét. Ráadásul korán kell kelni.
2: Jelenlegnek nincs meg ez az országa, meg van a politikai közösségük, ahol ők ezt gondolják, értem, csak pech, hogy ebben az országban kell élniük. És lehet, hogy én teljesen egyet értek velük, de akkor is ez a realitás. Én most azt mondom, ami a realitás, amiben vagyunk. Nem az, ami, ahova ők el akarnak jutni. És ha ők úgy akarnak eljutni, ez egy magyar péteri dilemma is, hogy ahhoz alkotmányos rendet sértünk, tehát például a visszamenőleges törvénykezéssel, az az én részemről már nem oké. Ők meg úgy akarnak rendet bontani, hogy akkor mondjuk kifizetjük a büntetését annak, aki vandálkodik, vagy mi magunk vandálkodunk. Érted, miről beszélünk?
3: Persze. Csak,
2: a másik pedig és egy másik szempont, hogyha valaki nem tudja megélni a szexuális vágyait, akkor az ugye frusztrációként jelentkezik az emberben. Ha az a frusztráció úgy jelentkezik, és erről van mondjuk egy pszichológiai szakvélemény, hogy ő bunkó módon viselkedik a beosztottjaival, vagy a gyerekével, és terrorizálja a családját, mert nem tudja szabadon a homoszexualitását megélni, az az ő olvasatukban és értékrendjükben hol van? Az így rendben van, hogy akkor egy ember élje le így az életét? De a bibliai szent törvényeknek megfelelően éli közben az
3: hát ez
2: életét?
3: Egy nagyon szélsőséges példa volt, de szerintem a válasz az, hogy igen.
4: Hány házas ember van? Szemben. Hetero házas ember, aki egyébként nem tudja megélni a szexualitását, mert 30 éve házasok. Akkor ő is frusztrált? Ő is veszély a társadalomra?
2: Igen.
4: Hát akkor látod, van veszély. Jó, de várjál,
2: nekik van problémájuk a homoszexuálisokkal, a heterókkal nincs problémájuk. Mert erre akkor
4: jó,
2: azt,
4: csak hogy... mondom, hogy az, hogy veszélyként jó, akkor... van, hogy most ők itt frusztráltak.
2: Hát a felvá... akkor erre nyilván az a válaszuk, hogy válj el.
3: Nem. De hogy a...
2: Mennyi bordélyházba?
4: Főleg, ha 12 éve már házasod.
3: Szóval egy kicsit szélsőséges volt a felvetésed, de szerintem tök jó. De nem, mert tök jó tényleg, mert ezért kénytelen vagy szélsőségesen is végig gondolni. Az ő válaszuk az, hogy igen, ez így jó.
4: Aha.
3: Hiszen a másik, az hitbéli dolog, hát az sokkal magasabb szinten aha. van, és felül egy csomó mindent, amit te, mint humán egyed, mint ego, így úgy amúgy megszenvedsz, vagy elkövetsz, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért mondom, azért nehéz ezt a vitát lefolytatni, miközben
2: tök a vita legyen fontos. Nehéz. Tehát, hogy ne akarjuk megúszni, tök jó.
3: Kétség,
2: gyertek be, kétség, kedves nem. mi hazánkosok, hívtuk már titeket, és még fogunk is, valamiért nem akartok, majd talán meggondoljátok magatokat, de mi szívesen vitázunk veletek bármiről.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. A kormány péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe. 2 óránként frissítik a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat, jelentette be a miniszterelnök. Az államigazgatásban hétfőn és kedden otthonról dolgozhatnak a munkavállalók. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón közölte, hogy folytatódik a vízosztás, és több millió zacskózott víz előállításáról rendelkeztek. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. A szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép, 3 mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Volt még egy téma, amibe belenyaltunk, de többet érdemel ennél, ez az örökbefogadás. Mit röhögsz? Belenyaltunk?
3: Én is, a belenyaltunk.
2: Nyár van.
4: Mi?
2: Éhes vagyok, fagyira gondoltam.
4: Csak megijedtem, mert nem mindegy, hogy a belenyaltunk egy témába, után mi maga a téma. Tehát, hogy...
2: Ja, megijedtél. Mintha nem beszéltük volna meg a színedben.
4: Hogyha valami gasztro téma, akkor oké.
2: Na jó.
3: Aha.
4: Annyi minden.
2: Na tessék, gasztro téma, örökbefogadás.
3: Most ezzel a témával, igen.
2: Örökbefogadás.
4: Mármint a azonos nemű párok.
2: Ne, felháborító, hogy azonos neműek.
4: Te szánalmas.
2: Szánalmas. Örökbe fogad. Szánalmas. Örökbe akarnak fogadni
4: szánalmas,
2: bárkit.
4: Örökbe akar, így van, bárki örökbe akar fogadni bárkit. Meglepően szakmai és higgadt vita zajlott az országgyűlésben tegnap ennek kapcsán. Tehát ahhoz képest, ugye, amilyen parázs volt a hangulat, Magyar Péter napi rendelőti felszólása, majd a következő, de ez már ilyen menetrend szerint megy. Tényleg, én már kicsit kezdek belefáradni, Pócs János tud még színt hozni egyébként ebbe a világító telefontokkal, meg, tehát hogy ő legalább valamit.
3: Na, de lényegi dolgokról beszéljünk
4: ezek
3: már legalább
4: mi. A Pócs János telefontok, ja, nem lényegi dolog. Szóval nagyon jó volt a vita, visszafogott volt, meg szakmai volt, meg teljesen lehetett érteni, hogy melyik politikai pártnak és irányzatnak mi a álláspontja ezzel az egésszel kapcsolatban. De az alapdilema az meg mégiscsak az, amit Magyar Péter úgy odavágott, és onnan elindult ez az egész. Ez egy hónappal ezelőtt volt körülbelül, vagy 2-3 hete, amikor ugye arról volt szó, hogy hol van jobb helye egy ja, gyermeknek, igen. Egy elcseszett családban, egy bántalmazó családban, egy alkoholista apa anya, vagy Hollandiában ugye a szervkereskedők, vagy pedig egy meleg párnál, akik tudnak róla gondoskodni. Uh-huh. Hát ezt a dilemát nagyon szélsőségesnek hangzik, nem véletlenül fogalmazott így Magyar Péter, mert emögé egy kicsit egyébként el is lehet bújni. Nem kellett tenni annyira a garasodat, azt gondolom, de hogy egyébként ezt elő vagy utóbb valószínűleg minden társadalom, vagy legalábbis a magyar társadalomnak is fel kell oldania, mert hogy lesz rá igény,
3: egyébként
4: hogy ezt feloldják.
3: Az jutott eszembe, hogy eddig a heteropároktól azt hallottam, hogy sokat kell várniuk az örökbefogadásra, nem megy ez olyan könnyen, és tényleg éveket várnak. Ugyanakkor most, és őszinte leszek, hogy én ennek a területnek nem néztem utána a statisztikáinak, meg a részleteinek, de csak laikusként, mondjuk ha azt feltételezzük, hogy egy civil ember vagyok, aki hallgatom ezt a témakört, és közben meg tudom, hogy voltak ilyen feedbackjeim, hogy nagyon nehezen jutnak gyermekhez az örökbefogadó párok, akkor nem értem, hogy lehet az, hogy közben meg kiderül, hogy baromi sok gyerek itt van, akit nem akarnak örökbefogadni, és milyen jó lenne, ha akkor meg az azonos párok meg elvihetnék, az azonos nemű párok elvihetnék. És akkor így most ezt a gordiuszi csomót próbálom feloldani, hogy viszont a szakemberektől korábban azt is lehetett hallani, hogy hát az idősebb gyerekeket nem annyira szeretnék elvinni, mert mindenki babát szeretne lehetőleg örökbefogadni, meg hát akkor azok a bizonyos bőrszín...
2: Roma gyerekek?
3: Bőrszín kérdések is előjönnek. Aha, szó, de akkor persze. Valójában bennem az az elsődleges kérdés, hogy vajon létezik-e arra egy kutatás már, hogy az azonos nemű párok esetében mik a prioritások a gyermek örökbefogadásával kapcsolatban. Ők vajon mennyire elfogadók, mert most egy kicsit olyan érzésem van, mint hogyha a heterók válogatnának és grimaszolnak, és nekik nem jó akárki, ami ha tényleg így van, akkor az valahol elkeserítő, de akkor ezek szerint amúgy az azonos neműek esetében el lehet azt mondani, hogy akkor ezek szerint ők nyitottabbak lennének rá. Vagy ők pont ugyanolyan beállításúak, mint a heterók, hogy lehetőleg csecsemőt szeretnék, és nem mindegy a bőrszíne, a háttere, stb. És akkor valójában ugyanarra az X mennyiségű gyerekre fognak pályázni, ugyanaz fog, csúnya szó ez a pályázni, tudom, elnézést, de nem tudom máshogy kifejezni. És akkor valójában ugyanarra a mennyiségű gyerekre utaznak rá, és ugyanúgy azok a szerencsétlen gyerekek, akik meg a rendszerben ott vannak évek óta, azok ugyanúgy ott maradnak, mert akkor egyébként most mi értelme ennek?
4: Szóval, hogy elfogadóbb egy meleg pár.
3: Igen.
4: Hát ez egy jó, de tényleg ez egy
3: hát
4: ez egy
3: érdekes. Hogy ott állnak a gyerekek sorba, akit nem viszel senki. Hát akkor kérdezem
4: ezt,
3: én.
4: Ezt már én is hallottam, ezt a hivatkozást, de ez legalább olyan szánalmas, mint a szélső jobb. Csak ez a másik irányból, nem? Mert ebben meg az van benne, hogy...
3: Kérdezem én.
4: Ezt már én is hallottam, ezt a hivatkozást, de ez legalább olyan szánalmas, mint

0: hatása ellen ágálnak, azok általában, mondom csak általában, kirekesztőbbek azokkal a bőrszínű gyermekekkel, származású gyermekekkel, akiket lehet, hogy ezek a párok egyébként örökbe fogadnának és jobb sorsot szánnának nekik. Na ez a 22-es csapdája.
1: Ugye?
0: Ezt hogy közelítjük meg. Csak nagyon picit váltok témát, mert hogy én ezt az egész problémakört azzal kívánom feloldani, hogy én már azt is vitatom, hogy a heteró pároknál jó kezekben vannak-e a gyerekek. És tök jó, hogy a pszichológia úgy fejlődik, meg egyáltalán a társadalomtudományok, hogy most már a modern pszichológiában van a gyermekkori érzelmi elhanyagoltságnak egy, hát most nem mondhatom szakirodalma, Childhood Emotional Neglect, ezt azért tudományoskodok itt, meg mondom ki angolul, CEN, mert hogy tényleg tök érdekes írásokat lehet ezzel kapcsolatban olvasni, többnyire még angol nyelven, de hogy nagyon szuper irányba haladunk, hogy nem a fizikai bántalmazás, nem az, hogy zöld kék foltokat hagyunk a gyereken, hanem a semmi bántalmazás az, ami most már egyre inkább egy tárgyalt valami. Annak a hiánya, aminek meg kellett volna történnie. És különösen most, hogy már csúszunk bele ebbe a social media világba, én magamat is tudom példaként hozni, hogy a gyerekem beszél hozzá, én megnyomkodom a telefont, és hosszú másodpercek telnek el, mire odafigyelek rá.
1: Itt is néha ezt érezzük, nem? Hogy nyomkodja a gépet, nem tudjuk,
0: nyomkodom
1: hogy
0: figyelelánk. Nyomkodom a gépet, mert igen, igen.
1: Úgy érzem, mint hogyha ketten maradtunk volna a beszélgetés, és aztán megjelenik a tudatával, és kiderül, hogy valamennyire csak figyel.
0: Valamennyire. Abszolút figyelek rá.
2: Igen, úgyhogy rám zúdul minden. Pedig azóta megbeszél, hogy ketten visszük.
0: Majd egyszer ideültök műsorvezetői székbe, aztán meglátjátok.
1: Szoktam ott ülni, tudod, van műsorom.
0: Hogy mennyi mindenre kell figyelek rá, csak most nehéz, mert sok mindenben egyetértünk, meg ezekkel nem nagyon tudok vitatkozni, mert liberálisabb beállítottságúak vagyunk különösen mondjuk gyereknevelés terén. Tehát a láthatatlanságnak az élménye. Akkor nem. Mindegy, majd akkor ez kijön. Tehát a érzelmileg elérhetetlen gyerek azt tanulja meg, hogy a szükségleteim nem fontosak, és én nem vagyok fontos, és nem létezem a másik számára. Ezt aztán ezer különböző lelki problémával viszi tovább az életben. És akkor erre jön rá a magyar társadalomnak a realitása és a gyermek megbélyegzése. Hoztam erre számokat, utána kutattam, hogy a hagyományos házasságok közel 50%-a válással végződik, de a válást megelőzés ez a kulcs. A válást megelőző gyakran 5-10 évig tartó folyamatban, ilyen toxikus, ellenséges hangulatban nőnek fel gyermekek százezrei. Ez egy mérhetetlen valami. Az, hogy bocsánat, fütyie van, vagy milyen nemi szerve van a szülőnek, azt értjük, ez a mocskos politika ezt leegyszerűsíti, ezt az egész problémakört erre, de hogy gyermekek százezrei miben nőnek fel, ami mérhetetlen jelenleg, és milyen toxikus környezetben kell nekik valahogy túlélniük, az a büdös kutyát nem érdekel.
2: Hát ez túlzás. Szerintem, hogy nem érdekli.
0: Mondom, egyre inkább, mert ugye behoztam, hogy most már kapizsgálja a társadalom, és ez a termelékenységre hat, abban a pillanatban kezd el érdekelni a politikát is, de azon túl meg nem, mert nem lehet belőle ilyen szalagcímeket legyártani, és akkor ezt ilyen vitába
2: ellenben magadra húzhatod a tradicionálisabb gondolkodó választókat kapásból, mert hogy van ez a családot egyben kell tartani, igen. És lehet, hogy nem szeretitek egymást, de a gyerekek érdekében öljétek egymást még 30
0: év. Érdekében maradj együtt, mert a válás bűn, igen, és ha igen, már igen. Egyszer kimondtad az igent, akkor tartsd meg egy igen. Tök mindegy, hogy már gyűlölöd a melletted lévőt, és már külön mennél, ott van a gyerek. Tehát, hogy ez a fajta érvelés, ez még nagyon erősen ott van a társadalomban, és én minden erőmmel, eszközömmel harcolni fogok ez ellen. Magam is károsultja vagyok ennek, úgyhogy pontosan tudom, hogy miről beszélek. De ugye az egész kifutása az, hogy lehet, hogy ennek kellene fontossá válnia, nem az, hogy most egy neműek a szülők, vagy nem. Nem? Tehát, hogy ott van két ember, akik szeretik egymást, és azért zárjuk ki őket az örökbefogadásból, mert hogy ők azonos neműek, hát elmentek ti a sunyiba.
1: Elvált szülők gyermekeként, és úgy, hogy összesen 6 gyereket sikerült az évek során összehozni a szüleimnek. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy elcseszték. De nem úgy, hogy ezt nem lehetett volna jól is csinálni. És ha én azt feltételezem, és most biztos megköveznek a szüleim, hogyha visszanéznek, akkor azt mondják, hogy elcsesztük, és ez így nem volt jó. Nem kellett volna elválni, hanem meg lehetett volna csinálni. Nem minden esetben igaz ez, de én ezt gondolom. És azért ne legyünk álszentek. Ülhetnénk itt abban, ebben a székben úgy, hogy előadjuk, hogy bezzeg a mi életünk tökéletes.

0: Te? És nyilván nem fogok bulvár terméket gyártani, de igen, 15 éve házasként azt tudom mondani, hogy vannak pontok, amikor az ember elgondolkodik, hogy toxikus hangulatba kell, hogy átcsapjon a történet, váljon, ne váljon, mit csináljon. Én viszont azt gondolom, hogy szerencsémre tudatosan tudtam jelen lenni ezen a térfélen, és tudtuk úgy a nehéz korszakainkat megélni, hogy az nem lett toxikus környezet a gyerek számára. Szóval azért lehet ehhez másképp is hozzáállni, és még utána abból lehet valami csoda, hogy az ember emberként tud maradni egy kapcsolatban is. Mert lehet, hogy mondjuk valaki kiszeret a másikból, de akkor basszus kulcs, tisztelje már. És akkor mondja ki, hogy vége, mert javíthatatlan, vagy pedig akkor mondja azt, hogy akkor figyelj, tegyünk ezért, de akkor emberként. A tudatosság hiányát tapasztalom a napjaink házasságából.
1: Megtaláltam a kutatást, mindjárt azt is, de akkor még itt maradva, mert szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma. És ez a együtt maradni, nem együtt maradni, hogy ez is olyan sok és mély rétegűvé vált, ugye azt mondod, hogy például kiszeret valaki a másikból, vagy elmúlik, vagy nem tudom bármi. De hogy az miért történik meg? Egyáltalán miért szerettek
0: egymásba? Mert túl sok hollywoodi filmet nézett, és eleve nem, azt nem, hiszi esetleg,
1: hogy... Nem. Kötődési minták vannak, és van egy rakás rossz kötődési minta, és ezeknek meglehetősen széles kombináció. Yes. Amikor az elkerülő találkozik a félelmi kötődésűvel, meg amit tudom én, meg, és ezekből nagyon sok variáció kijön, és egyik se jó, egyik se egészséges. És ezek az emberek nem is fognak tudni normális kapcsolatban élni, kivéve, hogyha felismerik azt, hogy mi az ő kötődési mintaik, mi a másiké, és mind a ketten együtt akarnak tenni érte. Ehhez baromi nagy tudatosság kell. Tehát, hogy adáig eljutni az és akkor még plusz bejönnek a mindenféle személyiségzavaros kapcsolatok, a narcisztikus, a borderline, a pszichopata, bár mondjuk annak nem lesz kapcsolata, csak áldozatai. És ennek aztán végképp van egy rakás halmaza, ami hogyha mindegyiket mindenkel még megpróbálod kombinálni, mert bárki találkozhat bárkivel, vagy bármilyen típusú emberrel, és akkor erre rakódik rá egy ilyen nagyon, vagy van körülött egy ilyen nagyon merev keret, ami még tényleg még mindig nagyon sok helyen azt mondja, hogy együtt kell maradnotok a gyerekek miatt. Miközben egyébként, ha megvizsgálnád a házaspárt alkotókat, akkor azt mondnád, hogy most azonnal meneküljetek egymástól, mert ez mind a ketten is, mind a ketten foglalkozatok, vagy menekülj tőle, mert toxikus a párod, és egyéb kombináció. De hogy ebbe az irányba megy, csak ez még nagyon messze van. Mert előbb az egyén kezd foglalkozni magával tudatosan, és utána szerintem ez a társadalomban is majd átszivárog. Ez még odébb van. Eszter, a kérdésedre a válasz. Igen, a kutatások szerint az azonos nemű párok statisztikailag lényegesen elfogadóbbak.
0: Köszönöm szépen.
1: Amerika Egyesült Államokban volt.
0: Akkor a maradékot.
1: Volt. Na ez volt a
2: probléma. Tehát homoszexuális csecsemőt sokkal nagyobb arányban fogadnak örökbe.
0: Elnézést egyébként.
1: Homoszexuális magzatot.
0: Abszolút nem ezen mosolyogod, de nagyon érdekes. Én erre számítottam amúgy, hogyha van kutatás, ezt hozza ki.
1: És képzeld, ilyen is van benne, bocs, csak ezt szerintem most, hogy felvetett, ez nagyon érdekes, hogy például kevésbé van fókuszban a biológiai hasonlóság. Tehát, hogy amíg apuka, anyuka szeretné látni az ő kislánya, kisfia, az ráhasonlít, értelemszerűen egy azonos nemű párnál.
0: Nekik teljesen mindegy. Jó. Na, ez érdekes, köszönöm szépen.
2: Gyors kiegészítés, tehát senki nem mondja meg általánosan, én sem fogok így tenni, hogy külön kell menni egy párnak, ha mondjuk összevesztek már, vagy mondjuk tört három tenyér, minden helyzet teljesen más. Mindenkinek külön kell megvizsgálnia, megvitatnia azt, hogy valami mentető vagy nem. Ezt ráhúzni és itt bölcselkedni, az gusztustalan. Ugyanolyan, mintha pont az ellenkezőit tenném, hogy azt mondom, hogy a gyerekek érdekében. De mégis bejön az, hogy a gyerekek érdekében ne hivatkozzunk arra, hogy akkor inkább maradjunk együtt, mert hogy hagyományos családmodell, és tudom, hogy ezzel egy politikai közösségnek a haragját kiváltom, tök örülök neki, mert a gyereknek nyugalom kell, és minták kellenek. És nem az a fő minta, hogy mellettem van egy apa és egy anya. Nem. Hanem közöttük milyen energiák mozognak. Az mindent felülír. Ha ők utálják egymást, még ha ki sem mondják, csak elmennek egymás mellett, elhidegülnek, úgy szólnak egymáshoz, az ugyanúgy beépít olyan mintákat, amit te aztán tovább fogsz vinni. Én a saját történetem ügyében azért vagyok megengedő, mert olyan generációról beszélünk, akik így nőttek föl, és ahol ez megkövesedett, akikre ezer toxikus hatás szabadult rá. És az, hogy ez alól nem tudták magukat kivonni, az nem biztos, hogy az ő hibájuk. Az, hogy vallási, politikai, azok a történelmi traumák, amit ők kaptak a szüleiktől, de az is már valaminek a továbbélése. Tehát itt ha valaki változtatni akar a legkisebb mértékben is a saját szüleinek a dogmáin és az ő energiáin és kapcsolatrendszerén, és hogy mást akar megvalósítani, az irtózatos munka. Iszonyat, folyamatosan szembeszélünk. Hát velem rendszer... Csak ha megfigyelem a gondolataimat, az, hogy egy adott helyzetben csinál valamit a gyerekem, és milyen gondolat jelenik meg, és milyen érzelmek, és rögtön észreveszem a mintákat. Rögtön jönnek a minták. Azt mondja, most elmegyek-e a mintákkal, mert ez is néha előfordul, vagy pedig észreveszem a mintát, és abban az pillanatban szétpukkad az a minta, és a saját válaszomat adom arra az adott helyzetre. Az sok. Az nagy figyelem, és nehéz meló.
1: Jó hír viszont, hogy... ebben a transgenerációs séma modellben mindig születik aztán valaki, aki a családon belül véget vet és megtöri a láncolatot. Általában nagyon magányos szokott lenni már, mint a családon belül, mert hogy ő az, aki furcsán viselkedik, meg nem értik, meg más, meg tényleg már így azt szokták mondani a szakemberek, hogy már az elejétől egy kicsit így a családnak ő a fekete báránya, és hogy, de hogy mindig jön valaki, aki megtöri a láncot, és akkor onnantól indulhat el egy teljesen más története a családnak, mert egyébként tényleg ez az örökölt sors megy, és még hogy mennyire szélsőséges ez a két tábor, hogyha főleg a két szélét nézzük, hogy a konzervatívok, és nekem is, mikor szóba került Magyar Péternek ez a, vagy mondta a parlamentben, akkor utána ti írtak, hogy ilyen fideszes ismerősek, és azt mondták, hogy bármi jobb, mint egy meleg párnál a gyerek, mert ott olyan torz mintákat fog kapni, és aztán őt is el fogják melegíteni, és hát de bármi jobb. És akkor az egyikük például egy toxikus családban nőtt fel, és mert mindent tud erről, meg ezeket visszakérdeztem, hogy ne haragudj, neked mit adott a hetero család, a hetero szüleid? Most nem erről van szó, hanem hogy bármi jobb. Ugyanakkor meg a másik oldalon meg
2: de szintén ez a válasz, hogy ezekkel nem akar tudod foglalkozni.
1: Tudom, nem egy is akartam cseszegetni, mert hát most...
2: Persze. Pont ezért esetben.
1: És a másik oldalon is ez a bármi jobb, mint egy elcseszett családban felnőni, de ott is benne van ez a bármi jobb, ami meg megint csak eléggé kirekesztő, mert nem tudjuk, hogy mennyire elcseszett egy család, meg hogy. Persze, és azért mondom, hogy Magyar Péter ilyen szempontból politikailag ügyes volt, mert annyira szélsőséges példákat hozott, hogy ott azzal nagyon könnyű együtt menni, nem? Hogy hát persze, amiket, de nem ilyen fekete és fehér, nem ilyen egyszerű, hát politikus.
0: És egyébként ne felejtsük el, hogy a heteropárok között is lehet toxikus.
1: Hajaj.
0: Tehát ne úgy csináljunk, mint hogyha csak a heterok tudnának toxikus párkapcsolatban. Mert hogy a
2: homoszexuálisok. Akartad mondani?
1: Igen, hogy homoszexuális között is lehetnek toxikusok.
2: Mert a heterót az alapvetésnek
0: veszük. De a hetero, és bocsánat, igen, tehát a heteróknál ugyanúgy van toxikus kapcsolat, persze, mint ahogy a homoszexuálisoknál. De pont ez
1: nincs különbség.
2: Én pont ezt súlykolom.
1: A gyerekkori igen. mintája hogy fogja meghatározni, és nem az szexuális.
2: Hogy én nem egy lobbistája vagyok a homoszexuális együttélésnek, dehogy is. Majdnem azt mondtam, hogy sőt, nem, szó sincs arra. Nem.
1: Egy pillanatra nem, majdnem felfestett az igazság.
2: Olyan jól hangzott volna, hogy ezt kimondom, miközben nem így van.
1: Jól esett volna. De,
2: hanem
1: látens Novák előtt, látens miétes.
2: Hogy amiről beszéltem, hogy ez az érzelmi elhanyagolás, ez ugyanolyan mértékű hajlamosító tényező felnőttkori depresszióra, függőségekre, öngyilkossági kísérletekre, mint a fizikai bántalmazás. Vegyük már ezeket komolyan, a jó Isten áldjon meg mindenkit, mert mindenki talál a környezetében, ha más nem, a saját életében olyan példákat, hogy ez micsoda pusztító, károsító hatású, amikor ott éppen benne van, és így el, azt vitte magával. Tehát főleg a gyerek vagy. Nem tudod magad kivonni ez alól. Azzal később felnőttként foglalkozni kell, és lehet, hogy bármilyen hülye nünükéd van az életemben, az erre vezethető vissza. Én ezzel a nemi dologgal nem kívánom foglalkozni, mert először ezzel foglalkozunk, aztán utána lefolytat. Ha már ez megkapta a kellő súlyát, akkor utána tudunk foglalkozni azzal, hogy hetero vagy homó. Na!
0: Ez volt már a provokatőr.
2: Köszönöm. Zárlev, te is műsorvezető vagy, és akkor én már úgy kicsekkolok ebből az adásból. Ezt erre kérhetünk egy kamerát, vagy hogy akkor egy kettes kép? Nagyon jó. Akkor te búcsúzz el, szívesen.
0: Hát ez volt már a provokatőr. Megfelelően provokáltunk mindenkit, de szerintem leginkább magunkat, úgyhogy jövő héten várja ismét a két fiú vendégével a hallgatóságot.
1: Kéz a kézben.
2: Köszönjük.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása, Kovács Klára vagyok. 2025. június 27-ig utazunk most vissza az időben. Ez a nap volt 2025-ben a mikro, kis és középvállalkozások világnapja. Az ENSZ által 2017-ben alapított világnap a vállalkozások gazdaságban betöltött kulcs szerepére, a munkahelyteremtésre és a fenntartható fejlődésre hívja fel a figyelmet. Ezen a napon, 2025. június 27-én a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon Spíró Györggyel beszélgetett az új regényéről.
3: Nem akárki a vonalban, Spíró Györggyel indítjuk a mai adást, a Kossuth és József Attila díjas íróval. Egy új könyv kapcsán keressük, és köszöntöm itt az adásban. Jó napot kívánok, szervusz!
4: Jó napot kívánok, szervusz!
3: Ez új könyv visszanyúlik egy olyan évszázadnyit, sőt többet is valójában, mert a 19. századot öleli át igazából, és én elsőként azt kérdezném, hogy tényleg tudunk annyi mindent Táncsics feleségéről, amennyi egy könyvet kiadna bárki számára is?
4: Hát lehet, hogy egy történész nem tud annyit, de egy írónak muszáj. De elég sokat tudunk, hogyha az ember elkezd kutakodni.
3: Mert hogy a könyvet Táncsics Mihály feleségéről szól, és hát őróla a történelemkönyvek elég keveset beszélnek, azt hiszem talán semmit.
4: Nem egészen, hát a törvény könyvek Táncsicsról se beszélnek sokat.
3: Dehogy nem kiszabadították.
4: Hát ez az.
3: Pont. Igen.
4: Ennél többet nem nagyon tudnak az emberek róla. De a feleségéről voltak történészek, akik azért kutakodtak, és Buza Péter például, aki a Táncsics családról nagyon sok mindent kiderített, és hát nélküle úgy nem is jutott volna eszembe az ő tanulmányai nélkül, hogy erről a családról írjak, mert ez tulajdonképpen egy családregény. Tehát nem feleségről szól, hanem az egész családról, mint egész végig együtt voltak a megismerkedésüktől kezdve, és hát tulajdonképpen ez egy páros történet, mint ahogy minden család történet olyasmi, plusz a gyerekek, meg az unoka. Úgyhogy ez egy 19. századi családregény, talán egy furcsaság van benne, hogy ez egy politikus családjának a regénye. Ez nem nagyon szokott lenni, az úgynevezett életrajzi regényekben szokott ilyen lenni, amikor nagyjainknak a történetét megírják, hát általában a fiatalok számára, de igazi családregény, pláne ilyen hosszú, azért nem szokott a magyar politikusokról születni.
3: Mitől tartottad izgalmasnak Táncsics és családja életét? Mi volt az, amiről azt gondoltad, az jutott eszedbe, hogy ó, hát ezt meg lehetne írni?
4: Elképesztően szélsőséges életet éltek. Hát hol nagyon fönt, hol rettenetesen lent, mondjuk a föld alatt évekig. És többször is megtörtént ez a hullámvölgy, hullámhegy az életükben, és miután elég sokáig éltek, közben Magyarország is egy fejletlen feudális gyarmatból azért egy éppen fejlődő monarchia tagországgá vált. Úgyhogy itt lezajlott a 19. században néhány alapvetően nagy változás, amit ők végigértek, hol lent, hol fönt. És ez olyan hihetetlen előnyöket biztosít a regényíró számára, hogy ezt nem lehetett kihagyni.
3: Ha jól tudom, akkor itt azért az többször előfordult Táncsics életében, hogy vagy keresték, hogy börtönözzék, vagy be is börtönözték.
4: Igen.
3: És hát, ha a család életéről írsz, akkor nekem most itt hirtelen az jutott eszembe, hogy amikor például a családfő, aki ugye hírlapíró volt, Kossuth lapjánál dolgozott, és ott követte el azt a vétséget, amiért börtönbe kellett volna mennie.
4: Szóval... Nem dolgozott Kossuth lapjánál.
3: Nem?
4: Nem.
3: Akkor én ezt rosszul tudom.
4: Igen.
3: Ez úgy tudtam, hogy a Pesti Hírlapnál dolgozott.
4: Nem dolgozott a Pesti Hírlapnál.
3: Na ezért érdemes kutató íróval
4: beszélni. Sokan dolgoztak a Pesti Hírlapnál, meg mindenféle egyéb lapoknál. Ő azért úgy nagyjából szemben állt Kossuthtal.
3: Na, szóval én igazából azt akartam kérdezni, ettől teljesen függetlenül, de köszönöm, hogy rendbe raktad ezt a félretudásomat, hogy akkor a család hogy élt? Miből tartotta el a feleség önmagát? A családban volt-e valaki, aki ilyenkor a férj helyére tudott állni? Ez egy nagyon más világ volt ott a 19. század közepén.
4: Hát Táncsics, mint tankönyvszerző kezdte a pályafutását, az irodalmi pályafutását, és volt neki a 40-es években, 1840-es években néhány sikeres tankönyve, meg nyelvkönyve, de hát aztán előbb-utóbb a cenzúra rájött, hogy miket ír, és attól kezdve hát nélkülöztek. És 1845-ben, amikor kiszabadították, ugye elég sokat töltött börtönbe, anélkül, hogy vádat emeltek volna ellene, már akkor is szokás volt az ilyesmi, akkor parlamenti képviselő lett, és hát a parlamenti képviselők azok nagyon magas jövedelmet kaptak, és hát akkor egy kicsit megszedték magukat annyira, amennyire. Aztán világos után, amikor menekülniük kellett, akkor mindazt a cuccot, amit a feleség boldogan a képviselői fizetésből beszerzett, azokat el kellett adogatni, és ennek árán tudtak visszajönni Pestre, és kezdtek el bujkálni. Na akkor a feleség varázsból tartotta el magát, meg a házuk alatt 8 évig kushadó Táncsicsot. Fehér nemű varrást tanult, és nagyon jól csinálta, úgyhogy diákok is, lányok is, varrólányok is jártak hozzá tanulni. Akkor kiszabadult ugye a Táncsics előbb-utóbb. Na, akkor olyasmiket tett, amiket nem kellett volna, akkor megint bebörtönözték, és végül is a kiegyezéskor éppen szabadlábon volt, és megint parlamenti képviselő lett belőle, tehát megint lett jövedelme.
3: Hát erre mondtad, hogy hol fent, hol lent.
4: Igen, na most akkor ő kapitalista akart lenni, amúgy ugye ő a radikális baloldalnak volt a képviselője, mint végig, de úgy gondolta, hogy házat épít. De hát bejött a világválság, és utána bejött a bankcsőd, úgyhogy totálisan elszegényedtek, és akkor megint mindenféle bajok lettek, úgyhogy megint a felesége tartotta el. Úgyhogy ez így váltakozott, de a leggyakrabban barátok és ismerősök és rajongók segítették őket. Mindig lapot alapított, amikor lehetett, előfizetőket gyűjtött, hát ezt ma is ismerjük, hogy gyűjtik az előfizetőket, és hát ami bejött, abból szűkösen próbáltak megélni, és aztán hol tudtak lapot kiadni, hol nem. Nem nagyon jövedelmező vállalkozás volt a lapkiadás, főleg azért, mert ő a szélső bal nézeteihez mindvégig tartotta magát.
3: Miközben építette volna a házát, vagy hát ki tudja. Igen, csak ez egy fura dolog.
4: Jól számolt. Tehát, hogyha maradt volna a prosperitás, ami akkor kezdődött ugye a kiegyezés után Magyarországon, és nem ült be a bankcsőd, ez a Bécsi Banknak a csődje, ami hát aztán tönkretett rengeteg embert Magyarországon is, akkor bejött volna a számításra, csak éppen elértéktelenedtek az ingatlanok. Ugyanolyan bankcsődök és ugyanolyan világválságok voltak már akkor, mint amelyeket mondjuk 2008-ban meg azóta is néhányszor tapasztalunk.
3: Fura címet választottál a könyvednek. Egy olyan címet, amit elsőre talán az ember nem is tud megjegyezni, és ha bemegy a könyvesboltba, akkor azt az új Spirót keresem. Valami ilyen lesz ez?
4: Igen, hát meg lehet tanulni ezt a szót, nem olyan bonyolult.
3: Mit jelent?
4: Azt jelenti, hogy melléküreg.
3: Melléküreg?
4: Melléküreg, igen. Azt jelenti, és ahol melléküreget ásnak egy nagy üreg mellett, például temetéskor, vagy kútásáskor, akkor melléküreget létesítenek, annak a neve a padmaj, ahová a kitermelt földnek egy részét be lehet rakni.
3: Padmaj, ezt jegyezzék meg, ez a címe a könyvnek. A hiányzó részeket nyilván a fantáziád pótolja egy ilyen élettörténetben. Amikor az ember nem is tudja igazán, hogy az hogyan volt, akkor te összekötöd ezeket a szálakat. Sok mindent kellett pótolnod, sok mindenhez kellett hozzányúlnod a fantáziádból?
4: A fantáziámat főleg arra kellett használnom, hogy megértsem azokat az őrületeket, amiket elkövettek. Ők meg a többiek. De maguk az elkövetett dolgok, azokat, ha nem voltak meg véletlenül, akkor kikutattam. Tehát itt a rekonstrukció követelte meg a fantáziát, és nem a mesélésnek a, hogy úgy mondjam, romantikus kényszer.
3: Mekkora szerepet játszik az az egyetlen elem Táncsics életében, amiről mindenki tud, tehát megy a tömeg, és kiszabadítja Táncsicsot a császári börtönből. És hát ott van a várban, meg lehet nézni azt a cellát, mert hogy visszakerült a magyar államhoz, amely Táncsics börtöne volt. Szóval, hogy ez mekkora szerepet játszik nálad, és mekkorát játszott az ő életében?
4: Hát az ő nevét előtte nem igen lehetett ismerni, pedig hát 1848-ban már nem volt fiatal, 49 éves volt. De hát betiltott író volt. Úgyhogy az ő kéziratai, amelyek német területen jelentek meg nagy részt a 40-es évek vége felé, vagy közepén pontosabban, azokat nem ismerték. Mert azokat a cenzúra elkobozta, és hát nagyon kevés példány jött be Magyarországra. Ezt ismerjük, ugye, hát a 70-es, 80-as években mi is így hoztuk be az emigrációba kiadott magyar műveket. Hogy hát azért átnézték a táskánkat, vagy a hátizsákunkat. Tehát nem ismerték az ő nevét igazán. Valaki bedobta, hát Vahot Imre bedobta, és akkor nem ellenezték, hogy a státusrabokat, vagyis a politikai foglyokat szabadítsák ki. Ez bekerült a 12 pontba, és a Petőfi javasolta, hogy ne 13. pont legyen, hanem vonjanak össze két pontot, ami hadseregre vonatkozott, és maradt a 12. De a tömeg nem tudta, hogy hívják azt a státuszfoglyot, akit kiszabadítanak. Volt rajta kívül még egy román, aki az új épületben raboskodott, nem a várban, és aki szintén képviselő lett még 1848-ban. Tehát tulajdonképpen akkor ismerték meg a nevét, de ő nagyon hamar indított egy radikális újságot, azóta címe, hogy Munkások újságja, és ezt szerkesztette egész addig, amíg a Kossuth be nem tiltotta. Ez 1848 végén történt meg. És akkor azért megismerték a nevét, rendkívül közérthetően fogalmazott. Ez óriási előny abban az időben, amikor hát kacifántos politikai elemzések voltak még. Volt néhány fiatal, Petőfi meg az ő haverjai, akik tudtak egyszerűen fogalmazni. De a Táncsics is egyszerűen fogalmazott, és népszerű lett a lapja, noha az állami posta nem terjesztette meg vele szemben, létrehoztak egy ellen néplapot. Ugye mindenfélét elkövettek, hogy ne jusson el a tömegekhez, hiszen ez polgári forradalom volt. Azt is mondhatnám, hogy kispolgári forradalom, amelyikbe ez a radikális baloldali nézetrendszer nem igen illett bele.
3: Milyen érdekes, hogy erre nem is szoktunk igazán gondolni, amikor 1848-49-ről beszélünk, forradalom és kész, és akkor ezzel így elintéztük, felkelt a nép. Hogy hát ott is eszmék küzdöttek egymással valójában a mélyben.
4: Hát meg főleg érdekek. Annyira, hogy a jobbágy felszabadítás, amit hát 1848 március 15-e mondott ki végül is, nem volt teljes, és Táncsics a teljes jobbágy felszabadításért küzdött, vagyis hogy minden szempontból szüntessék meg a nemesség előjogait, és a kárpótlás kérdése, az központi kérdés volt a reform országgyűlésekben is, és utána is, és csak a kiegyezéskor ért véget a nemesség kárpótlása, ami ellen Táncsics hadakozott. Ő azt mondta, hogy kárpótlás nélkül, tehát a nemeseknek fizetett kielégítés nélkül szabaduljanak fel a jobbágyok, és legyenek szert tulajdon.
3: Végül is azért ez nem egy történelemkönyv, amit te írtál, csak a történelmet megismerjük belőle, ez egy igazi regény, ugye? Amiben a feleség sokkal nagyobb szerepet játszik, mint amennyit gondoltunk Táncsics feleségéről, mert hát róla, ő adja a keretet, ha én jól értem azt, ahogy meséltél eddig erről.
4: Hát vele indul a regény, az ő megszületésével indul, és az ő halálával ér véget. Ő 15 évvel volt fiatalabb Táncsicsnál, és hosszabb ideig élt nára, tehát 1814-ben kezdődik a regény, és 1907-ben ér véget. De azért közben, hát azért elég döntő, amit Táncsics csinál, mert ez mind őt is érinti, többnyire sújtja. És hát elég tragikus a történet, mert tulajdonképpen minden gyerekük belehalt. És hát rengeteg gyereket eltemettek, és maradt egy unoka. Tehát ez nem olyan egyszerű, és nem olyan vidám történet. De most a történelemkönyvek ilyesmivel, hogy gyerek halál, meg unoka, meg hogy mit örököl, mit nem, ilyennel nem szoktak foglalkozni, mert a nagy ívek érdeklik a történettudományt. Kivéve amelyik ilyen apróságokkal foglalkozik, hála a francia történészeknek, és Magyarországon is vannak kiváló képviselői, de hát itt emberekről van szó, és emberek közötti viszonyokról, indulatokról, és mindenféle őrületről.
3: De hát nekünk ez egy író kell, és hát akkor itt az alaphír, hogy hölgyeim és uraim, megjelent egy új Spiró kötet, úgyhogy éljenek a lehetőséggel, vegyék és olvassák a Padmait. És köszönöm szépen, hogy meséltél nekünk róla, mert a Spiró Györgyöt hallgattuk az elmúlt negyed órában. Köszönöm.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Nyári ellenőrzésekre készül a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Extrém meleg várható itthon a következő napokban. Hétvégén akár 40 fokos kánikula is lehet. Emiatt szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Az országos tisztifőorvos a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, ez komoly egészségügyi kockázatot jelent. Oroszi Beatrix kiemelte, a hőség miatt a legnagyobb veszélyben az idősek, a csecsemők, a krónikus betegek és a hajléktalanok vannak, valamint akik a szabadban végeznek fizikai munkát vagy sportolnak. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. Már csaknem 13 ezren küldtek észrevételt, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban. A válaszadók többségét az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása foglalkoztatja, közölte a miniszterelnök. A reakciókat szombatig várják, amelyeket összesítenek és közzé is tesznek. A kormány ezután dönt arról, hogy milyen formában nyújtja be a javaslatot, várhatóan a jövő héten. Magyar Péter beszámolt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásával kapcsolatban indított társadalmi egyeztetésről is. A beérkezett több ezer észrevétel alapján elsöprő többség tartja fontosnak a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Országszerte üdülőhelyeket, strandokat és szabadtéri rendezvényeket is ellenőriz a jövő hét közepétől a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A revizorok kiemelten vizsgálódnak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál egészen augusztus végéig. Fokozottan figyelik a kerékpár és csónak kölcsönző, az esküvő szervező, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeket is. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Folytatjuk a Multidéző adását. 2025. június 27-én járunk. Ezen a napon ünnepelték a magyarországi lengyelek napját. Ez a nap a hazánkban élő lengyel kisebbség egyik legkiemelkedőbb kulturális és társadalmi eseménye. És ezen a napon a Spirit FM Kultúra című műsorában Rónai Egon Eldézsi Zoltánnal beszélgetett a Libri irodalmi díjakról.
3: Libri díjat kapott Eldézsi Zoltán a Korda című könyve. Eldézsi Zoltán az én kollégám és barátom, Korda György pedig nagyon sok a kedvence, úgyhogy akkor beszéljünk is erről a könyvről Eldézsi Zoltánnal. Zoli, gratulálok!
4: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm szépen!
3: Nagy dolog, és ugye úgy lettél te díjazott a Libri díjasok sorában, hogy az év legsikeresebb debütáló könyve, hát igazából ennek úgy kéne hangozni, hogy debütáló szerzője.
4: Hát igen, mert vannak emberek, akik időben elkezdenek könyvet írni. Nekem 54 évesen jelent meg az első, úgyhogy nem kapkodtam el, de hát volt itt egy közös kollégánk, Bánó András, aki majdnem 70 éves volt, mikor az első könyve megjelent. Ha így nézem, akkor viszont gyakorlatilag még lehet, hogy el is kapkodtam.
3: Hát és nagyon komoly életművek születnek ám az úgynevezett utolsó harmadban. Szóval egyáltalán nem mondd le arról, hogy az életműnek az első része után jöjjenek még újabbak.
4: Nem mondok le róla, olyannyira nem, hogy most van is már 40 ezer karakterem megírva, ha így tetszik, az nem tudom most hány oldal, a következő könyvből, ami nem egy életrajz lesz, hanem egy teljesen más műfaj.
3: Na egyébként, amikor az ember elkezd karakterebben gondolkozni, az már egy másik tudatállapot. Akkor lehet, hogy szerzővé kezd válni, nem?
4: Nem tudom, de azt tudom, hogy kb. Olyan 400 ezer karakter kell legyen egy regény, amit én most írok, úgyhogy, vagy minimum, úgyhogy most kb. 10%-ánál jár.
3: Azt tudod, hogy most elkotyogtad. Oké, akkor ez egy regény, miről szól?
4: Hát ez egy olyan dolog, amivel soha életemben nem próbálkoztam még, mert hogy ez egy krimi lesz. Mostanában mindenki krimit ír, hát én miért maradjak ki ebből a sorból, és néhány héttel, vagy most már inkább egy-két hónappal ezelőtt Zaját Zoltánnal, a kiváló krimi íróval alkalmam volt Budapestől Kisvárdáig együtt utazni. Bódi László Cipőnek a gimnáziumába mentünk éppen, mind a ketten. És ő annyira lelkesen mesélt a krimi műfajáról, amit én egyébként olvasóként eddig is szerettem, hogy elhatároztam, hogy megpróbálkozom vele. Aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, még én se tudom.
3: De azt már tudod, hogy mi a vége?
4: Hogyne, gyakorlatilag az gyakorlatilag néhány hét után, vagy néhány nap után kiderült, hogy a krimi az tulajdonképpen egy matematikai folyamat, és először megrajzoltam az egésznek az ábráját, és utána kezdem beleírni a szövegeket, a fejezeteket. Tehát nyilván én tudom, hogy ki a gyilkos, ki az áldozat, és kik a gyanúsak, akik közül vagy kikerül a gyilkos, vagy valaki olyan lesz, akire senki nem gondol.
3: Hát ez tényleg egy elég nagy váltás a Korda házaspár életéhez képest. Mesélj egy kicsikét a könyvről magáról, vagy mondani szokták, adjunk neki promóciót. Szóval itt van egy könyv, amit visznek, mint a cukrot. Itt van egy énekes 85, Korda György, 85 éves.
4: Most már több is annál, így van.
3: Igen.
4: Tavaly volt.
3: Aki ugyanúgy járja a világot, mint mondjuk 60-65 évvel ezelőtt, és hát talán nagyobb sztár, mint életének sok-sok szakaszában, ahol egy kicsikét nehezebben ment a szekér. Mitől ekkora sztár ő? Megfejtetted a titkát? Van titka?
4: Igazából több titka is van. Az első titka az mindenféleképpen szakmai titok, mert hogy azt mondta róla, és most segíts nekem, együtt voltunk nála a rádiós műsorvezető, az első igazi...
3: Komjáti György.
4: Volt. Köszönöm szépen, Komjáti Gyuri bácsi. Amikor egyszer voltam nála egy interjún, és megkérdeztem tőle, hogy szerinte ki a legjobb magyar könnyű zenei énekes, akkor gondolkodás nélkül azt válaszol, hogy Korda György. Tehát, hogy egyrészt nagyon tud énekelni, az mondjuk nem olyan nagy hátrány egy énekesnél. Másrészt meg elképesztő személyisége van, harmadrészt egy elképesztően jó párost alkotnak Klárikával, és negyedrészt meg nyilván, amit ő sem tud megmagyarázni, egyszer csak 36 év pangás után berobbant a reptér, és hát az elképesztő sztárrá avatta őket, bár előtte is voltak azért már, ne legyünk igazságtalanok, mondjuk a Szigeten nagy színpadosok a Mamma Mariával.
3: Persze, ők megvoltak, tehát hogy az egyáltalán nem úgy van, hogy eltűntek volna, hanem úgy van, hogy hirtelen top sztárok lettek megint.
4: Így van. Hirtelen még inkább előttek.
3: Igen. Mennyire engedtek be az életükbe? Mennyit beszélgettél ahhoz, hogy legyen egy könyv?
4: Ugye én korábbról ismertem már őket, mert a Heti Napló jóvoltából én már talán 3 vagy 4 anyagot készítettem róluk a Heti Naplóba. És így mi jóban voltunk. És amikor a kiadó vezetője, Kauzál Márton, azt mondta nekik, hogy a könyvüket, ami róluk szól,

0: nagyon nyitottak voltak, és most néhány nappal ezelőtt Korda Gyuri bácsi nyilatkozott valakinek, és azt mondta, hogy ő mindenkinek köszöni ezt a könyvet, hogy ilyen sikeres lett, de külön köszöni nekem, mert én valahogy meg tudtam őket nyitni, és el akartak nekem mondani mindent. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb dicséretet nem is igen kaphattam volna.
1: Igen, ez valóban. És egy ilyen könyvhez azt gondolom, ez is kell, tehát, hogy tudja annyira közel kerülni, hogy a valódit írd le, amennyire egy emberről kívülről egyáltalán a valódi látszik.
0: Abszolút, és ez tényleg az kell, hogy ültünk a Gyurival a szobájukban, a két kutyájuk ott rohangászott a lábunk között, szőlőt eszegettünk, amit Klárika hozott, és Klárika közben kávét főzött nekünk, és csacsogott, és vigyázott arra, hogy Gyuri ne egyen több cukrot a kelleténél. Tehát, hogy tényleg olyan volt egy kicsit, mint egy ilyen vasárnap délutáni kis családi piknikbe csöppentem volna, ami hármunkról szólt.
2: A Magyar Határőrség napját is június 27-én ünnepelték. Ezt a napot a kormány határozata alapján 1992 óta tartják meg a határőrök védőszentjének, Szent László lovagkirálynak az emléknapján, ugyanis a korai magyar határőrizet megszilárdítása és megszervezése első László király nevéhez fűződik. És ezen a napon a kultúrában Róna Jegon Székely Leventével, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatójával beszélgetett egy friss kutatásról, ami a fiatalok kockázati magatartását vizsgálta.
1: A kultúra vendége Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézetének igazgatója, a szociológiai műhely vezetője, egy friss kutatásról beszámolva, amely a fiatalok kockázati magatartásával kapcsolatban jelent meg, és hát szerintem önmagában az értelmezés is szakértőért kiállt, hogy mi az a kockázati magatartás, amit ilyen módon kutattak. Úgyhogy jó napot kívánok, Levente!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Kockázati magatartás alatt sok mindent érthetünk. Klasszikusan ide szoktuk sorolni azokat a viselkedésformákat, magatartásokat, fogyasztásokat, amelyek egészségkárosító hatással bírnak, vagy akár a környezetükre lehet káros hatással. Mi ebben a kutatásban alapvetően a klasszikus értelemben használtuk ezt, és a dohányzásra, alkoholfogyasztásra, kábítószer kapcsolatos közös kábítószer jelenlétével foglalkoztunk, mert ugye a fogyasztást azt nagyon nehezen lehet vizsgálni, kérdezni, hiszen alapvetően ugye egy olyan tevékenységről van szó, amelyik a törvénybe ütközik, úgyhogy ennek a felmérése is problémás lehet, hogyha mondjuk megkérdezünk valakit, hogy fogyasztott-e illegális kábítószert, és ráadásul a nagymintás ifjúságkutatás, amelyik a fiataloknak az életmódjával, élethelyzetével foglalkozik nagyon részletesen, nem egy olyan kutatás, amelyik a kábítószer prevalenciával, fogyasztási adatokkal foglalkozik, ezért ezt a kérdést, ezt ilyen módon egy kicsit kikerülve a konkrét fogyasztási adatokat foglalkozik.
1: Mert hogy ez így valóban nehéz, és akkor ráutaló kérdésként lehet kezelni nyilván abban a kérdés sorban, hogy alkohol, hogy energiaital, hogy dohányzás, és akkor képzeljük mellé a kábítószert is, de hát egyáltalán nem függvénye az előző háromnak, a negyediknek, a kábítószernek a megjelenése. Tehát valójában erről akkor ilyen módon releváns adataink nincsenek is.
3: Hát egyrészt erről van szó, másrészt meg a kábítószer piac az annyira változékony és összetett lett itt az új pszichoaktív szereknek a megjelenésével, hogy nagyon nehéz is azt kategorizálni, hogy akkor most milyen szerről beszélünk egészen pontosan, viszont abban a tekintetben meg igenis relevánsak ennek a kutatásnak az adatai, hogy van összehasonlítási alapunk, tehát ezt 2016-ban, 2020-ban, 2024-ben vizsgáltuk ezeket a kérdéseket, tehát látunk ebben a tekintetben trendet is tulajdonképpen.
1: Itt van az egyik, ami kifejezetten ijesztő, mert azt gondoltuk, hogy jól alakul, hogy a dohányzás visszaszorulásának trendje megfordulni látszik, még nem drasztikusan, de mégiscsak. Miközben azt gondoltuk, hogy a fiataloknál kifejezetten ciki manapság a dohányzó, de nem, annyira nem.
3: Nagyon érdekes ez a trend, hiszen 2004 és 2024

0: vagy 2020 között megfeleződött a napi dohányzóknak az aránya. 2004-ben minden harmadik fiatal, 2020-ban pedig 17%-uk számított napi dohányosnak, és 2024-ben 19%. Tehát, hogy ez tulajdonképpen egy trendtörésként értelmezhető, hogy ez teljes egészében egy megforduló, növekedő trend lesz-e, azt nem tudjuk, de az érzékelhető, hogy az a kedvező tendencia, ami az elmúlt évtizedben jellemző volt, az megtört. Nyilván lehet ennek köze az új szereknek a megjelenésével összefüggésben, tehát hogy például a snusz, az elfbár, elektromos cigarettáknak a jelenléte ebben biztosan tényezőként szerepet játszik. Azt látjuk, hogy elektromos cigaretta minden tizedik 15-29 éves fiatalnak legalább heti fogyasztási eszköze, tehát ezek jelen vannak az ifjúság körében.
1: De hát nagyjából az is látszik, és hát legyünk őszinték, ez generációról generációra így van, hogy a heti egy buli az sok szempontból ellazít és elcsábít. Ugye minden ötödik fiatal fogyaszt naponta energiaitalt, ez egészen szörnyű, és minden tizedik magyarországi fiatal legalább hetente fogyaszt alkoholt. Ez meg én azt gondolom, hogy ez a buli kultúra része.
0: Ez nem is változott, legalábbis az alkoholfogyasztás, tehát hogy 2016-ban, 2020-ban ugyanúgy ezt az egytizedes arányt mértük, hogyha az ittas állapotra koncentrálunk, tehát hogy milyen gyakran fordult elő az elmúlt egy évben, hogy ittas volt vagy berúgott, akkor itt azért egy kisebb arányt találunk, tehát hogy mindösszesen 2% az, aki legalább hetente be tud számolni arról, hogy ittas állapotba került, tehát hogy a heti bulik alkalmával sem mindenki lesz a végén pocsolya részeg. Viszont az energiaital az úgy tűnik, hogy ez egy általános fogyasztott hát szer lett a fiatalok számára. Nagyon látványos az a növekedés, amit produkál a napi fogyasztók aránya. 2012-ben a 15-29 évesek 3%-a volt napi energiaital fogyasztó, ugye 2024-ben ez 18%.
1: Ugye ezt akarja a kormányzat most intézkedésekkel visszaszorítani oly módon, hogy a 18 év alattiak ne juthassanak hozzá. És itt van egy 18 éven aluliakról szóló adat ezügyben, ami hát azért azt mutatja, hogy eléggé durván elterjedt, majdhogy nem minden negyedik 18 éves kor körüli fiatal fogyasztja naponta az energiaitalt.
0: Igen, az látszik a kutatás adataiból, hogy a fiatalabbak, tehát a 18 éves kor alattiak, azok gyakrabban fogyasztanak energiaitalt. Az is látszik, hogy a községekben élők, a szakmunkás végzettségűek, illetve a fiúk azok, akik elsősorban hódolnak ennek. Egyébként a fiúk a kockázati magatartások tekintetében mindig magasabb fogyasztási arányjal bírnak, mint a lányok, tehát akár dohányzást, alkoholt nézünk, ez a körükben magasabb, hát nyilván egy adott esetben vagánysági tényező is lehet.
1: Hát bizony, a férfias dolog, mi nem félünk semmitől. Ugye? Az látszik még az adatokból, és akkor térjünk vissza egy mondat elég a kábítószer fogyasztásra, hogy, és ez pozitívum, hogy nehezebben férnek hozzá talán a fiatalok, vagy nehezebb hozzáférésről számolnak be a kábítószer kapcsán, mint korábban.
0: Igen, ez így van, de ez is azért egy ilyen két élő, vagy legalábbis az éremnek két oldala van, hiszen egyrészt azt látjuk, hogy azoknak a fiataloknak az aránya, akik szerint nehéz vagy nagyon nehéz lenne hozzáférniük kábítószerekhez, azoknak az aránya növekszik. Tehát míg 2016-ban nagyjából minden negyedik fiatal mondta ezt, addig most már több mint minden harmadik fiatal állítja. Ugyanakkor a másik oldal, tehát akik azt mondják, hogy könnyű vagy nagyon könnyű lenne hozzáférni, ez olyan óriási mértékben nem változott. A magyarázat abban van, hogy azoknak az aránya, akik nem tudják eldönteni, hogy egyébként hozzá tudnának férni vagy sem, azoknak az aránya csökkent jelentősen.
1: Köszönöm szépen, érdekes adatok, és hát érdekes tendenciák rajzolódnak ki, hogy aztán mit kezdünk velük társadalmi méretben, és tudunk ezzel valamit kezdeni, például a dohányzással, vagy az alkoholfogyasztással, vagy annak a kordában tartásával, az is egy érdekes kérdés a kábítószerről, nem is beszélve. Székely Levente, az MCC ifjúságkutató igazgatója számolt be nekünk erről a kutatásról. Köszönöm.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: És már folytatódik is a Multidéző. 2025. június 28-ára lapozunk a naptárban. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy lerövidíti azt az 50 napos határidőt, amelyet orosz kollégájának, Vlagyimir Putyinnak adott arra, hogy megállapodjon Ukrajnával a békéről. És ezen a napon a Spirit FM Katonadalok című műsorában Bogyarák Anikó Balogh Vivien tartalékos szakaszvezetővel, nyílt vízi úszóval és Schmidt Péter őrnaggyal beszélgetett a Balaton átúszás körüli teendőkről.
2: Július 26-án van a Balaton átúszás. A tervek szerint, mert ugye megszoktuk, hogy ha rossz idő van, akkor elhalasztják sajnos, de akárhányszor halasztják, akárhogyan, mindig rengeteg ember van ott, és komoly feladata van a honvédségnek is, a mai adásban erről fogunk beszélgetni. Itt van két vendégem, Balogh Vivien, aki tartalékos szakaszvezető az MH Sportszázattól, és nagy titkot nem árulok el, hogy nyílt vízi úszó, úgyhogy lehet, hogy már kipróbált, hogy milyen a Balaton átúszás, ki fog derülni. Köszöntöm. És Schmidt Péter őrnagy is a vendégem, aki az MH Láner György második ellátó ezred támogató zászlóaljától érkezett hozzánk, és zászlóalj parancsnok helyettes. Köszöntöm Önt is. Hogyha azt mondom, hogy Balaton áthúzás, akkor szerintem talán fogalmazhatok úgy, hogy mindannyiunkban megvan az, hogy vagy már szeretett volna oda elmenni, hogy ez egy olyan kihívás, vagy már túl is van rajta, és ha túl van rajta, akkor még egyszer megcsinálja, hogy akkor még jobb ideje legyen, és akkor fordulok Vivienhez elsősorban, hogy hát van saját tapasztalata, hogy így van, ezt én jól gondolom, vagy jól látom?
3: Igen, igen, most eddig háromszor úsztam át a Balatont, először 7 évesen, utána 11 évesen, és az elmúlt pár évben valamikor. Igazából mindig nagyon nagy élmény volt. Az első alkalom már hátúszásban úsztam végig, mert nagyon féltem belerakni a fejemet, de másodjára viszont a véletlenek, vagy nem a véletlenek, hogy egyik volt csapattársammal, aki most már százados, és akkor is a honvédségnél szolgált, illetve az ő ezred parancsnokával úsztam át. 2011-ben velük úsztam át, és hát végül is most ebben az évben én is már a magyar honvédség tagjaként fogom átúszni, úgyhogy izgatottan várom.
2: Van ilyenkor kitűzött cél egyébként, hogy jó, akkor edzek rá, meg fel kell készülni, és akkor mennyi idő alatt szeretném a távot, vagy hátúszás, belúszás, milyen formában szeretném?
3: Hát, mivel ugye nyílt vízi úszó vagyok, így igazából nekem a mindennapjaim része az úszás, napi 2 edzésem van általában, hetente 9.
2: Hát akkor ez meg se potyan.
3: Úgyhogy igazából nem, mert egy edzés nálunk olyan 8-9 kilométer, úgyhogy igazából nem, viszont egy nem rutinos úszónak vagy sportolónak azért erősen ajánlott előtte sokat felkészülni előtte lévő pár hetekben.
2: Majd beszélünk róla, hogy még, hogyha valaki szeretne, akkor igazából van kb. Egy hónap, megteheti-e. Mi a szerepe a honvédségnek, és egyébként ön már áthúzta, vagy tervezi?
4: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Nálam Bagast István szerepel, csak sajnos nekem nincs olyan úszómúltam, mint a Viviennek, úgyhogy nekem hosszabb felkészülés szükséges ahhoz, hogy egyszer leküzdhessem ezt a távot. Hát a Magyar Honvédségnek kiemelt szerepe van ebben a Balaton átúszásban. Hosszú évtizedek óta a kaposvári második Lánár György ellátóerzett katonái részt vesznek a feladat biztosításában, mind az északi, mind pedig a déli parton. Ezt tesszük azért is, hogy a rendezvény európai szintű színvonalát tovább növeljük, és hogy ezzel is megmutathassuk, hogy a honvédség mindenhol ott van, akár rendezvényszervezésben, akár pedig a harcmezőn.
2: Igen, én is az a kategória vagyok, aki mindig csak tervezte, hogy ezt egyszer meg kell csinálni, mert ez egy olyan dolog, hogy a Balaton átúszás. Viszont tudósítóként volt szerencsém számtalanszor beszámolni egyébként magáról az eseményről, és az egyik legmeglepőbb egyébként az volt ezzel kapcsolatban, hogy azt gondolná az ember, hogy ott van nem tippen is akarok sok ezer ember, azt azért mondhatjuk, nem? És nincs, még sincs az a tömegérzet, nincs az, hogy akkor ott nyomorgunk, hogy kapom meg a cetlit, hogy jutok be, ki fog engem biztosítani, hanem meglepően szervezetten működik mindez, ami szintén óriási koordinációt jelent, gondolom én. Hogy működik ennek a koordinációja, és mi a feladata egyébként a honvédségnek ebben, vagy a katonáknak hányan vannak jelen, erre kell-e készülni, sok kérdésem van.
4: Igen, hát komoly szervező munkát igényel, hogy az előbb is említettem. Már hónapok előtte megkezdődik a szervezés, a felkészülés erre a feladatra. Több alkalommal hajtunk végre helyszínbejárást, megtervezzük, hogy mit hova fogunk telepíteni, kinek mi lesz a feladata, és hogy azon a napon éppen akkor, hogyha valami galiba nem üt be, a technika ördöge, akkor zöggenőmentesen, eredményesen végre lehessen rajtani ezt a rendezvényt. Legnagyobb korlát általában az időjárás szokott lenni. Ugye 1979 óta 46 éve rendezik meg a Balaton átúszást, ez idő alatt négyszer maradt el, úgyhogy az idén már a 43. Balaton átúszás lesz.
2: Igen, és az is megszokott, ugye pont ezzel is kezdtem, hogy akkor jó, most nem tudjuk, de majd egy hét múlva, és hiába tologatják egyébként, azt is látjuk, hogy ugyanúgy tömegkészül rá. Tehát aki elhatároz és eljut odáig, majd egyszer mi is, hogy átúszza, akkor ők tényleg valóban ott vannak, mindig tömeg van. Mi az, amiben tudnak támogatni mondjuk a túlparton? Mi a feladat azoknak a katonáknak? Azt mondta, jól emlékszem, hogy mind a két oldalon jelen
4: vannak. Így van,
2: jelen vannak.
4: A északi parton és a déli parton.
2: Tehát az indulásnál ez viszonylag szerintem könnyen elképzelhetjük, de a túlpartra olyanok érkeznek, gondolom én, akik nem mondjuk nyíltvízi úszók, vagy sportemberek, akik addigra már kifáradnak. Ott mi a tapasztalatuk?
4: Igen, ott akkor az úszókat kisegítik a vízből, akinek szükséges orvosi ellátást kap, mert néha erre is van szükség, a többéket pedig akkor teával, vízzel, frissítővel látják el.
2: Hogyan kell készülni egy ilyen úszásra? És valószínűleg nehéz úgy válaszolni arra, hogy valaki profi sportoló, és civil szemmel kellene néznie egy ilyet.
3: Hát, ha civil lennék, akkor biztos, hogy megfogadnám a Balaton átúszás eseménynek a tanácsát, és nekik van egy több hetes programjuk, egy úszó programjuk, és civilként szerintem először ehhez fordulnék. Azt hiszem több mint 10 hetes program, és napokra le van osz, hogy mikor mennyit kell úszni. Szerintem ez egy nagyon jó opció arra, hogy valaki felkészüljön. Meg hát nyilván az úszás tudás az elengedhetetlen, tehát hogyha valaki víz biztos, csak nyilván annak ajánlott úszni, de ezért vannak a biztosító hajók 100 méterenként, azt hiszem.
4: 50 méterenként.
3: 50 méterenként, igen, és hogyha valakinek bármi problémája van, akkor oda mehet segítségért, meg vannak nagy bóják a távonként, 500 méterenként talán.
4: Igen.
3: Igen, és azok is nagy motiváció, amikor látom, hogy már 500 méternél vagyok, már 1000 méternél, már csak ennyi van szerintem. Ez egy nagyon jó motivációt is ad, illetve szerintem hogyha valaki leúszta a Balatont nem úszóként, szerintem az nagyon nagy elismerés, nagyon nagy büszkeséggel töltél, hogy igen, ezt is megcsináltam. De akinek elsőre túl sok ez az 5,2 kilométer, az kezdhet fél távol is, mert ha jól tudom, van ilyen lehetőség is.
4: Igen, a fél táv a 2,6 kilométer, tehát ott először célszerű, aki még nem hajtotta végre az 5,2-re, nem készült fel megfelelően, akkor először megpróbálkozik a rövidebb távval.
2: Vivien extrém példa azért, hogy sportoló is, meg katona is, de nagyon sok katona vesz részt, olyanok is, akik nem effektíve sportolók. Hányan és mi az oka annak, hogy egyébként nem csak magában a rendezvény megszervezésében, biztosításában vesznek részt a katonák, hanem az átúszásban is?
4: Hát igen, a honvédségnél ugye nagyon fontos szerepe van a sportnak. ez mindig is jelen volt a honvédség életében, és jelen is lesz a jövőben is. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk arra, hogy a katonákat minél inkább ösztönözzük arra, hogy sportoljanak. A nyári hónapok legjobb kihívása az úszás, és erre adott a legnagyobb édesvízi tavunk itt Kelet-Európában, a Balaton átúszás. És itt a katonáknak ugye lehetőségük van az úszóerő tagjaként együtt kötelékben átúszni a Balatont, és hogy a mindennapokban egyenruhát hordunk, itt az úszóerő tagjai egyen úszósapkában küzdik le ezt a távot.
2: Arról sokat szoktunk beszélni, amikor különféle területekről érkeznek hozzánk kollégáik, hogy mennyit számít, bármiről beszélünk, egy helikopter, tank, akármilyen eszközről, az, hogy csapatként tudjanak együttműködni. És azt gondolom, hogy ugye mindig hasonlatként felismerő, hogy a sportban van hasonló bajtársiasság, vagy nem tudom, hogy ez ilyen fura szónak hangzik, de talán ez fejezi ki a legjobban ezt. Ezt jól látom? És hogy mondjuk Vivien életében ez a kettő, ez gyakorlatilag szinkronban van?
3: Igen, igazából én nyilván én először voltam válogatott nyíltvízi úszó, és utána lettem a Magyar Honvédség tagja. Ugye
2: igen, ezért is kérdezem, hogy ott pont egy fordított helyzet van.
3: Igen, igen, és az igazi bajtársiasságot igazából itt a Magyar Honvédség keretein belül tapasztaltam meg először igazán, de nyilván a csapatszellem, a csapatmunka az a sportolók életében is jelen van, és nyilván a nyíltvízi úszás az egy egyéni sport, így nem tudok nyilatkozni arról, hogy milyen egy csapatsport, mert ott is biztos megvan az az igazi bajtársiasság, de tényleg ezt először a Magyar Honvédségnél tapasztaltam, meg én nagyon várom abból a szempontból, hogy most azért katonaként fogok részt venni ezen a programon. Ezen
2: ez
3: a
2: más? Eseményem.
3: Ez más számomra, vagyis nekem kicsit más felfogás, úgyhogy most
2: nem... Még jobban kell teljesíteni?
3: Nem, pont ez az a csapatszellem, amit inkább, vagy ez a bajtársaság, amire szerintem itt most nagyobb a hangsúly, mint azon, hogy ki milyen gyorsan teljesíti. Nyilván az is szempont, de hogy most számomra nem ez lesz a cél, hanem az, hogy egy csapatként, egyként menjünk végig, úgyhogy ez lesz az első év, hogy a honvédség keretein belül fogom ezt leúszni, és nekem ezt így szerettem volna, úgyhogy igazából örülök neki, hogy így alakult.
2: Több százan fognak úszni csak a honvédség kötelékéből. Van ilyenkor egyébként ilyen házi verseny, vagy ez a fajta bizonyítási vágy, amit én gondolnék, hogy na, akkor itt megmutatom. Mert hogy ez egy olyan terep egyébként, ami egy extrém helyzet az önök életében is, mert nem minden nap ússzuk át a Balatont, tehát lehet, hogy mindenféle extrém sportban vagy helyzetben összetudják mérni a tudásukat, de gondolom, hogy nem úgy edzenek, hogy egyébként na, akkor hetente átússzuk a Balatont.
4: Hát igen, ugye mindenképpen nagy motiváció egymásnak megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek, és így együtt, közösségben, bajtársiasan, ahogy a Vivien is említette, így átúszni a Balaton. Tehát azért mindenki megpróbálja kihozni magából a maximumot, és ezzel a közösséget is előre vinni, hogy mindenki jobb eredményt érjen el. De ez nem csak a Balaton átúszása, hanem ez a napi életünkben is így működik, tehát mindenképpen húzzuk egymást mindig egy nappal előrébb, egy centivel tovább, és akkor az egy év múlva 365, ahogy szokták mondani.
2: Fordítsuk meg. Beszéltünk arról, hogy önöknek mondjuk ez mit jelenthet, de mit jelenthet a civileknek az a kvázi nagyon komoly honvédségi jelenlét, amivel találkoznak egy ekkora eseményen. Tehát látom magunk közt úszóként is a katonákat, látom a parton is, itt is, ott is, hogy ők azok, akik kvázi támogatnak és segítenek. Ez miért fontos a honvédség számára?
4: Hát, hogy a civilek is lássák, hogy az ön megelégedésükre is ott vannak a katonák mindenhol, legyen a civil rendezvény, sportesemény, látják, hogy a honvédség megmutatja magát, minden alkalmat megragadunk arra, hogy toborozzunk, kitelepül a toborzópont, ott a kedves rádióhallgatók, a kilátogatnak, minden kérdésükre választ kapnak, minden lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy megmutassuk, hogy mi is jelen vagyunk.
2: Amikor mondjuk egy ilyen toborzás van, és találkoznak egy teljesen civil, de mégis sport környezetben az emberek önökkel, akkor mi a tapasztalat? Rácsodálkoznak, vagy most már így evidencia, mert azért elég sok helyen vannak mondjuk toborzások, milyen reakciókat látnak?
4: Szerintem az elmúlt időszakban már megszokatták az emberek, hogy mindenhol jelen vagyunk, és bátrabban mernek odajönni, kérdezni, érdeklődni, és egyre több a jelentkező is a Magyar Honvédség soraiba.
2: Ez most egy átúszás lesz. Vivien ugye elmondta azt, hogy miben lesz az ő számára más, de az, hogy mondjuk nőként ráadásul, sportolóként, most már ugye honvédként részt vesz egy ilyen rendezvényen, kifele mit mutathat, mi lehet az üzenete ennek?
3: Talán egy példa, hogy igenis meg lehet mindent csinálni, és fel lehet mindenre készülni, és hogyha megvan a megfelelő háttér, akkor nem azt mondom, hogy bármit meg lehet valósítani, de majdnem, hogy mindent. Úgyhogy én tényleg ajánlom mindenkinek, aki szereti a kihívásokat, aki szeretne kilépni a saját komfortzónájából, és szeretné leküzdeni önmagát, hogy ez egy nagyon jó lehetőség.
2: Akkor szeretnék egy-két szakmai tanácsot kérni. Nyilván elsősorban azok számára, akik ennek szeretnének nekifutni, és mondjuk akár hallják ezt a beszélgetést, és úgy döntenek, hogy ebből még lehet, hogy érdemes lenne belevágni. Szóval nyílt vízi úszóként. A Balaton milyen, hogyha úszás szempontjából vesszük? Mert van az, amikor lemegyek a nagynénivel, és akkor ő minden hajnalban imád egy kört úszni. Ugyanakkor tudjuk azt is, hogy a Balaton nagyon szeszélyes tud lenni, tehát egy pillanat alatt tud viharos lenni és elnyelni. Szóval ez ilyen fura, vagy nem fura, hogy szakmai szempontból a Balaton milyen víznek számít?
3: Senki ne számítson arra, hogy az én medence, mert a medencétől nagyon messze van. Úgyhogy úgy mondanám, hogy...
2: Miben más, mint egy medence?
3: Sűrűbb a vízem. Most ezt nem tudom, hogy egy nem úszó, hogy tudja kicsit
2: nehezebben
3: érteni.
2: Úszok?
3: Nehezebben lehet benne úszni, mert sűrűbb a vize. Nyilván nem látja az ember az alját, és mint ahogy említetted, nagyon hirtelen tud jönni a vihar, nagyon hirtelen tud jönni egy nagyobb, egy szélvihar is akár. Szóval a hullámokra nagyon fel kell készülni lelkileg, hogy igen, lesz, hogyha kicsit arrébb rak, lesz, hogy arcon csap, ezektől azért nem kell megijedni, hanem enni kell tovább, és ezekre lelkileg is fel kell készülni. Tehát nem csak fizikailag kell felkészülni egy Balaton átúszásra, hanem mentálisan is szerintem, hogy igen, vannak olyan környezeti tényezők, olyan környezeti hatások, amik nincsenek a medencében. Ugye ez legfőképpen az időjárás, a hullám, a maga az, hogy emberek vannak körülöttünk, és nem az van, hogy egy sávon belül úszok, és ott vagyunk azon a sáv, vagy azon a pályán öten, hanem igen, hogy körülöttünk vannak öten, előttünk tizen, mögöttünk százan, tehát hogy alkalmazkodni kell mindenhez. Úgyhogy az alkalmazkodó képesség, a monotonitás, ami még nagyon fontos, úgyhogy ezekkel mentálisan fel kell készülni.
2: Meg a víz hőmérséklete is, gondolom, az sem mindegy, mint igen, ahogy emlékszem, igen. Még gyermekként, amikor lejártunk, akkor mindig az volt, hogy jó, itt biztos belepisít valaki a vízbe, mert vannak hol melegebb foltok, hol egyébként egészen hideg foltok benne.
3: Igen, biztos mindenki belepistít a Balatonátúszásnál, de hogy középen inkább hideg, tehát úgy középen hideg lesz, úgy mondom, hogy a távnak a közepén hidegebb lesz, aztán majd érzi az ember, hogy...
2: Na igen, erre is.
3: Hogy igen, érzi majd az ember, hogy bemegy, akkor lehet, egy kicsit hidegnek érzi majd először, de utána melegnek, aztán fél távhoz ér, akkor hidegnek, és akkor ugyanígy kezd majd melegedni igazából Balaton. Legalábbis nekem mindig ez volt a tapasztalatom.
2: Vannak extrém példák? Tehát amikor visszagondolok ezekre a tudósításokra, akkor tudom, hogy mindig ilyen adatokat gyűjtöttünk. Nem kérek pontos adatokat, de tapasztalatot igen, hogy ki volt a legidősebb, aki átúszta, vagy ki volt, aki a legtöbb egyszerre úszta át a Balatont. Önnek van személyes tapasztalata?
4: Vannak ilyen statisztikák, igen, amit idejéről tudok, hogy 700 fő külföldi is nevezett már a rendezvényre, tehát ez extrém magas szám, így a korábbi évekhez képest, úgyhogy európai szintű rendezvényén nőtte most már ki magát a Balaton átúszás.
2: És önnek van személyes élménye egyébként bármelyik korábbi évek szervezése kapcsán, vagy amit hallott, hogy jó sztori volt, hogy nem tudom, valaki most nyilván nem kutyával úszta át a vizet, de x idős.
4: Ami legextrémebb volt számomra, hogy volt, aki kétszer átúszta egy nap alatt.
2: Wow.
4: Tehát hallottam ilyet is.
2: Az ő ilyenek menne? Menne.
3: Menne, igen, nekünk azért egy napunk nyílt vízi úszónként, azért mi leúszunk egy nap 18-19 kilométert, szóval menne, igen.
2: Az extrém példákról már beszéltünk, de volt olyan helyzet is, amikor, ugye, ahogy Vivian is említette, hirtelen változhat a víz, és mondjuk hirtelen változik az időjárás, mondjuk jön egy olyan szélvihar közbe, vagy van, aki azt hiszi, hogy meg tudja csinálni, és közben nem tudja megcsinálni. Ilyenkor milyen megoldások vannak, és ebben egyébként önöknek, a katonáknak van-e szerepe, vagy ez teljesen kívülálló, aki a hajókat biztosítja, gyakorlatilag kimenti, vagy nem tudom. Ilyen példák is vannak, gondolom.
4: Ezt nem a honvédség szervezi, de ugye van róla információnk. A tavalyi évben sajnos jött egy nagyobb széllökés, ami felkavarta a vizet, meg kellett állítani az úszást, és ezért többeket ki kellett szedni a vízből, kórházhajókra tenni, és akkor eldöntették az úszók, hogy visszamennek, folytatják, miután újra lehetett úszni a Balatonban, vagy pedig akkor ők itt most befejezik a vizet. De hála Isten többen voltak azok, akik visszamentek, visszamerészkedtek, és folytatták az úszást. És sikerre végrehajtották a távot.
2: Miért menjen el valaki balatonátúszásra, ha nem is idén, de egyébként miért tanácsolja Vivian az, hogy ezt tényleg most már ki kéne próbálni?
3: Azért, mert tényleg ki kell próbálni, meg saját magát küzdje le mindenki, hogy én ezt meg tudom csinálni, felkészülök rá rendesen, akkor igenis meg tudom csinálni, és ez sikerülni fog, és nem kell félni, vagy kételyekben lenni, vagy kételyek, hogyha felmerülnek, mert tényleg van biztosítóhaj 50 méteránként, tele van emberrel, szóval nem kell attól félni esetleg, hogy valami probléma van, és akkor nincs kihez forduljak, mert van kihez fordulni. Tehát szerintem, aki ott van, az mindenki, aki átúszza, az mindenki együtt úszza, mindenkinek az a célja, hogy átúszza, és szerintem mindenki segítene, hogyha valami probléma lenne, úgyhogy legyen mindenki bátor, és küzdje le önmagát, és hajrá.
2: És ön, aki még nem tette meg, mivel buzdítja azokat, akik szeretnék ezt a kihívást teljesíteni, és tesz-e egy ígéretet itt adásban, hogy egyszer átúszza?
4: Hát, hogy mindenki számára ez egy nagy kihívás lehet, és hogy az ember erre felkészül, akkor eleve van a felkészülési időbe is beleteszi a munkát, energiát, és mindenképpen, hogyha végrehajtja, akkor elégedett lehet önmagával is, megmutathatja mindenki másnak, önmagának elsősorban, hogy képesek vagyunk rá, hogy ezt végrehajtjuk. Ezt az úszást. Meg hát ugye maga a rendező mi voltja miatt is érdemes oda kilátogatni erre balatonátúszásra.
2: Igen, annak is, aki mondjuk nem úszta át. Július 26-án szurkolunk, hogy nagyon jó idő legyen, és nem tudom, valami rekord teljesítményt végezne. Vivian is általa egyébként az egész csapat. Köszönöm.
1: Köszönöm a figyelmüket. Ez volt a Múltidéző adása. Találkozunk legközelebb.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Fórum a Spirit FM-en, az ATV népszerű műsora már a rádióban is, minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít! Keresztény üldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz, és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Megtelt a nevezési keret a Balatonátúszásra. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A sínek túlmelegedése miatt már több vonalon bevezettek sebességkorlátozást, késések előfordulhatnak, de a MÁV igyekszik a lehető legjobban felkészülni a hőség miatti rendkívüli helyzetre. Vitézi Dávid közlekedésért is felelős miniszter példaként említette, hogy ha egy IC-kocsiban elromlik a klíma, akkor azt a kocsit kiveszik a forgalomból és igyekeznek pótolni. Több mint 10-szeresére nő a jelenlegihez képest a szélerőművi kapacitás Magyarországon 2030-ig az Európai Unió támogatásával, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, augusztusban pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. A program tervezetét július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják. Szeptembertől várhatóan elérhető lesz a kórházi fertőzéseket mérő és publikáló rendszer, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügyben az egyik legfontosabb az átláthatóság, és mindent megtesznek azért, hogy modern, európai szintű ellátást kapjanak a magyarok. Megtelt a nevezési keret a július 18-i Balatonátúszásra, amely a szervezők szerint az utóbbi évek legnagyobb úszóeseményének ígérkezik. Az alacsony vízállás miatt Réfülöpön ideglenes óriás téget építenek a csomagszállító hajók számára, de a szervezők szerint sem az úszás élményét, sem a rendezvény lebonyolítását nem befolyásolja a sekélyebb víz. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, a szél időnként megélénkülhet, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamat a végrehajtás fázisába lépett, a kormány pedig elvárja minden minisztériumtól és állami szervtől, hogy tegyen meg mindent a szupermérföldkövek eléréséért. A stúdióban Vitézi Dávid. 30 napra letartóztatta a bíróság Búzs Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, aki szerint törvénytelen és politikai döntés született az ügyben. Közben Magyar Péter az aranykonvoj ügy kapcsán szólította fel ismételten lemondásra a legfőbb ügyészt. Horn Gáborral és Závetsz Tiborral beszélgetünk. Nyílt levélben szólította fel a nemzeti tőkéseket Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor arra, hogy vegyenek részt a jobboldali média finanszírozásában, miután több szerkesztőség működése veszélybe került. Úgy fogalmaznak, hogy a nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk kell a konzervatív média működését. Ferenc Orsolyát kérdezzük.
3: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az első vendég, igen, ahogy látták itt az előzetesben is, Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Jó estét kívánok.
4: Jó estét kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
3: Vannak nagy hírek, de kezdjük a legszörnyűbbel, a hőséggel, mert hogy ami ránk vár, az nagyon kemény lesz a következő napokban. Hogy készül erre, hogy készítik fel erre a mondjuk MÁV-nál, Volánnál dolgozókat, illetve az utazókat, és mire számítsunk, lesznek-e leállások megint?
4: Egy nagyon széleskörű intézkedési tervet jelentett be Magyar Péter miniszterelnök a mai kormányzati tájékoztatón, ami nyilván kiterjed a kormányzati működés, az állami működés minden ágazatára. A vasútnál és tágabb értelemben a közlekedésben is természetesen készülünk erre. Rekord meleg hétvége és néhány nap jön, ahogy a hőkupola megérkezik Magyarország fölé. Ugye már eldöntöttük azt, hogy a vasútnál, mind a Gyesevnél, mind a MÁV-nál számos állomáson, nem csak a legfontosabb állomásokon, hanem sokkal szélesebb körben, mint eddig vizet osztanak a vasúti dolgozók. Több mint 10 000 palackot osztottak már ki, és ez folyamatosan zajlik a pályaudvarakon. Arra kértem a Magyar Közutat és az autópálya konceszorokat is, hogy ha bárhol dugó alakul ki, akkor álljanak készenlétbe arra, hogy vizet tudjanak osztani azoknak, akik egy torlódásban ragadnak. Ugye pont az M1-es autópályánál ez különösen problémás tud lenni, úgyhogy külön figyelmet kértem erre az autópálya konceszortól, és készülünk minden lehetséges módon arra, hogyha bármi baj történne. Azt döntöttük el, hogyha bármelyik Intercity kocsiban, ahol nem lehet lehúzni az ablakot, olyan régi kocsiból le lehet húzni az ablakot, ott legalább a menet célbe jön, de ha olyan kocsi van, ahol nem lehet lehúzni az ablakot, és nem működik megfelelően a klíma, azt ki kell sorozni, vagy hogyha van még megfelelő mennyiségű szék klímás kocsikba, akkor azt fel kell ajánlani akár első osztályon is az utasoknak. Lesznek tartalék motorvonatok, amik klímásak a különböző pontokon, főleg a balatoni vonalon, tehát igyekszünk felkészülni, amennyire fel lehet. A katasztrófavédelem is a MÁV is kapcsolatban van, és néhány vonalon már óvatossági lassú, amennyire fel lehet. A katasztrófavédelem is a MÁV is kapcsolatban van, és néhány vonalon már óvatossági lassú jeleket elrendelt a MÁV a vágányok túlmelegedése miatt. Vannak olyan pályák, ahol ugye 55 fok köré vagy a fölé emelkedik a sínhőmérséklet. Ilyenkor, hogyha az a pálya nem a legjobb állapotú, akkor elrendelnek óvatossági sebességkorlátozásokat. Ezek még nem okoznak drámai késéseket, ezek most 10-20 km/h mennek lassabban a vonatok, 120-100-zal, vagy a HÉV az 60 helyett 50-nel bizonyos szakaszokon, de ez így a protokollnak megfelelő, folyamatosan nézi a MÁV a pályák állapotát is. Én bízom benne, hogy nem lesz ennél nagyobb fennakadás, de nyilván egy ilyen hőségben lehetnek rendkívüli helyzetek.
3: Nem az Ön területén, tudom, de ha már horogra akadt, bocsánat a kifejezésért, nyilván a kormányülésen szóba kerülhetett az, hogy az elektromos hálózatunk hogy bírja, mekkora a terhelése és mennyit bír.
4: A csúcs teljesítménynek a 95%-án, a korábbi csúcs teljesítményhez képest 95%-on működik jelenleg. Beszámolt Kapitány István energetikai miniszter a kormány számára, és azt mondta el, hogy jelenleg nincsen ellátási vagy működési probléma. Folyamatosan monitorozzák mind a Paksi atomerőművet, mind a MAVIR áramhálózatának működését, és létrejött egy olyan egyeztetési fórum és folyamatos nyomonkövetési rendszere a hőségriadó miatti helyzetnek, amit a Védelmi Információs Hivatal fog össze, és ahova minden olyan állami szerv, a kórházak, a népegészségügy, az energetikai hálózat, a MÁV folyamatosan bejelenti, hogy mi történik, és a miniszterelnök irányításával zajlik a beavatkozás, hogyha bárhol ez szükséges. Az energetikai ágazat is folyamatosan adja a jelzéseket, és természetesen a MÁV vagy a közútkezelő is.
3: Reméljük a legjobbakat, és ne menjenek a napra, ez nagyon fontos.
4: És ne hagyjanak autóba gyereket, idős rokont, kisállatot, semmiképp ebben a melegben, néhány perc alatt ebből nagyon nagy baj tud lenni, és nyilván mindenki igyon vizet, és kerülje a szabadtéri programokat. Azt is kértem a kormány a szabadtéri programok szervezőitől, hogy ha az gyerekeket érint, gyereksport, stb., ezt lehet, hogy érdemesebb most lemondani ezen a hétvégén, és ott pedig, ahol ezt mindenképp megtartják, ott is nagyon fontos, hogy vizet osszanak, és a vonatkozó protokollokat betartsák a rendezvényeket.
3: Mert is figyeljünk egymásra. Na, nagy hír. Az Európai Bizottság jóvá hagyta Magyarország fejlesztési terveit, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatón. Ez azt jelenti, hogy átolt szettig mindent, amit le kellett tárgyalni, és amit be kellett nyújtani az elmúlt 6 hétben, azt elfogadta a bizottság?
4: Ez így van. Ugye ez a helyreállítási terv, ezt azért hívják így, mert a COVID utáni gazdasági helyreállítását szolgálta Európának, minden tagállamban volt egy ilyen terv. Rekordmennyiség uniós pénzt kaptak a tagállamok egy közös hitelfelvételből, de ezek részben vissza nem térítendő támogatások. Magyarország volt az egyetlen ország, amelyik ezt nem kezdte el felhasználni, mert ugye jogállami korrupció ellenes intézkedéseket nem volt hajlandó az Orbán kormány megvalósítani. Amikor oda jutott a kormány, az új kormány, hogy megalakult, és tudott már

erről tárgyalni, akkor már csak néhány hónap volt hátra. Ez a program augusztus 31-én zárul, addig kell a pénzt felhasználni. Tehát tényleg éjjel-nappali rohamunkában most gyakorlatilag két dolgot

0: múlt héten, tehát itt, bocsánat, ezen a héten elfogadta kedden az országgyűlés, tehát így teljesítettük ezeket a feltételeket. Másik ágon pedig ugye nagyon sok olyan projekt volt ebben a helyreállítási tervben, amiket már lehetetlen ennyi időt megcsinálni, mert az Orbán kormány semmit nem tett azért, hogy ezeket megvalósítsa. Tehát ki kellett dolgoznunk egy teljesen új tervet, és ki kellett találnunk olyan fifikás megoldásokat, hogy hogyan tudjuk úgy hazahozni a pénzt, hogy azt ne kelljen augusztus 31-ig elkölteni, mert nem minden esetben lehet ezt ilyen gyorsan megtenni, hanem olyan programokat találjunk ki, amik beleférnek a szabályokba, a mérföldköveket teljesítjük, de tudjuk ezeket felhasználni, és ilyeneket nagyon sok kollaboráció útján kitaláltunk, átvittünk, és ezt a tervet, hogy mire költhetjük a pénzt, ezt is most fogadta el a bizottság. Ebben olyan elemek vannak, éppen mai kormánydöntés, hogy új héveket vásárolunk a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévre, ennek már nagyon itt az ideje, ebben az időjárásban, ebben a maiban el sem merem képzelni, milyen meleg lehet a héveken. Néhány napja utaztam, még kicsit hűvösebb időben, akkor is elviselhetetlen volt, tehát az, hogy klímás, alacsonypadlós, korszerű hévek járjanak Budapest körül, ez elemi érdek és nagyon régi adósság, az előző kormány évekig nem csinált ezzel semmit. Ugyanígy az, hogy az Intercity-nél végre le tudjuk cserélni az öreg kocsikat. Ugye most 40-50 éves kocsik járnak tipikusan, ez az átlag. A MÁV Intercity-kben, ezeknek egy jelentős részében, hol a klíma nem működik, hol a mosdó nem működik, hol egyszerűen ezek nem üzemképesek, tehát itt nagyon időszerű a csere. Lázár János az összes ilyen beruházás 4 éve leállította, és azóta semmi nem történt. Most mi az uniós forrásokból gyakorlatilag a Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Budapest vonalon, tehát a Köricén, a Pécsi ícén, a Szegedi ícén és a Balaton déli partjára közlekedő vonalakon is le tudjuk cserélni az Intercity-k egy jelentős részét.
1: Ez egy folyamat. Egyik pillanatra a másikra nem lesznek itt az új vasúti kocsik.
0: Nem. Körülbelül ez úgy néz ki, hogy a mai kormánydöntés után létrejön egy új intézményi struktúra, hogy ezt menedzselnünk kell. Kellett különböző garanciákat adnunk az Európai Uniónak, hogy a pénz erre lesz költve, és csak erre lesz költve, és emiatt lesznek különböző garanciális szervezeti elemek ebben.
1: Által akkor a Magyar Fejlesztési Bank például.
0: Igen, itt létre kell hoznunk egy önálló ilyen vonat leasing céget gyakorlatilag, ami kifejezetten csak a magyar közszolgáltatásokra használható vonatokat vesz. Ebből a pénzből rövidesen kiírjuk még az idén nyáron, legkésőbb nyár végéig kiírjuk ezeket a tendereket, de hát azt kell látni, hogy ha annak lesz is eredménye, és remélem, hogy lesz gyorsan eredménye, azért a vasúti járműipar úgy áll Európában, hogy az első jármű leszállítás az 2 és 3 év között valamikor lehet, attól függően, hogy éppen milyen szerencsénk van a járműipari gyártási kapacitásokkal, és utána olyan havi 2 tudnak leszállítani. Tehát azért körülbelül az, hogy mondjuk egy Szentendrei hévflottáját lecseréljük, az is több mint 3 évbe telik.
1: Addig mi lesz?
0: Hát addig életben kell tartanunk a régieket. Ezért is döntöttünk úgy például az Intercity kapcsán, ami most egy nagy közéleti vitát okozott, hogy Ausztriából bérlünk kocsikat. Ezek, kimentem én is megnézni, most forgalomban jár a Balatonra is, meg jár Békéscsabára is. Ez nem egy mai csirke, ez egy 40 éves jármű.
1: Hát másképp nem kapnánk meg.
0: Igen, de az osztrákok szépen rendbe tartották, kényelmes az ülése, működik a légkondi, ebbe az időben is, tegnap néztem meg, működik a légkondi, és járnak. Én örülök, hogy ezzel legalább nem szégyeltünk segítséget kérni, és tudtunk valamelyest javítani a helyzeten. Nyilván még elférne 100 belőle, de ennyit tudtunk most gyorsan szerezni. Én attól nagyon elszomorítónak tartom, hogy azt látom, hogy ez a fideszes propagandagépezet, megafonos, bár épp ma szűnt meg a megafon, de mindegy, ezek a korábbi megafonos megmondó emberek, meg mindenféle ilyen weboldalaik ontják magukból továbbra is a hazugságot, és próbálják úgy beállítani, hogy ez a másfél hónapja hivatalba lépett kormány tehet arról, hogy ilyen állapotok vannak a MÁV-nál, mint hogyha az emberek nem emlékeznének Lázár János ténykedésére. És most ugye azzal vádoltak meg minket, hogy hát ezek az osztrák kocsikon nem működik a légkondi, majd egy képet odaraktak, amin tök világosan látszik, hogy egy régi MÁV kocsi van, mint bizonyíték. Tehát, hogy tényleg április 12-e után is képtelenek egy pillanatra magukba szállni és elgondolkodni, hogy mit műveltek a Magyar Vasút körül, hogy leállították az összes beruházást, hagyták elveszni az uniós pénzeket, a Dunakeszi járműjavítót csődbe vitték, és még hosszasan tudnám sorolni, leállították a járműbeszerzéseket. Ezek után azért egy picivel több türelem és segítőkészség szerintem szorulhatna ezekbe az emberek.
1: Komló, Dombóvár, Miskolc, Tiszaújváros. Ez gyakorlatilag az ott élők számára, amit ma bejelentett, az a siker bejelentése. Tehát ők ezt nagyon régóta szerették volna, hogy ezt visszaállítsa valaki nekik.
0: Itt ült Lázár János szerintem talán az ATV stúdiójában, amikor azt mondta, hogy hát csak pótlóbuszok járnak, és ez nem egy bezárás, ez volt 3 éve.
1: És különben is kisforgalmúak ezek a szárnyal.
0: Igen, ezek ugye Komló egy 22 000-es, Tiszaújváros egy 14 000-es város, ráadásul Tiszaújváros ugye gyakorlatilag Miskolc, hát most elővárosa, vagy legalábbis a régiójának a része. Tehát itt bezárni vasútvonalakat a 21. században az egy rombolás. Én sokszor ültem itt a stúdióban akkoriban is, és

0: elmondtam, ott voltam a komlóiakkal a bezárás napján, hogy egy vasútrombolásnak tartom azt, amit Lázár János csinált. És tényleg két kézzel szórták a pénzt. Ma a kormányzati tájékoztató Magyar Péterrel, miniszterelnökkel közösen álltunk ott, és bemutattuk például a Budai Várban zajló fejlesztéseket. Ahol lehet most arról beszélni, hogy mi szép, mi nem szép, mi indokolt, mi nem indokolt, de úgy szórták a milliárdokat, mintha nem lenne holnap, vagy ha már mi Ausztria lennénk. Tényleg 10 milliárdokért új díszlépcsőházat épített Lázár János, mert nem tetszett neki a másik, az egyik palotába, a másik palotába báltermet. Na most eközben több tízezres városoktól vették el a közösségi közlekedést, a kötöttpályás közösségi közlekedést, és sokkal lassabb és kényelmetlenebb pótlóbuszokat állítottak be. Ezt korrigálni kellett. Ahol gyorsan tudtunk lépni, az ez a két vonal, mert ezeken egyébként a pályalapotok nagyjából jók, kell egy kicsit javítani, azért nem holnap vezetjük be, hanem néhány hét kell, de itt jártak tehervonatok, tehát hogy működik a pálya, van igény rá, az Intercity-kkel össze tudjuk hangolni, tehát egy ütemes kétórás közlekedéssel augusztus 1-én újraindul a Dombóvár-Komló, úgyhogy a Budapest-Pécs Intercity-hez csatlakozik, és szeptember 1-én indul újra, ez igen egy villamosított vonal, tehát úgy zártak be egy vasútvonalat, hogy van fölötte drót és működik, elképesztő. Szeptember 1-től pedig újraindul a Miskolc-Tiszai Tiszaújváros lesznek. Vannak, amik azért ennél bonyolultabbak, például a 106-os vasútvonal az egy példátlan eset, ez ugye Debrecenből induló elővárosi vonal déli irányba, és itt fölisszették a pályát. Ez egyébként egy sikeres és jól működő elővárosi vonala volt Debrecennek, sokan használták ingázásra, és egy kínai akkumulátorgyár telepedett oda, és mivel annak útban volt, ezért fogta az előző magyar kormány, és bezárta a vasútvonalat, és felszedte a pályákat. Még szerencsére időben voltunk most az új kormány hivatalba lépésekor, hogy még már majdnem megtörtént, de még nem adták el a telket. Úgyhogy ezt most megállítottuk, és én abban bízom, hogy képesek leszünk arra minél előbb, még most pontos dátumot nem merek mondani, hogy helyreállítsuk a vasúti közlekedést ezen a vonalon is. Ugye a debreceni a parlamenti államtitkára a minisztériumunknak Tárkányi Zsolt személyében, úgyhogy erős a debreceni lobby, igyekszünk teljesíteni ezt, és ha még egy másik mai kormánydöntésre utalhatok, Debrecen kapcsán, hogy ugye a közlekedési múzeum sorsáról egy nagy vita zajlott az elmúlt években, és itt is Lázár János egy egész példátlan rombolást hajtott végre. Ugye elkészült egy nagyon színvonalas terv arra, hogy Kőbányán, itt nem messze az ATV stúdiójától, az északi járműjavítóban, ami egy gyönyörű, alkalmas ipari csarnok, védett műemlék egyébként, kapjon új otthont a 10 éve bezárt közlekedési múzeum. Milliárdokat költöttek az adófizetők arra, hogy ennek a tervei elkészüljenek, a terület előkészítése megtörténjen. De csak azért is, hogy ezt a Budapest vidék ellentétet lehessen generálni, ezért fogta Lázár János, leállított ezt a beruházást, és azt mondta, hogy Debrecenbe viszi, ami valójában nem Debrecen egyébként, mert Debrecentől fél órára a külterületen egy autópálya csomópont mellett egy ilyen kamionos pihenőnek beillő helyre terveztették meg a debreceni közlekedési múzeumot, egyébként a mezőhegyesi Ménes birtok udvari tervezőjével. Úgyhogy ezt a debreceniek is értették, hogy ez egy bluff, mert teljesen alkalmatlan helyszín, még közösségi közlekedés sincs, de azért elköltöttek rá rengeteg közpénzt. És miközben a Fidesz kormány másfél évtizedig ígérgette Debrecennek, amire ugye mindig azt mondták, hogy a második főváros, meg fideszes város volt 2026-ig, a debreceni nagyállomás rendbetételét nem végezték el. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy korrekt, hogyha a közlekedési múzeum helye ott lesz, ahova való, Budapesten, ahova egyébként a története is köti ezt az intézményt, és ahol a legtöbben hozzáférnek, hiszen az országnak a földrajza azért egy adottság, és itt ezt megcsináljuk, ezt a beruházást, erről döntött a kormány, hogy kiírjuk a kivitelezési közbeszerzést.
1: Ott van, ahol most kiállítást is megnyitottak a napokban.
0: Ott, csak most ez még egy régi ipari csarnok, aminek megvan a maga az hangulata, megvan a maga hangulata, de nyilván most beázik, meg nincs téliesítve, meg hát egy régi állapotban van. Érdemes elmenni és megnézni, akinek van érdeklődése. És Debrecenben pedig inkább azzal foglalkozunk, ami a debrecenieket érdekli.
1: Vasú.
0: Például a nagyállomás megújításával. Itt egy gyors intézkedéssel már az idei évben elkezdjük azt, hogy a beázó aluljárót rendbe tegyük, és liftekkel akadálymentesítsünk, és aztán pedig nekiállunk a teljes állomás megújításának. Tehát én azt gondolom, hogy csak azért mondtam ezt el, mert jól mutatja, hogy valójában próbálták egymásnak ugrasztani a Budapestet és a vidéket, és végül sehol nem épült semmi. Lázár János Facebook posztokat csinált arról, hogy itt gerjessze a feszültséget, de se Budapesten nem épült se múzeum, se vasútállomás, se Debrecenben nem épült se vasútállomás, se múzeum, csak ment a gyűlölet.
1: Hát itt a vasútállomások a Budapesten próbálkoztak, csak másképp.
0: Eladni, azért az más.
1: Az iparművészetire egy villámkérdést hagyd tegyek fel, mert hogy ugye az is egy régi adósság, ott is mindig mindenki ígért valami, de semmi nem történt.
0: Az iparművészeti kapcsán ugye az a helyzet, hogy az épület rémes állapotban van, ez is 7 éve van zárva, ha jól emlékszem, le is szedték a díszítéseit, és egy ilyen félbemaradt állapotban van, teljesen méltatlan ahhoz, hogy ez egy milyen súlyú, milyen erejű műemléke Magyarországnak, Lechner egyik főműve, a világ nagy részén úgy vigyáznának rá, mint a hímes tojásra, ehhez képest ott rohadt 7 éve bezárva, és miközben a kormány tényleg végtelen pénzt költött arra, hogy olyan álműemlékeket építsen, mint például a Rogán Antal féle minisztériumnak az épülete, amit ugye Magyar Péterrel be is mutattunk, ami ugye egy vadonatúj vasbeton épület, csak úgy van beburkolva, mintha egy régi műemlék lenne. Ilyenekre 10 milliárdok mentek el a budai várban, a közben az ország egyik legértékesebb műemlékét, az Iparművészeti Múzeumot hagyták lerohadni. Ezt fel nem foghatom, hogyha az épített örökség iránt egy kormányzat elkötelezett, akkor azért elsőként azt kell megmenteni, ami valódi, és ami a legértékesebb örökségünk, mielőtt patyomki műemlékeket építünk. Nem ez történt. A kormány elkötelezett az ügyben, hogy megmentsük az Iparművészeti Múzeumot, nincsenek azonnal építhető tervek, ezért más, mint a közlekedési. Ezért a közlekedésiről döntöttünk először, nem csak azért, mert nyilván van egy erős elkötelezettségem az ügyben, hanem tényleg azért, mert itt készkiviteli tervek vannak, tehát az építési tender...
1: Ez hogy lehet, az iparművészetinek nincs?
0: Úgy, hogy...
1: Ennyi idő alatt senkinek nem jutott eszébe?
0: Dehogy nem. Ez egy önmagában érdekes történet. Úgy lehet, hogy ki volt írva egy tervpályázat erre, hogy ugye van egy rész az iparművészetének, ami nincs beépítve az épület mellett, és oda egy kortárs szárnyat tervezett meg a győztes tervező, aki a tervpályázatot megnyerte, egy ilyen üveg valamit, ami a korábbi miniszterelnöknek nem tetszett, és azt kérte az elmondások szerint, erről beszámolt a múzeum, hogy ez Lechner stílusában épüljön meg. Ami ugye, hogyha van egy festményem, amiről lehet, hogy hiányzik egy pici rész, akkor nem mondom azt, hogy én Csontváry stílusában hozzáfestek egy kicsit. Ugye, mert az egészet teszi zárójelbe. Itt az volt a megrendelés, hogy Lechner stílusában építsenek hozzá egy új szárnyat, ami egy áll műemléki, historizáló szárny. Ennek azért pont egy iparművészeti múzeum, ami, ahol, ha valahol egy iparművészeti múzeumban értik, hogy mi a különbség a valódi műtárgy és a replika között.
1: Amelyik ez a budai vár esetében is
0: igaz. Ez a budai vár esetében is igaz. Tehát a dolgot végül is, hogy milyen húzták, halasztották, és nem lett belőle semmi. Aztán pedig megjött Lázár János, és leállította ezt is évekkel később, és azóta pedig semmi nem történt. Tehát nyilván emiatt nekünk, mivel ezt a replika építészetet ezt nem folytatnánk itt ezen a helyszínen, mert zárójelbe teszi az eredeti Lechnert is, kell új terveket készíteni, amint lehet, neki fogunk állni, készül már a munka, találkoztam Tar Zoltán miniszterrel, és elkezdtük a közös munkát az Iparművészeti Múzeummal.
1: Autópálya koncesszió. Felmerült rögtön a legelején a kormányzásnak, nem volt régen, hogy ezt azonnal felül kell vizsgálni. Hol tart ez a dolog?
0: Ezt az Európai Bizottság vizsgálja felül jelenleg, és ez bizonyos szempontból minket is köt. Ugyanis az Európai Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, ahol azt gyanítják, hogy a korábbi kormány szabálytalanul kötötte meg azt az autópálya koncessziót, ami egyébként Európa legnagyobb ilyen koncessziója. Tehát itt ez egy olyan ország, ahol egyben kellett Magyarország összes autópályáját 35 évre odaadni Mészáros Lőrincnek és Szíj Lászlónak. Egész Spanyolországban, Franciaországban, Németországban ilyen volumenű autópálya működtetés és fejlesztési munkák nem merültek föl, mint Magyarországon. Milyen érdekes. És ennek itt az a kifogása az Európai Bizottságnak, hogy ez egy valójában nem egy koncesszió, mert nincs kockázat. Ugye a koncesszió az azt jelenti, attól nem csak egy sima közbeszerzés, amit nem lehet 35 évre kötni, hogy valami kockázatot vállal a partner. De itt mi a kockázat? Ugye az útdíjakat az állam szedi, tehát ha nem jár elég kamion, az nem a konceszor kockázata. Itt fix havi konceszciós díjat kap ez a konceszor. És az elmúlt 4 évben, ezt épp nemrég kértem el, még talán nem is mondtam el sehol ezt az adatot, 1024 milliárd forintot fizetett ki a közlekedési minisztérium.
1: 4 év alatt?
0: 4 év alatt. 1024 milliárd forintot fizetett ki az MKIF-nek, Mészáros Lőrinc és Szíj László.
1: Ebből van 35 rész összesen.
0: És hát ugye, ha belegondolunk, ugye egy koncessziónál azért ez úgy lenne helyes, hogy a magántőke azért kapja meg, hogy ő beruházzon, és aztán majd hosszú évtizedek alatt visszafizetjük. Ugye ezért ilyen hosszú a szerződés. Ilyen létezik, régen hívták PPP-nek is. Na de olyat a világ nem látott még. A világ nem látott még, hogy egy autópálya koncessziónál az első években többet fizet az állam, mint amennyit a partner épít. Hát ugye ilyet a bankba csinálsz, ami beteszi a pénzét, és majd aztán az ott... Tehát ugye ez egy teljes nonsens, összesen nincsen 1000 milliárd forintnyi tartalom, ami megépült. Az M1-esen elindult valami, de az sincs kész, néhány szakaszt újra aszfaltoztak, de itt 1000 milliárd forintnyi műszaki érték nem jött létre. Tehát ez valójában egy fejnehéz koncesszió, ahol az állam előfinanszírozza Mészáros Lőrincet és Szíj Lászlót. Ilyet a világ nem látott, és nem csak a világ nem látott, az Európai Bizottság sem látott, emiatt zajlik jelenleg egy kötelezettségszegési eljárás.
1: De annak lehet ennek... az a vége, hogy még a magyar állam fizet.
0: Igen, és ezért fogalmazok nagyon óvatosan, mert egy kártérítési kötelezettségekkel nagyon körülbástyázott szerződés ez, ahol, hogy fogalmazom ezt meg, még azt is megszabták, hogy a magyar állam hogyan viselkedhet ahhoz, hogyha ne kelljen kártérítést fizetnie ebben az eljárásban.
1: Tehát, ki írta alá ezt a szerződést?
0: Ezt Rogán Antal még, mint a koncesszióért felelős miniszter folytatta le ezt a koncessziós eljárást. És az elmúlt 4 évben pedig Lázár János minisztériuma menedzselte ezt az autópálya koncessziós szerződést. Tehát zajlik a felülvizsgálat, alapvetően egy folyamatban lévő olyan ügy van, ahol a kötelezettségszegési eljárás már abban a fázisban jutott, hogy a következő lépés, amikor az Európai Bizottság úgy dönt, hogy lép, ez rajta múlik, hogy mikor dönt így. A következő lépés az az, hogy az Európai Bíróságon kérheti azt, hogy a bíróság avatkozzon be ebbe az ügybe. Tehát nyilván nekünk a lépéseinket ennek ebbe a kontextusba kell meghozni, de egyáltalán nem gondolom úgy, hogy ez a szerződés közérdeket szolgálna és megfelelne a közérdekkel kapcsolatos, vagy a közpénzekkel kapcsolatos elvárásoknak, de nyilván nekünk kellő átgondoltsággal kell ebben az ügyben lépni. Még annyit hozzátennék, hogy ott is tetten érhető az, hogy nem a közérdek volt az elsődleges, hogy aki az M1-es autópályán jár, láthatja, hogy több mint 40 kilométeren keresztül vannak összefüggő lezárások, ami példátlan. A korábbi szabály úgy szólt, hogy 8 kilométerenként meg kell szakítani az ilyen lezárásokat, épp azért, hogy az autóvezetőknek legyen arra módja, hogy visszatérjenek a normál sebesség, normál sávszélességhez, vegyenek egy levegőt, és akkor utána újra kezdődhet egy lezárás, de egyben ilyen hosszú, ilyen, ez a szűkített pályás lezárás nem lehetne csinálni. Ez alól a magyar állam felmentette az autópálya koncesszort, és megengedte Lázár János minisztersége idején, hogy ilyen hosszan lehessen lezárni, ami nyilván annak az anyagi előnye, aki építi.
1: Hát egyben meg tudja csinálni.
0: Igen,
1: hát persze,
0: ami a koncesszort.
1: Teljesen világos. Milyen most a viszonya Karácsony Gergellyel? Kérdezem azért, mert ugye volt ez hullámzó az elmúlt időszakban, igencsak, főpolgármesteri kampánytól kezdve sok minden volt itt, most viszont más a szituáció.
0: Munkakapcsolatban vagyunk, és azt gondolom, hogy kutyakötelességünk együttműködni, ezt várják
1: nehéz.
0: El a választók. Nyilván megvannak nekünk a magunk vitái a múltból, de szerintem egyikünk se azt keresi, hogy milyen nézetkülönbségeink voltak vagy vannak, hanem azt, hogy hol lehet tenni azért, hogy Budapest is fejlődjön. Például az uniós pénzek hazahozatala kapcsán egy korrekt munkakapcsolatunk van a fővárossal. Ugye abból az uniós pénzből, amit hazahoztunk, Budapest érdemi új fejlesztési forrásokat tud megkapni. Már helyreállítási alapból kifinanszíroztuk a kaffillamosokat, meg a trolikat, amik már járnak. De mivel ezekre volt más uniós pénz, amit föl lehet még használni évekig, ott viszont új budapesti projektekbe tudnak kerülni. Amit már biztosan látunk, hogy a fonódóvillamos, a budai fonódóvillamos folytatását el tudjuk indítani, ami ugye a Gellért tértől déli irányba Újbudát köti be, és azon vagyunk, a fővárossal közösen, ma is beszéltem erről a főpolgármesterrel, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos megépítését is be tudjuk emelni az uniós programokba, illetve a Rákos rendező fejlesztése, mivel azt úgyis közösen hoztuk létre, még ha voltak is vitáink, de amikor a Maxi Dubaj veszélyétől meg kellett menteni Budapestet, akkor azt meg tudtuk tenni, akkor Rákos rendező jövője kapcsán is nyilván kell egy együttműködés. Itt szintén uniós forrásokat hozunk haza bérlakásfejlesztésre, kollégiumfejlesztésekre, akár még a Diákváros is lehet, hogy újra napirendre tud kerülni. Tehát nyilván ezekben elemi érdek az, hogy a főváros és a kormány között legyen együttműködés, és szerintem egészen más módon képesek vagyunk erre. És hogy még egy példát mondjak, erre a reklámok, ugye éppen ezen a héten fogadta el az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, ami, vagy hát törvényt most már, ami betiltja ezeket a szörnyű épülethálókat, amik Budapest legszebb régi épületeit beborítják, betiltja azt, hogy ilyen mindent ellepő óriás plakátokkal legyenek tele a városaink, illetve korlátozza, inkább így mondanám, és korlátok közé szorítja a gyűlöletpropagandát, a politikai reklámokat, a választási időszakban minden fára, minden oszlopra felaggatott ilyen politikus fejekkel teli plakátokat, amiből aztán a végén műanyag szemét lesz itt Budapesten is, a Dunaparton mindenhol lehet látni ezeket a lehullott DK plakátokat.
1: Ebben biztos nem volt vitája Karácsony Gergellyel.
0: De ebben együtt is működtünk. Tehát itt látszik az, hogy milyen az, amikor egy kormány és egy főváros képes együttműködni. Az országgyűlés ma fogadta, vagy ezen a héten fogadta el a törvényt egész pontosan, és a fővárosi közgyűlés már holnap tárgyalja azt a rendeletet, ami ezt átülteti a fővárosi építési jogba. Szerintem ez így helyes.
1: Karácsony Gergely mostanában nagyon konkrétan fogalmaz a budapesti olimpia reményéről. Tehát, hogy elmondja azt, hogy hol tart az ügy, illetve hol tartanak a beruházások, hogy a sport célúak nagyjából megvannak, és hogy mi kellene még hozzá. Ebben partner lesz a kormány?
0: Hát abban a megállapításában egyetértek a fővárosnak és főpolgármester úrnak, hogy azok a közlekedési beruházások, amiket ő úgy azonosít, hogy azok az olimpiához kellenek, azok az olimpiától függetlenül is fontosak. Tehát például az, hogy a repülőtéri vasutat végre megcsináljuk, ez egy nagy feladatunk, az, hogy a híveket megújítsuk, erről beszéltem is az uniós pénzek kapcsán. Tehát nagyon sok olyan elem, amit a főváros úgy azonosít, hogy egy potenciális olimpiához kell, azok amúgy is fontosak, és amúgy is dolgozunk rajta. Úgy működik egy ilyen kérdés, hogy az olimpia rendezési szándék az alapvetően a rendező városon múlik, tehát itt a fővárosnak és az olimpiai bizottságnak kell eldönteni, hogy alkalmasnak találják-e a várost, és ezek után lehet a kormánnyal egy párbeszédet elindítani. A parlamentben a kérdés fölmerült, és ott a sportért is felelős belügyminiszter Posfai Gábor adott egy nagyon részletes választ a kormány nevében nemrég, ahol azt mondta el, hogy a kormány nem zárkózik el, nyilván meghallgatjuk azt, hogy a főváros mit gondol erről, de csak az embereket bevonva, nem csak a budapestieket, hanem az ország lakosságát megkérdezve és bevonva lehet ezen
1: a beruházási módszer benne elgondolkodni is.
0: Hát én mindenben látok lehetőséget, aminek az a vége, hogy végre tudunk vasutat építeni, híveket építeni, parkokat építeni és fejleszteni az országot. Nyilván ezen a szemüvegen keresztül nekünk, ha ilyen fölmerül, arra készen kell állni, de ezt a döntést az emberekkel közösen kell meghozni. Én eleve is azt gondolom, hogy ez a kormányzás egy teljesen más attitűddel viszonyul ehhez. Ugye jelenleg is zajlik az alaptörvény 17. módosításának a társadalmi egyeztetése, mindenkit bátorítok, hogy töltse ki, vagy küldje el az e-mailen a véleményét, hogyha ha van hozzá észrevétele. Készítünk most egy olyan részletes kérdőívet, ahol arról fogjuk megkérdezni a magyar embereket, hogy a közlekedés biztonság érdekében milyen javaslataik vannak, illetve mit gondolnak szakaszos sebességmérésről, tehát hogy ne egy ponton, hanem egy egész szakaszon átlagsebességet mérjünk, hogy esetleg szigorúbb szankciók legyenek a notórius gyorshajtókat, tehát aki mondjuk 200-al megy a Váci úton, az akkor is, ha nem okoz balesetet, mint néha egy ilyen őrült szokott, akkor is szigorúbb büntetést kaphasson, mintha az, hogyha valaki csak 50 helyett 58-al megy, ne ugyanaz legyen a megítélése, jogilag, büntetőjogilag.
1: Ez a KRESZ módosítás része.
0: Igen, ez KRESZ és egyéb büntető szabályoknak, a közlekedésbiztonsági szabályoknak a módosítása, erről most lesz egy széleskörű kérdőívünk, tehát azt várja el Magyar Péter a kormánytól, és azt gondolom, ez így is helyes, hogy minél több ilyen ponton vonjuk be az embereket a döntésbe. Az biztos, hogy ha a főváros úgy dönt, hogy fölveti ezt az olimpia kérdést, ott is így kell eljárni.
1: Mikézi Dávid, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: sebeit. Lassul a DJ, sercek a bakelit.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
3: 30 napra letartóztatta a bíróság Búzs Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, aki szerint törvénytelen és politikai döntés született az ügyben. Közben Magyar Péter az aranykonvoj ügy kapcsán szólította fel ismételten lemondásra a legfőbb ügyészt. Horn Gáborral és Závetsz Tiborral beszélgetünk.
4: Annyira, hogy itt is ülnek az urak velem szemben. Jó estét kívánok, szervusztok!
5: Jó estét, szervusztok!
4: Aranykonvoj ügy, ez sokkal több lesz és keményebb ügy a jelek szerint, mint amire számítottunk akkor, amikor először kiderült, hogy itt valami nem stimmel, mondjuk az első nap. Az első nap látszott, hogy valami nem stimmel, nem kerek, de akkor ez még egy politikai terméknek tűnt, ami néhány embert szörnyű módon érint. De most már látjuk, hogy ez ennél sokkal súlyosabb lehet.
5: Igen, ugye ennek a mai történetnek van egy nagyon érdekes mozzanata, az úgynevezett fotó, ami a 444 birtokába jutott, az ügyészségi fotó, ami van egy olyan mondat, ami azt mondja, hogy indokolt néhány embernek a gyanúsítottként való meghallgatása, és ezek között az emberek között szerepel a volt miniszterelnök is, ami szerintem egy olyan változás az elmúlt 16 évben megszokott dolgokhoz képest, amiről biztosan kell beszélni. Tehát nyilvánvaló, és egyébként a legfőbb ügyész István azt mondta, hogy a két szálon folyik itt nyomozás, az egyik ez a pénzmosás, a másik pedig ez maga az eljárás, ami itt történt Magyarországon ezzel a úgynevezett aranykonvoja, hogy ez ki akarta, miért akarta, hogy ezt a szállítmányt megállítsák ebben a pillanatban, amikor ugye a választási kampány zajlott, holott ezek a szállítmányok ugye mentek a korábbi időszakban is, hiszen engedélyük volt erre. Tehát, hogy itt nagyon egyfelé mutatnak a nyilak a legfelsőbb szintig, és nyilvánvaló, hogy ennek az akciónak egy olyan választási kampányban, amikor a talán a legfontosabb üzenete az az ukrán ellenesség volt, és nagyon sok mindent erre fűztek fel, és ez az akció is ebbe illeszkedett bele, akkor azért azt gondolom, persze nem megelőlegezve azt, hogy mi történt, de hogy ez egy érdekes szál, ami a...
4: Az mondjuk sokat mondani, hogy a magyar szervek, mint a forró krumplit, dobálják át egymásnak a felelősséget, hogy valójában ki kezdte ezt az egészet? Nem én, te. De én, te, inkább ő. Tehát, hogy itt most ez megy.
6: Az egészen biztosan kimerem mondani, hogy ezt Orbán tudta nélkül nem csinálták volna meg. Tehát én ezt merem vállalni annak. ATV nagy nyilvánossága előtt, hogy egy ilyen szintű beavatkozást a választások előtt néhány héttel a miniszterelnök, aki mindenre rajta tartotta a kezét, aki egy központban szerveződött az egész történet, ez nem lehet, hogy nélküle. Ahogy a kegyelmi botrány sem történhetett meg az ő tudta nélkül egészében, úgy itt is bizonyos vagyok abban, hogy erről Orbánnak tudnia kell, hogy ő utasította a szerveket, azt nem tudom. Minden esetre ebből a történetből is kiderül, hogy itt a bűnüldöző szervek, azok közvetlen politikai célra használódnak. Ugye tulajdonképpen szerintem ezek óriási jelentősége volt a kampány utolsó két hetében, amikor előálltak, amikor civilek vették át a kampány irányítását, ugye, mármint, hogy rendőr, meg katona civil, tehát ugye ők kezdték el elmondani a történetet, ami az kiderül, hogy mindaz, amit gondoltunk, mindaz igaz. Erről is én meg voltam győződve, hogy ez történt, amit láttunk, de nem volt bizonyíték. Egy kicsit olyan, mint a Tiborral előtte beszéltünk erről, ugye a kis ügyekkel lehet megbukni. Uh-huh. Tehát ellopták a fél országot, 1000 milliárdokat. Tudjuk ezeket a történeteket. Mégis a 17 milliárdos, az is borzasztó nagy pénz, de azért ugye mégiscsak a 1000 milliárdokhoz képest egy kisebb tétel az, mert azt értjük, azt föl tudjuk fogni. Ezt is lehet érteni, hogy itt tényleg, hogy a fenébe történt meg, hogy áthalad egy hetente áthaladó teherautónyi pénz, mindenki tud róla, és akkor ilyen megalázó helyzetbe hozni ezeket az embereket, ahogy ez az egész történt, amilyen módon ezt tálalták nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, mint csebben a tenger, olyan ez az egész, és nem csodálkozik, hogyha ez lenne az az ügy, aminek a leggyorsabban lehet legalábbis az a közvetlen következménye, hogy politikus, vezető politikus kerül legalább kihallgatásra.
4: Itt azért az érdekes, hogy van-e írásos nyoma annak, hogy valaki utasít valakit.
5: Hát.
4: És hát mert hogy itt azért katona emberekről van szó például, vagy rendőrökről van szó, akik ahhoz vannak hozzászokva, vagy olyan nincs, hogy a szó elszáll. Tehát, hogy mindennek nyoma van. Hogyha még sincs, akkor ők hozzá voltak ugye, szokva, hogy valaki telefonál, és akkor azt kell csinálni.
5: Hát én szerintem egy 16 éves begyakorolt mechanizmusnak a vége felé el tudom képzelni, igen, hogy úgy működött a dolog, hogy odaszóltak, ahogy
4: lenni szokott.
5: Igen, igen. Tehát,
4: és akkor ez így van.
5: Mert hogy úgy működött, volt egy olyan hamis biztonságérzetnek is nevezhetjük, akik persze abban a pillanatban nem gondolták hamisnak, hogy nekünk mindig minden sikerül, megtehetünk, várhatóan most is választást fogunk nyerni, úgy se derül ki semmi, minden el van rendezve, tehát hogy a szó elszáll, az írás megmarad, és ennek jegyében akkor inkább ne írjunk le semmit. Tehát szerintem ez a mechanizmus ott így működött. Ez egyébként a bűnüldözésnek a mostani helyzetét nehezíti, mert nagyon nehéz lesz föltekerni ezeket a szálakat, ami alapján tulajdonképpen ezeket a cselekményeket a megfelelő módon lehetne értékelni. Itt az egy nagy kérdés, ugye az aranykonvoj ugye, és a más történetek, amik zajlanak, azért ezek különbözőek, mert az aranykonvoj esetében valóban az van, hogy ott azért a TEK-nek a vezetője, a titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár, tehát olyan emberek vannak a meghallgatásra ítélve, vagy elmond, vagy nekik őket meg kellene hallgatni, akik azért valahogy egy ilyen fegyelmezett rendszernek a tagjai. A többi eset, például az NKA ügy, az nem ilyen. Ott azért hivatalnokok vannak, tisztviselők vannak, olyan politikusok vannak, akik egy adott feladatra szerződtek. Tehát ott szerintem nagyobb, ott kevésbé lehet ezt a dolgot tetten érni. A többiek az aranykonvojnál meg nyilvánvalóan tagadni fogják, mert fegyelmezett emberként, katonaemberként azt mondja, hogy nem volt ilyen parancs, nincs leírva.
4: Azt mondja Búzs Balázs, láttuk a híradóban, hogyha az NKÖ-re áttérünk egy mondat erejéig, hogy soha semmi, hogy fogalmazott, tisztességtelent?
5: Hát vagy nem hozott olyan döntést. Nem,
4: semmilyen törvénytelen döntést nem hoztam. Azzal vádolják, hogy de. Ez a mondat, ez többet jelent annál, mint önmagában egy ilyen állítás? Biztos, ez azt jelenti, hogy nem ő döntött?
6: Biztos, hogy többet jelent. Én biztos vagyok itt is abban, hogy nem Búzs Balázs döntött. De ezt ugye a néhány nappal a kirobbanás utána ezt ő elmondta, hogy ő erről nem. Külön létrehoztak egy bizottságot, egy valami titkos, nem így tudom, micsodát, hogy ez rajtuk kívül történt.
4: Most ezt mondta Vigyenszki Attila és meg Bán László is, akik ugyanígy lemondtak, igen, mint egyébként
6: igen.
4: Ő.
6: Szóval ő neki van ebben egy előtörténete, de egy fél mondattal még visszatérve, én pont csak egy kicsit hagy vitatkozom veled, hogy a pont a katonaság, a titkosszolgálat, a rendőrség az, ahol kell, hogy legyen nyoma. Tehát azt nem tudom elképzelni, mert az, hogy a tisztviselőnek odaszólnak telefonon, hogy akkor írd már rá édesebb gyorsan, mert kell adnunk a pénzt a Mága Zoltánnak. De az, hogy egy ilyen ügyben nincs hivatalos, létező parancs, ezt szinte kizártnak tartom.
4: Hát lehet, hogy a rendszeren belül már van, de a parancs, az első parancs.
6: Az lehet, de azért mondom, hogy itt azért kell írás, tehát ez speciál, ebben az értelemben talán könnyebb ügy, mert ezek a szervek azért nem tudnak másképp működni, mint hogy legyen valami írásos nyom. Pont, mert ezek azért ennél, hogy mondjam, kifinomultabb rendszerek. Nem lehetnek elnézést, akivel ennyire hülyék, hogy ne legyen valamiféle írott nyom annak, hogy akkor parancs értettem, tehát az valahol annak a parancsnak meg kellene. De a Búzs Balázs ügyben én azt látom, hogy és itt ennek, számomra van egy negatív része ennek, ha már erről beszélgetünk, hogy én azt gondolom, hogy ahogy ezeket az embereket elviszik Szíjon, elvezetik, miközben ugye két indok lehet az előzetes letartóztatásnak, az összebeszélés és a bizonyíték, eltüntetés és a elszökés. Na most ezek az emberek már mindent megehettek, már mindent összebeszélhettek, hiszen ezek két hónappal ezelőtti történet.
4: A bűnismétlésre meg nincs lehetőség. Hiszen nem férnek
6: hozzá
4: pénzhez.
6: Kicsit úgy érzem, mintha ezt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vallatási eszközként használná a magyar ügyészség és bíróság. Tehát, hogy én mindent értek, de hát van azért az ártatlanságnak a vélelme, mint fogalom. Azért,
4: azt mondod, hogy vallatási eszköz olyan módon, hogyha 30 napra bezárunk, akkor sem ered meg a nyelved?
6: Igen, azt gondolom, hogy ebben van. És én ezt egy nagyon-nagyon rossz gyakorlatnak tartom. Az, hogy ugye ez a kis László, mit tudom én, hogy mi történt, ugye szintén Óbudai.
4: Igen.
6: Ugye 18 millió, ami persze sok pénz, tudom, de hát mégis hol vagyunk itt attól. 9 hónapig volt előzetes letartóztatásban. 9 hónapig. Egy olyan ügyben, ami most vagy van, vagy nincs. Hát majd a végén kiderül.
4: Azért azt jegyezzük meg, hogy a nap híre miközben persze ez a legizgalmasabb része, mert hogy ez az, ami az embereket nyilván foglalkoztatja, hogy ezekre a politikusokkal mi van, és milyen politikusok vannak még ebben. Azért az mégiscsak az, hogy a magyar kormány úgy tűnik tényleg el tudja hozni Brüsszelből a pénzt. Az Európai Bizottság jóvá hagyta a magyar kormány terveit. Szerintem ez a nap híre.
5: Hát abszolút, ez egy ígérvény volt, ugye voltak a tárgyalások, utána jöttek a fintorgások, ugye a volt kormány tényezők részéről, hogy ennek mi az ára, mit adott érte Magyar Péter, hol árult el a magyarokat, mennyibe kerül ez nekünk, és akkor kiderült, ugye, hogy tulajdonképpen semmibe nem kerül, egyszerűen annyiba kerül, amit az Orbán kormánynak kellett volna teljesíteni, hogy a jogállami kritériumokat a tevékenysége során betartani. Ez történik, és itt már nem azt mondom, hogy el van költve a pénz, de aztán, ha jól emlékszem, éppen a Vitézi Dávid mondta, hogy nem tudom, valami átcsoportosításból ez már
4: 600 milliárd,
5: igen,
4: már
5: ez már arra fordítandó, hogy a híveket, a vasúti kocsikat is korszerűsíteni a közlekedést, a tömegközlekedést, szóval ez egy nagyon fontos része egyébként az ígéreteknek. Tehát én azt látom a Magyar Péter kormányánál, hogy azokat, amiket ő a kampányban említett, és tulajdonképpen ez az elszámoltatás mindazzal együtt, amit a Gábor mondott és óvatosságra intett ebben, mégiscsak azt jelzi, hogy azon kívül, hogy a kormányzási tevékenysége szerintem zajlik, mert az is egy kormányzás, hogyha hőhullám jön, és azzal kapcsolatban kell döntéseket hozni. Az is kormányzás, hogyha visszahozom az Európai Uniós pénzeket, és akkor emellett az, hogy az elszámoltatásnál pedig úgy viselkedik, és olyan döntéseket hoznak, amit ő egy pillanatig nem lehetett végig alá a kampányban, hogy itt rendszerváltást akar. És ennek van egy olyan része, hogy a rendszernek minden, az előző rendszernek minden elemét megpróbálja a színről eltüntetni. Na most ebbe kell szerintem valami fajta ilyen mértéket találni, vagy az én ízlésem az, hogy mértéket találni, de mindenképpen a társadalmi igazságosság jegyében és a jog jegyében kell együtt cselekedni.
4: Arra meg hivatkozhat, hogy hát megígértem, és azt csinálom, amit megígértem.
6: Én azt gondolom, hogy miközben elég sokszor elhangzik ebben a stúdióban, és beszéltünk már róla, hogy nagy igény van az elszámoltatás, hogy végre legyen következmény. Ennél szerintem nagyobb igény, csak egy kicsit jobb életre van.
4: Így van.
6: Tehát éppen ezért én borzasztó nagy jelentőségűnek gondolom azt, hogy ez a 6000 milliárd, ami nem csak azt jelenti, hogy azok az elmaradt lépések megtörténhetnek, hanem amik Orbánék miatt, amiket elvesztettünk, és végérvényesen elvesztettük, hiszen ezeknek a pénzeknek 2023-ban kellett volna itt lenni, hogy ne legyen ilyen borzalmas 4 évünk, ami volt. Tehát ez egy a felelőtlenség ebben korlátlanul ráolvasható a miniszterelnökre és csapatára, az akkor egykorira, most már mondhatom ezt. De a dolog másik fele, hogy az egész magyar gazdasági szféra számára az, hogy végre megtörténnek ezek a dolgok. Végre talán én látom a saját vállalkozói környezetben a föllélegzést, hogy jaj, te jó Isten, hát megint lehet akkor pályázni, megint van lehetőség arra, hogy nem a politikai kapcsolatok alapján én szóba se jöhetek semmiféle, hanem elindulhatok. Tehát ennek önmagában szerintem százalékban mérhető növekedési értéke van a 6000 milliárdon túl mutatva, hogy tényleg amit mondtak, megcsinálták, azokat a lépéseket megtették, amitől nekünk egy kicsit jobb lesz. Miközben a számon kérés is folyik, tehát van ebben a kettő együtt van, és szerintem ezt egyszer azt kell mondanom, hogy jól csinálják, miközben azért az ember lát hibákat. Egyébként ez ügyben nem a kormány a hibása, ha nekem igazam van ebbe az előzetes letartóztatásban, hanem most az éppen az ellenkező módon túlteljesítő ügyészség, akik eddig ugye nem csináltak az
4: ügyeket. Hát ők felszabadultak egy nyomás alól, és most gondolom mindent akarnak egyszerre. Nekem még az jutott eszembe, hogy mennyit hallgattuk ezt a 27 szuper mérföldkövet. Tehát tényleg már mérföldkövekkel álmodott a közélet iránt érdeklődő kedves néző is, mert hogy ahhoz az Európai Unió szóba került, mindig jöttek a szuper. 6 hét alatt sikerült a szupermérföldköveket meghaladni? Ugye hát itt mivel szórakoztunk az elmúlt évtizedben?
5: Igen, ugye a szuverenitás, mint kifejezés, az abban, annak a negatív konnotációja az volt, hogy mi mindig másként fogjuk csinálni, nekünk ne mondják meg, hogy mi legyen a jogállamiság Magyarországon, mert majd mi döntünk róla. És ez azt tulajdonképpen azt jelentett, hogy annak a közösségnek a norma rendszerét, ahova mi tartozunk, mi nem fogjuk betartani. Tehát tulajdonképpen az olyan, mint van egy osztály, aki egy jól összetartó közösség, és akkor valaki, nem tudom, felesel a tanárral, összeveszik az összes diáktársával, és akkor az a következménye, ahogy szokták mondani, Gábor az oktatás nagy tudod, hogy a szamárpadba, tehát az utolsó padba ültetik bele, és onnan visszajönni azért elég nehéz, és Magyar Péternek arra kellett vállalkozni, hogy ebből az utolsó padból valahogy elhitesse a tanárral, elhitesse az osztálytársakkal, hogy méltó arra, nem is ő az tulajdonképpen, hanem az ikertestvére, tehát hogy méltó arra Magyarország, hogy előbbre csúszson.
4: Úgy legyen. Horn Gábor, Závesz Tibor, köszönöm szépen.
5: Köszönjük.
0: Nyitva hagytam az ajtót, de nem jön be rajta senki.

0: Műsorajánló. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Egyre melegebbre számíthatunk, szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szombattól harmadfokú hőségriasztás lép életbe, és legalább 4 napig tart majd az extrém meleg. A kormány rendkívüli tájékoztatási rendet léptet életbe, 2 óránként frissítik majd a hőséghelyzettel kapcsolatos információkat. Az országos tisztifőorvos mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen oda magára és a környezetében élőkre. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a krónikus betegek, a kisgyerekek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok. Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón ismét arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki fogyasszon sok folyadékot, kerülje a tűzőnapot, és ha valaki segítségre szoruló embert lát, értesítse a hatóságokat. A villamosenergia ellátás biztonsága érdekében takarékosságra kéri az embereket a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint különösen az esti 18 és 21 óra közötti időszakban érdemes odafigyelni az áramfogyasztásra. Aki teheti, ebben az időszakban mérsékelje a klímaberendezések használatát, mellőzze az elektromos autók töltését, illetve a nagyobb energiaigényű háztartási gépeket is inkább este 9 után működtesse. Jóváhagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, így következhet a végrehajtási szakasz, jelentette be az uniós források hazahozatalát koordináló közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy az országgyűlés a héten elfogadta azt a törvénycsomagot, amely a befagyasztott uniós források feloldásához szükséges. A bíróság elrendelte mind a 6 őrizetbe vett tisztviselő letartóztatását a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseit vizsgáló ügyben. Mindannyian a pályázatok elbírálásában vettek részt, hűtlenkezeléssel gyanúsítják őket. A hatóságok több mint 17 milliárd forint közpénz kifizetésének körülményeit vizsgálják. Fémdarabok lehetnek a Ferrero Magyarország Kft. Nutella Muffin elnevezésű termékében, ezért a cég visszahívja azokat, közölte a Nébih. A hivatal kéri a vásárlókat, hogy a 08/05/2027 minőség megőrzés idővel és L128Z39 tételszámmal rendelkező édességet ne fogyasszák el. Fokozódik a hőség, nagyrészt derült, napos idő várható, néhol gomoly felhőkkel. Eső nem várható, hajnalban 14-21, pénteken 33-38 fok valószínű. A jövő hét elejéig folytatódik a kánikula, leghamarabb szerdán érkezhet enyhülés.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: Nyílt levélben szólította fel a nemzeti tőkéseket Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor arra, hogy vegyenek részt a jobboldali média finanszírozásában, miután több szerkesztőség működése veszélybe került. Úgy fogalmaznak, hogy a nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk kell a konzervatív média működését. Ferenc Orsolyát kérdezzük.
1: Néhány képet mutattunk az elmúlt pár hét a Fidesz ostromló és ostorozó nyilatkozataiba. Jó estét!
2: Jó estét kívánok!
1: Azt mondtam a híradóban még a végén, amikor ajánlottam a műsort, hogy jön a Fidesz élő lelkiismerete. Olyan, mint ön lenne az.
2: Hát valakinek el kell kezdenie ezeket a dolgokat tisztázni. Nem vagyunk egyedül, én nem vagyok egyedül, én sem. Navracsics Tiborral például ezt a nyílt levelet, ezt már ugye közösen
1: már
2: jegyezzük.
1: Ketten vannak?
2: Vagyunk, és azt tudom mondani, hogy a visszhang is nagyon pozitív, nagyon sokan értenek egyet, rengetegen köszönték meg például azok közül, akik most ilyen nehéz helyzetbe, egzisztenciálisan nehéz helyzetbe kerültek a jobboldali sajtóban dolgozó emberek közül, hogy felemeltük a hangunkat. Arra jelenségre kívántuk felhívni a figyelmet, hogyha itt az előző ciklusok alatt ilyen nagyon jól lehetett vagyonokat szerezni, meggazdagodni a vállalkozói világban. Mondjuk például a Forbes listájára hivatkozott Navracsics Tibor az egyik interjújában, akkor a mecenatúra az ne álljon távol.
1: Egyébként jó, ez valami feltételezem.
2: Tehát a Népszavának a helyzetében is ugyanezt tudom mondani, ugye, hogy hát ez oldalfüggetlenül az értékrenddel azonosulni tudó tehetős emberek bátran.
1: Hát ha az oldal független, az is egy érdekes kérdés, de mindegy, oké. Okay. Viszont amit most mondott, az azt feltételező, hogy ezek a nemzeti nagytőkések.
2: Hívhatjuk őket akár így is.
1: Nevezzük, hogy hát így hívtam
2: vagy
1: őket.
2: Máshogy.
1: Hogy hívná őket még?
2: Tehetős gazdag emberek, jó, mesésen ők, meggazdagodó csodák.
1: Igen, meséséfi a kurblival, mint a régi
2: címe volt.
1: Szóval, hogy ez azt feltételezi ez a történet, hogy ezek az emberek nem a tudásuk, a szakértelmük, a fantasztikus üzleti képességeik alapján lettek ilyen gazdagok, tehát vissza kell adniuk valamit.
2: Nem, ez nem, ezt válasszuk szét. Tehát szándékosan én abban nem fogok belemenni, hogy én azt minősítsem, hogy valaki sikeres vállalkozó volt, tehetséges, jól csinálta, adott esetben a szerződései törvényesek voltak, és jól tudott dolgozni, vagy valamilyen törvénytelenséget követett el, amire a hatóságok vizsgálatai vonatkoznak, és vizsgálják is ki.
1: Én nem is mondtam, hogy törvénytelen, én azt mondtam, hogy valamiféle kegyként kapták.
2: Vagy ezt is vizsgálják ki, és ha ez így van, ez is ki fog derülni. Tehát nem arról beszélek szándékosan most, hogy egyébként ők most milyen módon tudtak ilyen tehetőssé válni. Pusztán azt a tényt mondtam, hogy aki egyébként ilyen tehetőssé vált, az én úgy érzem, hogy egyébként mondjuk vallott magáról értékrendet, akkor legyen kedves mecenatúra formájában valamit vissza.
1: Ez egy nehéz helyzet. Én nem tudom, olvastál hogy... Kohán Mátyás
2: igen, azt is
1: jegyzetét,
2: olvastam.
1: Ahol ő azt mondja, hogy milyen jó, hogy néhány kollégájától meg tud szabadulni.
2: Hát
1: tehát, hogy itt azért vannak érdekes dolgok azon az oldalon.
2: Én is így elolvastam ezt a cikket, nyilván majd Kohán Matyi megvédi magát, hogyha ezt a kérdést megkapja, hogy ő miért gondolta így. Egy dolog az biztos, hogy voltak nagyon jó és nagyszerű sajtótermékek és sajtómunkások, akik jól dolgoztak, és voltak olyanok, akik pedig nem, és voltak tűrhetetlen jelenségek is, de hozzáteszem, hogy ez is szintén most oldalfüggetlenül lehetne
1: de a tűrhetetlen jelenségeket általában nem ők találták ki, hanem azt ők kapták.
2: Volt abszolút, amit el is mondtam, hogy amikor ennyire monolittá válik egy kommunikációs irány, vagy ennyire kritizálhatatlanná, meg úgy általában a Fideszen belül ugye elfogyott a kritikai lehetőség tere, akiket esetleg ért volna bármiféle visszacsatolás bírálat, azok rendkívüli módon meg tudtak sértődni. Annak a helyett, hogy levonták volna a konklúziókat, ennek lett az eredménye az, amit április 12-én láttunk az eredményjelzőn. Tehát ezek a problémák mind-mind okai voltak ennek a vereségnek.
1: Mit szólt Stumpf István mondatához, ami úgy szólt a Fidesz kongresszusán, hogy a korrupció miniszterelnök azt aláígért?
2: Hát azt tudom mondani, hogy én nagyon örültem annak, hogy Stumpf István ilyen higgadtan és józanul, de nagyon kristálytisztán beszélt, hogy bizonyos jelenségeket valóban el kell tudnia számolni annak a kormányzatnak, amelyik vezette az országot. Nem lehet ezeket megkerülni, és Stumpf István ezeket egész jól összefoglalta.
1: Hogyan tovább Fidesz?
2: Nem tudom. Nem tudom. Én most...
1: Érdemes Fideszben?

0: gondolkozni?
1: Ez ki fog alakulni egyébként, ennek a közösségnek hagyni kell időt. Egyelőre én például a kongresszus kapcsán kiírtam azt a véleményemet is, hogy csalódást keltő volt sokaknak, nekem is, nem erre vártunk.
0: Nem. Már Orbán Viktor beszéde, vagy alapvetően
1: az is a beszédben, amik elhangzottak, vagy ez a röpirat, ebben nagyon sok olyan állítás van, amivel én nem értek egyet. Elsimon Lacinak hoztam a nézeteit a tekintetben, hogy ha már a hübriszt és az anyagerviséget elővettük, akkor talán nem a keresztény értelmiségre vonatkoztatható ez a két kifejezés elsődlegesen. Például.
0: Egy másik téma, mert hogy évforduló van, egy évvel ezelőtt indult el Kapu Tibor a világűrbe. Abban rengeteg munkája és nagyon nagy része volt, hogy ez megvalósulhatott. Rengeteg kritikát kellett állnia, mert minek nekünk ez. Nagy boldogság volt sokaknak, hogy megvalósult. Egy év. Ünnepel?
1: Ünnepelek, igen, és nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és tényleg egy nemzetegyesítő küldetés lett. Az is igaz, hogy a mai hivatalos ünnepségre arra én nem kaptam meghívót, mert hát állítólag a szervezők felé érkezett ez a kérés, hogy ne, de annak viszont
0: ezt konkrétan
1: örültem.
0: Tudja?
1: Hát én így vagyok értesülve, igen, hogy ez volt a kérés. Én viszont úgy nagyon büszke vagyok rá, hogy abban a Univerzum kiállítási térben zajlott például az ünnepség, amit még fővédnökként fővédnöke voltam, amikor megnyílt tavaly májusban, és annak is örülök, hogy ténylegesen siker lett ez a program, és most már azok is, akik annak idején bírálták, kritizálták, de legalábbis nem tettek érte semmit, hogy ez sikerüljön, most viszont büszkén állnak mellé. Legyen ez így, legyen ez Magyarország közös jövőbeli sikere. Bőven van még mit tenni itt a programban és az űrprogramban.
0: Van egy bejelentés, talán Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelentette be, majd Kapu Tibor Magyarország második kutató űrhajósa fogja vezetni a Tisza kormány által újjászervezett magyar űrügynökséget.
1: Én annak örülök nagyon, hogyha Tibor nagyobb szerepet kap, egy fantasztikus fiatalember, és hát ő egy űrhajós, és ezért dolgoztunk, hogy ez a terület ilyen ikonikus személyekkel gazdagodjon. Az űrügynökség pedig hát nagyon-nagyon régi tervem, nekem is tervünk, nekünk szakembereknek, sok anyagot raktunk már erre össze, és itt az ideje végre, hogy végre meg is szülessen. Tehát azt tudom mondani, hogy amennyit csak ebben az ügyben az elmúlt 8 évben el tudtam végezni, hogy legyen ilyen Magyarországon, legyen nemzetközi szabványok szerint is értelmezhető képviselete az űrtevékenységnek, ami nyilvánvalóan egy űrügynökség, azt mi megtettük. Úgyhogy
0: mennyire csalódott, hogy ebből most kihagyják?
1: Nem, én dolgozom tovább egyetemen, ugye kutattam eddig is, tehát egyetemi oktató vagyok, vagy egyetemi főmunkatárs. Nyilván örülök neki, hogyha azt látom, hogy ez a terület ez nem fog elsorvadni, hanem fontosnak tartják a most kormányra került erők is, hogy végre megerősödjön. Éppen elégszer kellett megvívnom nekem a kommunikációs térben azt a vitát, hogy miért nagy segítség ez a magyar családoknak, minek pazarolja az ország az űrkutatásra, meg az űrtevékenységre a forrásokat, de mindig elmondtam, hogy ha tudásalapú társadalmat szeretnénk építeni, akkor az egy nagyon fontos dolog, hogy akkor magas hozzáadott értékű tudományos munkákban és iparágakban kell gondolkodnunk. Az űrtevékenység az ilyen.
0: Kapu Tiborra van még napi kapcsolata?
1: Sokat dolgoztunk együtt, és sokat dolgozunk, és én nagyon örülök neki, hogy itt van, és igen, és nagyon örülök neki, hogyha ő előre tud lépni.
0: De esetre azt mondja, hogy erre nem hívták meg erre az évfordulóra, nem tűnik nagyon elegánsnak, de hát majd lehet, hogy ez is lágyul az idővel.
1: Őszintén szóval én tényleg annak örülök, hogy ez van, sikerült, és hogy megemlékezhettünk róla.
0: Van még pártja?
1: Nekem hazám van. Hazám van, meg értékrendem, elveim. Én szerintem ez a legfontosabb. A pártoknak az a dolga, hogy ezeket képviseljék, nem?
0: Hát igen. Kérdés az, hogy teszik-e?
1: Hát akkor tegyék. Akkor úgy kell dolgozni, hogy tegyék.
0: Ferenc Orsolya, köszönöm.
1: Köszönöm.
0: András jön meg az aktuális. Jó estét.
2: pont.
3: Szervusz, Egon, jó estét kívánok mindenkinek. Így van, következik az aktuál, mégpedig a nap kérdésével, ami így szól egészen pontosan, hogy önök szerint változtat-e a Tisza az alkotmány tervezetén a kritikák hatására. Bizonyára önök is tudják, hogy a társaság a szabadságjogokért mellett jogászok, illetve egyéb véleményformálók is több kritikát fogalmaztak meg az alkotmánymódosítással kapcsolatban. Viszont volt 13 ezer reakció, erről már a kormány szóvivői tájékoztatón lehetett hallani, amelyeknek a miniszterelnök elmondása szerint 95%-a támogató. Itt természetesen a képviselők 12 évben való maximálása, nyilván ez a hivatali idejüket érinti. Ezt támogatják például sokan, meg Súlyog Tamás leváltását, ezt is megbeszéljük. Mint ahogyan megbeszéljük az NKA botránynak a legújabb fejleményeit is, ugye te tudod talán a legjobban, Egon, hogy miről is szól ez az egész történet, hiszen ebből a stúdióból mondhatni indult ki ez az egész. Most már két fideszes politikust is letartóztattak minimum 30 napra, mint ahogyan a volt fonyódi polgármester is úgy tűnik, hogy 30 napra hát nem az utcán fog mászkálni, erről még a bíróságnak kell döntenie, de itt is több százmilliós ügyről beszélünk, és hogyha jut rá időnk, akkor még a kis benzinkutak helyzetével is foglalkozunk, hiszen holnap ők egyfajta figyelmeztető sztrájkot, vagyis bezárást fognak tartani. A vendégeink pedig Kőszegi András kommunikációs szakember, Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztőhelyettese, valamint Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast műsorvezetője. Egy rövid szünet, és már is jövünk.
0: Köszönöm szépen. Világ minden kincsért nem venném magamra, hogy Molnár Áron dicsőségével ékeskedjek. Úgyhogy igen, az NKA ügy az tőle indult, persze az a bizonyos Hankó-féle beismerő vallomás az valóban itt hangzott el. Így az az volt egyáltalán. Köszönöm szépen az ajánlást, holnap este várok mindenkit újra. Jön az egyenes beszéd, jövök én is. Talán hangom is lesz. 19:25-kor várom önöket. Viszontlátásra.

et la lutte. Oh, dès la lutte, mes corps gondolent, aux ablacons.

done. Az ablakon csak ennyi biztos, az ablakon kikönyököltem, és magamban így könyörögtem, adj uram,

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Migrációs harapófogó. Nincs egyszerű megoldás. Trump a törött nátszál. Izraeli bizalomvesztés Amerika felé. Intuíció nélkül ma nincs futball. Interjú Hegyi Ivánnal.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
2: Napirenden a 17. alaptörvény módosítás, fideszes politikusokat visznek el vezetőszáron, és tiltakoznak a kis benzinkutak. Ez lesz az Aktuálban, és mutatom, hogy kik a vendégeink.
3: Tetszik az embereknek a mandátum korlátozás, Magyar Péter szerint sokan 12 helyett 8 évet akarnak. Egymásra mutogatnak a hatóságok az ukrán aranykonvojjal történtek miatt, de a kormányfő szerint az utasítások sokkal magasabb szinten születtek. A Kecskeméti járásbíróság elrendelte Búzs Balázs letartóztatását, az NKA volt alelnökét vezetőszáron vitték a bíróságra. Rendőrök vitték el Fonyót, korábbi fideszes polgármesterét és fiát. Szakértők szerint ez nem lesz egyedi eset az önkormányzatoknál sem. Vendégeink: Szirmai Dávid, a Blik főszerkesztő helyettese, Kőszegi András, kommunikációs szakember, Veres Gábor, a Nyílt Levelek podcast műsorvezetője.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Jegesi András.
2: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, és természetesen vendégeinket is, akiknek nagyon köszönjük azt is, hogy ellátogattak ide hozzánk ma este is. Mielőtt megkapnátok a szót, gyorsan vessünk egy pillantást a nap kérdésére, pontosabban a szavazás állására. Azt kérdeztük, hogy Ön szerint változtat-e a Tisza az alkotmány tervezetén a kritikák hatására. 62% úgy véli, hogy igen, 38% pedig úgy tűnik, hogy ennek nem látja okát. No de miről is van szó egész pontosan, és mi hangzott el még a kormány szóvivői tájékoztatón? Gyorsan összefoglaljuk Önöknek.
4: Magyar Péter arról beszélt, hogy a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra is érkezett sok vélemény.
5: Egyesek politikusokra állandó testkamera felszerelését is javasolják. és a felvételek közzétételét. Lehetne ilyen állandó streaming.
4: De van olyan is, aki a politikusok rokonaira, barátaira is kiterjesztené a vizsgálódás lehetőségét. Magyar Péter a közeljövőben induló alkotmányozási folyamatról azt mondta, nem néhány politikus fogja írni az új alaptörvényt, hanem a szakmaiság és a társadalmi részvétel is érvényesülni fog. Magyar szerint az AH, az IH, a NAV és a TEK és az ügyészség egymásra mutogat az ukrán aranykonvojjal történtek miatt, de szerint az utasítások valójában sokkal magasabb szinten születtek.
5: Arra szólítom föl a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg a saját szervezetét ezen szereplőktől, vagy ha erre nem képes, vagy nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.
4: A köztársasági elnök leváltása kapcsán kiemelte, másokat is elküldhet úgy a kétharmad, mint Súlyokot.
6: Azt tudom önnek mondani, hogy a magyar emberek Súlyok Tamásnál sokkal több ember eltávolítására adtak felhatalmazást.
4: Magyar Péter hangsúlyozta azt is, augusztus 20-a után akar újra országjárásra indulni, szeretne minél több helyre eljutni, lesznek kihelyezett kormányülések is. Parlamenti szünet nem nagyon lesz, maximum 2 hét.
2: Volt szó az úgynevezett társadalmi egyeztetésről is a kormány szóvivői tájékoztatón. Itt elhangzott, hogy 13 ezer vélemény érkezett a 17. alaptörvény módosítással kapcsolatban. Ez sok vagy kevés? Hogy látjátok?
7: Hát erre nehéz mit mondani. Őszintén szóval az a szám, ami jön egy ilyen alkalom, tehát én szerintem nem szokott ilyen sok lenni. Tehát általában az ilyen kis, nem tudom én, tegyünk fel egy kérdést a nézőknek ma, és hogy arra mennyien, hogy 4-5 ezeren reagálgatnak. Inkább az az érdekes, hogy mit mondanak az emberek, és hogyha ezt Magyar Péter kiemelt egy-két ilyen extrém esetet ebből, hogy testkamerát kell tenni a politikusokra, meg a testvérüket, meg mindenkit meg kell nézni, hogy akkor mit csinálnak a ebédidőben. Ezek is vannak, de hogy őszinte legyek, én ezt az egész történetet egy picit most így beletenném egy másik zárójelbe, és azt mondanám róla, hogy bármit is írnak ezek az emberek ezeken a platformokon, azaz én meglátásom szerint nem kell és nem is szabad, hogy befolyásolja a valódi törvényalkotást. Tehát, hogyha ha valódi véleményeket szeretnénk hallani magyar emberektől, akkor arra megvannak a megfelelő módszerek, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Ezeket az információkat, amiket ebből lehet összegyűjteni, amik most itt napvilágra kerültek, és amire Magyar Péter is hivatkozik, azok annak a kisebbségnek a terméke, akik egyébként minden mást is kommentelnek, mindenhova odaírják a véleményüket, mindenre van egy hozzászólásuk. Én nem mondom, hogy ez nem fontos, csak azt mondom, hogy valódi információt nem ezekből kell meríteni.
8: Nagyon nehéz kérdés ez, mert nekünk itt ülőknek sincs napi legbelsőbb, legfontosabb információnk sok esetben sokszor, tehát akkor a végeken élő embereknek milyen információ vannak, tehát milyen javaslatokat lehet tenni. Itt ugye korábbi műsorokban beszéltünk arról, hogy közszereplők bedobnak egy témát, és akkor az legyen úgy, mert nem tudom, én 200 000 lájkolták, és akkor az úgy van. Tehát akkor is elmondtam, most is ugyanezt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy volt egy választási eredmény, egy elég masszív felhatalmazást kapott ez a kormány. Szerintem nem volt zsákba maska az ígéretekbe, tehát azok ki lettek mondva, azok vannak most végrehajtva abban a stílusban, amilyen stílusban. Tehát persze kell mindig a társadalmi egyeztetés, nyilván ez fontos, de ennek, ahogy mondod, megvannak a megfelelő csatornái. Tehát nem lehet azért, itt a műsorban ez egy jó játék, hogy mi a véleménye a nézőknek, de amikor azt kérik számon, vagy azt kérik a kormánytól, hogy kormányozzon, akkor az nem szólhat arról, hogy állandóan megkérdezzük Kőszegi András, mondjuk, hogy mi a francot akar egy adott ügyben. Tehát
9: meg ugye azért ez nem is jó, nem is vezet jóra. Tehát ugye azért vannak olyan, gondoljunk csak abba bele, hogyha még megkérdeznénk azt, hogy és mekkora adókulcsot vezessen be mondjuk egy állam. Hát milyen válaszokat kapnánk?
2: Hát a nulla.
9: Nem tudjuk, ott van-e a nulla. De mondjuk, hogyha ott van az 5% és a 3% és a nulla, akkor melyik?
8: Akkor mínusz 25.
9: Így van. Tehát, hogy nem hallottam én már olyan politikust, aki azt mondta, hogy azért lenne veszélyes meg föltenni népszavazásra, ha lehetett volna a halálbüntetés kérdését, mert még megszavaznák az emberek.
7: Persze.
9: Tehát, hogy vannak olyan témák, ahol a felelősség és a kormányzó képességnek mindenek feletti hatalma van. Ez azt jelenti, nem azt, hogy nem, figyeljen oda az emberekre, hanem mert a döntésnek a felelősségét is nekik kell vállalni, nem annak, aki mondjuk bekiabál a partvonalról, és ugye ezt a politikusok baromira szeretik, kicsit olyan déjà vu érzésem volt, amikor Magyar Péter itt mondta, hogy mennyien szóltak hozzá, és megjelent a lelki szemeim előtt ez a nemzeti konzultációs őrület, amikor mindig kiderült, hogy 15 milliárdan akarják azt, hogy nem tudom...
2: Ez inkább amennyibe ne került a nemzeti háború. Konzultáció, nem a válaszadók
9: 15 millióan, vagy nem tudom én hányan írták meg, hát én nem tudom, én csak olyannal találkoztam, aki kidobta a szemetesbe. Na mindegy, szóval, hogy van ennek egy falsága, amikor ilyen eredményekre, vagy ilyen állításokra hivatkozunk. Mondja.
7: Ne, csak közben azt akartam beütni, hogy ezek az emberek, én is közéjük tartozom, és szerintem mindannyian, vagy nagyon sokan a nézőink közül is. Szóval mi most tényleg 16 év után vagyunk egyfajta ilyen pszichés állapotban, ami tényleg, és ebbe belekeveredett, én bevallom őszintén, nagyon sok emberben ugyanez van valószínűleg, egy pici ilyen revansvágy érzés.
9: Abszolút.
7: És hát... ez vezérel, igenis vezérel nagyon sok embert, és őszinte ez lehet, hogy egy picit engem is, és nem biztos, hogy azt a véleményt írnám le, amelyik véleményt le érdemes írni, hanem azt, amit a lelkem vagy az érzem.
2: Ez nagyon érdekes, hogy ezt a revansvágyat hoztad szóba, csak a tisztánlátás véget, ez a 17. alaptörvény módosítás, ez két nagyon fontos dologról szól, az egyik Súlyog Tamás menesztése, amit egyetlen mondattal elintéz ez a változtatás, a másik pedig ugye a képviselők például 12 évben való maximálása már, ami a hivatali idejüket illeti. Most ezzel kapcsolatban Török Gábor megfogalmazott egy kritikát ebben a Török Gábor elemez Facebook oldalon, amelyben azt írta egészen pontosan, hogy amire a Tisza kétharmad készül, az még az előző másfél évtized alkotmányos barkácsolásai között is feltűnő, hivatalban lévő államfőt távolítana el egymondatos alkotmánymódosítással. Nos, a bejegyzés alatt pedig nem más, mint a miniszterelnök írt egy kommentet, mégpedig a következő módon, nem lenne szép dolog szembe menni a demokratikus népakarattal és felhatalmazással. Őszintén bízom benne, hogy kapcsolódik ehhez, amit mondani szerette
9: annyiban
2: volna, mielőtt félbeszakítottam.
9: Annyiban mindenféleképpen, hogy Magyar Péternek kötelessége ezt írni a saját szempontjából. Az ország szavazóinak túlnyomó többsége, ugyanis tetszik, nem tetszik, átvitt értelemben vért akar. Azt akarja, hogy így vagy úgy, de az előző 16 év emblematikus figurái tűnjenek el a színről, ez a gyengébb verzió, vagy pedig, mint ahogy az ajánlóban láttuk, van, akit már vezetőszíjon akar látni.
8: De hát ez volt ez volt a választási ígéret. Tehát
9: persze.
8: Ezt kérik számon a választók, tehát van egy társadalmi nyomást.
9: A Batthyány téren, a győzelmi beszédében Magyar Péter 5 percen keresztül sorolta azokat az embereket, akiket most ugye május 31-ig adott nekik időt, majd most szépen lassan elkezdi alkotmány technikailag lehetséges, hogy kifogásolható módon, bár ilyenkor mindig a szavazót, ha ide vesszük, akkor az eredménycentrikussága őt nem érdekli. Ő azt mondja, hogy Súlyog Tamás, menjen el, hogyha ezt alkotmányosan meg lehet tenni, akkor írják egy mondatba. De a szavazó azt akarja, vagy a választójuk, hogy a Súlyog menjen el. Ezt másképpen nem akar lemondani, akkor ezt így lehet megtenni.
8: Török Gábor, mint egy orákulum, tehát hogy bármit mond, idézik, én időnként nem tudom őt lekövetni, bevallom férfiasan, tehát ezt a nyilatkozatát, vagy posztját is, ezt éppen olvastam. Uh-huh. Tehát azért volt egy Gránit szilárdságúnak nevezett már egy ilyen gyönyörű kifejezés, ugye alaptörvény, amivel előző kormány azt csinált, amit akart. Tehát tényleg gyakorlatilag
9: igen, csak ez nem
8: saját játékszereként kezelte. Tehát most ezt visszaállítani bájos, kedves módon, és rengeteg időt hagyva neki, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet. Az egy másik kérdés, hogy ezt a jogtaláján kell csinálni, de az, hogy milyen tempóba csinálják, az nem jelenti azt, hogy mondjuk átlépnek jogi kereteket. Tehát van egy kétharmados felhatalmazás. Tehát most ugyanaz történik, mint történt eddig, hogy átszabjuk az alaptörvényt, csak most másmilyenre szabjuk, és abban bízunk, mert ez volt a választási ígéret, hogy most visszaszabják jóra vagy tisztességesre, ami aztán majd egyszer csak közmegelégedésre szolgál.
9: Erre mondja Török Gábor többek között, hogy addig, amíg a mostaniak azt mondják, hogy érdekes módszer, ugyanerre az eszközre, akkor farkast kiáltottak, és azt mondták,
8: de mi volt az eredménye? Tehát az, hogy érdekes módszer most, érdekes, mert ugyanúgy csinálják, csak egy valami reményeim szerint valami jóra fogják használni. Eddig pedig, hát látjuk, hogy mire használták az alaptörvényt.
9: Igen, azt már megtapasztaltuk, ezt még nem, mert hiszen ezelőtt állunk.
8: De az ígérvény, hogy mire irányul, bocsánat, ez a változás, az mégiscsak egy etikailag, erkölcsileg, jogilag egy pozitív ígérvény, persze meglátjuk majd mi lesz, ami eddig volt, azt meg tudjuk, hogy gyakorlatilag egy önkény uralmi eszközzé vált.
2: És Gábor, szerinted azt hogyan változtatja, ha egyáltalán a színezetét, hogy Magyar Péter arról is sokszor beszélt a kampányban is, illetve ezt a mai kormány szóvivői tájékoztatón is megerősítette, hogy ősztől egy alkotmányozási folyamat kezdődik, amely alkotmányozási folyamatba szintén bevonják a jogtudósoktól kezdve a társadalmon keresztül mindenkit, akinek releváns lehet ebben a kérdésben a véleménye. Ez alapján csinálnak egy teljesen új alkotmányt, amit népszavazás erősít meg a végén.
7: Én technikailag, tehát a hatalom technikailag mondom a technikailag szót, én megértem és értem azt a törekvést a magyar államfő vagy kormányfő részéről, hogy az államfőt el kell távolítani a hivatalából, mert hiszen nyilván azt prognosztizálja, hogy ez az ember csak nehezíteni tudja majd azokat a folyamatokat, amiket ők szeretnének esetleg gyorsan végigvinni. Elég egy-két visszaküldött törvény, időveszteség, egy sor dolgot tud okozni a köztársasági elnök, ami rossz a kormánynak. Én két dolgot érzek. Egyrészt ugye Magyar Péter jogász, tehát az ő jogérzéke minden bizonnyal elég fejlett. Azt is el tudom róla képzelni, hogy ezt nem élte meg kimondottan jogállamként ezt az előző 16 évet a Magyar Péter, akkor sem, ha valamennyit ebből részese volt a rendszernek, mert valószínűleg azért ez bánt, egy jogász biztosan bánt az, ami itt történt, különösen az alaptörvények módosításával kapcsolatban. Tehát így lesilányították a magyar alkotmányt egy ilyen alaptörvény szintre, aminek a gránit szilárdsága pont annyira bírta ki ezt a próbát, mint amennyire nem tudom én egy madzagot el lehet szakítani. A másik oldalon pedig ott van a politikai szándék, meg a politikai relevanciájának az egész dolognak, ami történik. És ha azt nézem, hogy mivel állhat szemben Magyar Péter saját magával, bocsánat, ez ilyen kicsit skizofrénia hangzik, de valójában tényleg ez lehet, hogy neki van egy erős jogi érzéke, és amellett van egy politikai kényszere, amit az ígéreteinek végrehajtása és megtartása miatt kell.
9: De ezzel minden politikus találkozik.
7: Igen, és most én azt látom, hogy ő neki döntenie kellett a között, hogy esetleg őt ő a saját jogászi életében mennyire tartja, nem tudom én, jónak, erkölcsösnek, etikusnak, jogilag megalapozottnak ami most történik, és vagy politikusként áll ebben a történetben, amikor is a választói akaratot teljesíti. És én szerintem most itt ez történik, tehát a választók akaratát teljesíti Magyar Péter, és igazából teljesen mindegy, hogy ez jogilag milyen relevanciával bír, vagy nem bír, vagy egy kicsit olyan furán nézi az ember, vagy nem nézi furán. Ahhoz, hogy ezt az országot kormányozni lehessen, ahhoz ezeket az embereket a hivatalokból így vagy úgy el kell távolítani.
8: De bocsánat, így lettek oda téve, tehát hogy ezzel a módszerrel lettek oda téve, csak nem jóra használták. Tehát most ugyanezzel a módszerrel lesznek eltávolítva tulajdonképpen, de ez volt az ígéret. Tehát még egyszer, ezt szerintem nehéz felülírni, és akkor ennek természetesen még van egy kommunikációs vetülete, tehát hogy ezt el kell magyarázni, erről beszélni kell, a figyelmet fönt kell tartani, meg kell nyerni napi kommunikációs csatákat, meg kell szerezni minden nap a figyelmet, és nem csak a térben, szóval ezért mégiscsak történik kormányzás, tehát azért történnek dolgok, és mondjuk 2 hónapja volt a választás, tehát az is érdekes, hogy mondjuk mindent is számon kérni egy 2 hónapja.
7: És semmit nem kell
8: választani. Az
7: uzsoki kórházba elindult a klíma, szóval more than welcome, nem? Tehát, hogy ezt most ünnepeljük meg, mert ilyet az Orbán kormány 16 évig.
9: Szegény ember boldogsága, igen. De hát közben meg én azért vitatott, hogy a Fidesznél pont az a helyzet, hogy ők nem számon kérik a Magyar Pétert a tettei miatt, hanem azt mondja, hogy tessék már kormányozni, mert eddig semmit nem csináltál. Ugye erről szól az összes parlamenti vita, hogy te Facebook kormányzol, te állandóan csak videózol, stb. Stb. De nincs. Ami nyilvánvalóan nem így van, tehát mondjuk ha valaki Brüsszelbe elkezdene beszélgetni, akkor, vagy körbenéz, akkor meg ránéz a forint árfolyamára, ami között nyilván van összefüggés, az azért van, mert az országnak az európai megítélése az drasztikusan megváltozott, és ez nem azért van, mert éppen jól áll az iráni háború, hanem azért, mert szemmel láthatóan egy nagyon világos és konzekvens tárgyalási sorozat végén, vagy közepén, mert még nem vagyunk a végén, kinyilatkoztatta azt a kormány, hogy mindenféleképpen haza akarja hozni az uniós pénzeket. Ennek van már gazdasági nyoma, inflációs adat, euróárfolyam, blablabla. Bla.
7: Sőt, azt is, hogy bevezetjük az eurót. Tehát azt most lehet, hogy most még nincs meg a céldátum, de nagyjából kitűzték. Hát
2: Kármán András beszélt 2030-ról, tehát és ezzel párhuzamosan akkor megjelent
8: a bevezetés, ez még csak a feltételek megteremtése.
7: Nagyjából látjuk, hogy mi lehet, de itt már az is egy jelentős lépés a piacoknak, hogy Magyarország bemondta, hogy csatlakozni kíván az eurózónához, és hogy ennek van egy látható, prognosztizálható, valamikor a jövőben megvalósuló céldátum.
9: Fél évvel ezelőtt az országnak még az volt az üzenete, hogy egy ilyen gazdaságnak nem jó, hogyha euró van, igen, és utogattak a csehekre.
7: Miközben mi történik, tudjuk, tehát tudtuk, hát ez másnap, tehát azt láttátok ti is biztosan, van az a Polymarket nevű fogadás.
2: És sokat beszéltünk róla a választási kampányban, ebben a műsorban is, hogy pénzen lehetett fogadni arra, hogy ki fogja nyerni a...
7: Én egymás mellé tettem a Polymarket és az euró árfolyam, tehát a Polymarket fogadását Orbán Viktor, Magyar Péter történetre, és egy ilyen, láttál benne a görbében azért hasonlóságot, tehát ahogy ott változott a Magyar Péter javára, ugye az euró árfolyam is elkezdett esni, tehát ez pont egy olló lett belőle. Én azt látom, hogy minden, ami most történik, az nemzetgazdasági szempontból látványosan használ, tehát az egészen biztos. Politikai szempontból Magyar Péternek szerintem még van annyi laufja, hogy ezeket végig tudja vinni, anélkül, hogy megsérülne benne, ergo meg kell tennie.
2: Még egy dolog, hogy ha már itt a személycserék szóba jöttek, és Magyar Péter is utalt erre a kormány szóvivői tájékoztatón, hogy ugye az aranykonvoj üggyel kapcsolatban láttak új információk napvilágot, és egyébként a tájékoztató előtt egészen pontosan 11 perccel az ügyészség kiadott egy közleményt, ami arról szólt, hogy a pénzmosás gyanúja miatt, illetve az eljárással kapcsolatban folyik nyomozás, erről többet nem akarnak elárulni. Viszont ezzel párhuzamosan a 444 az azt írta, hogy eljutott hozzájuk egy kép egy dokumentumról, ami megállapítja azt, hogy a lényegi döntést és utasításokat hozó személyek a következők. Orbán Viktor volt miniszterelnök, Farkas Őrs nemzetbiztonsági szolgálatokat felügyelő volt államtitkár, Hajdú János TEK főigazgatód és Demeter Tamás a NAV volt bűnügyi és rendészeti elnök helyettese. És a dokumentum az utal arra, hogy ezeket az embereket érdemes lenne hát minimum meghallgatni, de legalább tanúként, ha csak nem gyanúsítottként. No, az mit hoz a konyhára a Tiszának, hogyha Orbán Viktor egy ügyészi meghallgatásra bemegy?
8: Hát ez a társadalmi nyomás van szerintem rajta, tehát itt nyilván az ő fejét is követi a társadalom, de egyébként ez az egész aranykonvoj ügy, egy kicsit ilyen, nem tudom, idősebbek emlékeznek, Olzen tervez a banda végez, tehát egy ilyen, az egész egy ilyen nem komolyan vehető ebből a szempontból, hogy egy tök egyszerű dolog történt, tehát ezek a konvojok, ezek évek óta ugyanezeken az útvonalakon, rendőri védelem mellett, tehát ez egy bejáratott, hivatalos tranzit útvonal volt.
2: Ugye az ügynek a pikantériáját az adja, hogy a miniszterelnök, ha igaz.
8: Hát oké, okay, azt mondom, az tehát hogy ez egy számomra legalábbis így kívülről napnál világosabbnak történő dolog, sokat beszéltünk erről, sokan megszólaltak ebben. Nyilván ez egy olyan, összeraktuk a dátumokat, a nyilatkozatokat, stb. Tehát ez egy legfelsőbb szintről megrendelt olyan akció volt, ami számos módon megbukott az AI videóktól kezdve a jogi apparátusnál mindenhol.
9: Igen, tehát, hogy én kommunikációs szempontból ezt azért látom másképpen, mert ha valóban ez egy utólag kiderül minden, hogy ez egy mindennapos történet, hogy ilyen konvojok jönnek, mennek, sőt, az országos rendőrfőkapitány engedélye kellett rá. Erről ugye senki nem lecsapt a kormánynál. Igen, csak gondolj bele, egy választási kampányban a még a bizonytalan közönségnek is. Jön egy videó, azt lehet látni, hogy rossz arcú ukrán palikat letepernek, és kikerül 31 milliárd forint a alacskai kitérőnél egy autóból.
7: Igen.
9: Erre az primer gondolata szerintem az emberek 90%-a, ezek bűnözők.
7: Igen, mert ez nem történhet meg.
9: Ez nem történhet meg, és erre persze a kormány rögtön rádolgozott, hogy na hát itt mi most megfogtuk a legnagyobb maffiát, még azt hiszem voltak ilyen kiszólások, hogy ki tudja, hogy lekanyarodott volna Magyar Péternek is vittek volna.
8: Igen, ez igaz, onnantól már jött az őrület. De ha már kommunikációs szempontból, akkor hozzáteszem azt is, hogy ez az egész sztori, ez akkor történt, amikor a kormánynak, Fidesznek, teljesen mindegy, melyik kifejezést használom, már az egész kommunikációja, nyilván a működése is, de az erre épülő és folyamatosan négyzetre emelt kommunikáció is elképesztően kontraproduktív volt. Tehát itt ezzel az ügyel,
9: abszolút utólag
8: ezzel az ügyel lapot húztak 19-re, és elég nagy lapot húztak. Tehát
9: hát szerintem ők 19-re akkor húztak lapot, amikor a választások estején még azt mondták, hogy hát itt tudja, hogy megvan a győzelem.
2: Tehát minden esetre egy, hogy mondjam, az ízlésességét megkérdőjelezhető Facebook videónak az ára, az egy elveszített választási vereség lehet adott esetben, de hogyha valaki hatáskörre erős túllépésével utasít szolgálatokat arra, hogy egy méretetlenül szabálytalan eljárást lefolytassanak, annak már egyéb következményei is lehetnek.
9: Büntetőjogi.
2: Akár. Úgyhogy mindenképpen érdekes, és ez olyan gyönyörű átkötés lesz a reklám utáni témáinkra, hogy mindenképpen érdemes lesz itt maradni, mert hogy ezzel fogunk foglalkozni a büntetőjogi felelősségre vonással.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30 a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Jegesi András és vendégei következnek.
1: Ön szerint változtat-e a Tisza az alkotmány tervezetén a kritikák hatására? Ez a nap kérdése ma az Aktuálban. Egy icipicit változott az arány, ugyanis csökkent azoknak az aránya, akik úgy vélik, hogy nem fog a Tisza változtatni az alaptörvény tervezeten, mármint a módosításon, és ebből következik, hogy 65% azoknak az aránya, akik szerint viszont igen. No de hogyan vélekedtek azok, akik egy picit bővebben kifejtették a véleményüket, amit ezúton is nagyon szépen köszönünk. Szemezgettünk a Facebook kommentekből, ezek közül olvasnék föl akkor párat. Kezdjük tehát Marianna véleményével, aki szerint nem biztos, mármint hogy változtat a Tisza a tervezeten, bár Magyar Péter azt nyilatkozta, minden véleményt meghallgat. Nagyon sikeres jogászok állnak mellette, az biztos, hogy nem 2 óra alatt lesz a tervezet összeállítva. Gabriellának nem mindegy, hogy honnan és milyen kritika jön. Az okoskodó politológusok, elemzők és volt politikusok most lényegtelenek. Mi a választók vagyunk, fontosak, írja Gabriella, hogy mi mit szeretnénk. Elli azt írja, hogy reméli nem változtat, míg Tünde úgy vélekedik, hogy talán igen, talán nem. Amennyiben szakmai jellegű, netán megfontolásra alkalmas, akkor még akár változhat is. Marika úgy gondolja, hogy igen, figyelemreméltó javaslat volt eddig is. Ha figyelemreméltó javaslat volt, akkor eddig is megtették már, mint a változtatást, míg Andi abban bízik, hogy még szigorítani is fog rajta. Judit nagyon reméli, hogy változtat. Szerinte ugyanis, ha egy képviselő jól végzi a dolgát, akkor miért ne szavazhatna rá 12 év után is? Ez Judit szerint a választási joga megsértése, vagy esetleg még ezt is betiltja. Magyar Péter teszi föl a kérdést, és végezetül Imre úgy látja, hogy a miniszterelnök urat semmi nem érdekli, csak a like. Köszönjük szépen a hozzászólásaikat, most pedig lássuk, hogy hogyan alakult a Nemzeti Kulturális Alap botrány legújabb fejleménye.
2: A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte Buzs Balázs letartóztatását. Az NKA volt alelnökét vezetőszáron vitték a bíróságra. Az egykori fideszes polgármester azt állítja, 17 milliárd forintnyi támogatás kiosztásával kapcsolatban semmilyen bűncselekményt nem követett el. Buzs Balázs az RTL híradónak azt mondta, szerinte törvénytelen politikai döntést hozott a bíróság. Az NKA összesen 6 kiemelt bizottsági tagjának letartóztatását is elrendelték, ők azok, akik a támogatások kiosztásáról döntöttek az országgyűlési választások előtt, Köztük van a volt fideszes 18. kerületi polgármester Ugi Attila is. A botrány kirobbanása környékén Bús Balázs elsőként mondott le az NKA vezetésében betöltött tisztségéről, most tagadta bűnösségét.
3: A bíróság egy politikai döntést hozott, véleményem szerint törvénytelen döntést hozott, ami egyáltalán nem megalapozott. Ennek megfelelően elrendelték 30 napra a további letartóztatásomat, de még egyszer mondom, én vallomást tettem, mindenben együttműködöm a hatóságokkal, soha semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha semmilyen olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna.
1: Itt felvetődött a bejátszó alatt, hogy ezt vajon ki hiszi el? És azt hiszem, hogy ez egy eléggé fontos kérdés ebben a pillanatban, mert ahogyan én például a fórumban, amikor sokan érdeklődnek az iránt, hogy na de mikor vezetnek el végre fideszes politikusokat vezetőszáron, itt van, akkor viszont mindig...
4: Már korábban is vittek, csak az a parkbotrány volt a főváros.
1: Ez is igaz, viszont mindig ilyenkor szerintem nagyon fontos hozzátenni, hogy bármilyen eljárás is történik, az nagyon-nagyon fontos, hogy egy megalapozott vád alapján kellő bizonyítékokkal alátámasztva bíróság általi kimondással történjen és érjen véget. Itt most egy már bírósági szakaszt látunk.
5: Mondhatok valamit, András?
1: Persze, most fejeztem be, úgyhogy te jöhetsz nyugodtan.
5: Tényleg az jut eszembe, és most elnézést kérek a nézőktől, meg mindenkitől, aki most nagyon örül, hogy elviszik ezeket az embereket, mert tehát jogilag én is nagyon örülök neki, ha valaki bűnöző, büntessék, nem tudom. De azt tudom mondani, egy kicsit így emberként, hogy ezeknek az embereknek anélkül, hogy bármelyik bíróság azt mondta volna rájuk, hogy bűnös, az életüknek vége van. Mindenféle szempontból. Tehát látod őket vezetőszáron, ezek apák, anyák, bocsánat. Ezeknek gyerekeik vannak, édesanyjuk van, édesapjuk, családjuk van azoknak, akiket látunk vezetőszáron. Én jobban örülnék neki, nekünk ezt nem kellene látni. Nekünk egy ténnyel kellene szembesülni, hogy ezek az emberek le vannak tartóztatva esetleg. Vagy így megalázzák őket, ez nekem nem tetszik. Ez emberileg nem tetszik. Azt, hogy megérdemlik-e, azt meg nem tudom. Mert én azért még hiszek az ártatlanság vélelme jogintézményében, tehát hogy én azt gondolom, hogy amíg erről a bíróság nem győzött meg engem, és nem mondta ki a végső ítéletet, addig ezek ártatlannak minősülnek ezek az emberek. Könnyen lehet, hogy elkövették. És én is annak szurkolok, hogy aki elkövette, annak legyen meg a következménye. De bevallom őszintén, ez a vezetőszár dolog, ez sem jobbról, se balról, semmilyen oldalról, szerintem ez nem
4: miközben,
5: szép.
4: Miközben, hát azért, hogy mondjam, szóval ez neked biztos, hogy nem, neked nem kell magyarázni, a politikai kommunikáció egyik eszköze évtizedek
5: én
4: óta.
5: Én most ember voltam egy kicsit.
4: Igen, csak erre mondom azt, hogy láttunk, tehát nem is tudom, hogy Székely Zoltántól kezdődött, ja, azt hiszem, a 90-es években.
5: Dokumentum, vagy
4: majd utána Cuslág Jánostól kezdve, nem tudom, Szilvási Györgyön át, mindenkit az éppen aktuális regnáló hatalom pontosan érdekében, kamerák ösztüzében vezető száron sétáltattak meg mindenfajta marcon a őrök politikai haszonból. Ezek a történetek...
1: Bocsánat, úgy tudom, hogy egyébként a jogszabály is így szól, hogy ilyenkor ez így van.
4: Persze,
1: így
4: kell, na de
6: Györgyöt
4: is így vittek.
5: Csak hogy kerül a kamera, tudod?
6: De hogy mekkora, a kamera, a média az ilyen. Hát most egy mediatizált világban élünk, a legkisebb szösszenetnél is ott van a kamera, ott vannak a telefonok.
5: Mikor viszik az embert a börtönbe vezető
6: szár? Most a rendőr...
4: Mindenkinek van ügyvédje.
6: A Blik honnan tudja egy percen belül, hogy az M3-son volt egy halális baleset? Tehát valaki oda szólt.
5: Hát nyilván, tehát ezt mondom, hogy az...
6: Megvan ennek a rendszere.
5: Igen, tudom, de ez akkor... Jó, én kiszállok ebből, mert nyilván más a véleményetek. Nem
6: tök akarok. Igazad van, hogy emberséget de mutatsz.
4: És még egy döccenő van ebben a történetben, mert azt mondod, igen, ártatlanság vélelme, bírói ítélet. Kapásból tudok mondani három olyan történetet. Talán a hagyóügyben tudok két embert mondani. Meg volt a bírósági ítélet. Majd utána másodfok, homlok egyenest más ítélet. Akkor most meddig várjon az az ember az ítélkezéssel, addig, amíg mondjuk per újra felvétel van, és, vagy perújítás van, és 12 év után, vagy nézzük meg a gyárfás ügyet. Az is, ha ezen logika alapján kéne ezt mérlegelni, akkor azt kell mondani, hogy hoppá, új elem van, akkor most nem mondjunk semmi véleményt, hiába vannak papírok, állítások. Nem, az ember nem így működik szerintem, hogy na majd akkor, mert még a bírósági ítélet is változhat. Ebben a történetben pedig szerintem fajék egyszerűségű a történet. 17 milliárd forint szét lett osztva kis grofóknak.
5: Na ezt nem vitatom, tehát ez tisztán
4: ennél látszik, nem nagyon kell, ennél nem nagyon van mit csak magyarázni, pláne hogy arról is van papír, hogy ezt politikai okokból kell használni.
6: Nekem az a kérdés a egyébként, hogy itt mondjuk a Búzs Balázsnál, hogy miért pont most, miért pont ő, mikor lesz még 100 ilyen? Tehát, és a társadalmi felhatalmazás, vagy inkább azt mondom, hogy a társadalmi igény, a társadalmi nyomás az a top vezetőkre irányul.
4: Hát Hankó Balázsában nem aludjuk nyugodtan.
6: Tehát, hogy igazából én most idézőjelben mondom, én arra irányul
4: szerintem. Hát Hankó Balázsában nem aludjuk nyugodtan.

0: számoltatások, vagy ezek az elvezetések, mert olyan nagyfokú bűncselekményeket követtek el, akkor azért ott van a másik emberi része is, hogy akik a sértettjei, elszenvedői voltak a politikai döntéseknek, a pénzekbe csatornázásoknak, embereknek a rendes pályázati lehetőségekből való és így egzisztenciákat tönkretevő helyzeteknek. Tehát azért azt is értsük meg, hogy azért itt nagyon sok sérültje, kárvallottja van mentálisan, erkölcsileg, anyagilag, etikailag, és azok nem kerülnek reflektorfénybe, ezek a tönkrement egzisztenciák, családok, gyerekek, anyák, nők, férjek. De értük,
1: ugyanígy aggódom.
0: Tehát, én ezt elfogadom, csak szeretném mondani, hogy van egy nyilván egy másik oldala is, mert még lesz sok ilyen, és a Balázsi ügy kapcsán, a Lunch Group kapcsán mondtam el pont itt abban a székben, de hogy ebben a stúdióban, hogy a Lunch Group ügy, a Balázs ügy az egy lakmusz papírja volt a gazdasági működésnek, és akkor itt mondtam el azt, hogy majd nézzük meg azt, hogy az élet minden területén a Lunch Group rendszer, szisztéma meg fog jelenni, és elő fognak jönni emberek és ügyek ilyen témákban elő. Tehát maga a szisztéma, teljesen mindegy, hogy építőiparban vagy, önkormányzatnál vagy, vagy milyen területen vagy, ezek a történetek meg fognak történni. Még egyszer nekem az a nagy kérdés, hogy igazi nagy kutya ki lesz az első?
2: A miniszter már nagy kutya, teszem ezzel?
0: Szerintem igen.
2: Na hát akkor igen. Mondom, szerintem a Hankó Balázs környékén már
0: a Mészáros Lőrinc, a Lázártól, a Rogánig, a nem tudom én,
2: Lázár János.
0: Nem ebben a történetben általánosságban mondom a számonkérés, és hogy...
3: Lázár János a parlamentben azt mondta, hogy ő bármilyen vizsgálat vagy eljárás elé teljes nyugodt lelki ismerettel áll.
2: Melyik politikus mondja azt, hogy én nem állok semmilyen vizsgálat elé?
0: Minden politikus.
3: Én azt mondom, hogy az a politikus, aki mondjuk úgy érzi, hogy van félnivalója, az leginkább nem mond semmi. Tehát direkt azért,
0: hogy pont proaktívan hangoztatja, hogy nekem aztán semmi, én bárhova odállok. Hát én az
1: de ha engem, most nézzük meg, én nem tudom pontosan a múltját, például az imént idézett, vagy említett úrnak, hogy a Batidai kastély mellett van még, mit tudom én, 40 másik ingatlanja, amit képviselői fizetésből meg nem lehet összerakni, az teljesen biztos. Tehát ugye hogy lehet, hogy ő nem bűnöző, de az rohadt biztos, hogy amikor az ember csak ilyen alapvető számításokat végez, mondjuk az Orbán Viktor vagyona és az általa bevallottak között, és az egész rendszert végignézve, hogy ez hogy történhet politikusokkal, hogy 600 milliós házuk van, nem tudom, ezt nem érted. És annak ellenére, hogy ő bűnöző vagy nem bűnöző, elkövetette bűncselekményt, vagy nem követett, ez reflexió neked is szerintem egy kicsit, hogy ennek ellenére bennem kialakul egy kép, és én azt jogosan teszem.
2: Persze.
1: Egy egyszerű számítás alapján az kiszámítható, hogy ez nem lehetséges csak úgy, hogyha valami más történt mögötte. És nem akarok visszautalni az emberi részére ennek, mert kicsit elment ebbe az irányba, pedig valójában tényleg az a helyzet, hogy mondjuk az NK ügyben a 17 milliárdos osztogatás, mert nem tudom micsoda, ez egy gigabalhé. Tehát ez pont abból a szempontból is az, amiben mondott, hogy nagyon sok ember esett el valójában ezek, és ezek a kivételezett emberek nem csak az volt a lényege, hogy én a haveromnak adok, hanem ezek konkrétan kampányoltak a Fidesznek.
2: Tehát ilyen túra hála pénze volt.
1: Egyszerűen így fizették ki őket, és hogyha ez egy, hogy is mondjam, ha ezek azok az emberek is, tudod, akik ezeket a pénzeket elfogadták, szerintem azok jönnek a következő körben, mert ugye azok lesznek azok, akiket, mondjuk ezek között lesz egy-két celeb, akiket meg fognak kérdezni, hogy bocsánatot kérek, de...
2: Hát már kettő már vissza is fizet.
0: Hát több, már 2 milliárdot fizettek vissza.
2: Igen, de két celeb volt, aki névvel vállalta, hogy...
1: Igen, mert hát ugye amikor átutalták, akkor azt gondolt, hogy hát azért mi meg akarjuk azt csinálni, gondol, de most meg már nem akarjuk megcsinálni.
2: Ami ugye egy üzenet.
1: Igen.
2: Tehát az, hogyha valaki visszautalja a pénzt, akkor ez egy üzenet.
1: Hát menjünk az a kis derült, hogy miről beszélünk, nem? Tehát van. Ez egész egy
3: menjünk,
1: család.
3: Menjünk tovább, mert hogyha már ennyire belejöttünk ebbe a büntetőjogi elemzésbe, akkor nézzük meg, hogy önkormányzati szinten is, most már nem csak a fővárosban, hanem Somogy megyében is látunk példát erre.
4: Rendőrök vitték el Fonyót korábbi fideszes polgármesterét és fiát is. 4 napja számoltunk be arról, hogy az önkormányzat városüzemeltetési cégének ügyvezetőjét és annak rokonát nagyértékre bűnszövetségben folytatólagosan elkövetett gazdasági csalás, illetve pénzmosás gyanúja miatt letartóztatták. A 100 millió

0: milliós nagyságrendű csalás vizsgálatához kapcsolódva most Hidvégi Józsefet és fiát állították elő és hallgatták ki. A volt városvezetőt egyelőre 72 órára őrizetbe vették, fiát szabadon engedték. Hidvégi letartóztatásáról a bíróság dönt majd.
1: Egyébként a gyanú szerint, ugye különösen nagy értékre, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalásról van szó. A Népszava információi szerint a 2019 és 24-es ciklusban különféle szerződéseken keresztül 100 milliós nagyságrendű összegek áramoltak ki zöld terület gondozásra. Úgy tűnik, hogy...
2: Jól megy a parkbiznisz.
1: Egyfajta minta, tehát ez tényleg nagyon működik, nem értem.
3: Nagyon miért. Népszerű ez.
1: Tényleg rossz szakmát választottam. Strandüzemeltetésre, jogi tanácsadásra, és Németh Helga, független önkormányzati képviselő, aki ennek az ügynek a vizsgáló bizottságnak, ideiglenes bizottságnak volt az elnöke. Nos, ő elmondta, hogy ők egy 70 oldalas jelentést készítettek erről az egészről, és mintegy 150-300 millió forintnyi közpénz esetében vetette fel a hűtlen kezelés gyanúját. 70 oldalban összeállították, és a bizottság, a képviselőtestület nem fogadta el, és feljelentést nem tettek.
4: Ez annyira magyaros, ilyen kiskirályos történet minden elemében. Tehát ugye ebbe ha részletesebben valaki ebbe belemegy, kiderül, hogy itt a polgármester a saját fiával szerződött az állami megbízásra. Majd utána létrehoztak egy kamu céget,
3: ahol a
4: kamu cégbe vitték a kenőpénzt, amit kivettek a bankszámláról, és berakták a trafikjuknak a széfjébe, amit ők üzemel.
3: Ennyi.
4: Hát, ez meg... innentől Bravo. Kezdve, filmért kiállt.
3: Igen.
4: Tehát ez a magyar kis településeken, a kis királyok, amikor ezt az ember végig gondolja, akkor hirtelen empatikussá válik Magyar Péter azon szándéka szerint, hogy lehet, hogy kéne egy kicsit korábban az önkormányzati választás, mert a Tisza-szigetek pont az ilyen figurák miatt panaszkodnak, mert ezek értek, és ő speciál nem, mert ő már megbukott korábban.
3: Mert ők megtanulták a nagy képből, tehát azért tulajdonképpen, hogyha megnézed a nagy...
4: Ezeknek van vadászházuk, uniós pénzből, ezek építik a kilátót, amiből nem látni semmit, és közben teszik el a pénzt. És nem egy ilyen van, tehát lehet persze Hankó Balázson, mert azt mindenki ismeri, de a szorványosabb esetek azok pontosan ilyenek, mint a Fonyódi család. Ugye
3: már nem, kicsi 60 puszták, tehát hogy jó tanáraik voltak. Tehát hogy gyakorlatilag ők igazából csak leképezték azt a módszert, amiben betagozódtak. Tehát itt szerintem nincs semmi,
5: 16
3: nincs
5: év
3: semmi látnivaló.
5: 16 év alatt ez volt a természetes. Tehát a NER az erről szólt. Volt egy kép, ezt a képet követte mindenki. Azt látták, hogyha neki lehet, Jani elvette ezt. Ez nekünk is lehet, és teljesen természetes, hogy ide fizetünk, oda fizetünk, mert ebben éltek.
4: És mondom, ez szimbolikus. Az általuk üzemeltetett dohánybolt széfében van a kenőpont.
5: Hát ez 10 pont.
1: Hát ez mondjuk valószínűleg ennek azért korábban híre mehetett, hiszen a vonatkozó polgármester már nem polgármester, tehát Fonyódot immáron 2 éve, most már több mint 2 éve nem ő irányítja. Itt most nyilván, hogy mondjam, nem láttok ti se a jövőbe. Nem vagytok válteszek.
3: Rengeteg
1: nem tudjátok, ilyen. Nem Gábor itt ingatta a kezedet.
3: Ne, rengeteg ilyen.
5: Ezt nem tudhatom.
3: Rengeteg ilyen sztori lesz szerintem, mert igazából ezek a dolgok köztudottak voltak, vagy hát ilyen urbánus, városi, falusi legendák és beszélgetésekben. Ezek mind benne voltak. Egész egyszerűen, én ezt korábban régen mindig mondtam, hogy ezt az országot a félelem tartja össze, vagy működésben, vagy működésképtelenségben, mikor melyiket. És most tulajdonképpen van mód beszélni.
4: Vagy tehát, a korrupció.
3: Tehát, hogy van mód beszélni, és most emberek megmernek szólalni, kimernek állni, és egész egyszerűen szerintem számtalan ilyen sztori lesz, amik napnál világosabbak voltak, de a félelem visszatartotta őket. És ezek most ki fognak derülni, előkerülnek dokumentumok, telefonok, levelezések, történetek, és hogyha lesz annyi kapacitása a bíróságoknak, ügyészségeknek, hogy amennyi ügy itt lehet, akkor számtalan.
4: Hát igen, ugye ennek azért megvan
3: a... ilyen sztori lesz.
4: Megvan a krimikből ismert elem, hogy az alsóbb szinteken mikor kezd el valaki énekelni fölfelé.
3: Hát ez...
4: Tehát terhelően beszélni arról. Szerintem itt is nagyon sok olyan eset lesz majd, amikor így fognak kiderülni ezek a történetek. Tehát nem mondjuk nyomozati cselekményekből, hogy 10 éve vizsgálják a nem tudom én uniós pénzeknek a kezelését a XY megye, nem tudom én közgyűlési elnökénél, hanem majd valaki, akit megfognak valamilyen dolgokba, hogy honnan van a pénz, és azt fogja mondani, hogy ő mondta.
1: És azt elképzelhetőnek tartjátok, hogy lesz olyan, aki mondjuk akár önfeljelentéssel, vagy egyfajta ilyen nyílt vallomástétellel kiáll a választók elé, hogy én ezt meg ezt csináltam, ebben meg ebben működtem közre? Hogy megelőzendő azt, vagy hogy nem tudom, egy némi kreditet visszaszerezve?
3: Ezt kevésbé tartom reális forgatókönyvnek, tehát hogy...
1: Te tanácsot, adnál ilyen tanácsot, hogyha ilyenbe... ilyen emberhez
5: politikusnak?
1: Igen.
3: Vagy állják és mondja azt, hogy loptam? Vagy mint a Balási, hogy bement a kontrastúdióba, és azt gyakorlatilag tett egy önfeljelentést.
1: Balási Gyula ezt, hogy loptam, ezt ugye nem mondta.
3: Hát mondjuk így...
1: Van egy ilyen olvasó.
4: Igen, csak 3 milliárdért adtam a Nyuszi motort. Igen, nem loptam.
3: Igen, nem loptam, csak igen, ott van egy ilyen balatoni torzó, nem tudom.
5: Hát megvették, nem?
3: Na, szóval,
1: nem adnál ilyen tanácsot.
3: Azt, hogy álljak ki, hogy loptam, és nem tudom, kiraboltam az önkormányzatot, és a saját gyerekemmel szerződtem, és egyébként ott toltuk ki a pénzt, tehát ilyet biztos nem adnék egyébként.
4: Ez
3: tehát,
4: ugye a maffia filmekben jellemző.
3: Hozzáteszem, itt már nem kommunikációs tanácsadó van, hanem ügyvédre van az első körbe.
1: Kettő pedig azért van átfedés.
5: És nem is rosszra, mert
4: ezt a maffia filmekben Pentitónak hívják, a bűnbánó maffiózót, csak az is egy a különbség. Ő vár valamit azért, hogy feldobja
1: a főnökeit. Általában ezt vádalkú során.
4: Így van, tehát ezért gondolom, hogy ez nem tévéstúdióban fog megtörténni.
3: Vagy mielőtt megszólal, lelövik, érted?
4: Hát igen.
5: Azért nekünk jobb nem.
1: Azért ilyen messzire talán nem menjünk, meg tényleg én szeretem, hogyha oldott a hangulat, de azért mégis csak itt az abból a szempont...
3: Nem, mert most a mafiózós hasonlat az ugye élő.
1: Úgy igen.
4: Tehát mondjuk a keresztapában azért ilyen módon.
1: Bár a keresztapában senki nem jutott el addig, hogy Pentitó lehessen. Tehát itt nyilván...
5: Igen, előbb kivégezték.
1: Igen, úgyhogy nyilván ez egy ilyen dolog, és nyilván itt politikailag egyébként az, hogy valakit pont azért mielőtt énekelne, hogy éljek a szóhasználatoddal, mondjuk politikailag diszkreditálni, elképzelhető, hogy még akár az sem egy feltétlenül elvetendő.
4: Hát annyi a különbség, hogy azért most azoknál, akiknél az ilyen típusú bűncselekményeket elkövető embereket keressük, ezek politikai értelemben már saját magukat diszkreditálták április 12-én.
5: Lengyelország egyik vezető politikusa nálunk bujkált, ugye? Tehát azt az embert a saját hazájában, Brzezinski, mindegy, majd eszembe jut a neve.
1: Nevekkel nem szépítszelődni.
5: Nem tudom elmondani. Mindegy.
1: Volt lengyel politikus.
5: Igen, az a lényeg, hogy ugye itt volt Magyarországon, és itt bujkált. De úgy, hogy ez egy magasrangú politikus, tehát nem egy 20. államtitkár helyettes.
1: Kormánytag volt.
5: Pótló segédgyakornok, hanem egy fontos miniszter volt. És elítélték. És nálunk kapott úgynevezett politikai menedékjogot, ha úgy tetszik, tehát hogyha ez jogilag nem is ez, de valami hasonló aktus történik ezzel az emberrel, Magyarország befogadja, és nem, tehát itt gyakorlatilag nem tartóztathatta le a lengyel állam ezt az embert. Szóval azt gondolom, hogy ha Európában, bárhol, meg lehet csinálni, Romániában, Lengyelországban, meg lehet csinálni, hogy a legtetejét elviszik, akkor azt tudom mondani, hogy Orbán Viktor sincs biztonságban. Tehát ismerve Magyar Péter...
3: csuktak le most?
5: Ismerve Magyar Péternek a habitusát, akkor azt gondolom, hogy azon túl, hogy most voltak ezek a... elvittek egy-két embert ilyen-olyan ügyben, én szerintem Magyar Péter kimondottan gyúr arra, hogy egyszer az Orbánt így láthassa, és ha valaki ezek közül, az emberek közül megérdemelni, hogy egyszer ilyen helyzetbe kerüljön, na, az pont Orbán.
3: És Magyar Péternek ez lehet a legnagyobb kreditje. Így tehát, van. Hogy ő magasra tette az ígéret lécét, tehát és ez a nagyon nagy társadalmi elvárás egyébként jelen pillanatban tapintható, tehát ő ezt nem engedheti el egész egyszerűen.
4: Hát sőt, mai nap ugye ezzel zárta azt hiszem a sajtótájékoztatóját, hogy arra is válaszoljanak, hogy Orbán Viktor hol volt az aranykonvoj feltartóztatásának időpontjában.
1: Ezt a Facebookra írta ahol, ki a kormányszóvivői tájékoztatót követ.
4: Ahol ugye az tudva lévő volt, hogy a titkosszolgálatokért felelős államtitkár, valamint a TEC-nek a vezetője ott volt.
1: Igen, ugye ezt föl is olvastam. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Azt tegyük hozzá, hogy mindenféle büntető eljárásnál az a legfontosabb, hogy megfelelő alátámasztottsággal, kellő bizonyítékokkal, bíróság által kimondva záruljon ez a dolog. Ezek itt mind természetesen spekulációk, amikor ezekről beszélgetünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak önök is velünk, és amikor csak tehetik, akkor kövessék műsorunkat, meg általánosságban véve az ATV-t. Viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Magyarokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok a Start nézőinek és hallgatóinak, attól függően, hogy az ATV-n vagy a Spirit FM-en követnek bennünket. A Független Benzinkutasok Szövetsége kritikát fogalmazott meg a kormánnyal szemben a védett árral kapcsolatban, illetve nem is a védett árral kapcsolatban, hanem a megígért kompenzációval kapcsolatban, amelyet viszont még nem ez a kormány ígért meg, hanem az előző. Ettől persze kormány, jogfolytonos a történet. A kérdés, hogy miről és hol van papír, és mire és hol van pénz. Egri Gábort köszöntöm, a Független Benzinkutak Szövetségének szakértőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Szép reggelt!
1: Azt mondja Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter, hogy lehet, hogy önök kaptak írásban valamilyen garanciát arra, hogy megkapják a védett ár után járó kompenzációt. Csak hogy ennek nincsen nyoma, a jelenlegi kormány ezt nem látja sehol, végképp nem látja a költségvetési számokban, amelyeket az előző kormánytól megörökölt, mert hogy ennek nincsen fedezete. Önök mit tudnak erről?
2: Először is szeretnék mindenkitől elnézést kérni, azért, hogy holnap ugye a kis benzinkutak be fognak zárni, tehát mi azt javasoltuk, hogy mindenki a tankolását a mai napra, illetve szombatra időzítse. Ez egy figyelemfelhívó országos demonstráció lesz annak érdekében, mert nem látjuk jelenleg Magyarországon a befektetési politikát, ami biztonságba helyezné a vállalkozásokat és a magyarországi befektetéseket. Tehát úgy látjuk, hogy mind a védett ár, mind az árstop bevezetésével kapcsolatosan a magyar politikai elit egy olyan irányba ment el, hogy persejnek használja a vállalkozásokat, mindenféle kompenzáció nélkül veszteségbe viszi a magyarországi jelen pillanatban a családi benzinkutakat, vállalkozásokat, súlyosan beavatkoznak a piaci mechanizmusokba, ez abszolút EU ellenes, alaptörvény ellenes, áttörvény ellenes. Tehát ezért holnap egy figyelemfelhívó országos demonstrációnk lesz.
1: Majd mindjárt kiterünk akkor erre is. Igen. Visszatérve az alapkérdéshez, egyeztetnek-e a kormánnyal, és az, amiről önök beszélnek, hogy van megállapodás, még az előző Fidesz kormány idején írt megállapodás, azt meg nem, annak az igazolását nem látja a jelenlegi kormány. Mint hogy hát a két külön malomban őrölni.
2: Így van, hát ez nagyon érdekes, mert azért a minisztériumban én azt gondolom, vannak szerverek, és azokról a szerverekről jöttek hivatalos e-mailek. A megbeszéléseinken nem csak a két minisztérium, tehát az energiaügyi minisztérium, vagy gazdasági minisztérium, NGKM volt jelen, két államtitkár, Steiner államtitkár úr, Gerlaki államtitkár úr, tehát két minisztérium ezt a támogatást nekünk beígérte, írásban, szóban. A gazdaságfejlesztési ügynökségnél ez be volt állítva, állítólag átadták ezt az átadás átvételi jegyzőkönyvekkel, tehát mi ezeket kérjük most számon a Tisza kormányon, mint jomfogtörnös kormány, tehát az egyszerűen egy áldatlan állapot, hogy a magyar politika belenyúl a piacgazdaságba, és veszteségbe visz azért vállalkozásokat, hogy politikai szavazatokat optimalizáljon, és erre mondtuk azt, hogy nem az árakat kell védeni, hanem a fogyasztókat, tehát speciálisan, célzottan kell támogatni a fogyasztók azon rétegét, akik rászorulnak arra, hogy támogatást kapjanak az árakkal kapcsolatosan.
3: Most ugye ezt a védett ár vagy árstop már mindegy szint, hogy hívjuk, rendszert éppenséggel a jelenlegi kormány vezette ki. Nyilván ennek az volt az oka, azért tudta ezt megtenni, mert hogy a világpiaci nyersolajárak azok kellő mértékben csökkentek. Ez a jelenlegi piaci környezet és árkörnyezet, most itt nyilván a nagykereskedelmi, a beszerzési árakra is gondolok, ez stabilizálja a kiskutatnak a gazdálkodását?
2: Hát az az igazság, hogy 22-ben és 2 évre volt szükségünk, hogy visszaálljunk a normál piaci folyamatokra. Ugye egy védett ár vagy egy árstop esetén minden benzinkúton ugyanaz az ár van, tehát a fogyasztók optimálisan oda mennek, szebb, nagyobb, színesebb kutakhoz mennek, tehát lehetett látni a Magyar Ásványi Szövetségnek a kimutatásain, hogy 30-40%-kal megnőtt a havi forgalmuk. Ez azért volt, mert tőlünk elment a forgalom nekünk. Több évre lesz szükségünk, hogy azt a forgalmat, amit mi generálni tudtunk, országosan azt vissza tudjuk építeni. Ez nagyon sok pénzbe fog kerülni ezeknek a kisvállalkozásoknak, és erre nincs fedezet. Egyrésztről, másrésztről meg az egy áldatlan állapot, hogy az ártörvényt egyszerűen kiemeljük, és fedezet nélkül kényszerítünk vállalkozásokat működésbe úgy, hogy akár 150 millió forintos büntetést mérhetünk ki rájuk, akár naponta többször, vagy fél évre bezárjuk a vállalkozásukat, amennyiben nem hajlandók a kormánynak az utasításait végrehajtani. És ez a Tisza kormány ezt a jogszabályt emelte jogi környezetbe.
3: Tehát ja, most itt arról beszélünk, hogy ugye a miniszternek a hatáskörébe rendelik a hasonló árkorlátozó intézkedések.
2: Hát ez még a Fidesz kormány alatt se így működött, tehát mindenféle szabályozás nélkül, attól függ, hogy milyen kávét iszik reggel a miniszter, eldönti, hogy 100 forint vagy 300 forint legyen a üzemanyag, a stratégiai készletet ő dönti el, hogy kikapja, semmiféle szabályzómechanizmus, semmiféle értékrendszer mellett nincs szabályozó beépítve a törvénybe, hogy hogyan és mind kell ezt neki végrehajtani. Egyszerűen Európai Unióban ez egy hihetetlen és egyszerű és nem megismételt jogalkotás, és azt is el kell mondanom, hogy azért az is érdekes, hogy az Unióban egyetlen egy magán üzemanyag töltőállomás hálózat se reklamált az eljárásokkal szemben, csak Magyarországon, mert csak Magyarországon kényszerítették őket olyan veszteséges működésbe.
3: A veszteség az miből adódott? Abból, hogy a forgalom átterelődött a nagyobb láncokhoz, mert például több szolgáltatást tudnak nyújtani amellett, hogy benzint is vagy dízelt is lehet kapni náluk. Tehát a forgalomveszteségből, vagy pedig az, hogy a bevételek azok a kiadásokat nem fedezték.
2: Tehát ez egy mennyiségű üzlet. Tehát ez nem darabáru, hanem ez egy mennyiségű üzlet. Ez azt jelenti, hogy a mennyiségekre van bekalkulálva egyfajta fedezet, tehát nem tudjuk, ha mondjuk egy 20 forintos fedezetbe van állítva, azt nem tudjuk 40-60 forintos fedezetre per liter felállítani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mennyiségeket elveszik tőlünk, akkor veszteségbe mennek ezek a vállalkozások is. Ez történt 22-ben is, és most 26-ban is.
3: Akkoriban sok szó volt arról, hogy az a kiskút, amelyik nem bírja, most ez a 22-es intézkedésről beszélek, amelyik kiskút nem bírja ezt a nyomást, akkor azt a nagyobb láncok átveszik a működtetésüket, üzemeltetésüket. Ebből mennyi történt meg, hány kiskutast érintett akkor, az akkori árstop rendelet, illetve mennyit jelentett most az úgynevezett védett ár?
2: Hát 22-ben, jól emlékszem, hogy 70-80 kút zárt be, tehát ennek a jogszabálynak, vagy az akkori ár stop hatására. Most még nem tudom, tehát most meglátjuk majd, hogy 26 végén eznek milyen hatása lehet. Az biztos, hogy ugye a nagy kutak a vidéki ellátást azt nem hajlandók úgy átvenni, mert alapvetően ezek a benzinkutak olyan helyeken vannak, ahol kisebb forgalom realizálódik, de mondjuk 20-30 kilométeres körzetben nincs másik, vagy nincs színes benzinkút. Tehát én azt gondolom, hogy ellátás biztonságilag mindenképpen fontos fenntartani ezeket a vállalkozásokat. Plusz ez az azt mondom, a vidéki KKV szektornak az alapja és a törzse, mert egy-egy ilyen vállalkozás azért 500 millió, 1 milliárd forint árbevételt realizál évente, tehát ők ott helyben tényleg egy komoly vállalkozási alap, akikre utána lehet alapítani annak a térségnek a vállalkozás fejlesztését is.
3: A kormánya kivel tudnak most tárgyalni, és mekkora az az összeg, amelyet szeretnének megkapni?
2: Mi egy árlimites támogatási rendszert szeretünk volna kérni, és ezt ígérte meg az előző Fidesz kormány, ha jól emlékszem, 20 milliárd forintos árbevételig adtak volna támogatást, és ez a költségvetésnek 6 milliárd forintjába került volna, és ki kell emelni azt, hogy az üzemanyagok árának az 50%-a az a költségvetés gazdagítja, tehát egy 600 forintos üzemanyag árnál 300 forint a költségvetésbe megy be.
3: De én ezt értem, tehát volt már konkrétan megállapodott összeg?
2: Így van, tehát a
3: Demis... Meg volt, hogy abból melyik kiskút mennyit fog majd kapni?
2: Így van, pontosan.
3: Tehát erről van táblázat? Valahol ez látható?
2: Hát egy Deminis rendszerbe egy 300 000 eurós max támogatás lett volna adva, max azt hiszem a 20 milliárd forintot elérő vállalkozások számára országosan, és erre számolta ki az NGK-nak akkor, hogy ez kb. 6 milliárd forintot vinne el a költségvetésből.
3: Jó, most kivel tárgyalnak?
2: Hát jelenleg a Tóth András államtitkár úrral tárgyalunk, de eredménytelenül, tehát folyamatosan elhárítás van, és olyan szinten, hogy ők nem találják, nem tudom, hogy... Tehát a szervereken a levelezés felelhető, a volt államtitkárokat meg lehet kérdezni, hogy valóban megígérték-e. Aztán, hogy az átadás átvételbe itt most hova veszett, vagy mi nem veszett el, ezt mi nem tudjuk ellenőrizni, de én azt gondolom, ez a figyelmeztető strike, amit holnap országosan fogunk végrevinni, az egy nagyon fontos lépés arra abba az irányba, hogy a piacgazdaságot helyre kell állítani, a piacgazdaságot fenn kell tartani, és nem lehet a vállalkozásokba folyamatosan belerúgni, és azt, hogy egyszerűen ellehetetleníteni a magyarországi beruházásokat.
3: Hány kiskút és milyen időtartamban vesz részt a holnapi figyelmeztető leállásban?
2: Hát országosan, mi, hogy önkéntes, tehát ezt majd a holnapi nap fogjuk látni, hogy ki mennyire fog részt venni.
3: De csak jeleztek már
2: igen,
3: vissza.
2: Nagyon sokan jelezték, hogy részt vesznek benne és bezárnak, és ezért kérjük azt, hogy mindenki próbáljon meg ma és szombaton tankolni.
3: Egri Gábornak, a Független Benzinkutak Szövetségétől köszönöm.
2: Köszönöm szépen.

0: szemed előtt.
1: Minden ott a szemed előtt.
0: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden. És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól. Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Jóvá hagyta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint a folyamat a végrehajtás fázisába lépett, a kormány pedig elvárja minden minisztériumtól és állami szervtől, hogy tegyen meg mindent a szupermérföldkövek eléréséért. A stúdióban Vitézi Dávid. 30 napra letartóztatta a bíróság Búzs Balást, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, aki szerint törvénytelen és politikai döntés született az ügyben. Közben Magyar Péter az aranykonvoj ügy kapcsán szólította fel ismételten lemondásra a legfőbb ügyészt. Horn Gáborral és Závec Tiborral beszélgetünk. Nyílt levélben szólította fel a nemzeti tőkéseket Ferenc Orsolya és Navracsics Tibor arra, hogy vegyenek részt a jobboldali média finanszírozásában, miután több szerkesztőség működése veszélybe került. Úgy fogalmaznak, hogy a nemzeti tőkéseknek most kötelező segíteniük és mecénásként finanszírozniuk kell a konzervatív média működését. Ferenc Orsolyát kérdezzük.
2: Jó estét, tisztelettel köszöntöm Önöket. Az első vendég, igen, ahogy látták itt az előzetesben is, Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
2: Vannak nagy hírek, de kezdjük a legszörnyűbbel, a hőséggel, mert hogy ami ránk vár, az nagyon kemény lesz a következő napokban. Hogy készül erre, hogy készítik fel erre a mondjuk MÁV-nál, Volánnál dolgozókat, illetve az utazókat, és mire számítsunk, lesznek-e leállások megint?
3: Egy nagyon széleskörű intézkedési tervet jelentett be Magyar Péter miniszterelnök a mai kormányzati tájékoztatón, ami nyilván kiterjed a kormányzati működés, az állami működés minden ágazatára. A vasútnál és tágabb értelemben a közlekedésben is természetesen készülünk erre. Rekord meleg hétvége és néhány nap jön, ahogy a hőkupola megérkezik Magyarország fölé. Ugye már eldöntöttük azt, hogy a vasútnál, mind a Gyesevnél, mind a MÁV-nál számos állomáson, nem csak a legfontosabb állomásokon, hanem sokkal szélesebb körben, mint eddig vizet osztanak a vasúti dolgozók. Több mint 10 000 palackot osztottak már ki, és ez folyamatosan zajlik a pályaudvarakon. Arra kértem a Magyar Közutat és az autópályakonszesszorokat is, hogy ha bárhol dugó alakul ki, akkor álljanak készenlétbe arra, hogy vizet tudjanak osztani azoknak, akik egy torlódásban ragadnak. Ugye pont az M1-es autópályánál ez különösen problémás tud lenni, úgyhogy külön figyelmet kértem erre az autópálya konceszortól, és készülünk minden lehetséges módon arra, hogyha bármi baj történne. Azt döntöttük el, hogy ha bármelyik Intercity kocsi van, ahol nem lehet lehúzni az ablakot, olyan régi kocsiból le lehet húzni az ablakot, ott legalább a menetszélbe jön, de ha olyan kocsi van, ahol nem lehet lehúzni az ablakot, és nem működik megfelelően a klíma, azt ki kell sorozni, vagy hogyha van még megfelelő mennyiségű szék klímás kocsikba, akkor azt fel kell ajánlani akár első osztályon is az utasoknak. Lesznek tartalék motorvonatok, amik klímásak a különböző pontokon, főleg a balatoni vonalon, tehát igyekszünk felkészülni, amennyire fel lehet. A katasztrófavédelem is a MÁV is kapcsolatban van, és néhány vonalon már óvatossági lassú jeleket elrendelt a MÁV a vágányok túlmelegedése miatt. Vannak olyan pályák, ahol ugye 55 fok köré vagy a fölé emelkedik a sínhőmérséklet. Ilyenkor, hogyha az a pálya nem a legjobb állapotú, akkor elrendelnek óvatossági sebességkorlátozásokat. Ezek még nem okoznak drámai késéseket, ezek most 10-20 km/h-val mennek lassabban a vonatok, 127-100-zal, vagy a HÉV az 60 helyett 50-nel bizonyos szakaszokon, de ez így a protokollnak megfelelő, folyamatosan nézi a MÁV a pályák állapotát is. Én bízom benne, hogy nem lesz ennél nagyobb fennakadás, de nyilván egy ilyen hőségben lehetnek rendkívüli helyzetek.
2: Nem az Ön területén, tudom, de ha már horogra akadt, bocsánat a kifejezésért, nyilván a kormányülésen szóba kerülhetett az, hogy az elektromos hálózatunk hogy bírja, mekkora a terhelése és mennyit bír.
3: A csúcs teljesítménynek a 95%-án, a korábbi csúcs teljesítményhez képest 95%-on működik jelenleg. Beszámolt Kapitány István energetikai miniszter a kormány számára, és azt mondta el, hogy jelenleg nincsen ellátási vagy működési probléma. Folyamatosan monitorozzák mind a Paksi atomerőművet, mind a MAVIR áramhálózatának működését, és létrejött egy olyan egyeztetési fórum és folyamatos nyomonkövetési rendszere a hőségriadó miatti helyzetnek, amit a Védelmi Információs Hivatal fog össze, és ahova minden olyan állami szerv, a kórházak, a népegészségügy, az energetikai hálózat, a MÁV folyamatosan bejelenti, hogy mi történik, és a miniszterelnök irányításával zajlik a beavatkozás, hogyha bárhol ez szükséges. Az energetikai ágazat is folyamatosan adja a jelzéseket, és természetesen a MÁV vagy a közútkezelő is.
2: Reméljük a legjobbakat, és ne menjenek a napra, ez nagyon fontos.
3: Ne hagyjanak autóba gyereket, idős rokont, kisállatot, semmiképp ebben a melegben néhány perc alatt ebből nagyon nagy baj tud lenni, és nyilván mindenki igyon vizet, és kerülje a szabadtéri programokat. Azt is kértem a kormány a szabadtéri programok szervezőitől, hogyha az gyerekeket érint, gyereksport, stb., ezt lehet, hogy érdemesebb most lemondani ezen a hétvégén, és ott pedig, ahol ezt mindenképp megtartják, ott is nagyon fontos, hogy vizet osszanak, és a vonatkozó protokollokat betartsák a rendezvényeket.
2: Mert is figyeljünk egymásra. Na, nagy hír. Az Európai Bizottság jóvá hagyta Magyarország fejlesztési terveit, ezt jelentette be a mai sajtótájékoztatón. Ez azt jelenti, hogy átolt szettig mindent, amit le kellett tárgyalni, és amit be kellett nyújtani az elmúlt 6 hétben, azt elfogadta a bizottság?
3: Ez így van. Ugye ez a helyreállítási terv, ezt azért hívják így, mert a COVID utáni gazdasági helyreállítását szolgálta Európának, minden tagállamban volt egy ilyen terv. Rekordmennyiség uniós pénzt kaptak a tagállamok egy közös hitelfelvételből, de ezek részben vissza nem térítendő támogatások. Magyarország volt az egyetlen ország, amelyik ezt nem kezdte el felhasználni, mert ugye jogállami korrupció ellenes intézkedéseket nem volt hajlandó az Orbán kormány megvalósítani. Amikor oda jutott a kormány, az új kormány, hogy megalakult és tudott már erről tárgyalni, akkor már csak néhány hónap volt hátra. Ez a program augusztus 31-én zárul, addig kell a pénzt felhasználni. Tehát tényleg éjjel-nappali rohamunkában most gyakorlatilag 2 dolgot kellett megcsinálnunk. Egyrésztről azokat az úgynevezett szupermérföldköveket, ez az uniós terminus technicus, amik a jogállami korrupcióellenes intézkedések, ezeket kellett átültetni a magyar jogrendbe, vagyonnyilatkozatok kapcsán szigorúbb szabályok jönnek, integritás hatóság erősebb lesz. Bár nem volt feltétel, csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, ami ugye ezzel azért összefügg, és sok más intézkedés lesz, a magántőke alapok tulajdonosait meg lehet ismerni. Ezt az átfogó törvénycsomagot, ezt az országgyűlés elfogadta a múlt héten, tehát ezen a héten elfogadta kedden az országgyűlés, tehát így teljesítettük ezeket a feltételeket. Másik ágon pedig ugye nagyon sok olyan projekt volt ebben a helyreállítási tervben, amiket már lehetetlen ennyi időt megcsinálni, mert az Orbán kormány semmit nem tett azért, hogy ezeket megvalósítsa. Tehát ki kellett dolgoznunk egy teljesen új tervet, és ki kellett találnunk olyan fifikás megoldásokat, hogy hogyan tudjuk úgy hazahozni a pénzt, hogy azt ne kelljen augusztus 31-ig elkölteni, mert nem minden esetben lehet ezt ilyen gyorsan megtenni, hanem olyan programokat találjunk ki, amik beleférnek a szabályokba, a mérföldköveket teljesítjük, de tudjuk ezeket felhasználni, és ilyeneket nagyon sok kollaboráció útján kitaláltunk, átvittünk, és ezt a tervet, hogy mire költhetjük a pénzt, ezt is most fogadta el a bizottság. Ebben olyan elemek vannak, éppen mai kormánydöntés, hogy új híveket vásárolunk a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévre, ennek már nagyon itt az ideje, ebben az időjárásban, ebben a maiban el sem merem képzelni, milyen meleg lehet a híveken. Néhány napja utaztam még egy kicsit hűvösebb időben, akkor is elviselhetetlen volt, tehát az, hogy klímás, alacsonypadlós, korszerű hívek járjanak Budapest körül, ez elemi érdek és nagyon régi adósság, az előző kormány évekig nem csinált ezzel semmit. Ugyanígy az, hogy az Intercity-nél végre le tudjuk cserélni az öreg kocsikat. Ugye most 40-50 éves kocsik járnak tipikusan, ez az átlag. A MÁV Intercity-kben, ezeknek egy jelentős részében, hol a klíma nem működik, hol a mosdó nem működik, hol egyszerűen ezek nem üzemképesek, tehát itt nagyon időszerű a csere. Lázár János az összes ilyen beruházás 4 éve leállította, és azóta semmi nem történt. Most mi az uniós forrásokból gyakorlatilag a Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza, Budapest vonalon, tehát a Körícén, a Pécsi ícén, a Szegedi ícén és a Balaton déli partjára közlekedő vonalakon is le tudjuk cserélni az Intercity-k egy jelentős részét.
2: Ez egy folyamat. Egyik pillanatra a másikra nem lesznek itt az új vasúti kocsik.
3: Nem. Körülbelül ez úgy néz ki, hogy a mai kormánydöntés után létrejön egy új intézményi struktúra, hogy ezt menedzselnünk kell. Kellett különböző garanciákat adnunk az Európai Uniónak, hogy a pénz erre lesz költve, és csak erre lesz költve, és emiatt lesznek különböző garanciális szervezeti elemek ebben.
2: Átalakul a Magyar Fejlesztési Bank például.
3: Igen, itt létre kell hoznunk egy önálló ilyen vonat leasing céget gyakorlatilag, ami kifejezetten csak a magyar közszolgáltatásokra használható vonatokat vesz. Ebből a pénzből rövidesen kiírjuk még az idén nyáron, legkésőbb nyár végéig kiírjuk ezeket a tendereket, de hát azt kell látni, hogy ha annak lesz is eredménye, és remélem, hogy lesz gyorsan eredménye, azért a vasúti járműipar úgy áll Európában, hogy az első jármű leszállítás az 2 és 3 év között valamikor lehet, attól függően, hogy éppen milyen szerencsénk van a járműipari gyártási kapacitásokkal, és utána olyan havi 2 tudnak leszállítani. Tehát azért körülbelül az, hogy mondjuk egy Szentendrei hévflottáját lecseréljük, az is több mint 3 évbe telik.
2: Addig mi lesz?
3: Hát addig életben kell tartanunk a régieket. Ezért is döntöttünk úgy például az Intercity kapcsán, ami most egy nagy közéleti vitát okozott, hogy Ausztriából bérlünk kocsikat. Ezek, kimentem én is megnézni, most forgalomban jár a Balatonra is, meg jár Békés Csabára is. Ez nem egy mai csirke, ez egy 40 éves jármű. Hát
2: másképp nem kapnánk meg.
3: Igen, de az osztrákok szépen rendbe tartották, kényelmes az ülésen, működik a légkondi, ebbe az időben is, tegnap néztem meg, működik a légkondi, és járnak. Én örülök, hogy ezzel legalább nem szégyeltünk segítséget kérni, és tudtunk valamelyest javítani a helyzeten. Nyilván még elférne 100 belőle, de ennyit tudtunk most gyorsan szerezni. Én attól nagyon elszomorítónak tartom, hogy azt látom, hogy ez a fideszes propaganda gépezet, megafonos, bár épp ma szűnt meg a megafon, de mindegy, ezek a korábbi megafonos megmondó emberek, meg mindenféle ilyen weboldalaik ontják magukból továbbra is a hazugságot, és próbálják úgy beállítani, hogy ez a másfél hónapja hivatalba lépett kormány tehet arról, hogy ilyen állapotok vannak a MÁV-nál, mint hogyha az emberek nem emlékeznének Lázár János ténykedésére. És most ugye azzal vádoltak meg minket, hogy hát ezek az osztrák kocsikon nem működik a légkondi, majd egy képet odaraktak, amin tök világosan látszik, hogy egy régi MÁV kocsi van, mint bizonyíték. Tehát, hogy tényleg április 12-e után is képtelenek egy pillanatra magukba szállni és elgondolkodni, hogy mit műveltek a Magyar Vasút körül, hogy leállították az összes beruházást, hagyták elveszni az uniós pénzeket, a Dunakeszi járműjavítót csődbe vitték, és még hosszasan tudnám sorolni, leállították a járműbeszerzéseket. Ezek után azért egy picivel több türelem és segítőkészség szerintem szorulhatna ezekbe az emberekbe.
2: Komló, Dombóvár, Miskolc, Tiszaújváros. Ez gyakorlatilag az ott élők számára, amit ma bejelentett, az a siker bejelentése. Tehát ők ezt nagyon régóta szerették volna, hogy ezt visszaállítsa valaki nekik.
3: Itt ült Lázár János szerintem talán az ATV stúdiójában, amikor azt mondta, hogy hát csak pótlóbuszok járnak, és ez nem egy bezárás, ez volt 3 éve.
2: És különben is kis forgalmúak ezek a szárnyak.
3: Igen, ezek ugye Komló egy 22 ezeres tiszaújvárosi, 14 ezeres város, ráadásul Tiszaújváros ugye gyakorlatilag Miskolc, hát most elővárosa, vagy legalábbis a régiójának a része. Tehát itt bezárni vasútvonalakat a 21. században az egy rombolás. Én sokszor ültem itt a stúdióban akkoriban is, és elmondtam, ott voltam a komlóiakkal a bezárás napján, hogy egy vasútrombolásnak tartom azt, amit Lázár János csinált. És tényleg két kézzel szórták a pénzt. Ma a kormányzati tájékoztató Magyar Péterrel, miniszterelnökkel közösen álltunk ott, és bemutattuk például a Budai Várban zajló fejlesztéseket. Ahol lehet most arról beszélni, hogy mi szép, mi nem szép, mi indokolt, mi nem indokolt, de úgy szórták a milliárdokat, mintha nem lenne holnap, vagy ha már mi Ausztria lennénk. Tényleg 10 milliárdokért új díszlépcsőházat épített Lázár János, mert nem tetszett neki a másik, az egyik palotába, a másik palotába báltermet. Na most eközben több tízezres városoktól vették el a közösségi közlekedést, a kötöttpályás közösségi közlekedést, és sokkal lassabb és kényelmetlenebb pótlóbuszokat állítottak be, ezt korrigálni kellett. Ahol gyorsan tudtunk lépni, az ez a két vonal, mert ezeken egyébként a pályaállapotok nagyjából jók, kell egy kicsit javítani, azért nem holnap vezetjük be, hanem néhány hét kell, de itt jártak tehervonatok, tehát hogy működik a pálya, van igény rá, az Intercity-kkel össze tudjuk hangolni, tehát egy ütemes 2 órás közlekedéssel augusztus 1-én újraindul a Dombóvár-Komló, úgyhogy a Budapest-Pécs Intercityhez csatlakozik, és szeptember 1-én indul újra, ez egy villamosított vonal, tehát úgy zártak be egy vasútvonalat, hogy van fölötte drót és működik, elképesztő. Szeptember 1-től pedig újraindul a Miskolc-Tiszai, Tiszaújváros lesznek. Vannak, amik azért ennél bonyolultabbak, például a 106-os vasútvonal az egy példátlan eset, ez ugye Debrecenből induló elővárosi vonal déli irányba, és itt föl is szedték a pályát. Ez egyébként egy sikeres és jól működő elővárosi vonala volt Debrecennek, sokan használták ingázásra, és egy kínai akkumulátorgyár telepedett oda, és mivel annak útban volt, ezért fogta az előző magyar kormány, és bezárta a vasútvonalat, és felszedte a pályákat. Még szerencsére időben voltunk most az új kormány hivatalba lépésekor, hogy még már majdnem megtörtént, de még nem adták el a telket, Úgyhogy ezt most megállítottuk, és én abban bízom, hogy képesek leszünk arra minél előbb, még most pontos dátumot nem merek mondani, hogy helyreállítsuk a vasúti közlekedést ezen a vonalon is. Ugye debreceni a parlamenti államtitkára a minisztériumunknak, Tárkányi Zsolt személyében, úgyhogy erős a debreceni lobby, igyekszünk teljesíteni ezt, és ha még egy másik mai kormány döntésre utalhatok, Debrecen kapcsán, hogy ugye a közlekedési múzeum sorsáról egy nagy vita zajlott az elmúlt években, és itt is Lázár János egy egész példátlan rombolást hajtott végre. Ugye elkészült egy nagyon színvonalas terv arra, hogy Kőbányán, itt nem messze az ATV stúdiójától, az északi járműjavítóban, ami egy gyönyörű, alkalmas ipari csarnok, védett műemlék egyébként, kapjon új otthont a 10 éve bezárt közlekedési múzeum. Milliárdokat költöttek az adófizetők arra, hogy ennek a tervei elkészüljenek, a terület előkészítése megtörténjen, de csak azért is, hogy ezt a Budapest-vidék ellentétet lehessen generálni, ezért fogta Lázár János, leállított ezt a beruházást, és azt mondta, hogy Debrecenbe viszi, ami valójában nem Debrecen egyébként, mert Debrecentől fél órára a külterületen egy autópálya csomópont mellett egy ilyen kamionos pihenőnek beillő helyre terveztették meg a debreceni közlekedési múzeumot, egyébként a mezőhegyesi Ménesbirtok udvari tervezőjével. Úgyhogy ezt a debreceniek is értették, hogy ez egy blöff, mert teljesen alkalmatlan helyszín, még közösségi közlekedés sincs, de azért elköltöttek rá rengeteg közpénzt. És miközben a Fidesz kormány másfél évtizedig ígérgette Debrecennek, amire ugye mindig azt mondták, hogy a második főváros, meg fideszes város volt 2026-ig, a debreceni nagyállomás rendbetételét nem végezték el. Tehát én azt gondolom, hogy ez úgy korrekt, hogyha a közlekedési múzeum helye ott lesz, ahova való, Budapesten, ahova egyébként a története is köti ezt az intézményt, és ahol a legtöbben hozzáférnek, hiszen az országnak a földrajza azért egy adottság, és itt ezt megcsináljuk, ezt a beruházást, erről döntött a kormány, hogy kiírjuk a kivitelezési közbeszerzést.
2: Ott van, ahol most kiállítás is megnyitottak a napokban.
3: Ott, csak most ez még egy régi ipari csarnok, aminek megvan a maga az hangulata, megvan a maga hangulata, de nyilván most beázik, meg nincs téliesítve, meg hát egy régi állapotban van. Érdemes elmenni és megnézni, akinek van érdeklődése. És Debrecenben pedig inkább azzal foglalkozunk, ami a debrecenieket érdekli.
2: Vasút.
3: Például a nagyállomás megújításával. Itt egy gyors intézkedéssel már az idei évben elkezdjük azt, hogy a beázó aluljárót rendbe tegyük, és liftekkel akadálymentesítsünk, és aztán pedig nekiállunk a teljes állomás megújításának. Tehát én azt gondolom, hogy csak azért mondtam ezt el, mert jól mutatja, hogy valójában próbálták egymásnak ugrasztani a Budapestet és a vidéket, és végül sehol nem épült semmi. Lázár János Facebook posztokat csinált arról, hogy itt gerjessze a feszültséget, de se Budapesten nem épült se múzeum, se vasútállomás, se Debrecenben nem épült se vasútállomás, se múzeum, csak ment a gyűlölet.
2: Hát itt a vasútállomások a Budapesten próbálkoztak, csak másképp.
3: Eladni. Azért az más.
2: Az iparművészetire egy villámkérdést hagyd tegyek fel, mert hogy ugye az is egy régi adósság, ott is mindig mindenki ígért valamit, de semmi nem történt.
3: Az iparművészeti kapcsán ugye az a helyzet, hogy az épület rémes állapotban van, ez is 7 éve van zárva, ha jól emlékszem, leisszették a díszítéseit, és egy ilyen félbemaradt állapotban van, teljesen méltatlan ahhoz, hogy ez egy milyen súlyú, milyen erejű műemléke Magyarországnak, Lechner egyik főműve. A világ nagy részén úgy vigyáznának rá, mint a hímes tojásra, ehhez képest ott rohadt 7 éve bezárva, és miközben a kormány tényleg végtelen pénzt költött arra, hogy olyan álműemlékeket építsen, mint például a Rogán Antal féle minisztériumnak az épülete, amit ugye Magyar Péterrel be is mutattunk, ami ugye egy vadonatúj vasbeton épület, csak úgy van beburkolva, mintha egy régi műemlék lenne. Ilyenekre 10 milliárdok mentek el a budai várban, a közben az ország egyik legértékesebb műemlékét, az Iparművészeti Múzeumot hagyták lerohadni. Ezt fel nem foghatom, hogyha az épített örökség iránt egy kormányzat elkötelezett, akkor azért elsőként azt kell megmenteni, ami valódi és ami a legértékesebb örökségünk, mielőtt patyomki műemlékeket építünk. Nem ez történt. A kormány elkötelezett az ügyben, hogy megmentsük az Iparművészeti Múzeumot. Nincsenek azonnal építhető tervek, ezért más, mint a közlekedési. Ezért a közlekedésiről döntöttünk először, nem csak azért, mert nyilván van egy erős elkötelezettségem az ügyben, hanem tényleg azért, mert itt kész kiviteli tervek vannak, tehát az építési tender...
2: Az hogy lehet, az iparművészetinek nincs?
3: Úgy, hogy...
2: Ennyi idő alatt senkinek nem jutott eszébe?
3: Dehogy nem. Ez egy önmagában érdekes történet. Úgy lehet, hogy ki volt írva egy tervpályázat erre, hogy ugye van egy rész az iparművészetének, ami nincs beépítve az épület mellett, és oda egy kortárs szárnyat tervezett meg a győztes tervező, aki a tervpályázatot megnyerte, egy ilyen üveg valamit, ami a korábbi miniszterelnöknek nem tetszett, és azt kérte az elmondások szerint, erről beszámolt a múzeum, hogy ez Lechner stílusában épüljön meg. Ami ugye, hogyha van egy festményem, amiről lehet, hogy hiányzik egy pici rész, akkor nem mondom azt, hogy én Csontváry stílusában hozzáfestek egy kicsit. Ugye, mert az egészet teszi zárójelbe. Itt az volt a megrendelés, hogy Lechner stílusában építsenek hozzá egy új szárnyat, ami egy áll műemléki, historizáló szárny. Ennek azért pont egy iparművészeti múzeum, ami, ahol, ha valahol egy iparművészeti múzeumban értik, hogy mi a különbség a valódi műtárgy és a replika között.
2: Mondjuk ez a budai vár esetében is
3: igaz. Ez a budai vár esetében is igaz. Tehát a dolgot végül is, hogy mondjam, húzták, halasztották, és nem lett belőle semmi. Aztán pedig megjött Lázár János, és leállította ezt is évekkel később, és azóta pedig semmi nem történt. Tehát nyilván emiatt nekünk, mivel ezt a replika építészetet ezt nem folytatnánk itt ezen a helyszínen, mert zárójelbe teszi az eredeti Lechnert is, kell új terveket készíteni, amint lehet, neki fogunk állni, készül már a munka. Találkoztam Tar Zoltán miniszterrel, és elkezdtük a közös munkát az Iparművészeti Múzeummal.
2: Autópályakoncesszió. Felmerült rögtön a legelején a kormányzásnak, nem volt régen, hogy ezt azonnal felül kell vizsgálni. Hol tart ez a dolog?
3: Ezt az Európai Bizottság vizsgálja felül jelenleg, és ez bizonyos szempontból minket is köt. Ugyanis az Európai Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, ahol azt gyanítják, hogy a korábbi kormány szabálytalanul kötötte meg azt az autópályakoncessziót, ami egyébként Európa legnagyobb ilyen koncessziója. Tehát itt ez egy olyan ország, ahol egyben kellett Magyarország összes autópályáját 35 évre odaadni Mészáros Lőrincnek és Szíj Lászlónak. Egész Spanyolországban, Franciaországban, Németországban ilyen volumenű autópálya működtetés és fejlesztési munkák nem merültek föl, mint Magyarországon. Milyen érdekes. És ennek itt az a kifogása az Európai Bizottságnak, hogy ez egy valójában nem egy koncesszió, mert nincs kockázat. Ugye a koncesszió az azt jelenti, attól nem csak egy sima közbeszerzés, amit nem lehet 35 évre kötni, hogy valami kockázatot vállal a partner. De itt mi a kockázat? Ugye az útdíjakat az állam szedi, tehát ha nem jár elég kamion, az nem a konceszor kockázata. Itt fix havi konceszciós díjat kap ez a konceszor. És az elmúlt 4 évben, ezt épp nemrég kértem el, mint nem is mondtam el sehol ezt az adatot, 1024 milliárd forintot fizetett ki a közlekedési minisztérium.
2: 4 év alatt?
3: 4 év alatt 1024 milliárd forintot fizetett ki az MKIF-nek, Mészáros Lőrinc és Szíj László.
2: Ebből van 35 rész összesen.
3: És hát ugye, ha belegondolunk, ugye egy koncessziónál azért ez úgy lenne helyes, hogy a magántőke azért kapja meg, hogy ő beruházzon, és aztán majd hosszú évtizedek alatt visszafizetjük. Ugye ezért ilyen hosszú a szerződés. Ilyen létezik, régen hívták PPP-nek is. Na de olyat a világ nem látott még. A világ nem látott még, hogy egy autópálya koncessziónál az első években többet fizet az állam, mint amennyit a partner épít. Hát ugye ilyet a bankba csinál, ami beteszi a pénzét, és majd aztán az ott... Tehát ugye ez egy teljes nonsens, összesen nincsen 1000 milliárd forintnyi tartalom, ami megépült. Ugye az M1-esen elindult valami, de az sincs kész, néhány szakaszt újra aszfaltoztak, de itt 1000 milliárd forintnyi műszaki érték nem jött létre. Tehát ez valójában egy fejnehéz koncesszió, ahol az állam előfinanszírozza Mészáros Lőrincet és Szíj Lászlót. Ilyet a világ nem látott, és nem csak a világ nem látott, az Európai Bizottság sem látott, emiatt zajlik jelenleg egy kötelezettségszegési eljárás.
2: De annak lehet ennek... az a vége, hogy még a magyar állam fizet?
3: Igen, és ezért fogalmazok nagyon óvatosan, mert egy kártérítési kötelezettségekkel nagyon körülbástyázott szerződés ez, ahol, hogy fogalmazom ezt meg, még azt is megszabták, hogy a magyar állam hogyan viselkedhet ahhoz, hogyha ne kelljen kártérítést fizetni ebben az eljárásban.
2: Tehát, ki írta alá ezt a szerződést?
3: Ezt Rogán Antal még, mint a koncesszióért felelős miniszter folytatta le ezt a koncessziós eljárást. És az elmúlt 4 évben pedig Lázár János minisztériuma menedzselte ezt az autópálya koncessziós szerződést. Tehát zajlik a felülvizsgálat, alapvetően egy folyamatban lévő olyan ügy van, ahol a kötelezettségszegési eljárás már abban a fázisban jutott, hogy a következő lépés, amikor az Európai Bizottság úgy dönt, hogy lép, ez rajta múlik, hogy mikor dönt így. A következő lépés az, hogy az Európai Bíróságon kérheti azt, hogy a bíróság avatkozzon be ebbe az ügybe. Tehát nyilván nekünk a lépéseinket ennek ebbe a kontextusba kell meghozni, de egyáltalán nem gondolom úgy, hogy ez a szerződés közérdeket szolgálna és megfelelne a közérdekkel kapcsolatos, vagy a közpénzekkel kapcsolatos elvárásoknak, de nyilván nekünk kellő átgondoltsággal kell ebben az ügyben lépni. Még annyit hozzátennék, hogy ott is tetten érhető az, hogy nem a közérdek volt az elsődleges, hogy aki az M1-es autópályán jár, láthatja, hogy több mint 40 kilométeren keresztül vannak összefüggő lezárások, ami példátlan. A korábbi szabály úgy szólt, hogy 8 kilométerenként meg kell szakítani az ilyen lezárásokat, épp azért, hogy az autóvezetőknek legyen arra módja, hogy visszatérjenek a normál sebesség, normál sávszélességhez, vegyenek egy levegőt, és akkor utána újra kezdődhet egy lezárás, de egyben ilyen hosszú, ilyen, ez a szűkített pályás lezárás nem lehetne csinálni. Ez alól a magyar állam felmentette az autópálya konceszort, és megengedte Lázár János minisztersége idején, hogy ilyen hosszan lehessen lezárni, ami nyilván annak az anyagi előnye, aki építi.
2: Hát egyben meg tudja csinálni.
3: Igen,
2: hát persze,
3: ami a konceszort.
2: Teljesen világos. Milyen most a viszonya Karácsony Gergellyel? Kérdezem azért, mert ugye volt ez hullámzó az elmúlt időszakban, igencsak, főpolgármesteri kampánytól kezdve sok minden volt itt, most viszont más a szituáció.
3: Munkakapcsolatban vagyunk, és azt gondolom, hogy kutya kötelességünk együttműködni, ezt várják a választók. Nyilván megvannak nekünk a magunk vitái a múltból, de szerintem egyikünk se azt keresi, hogy milyen nézetkülönbségeink voltak vagy vannak, hanem azt, hogy hol lehet tenni azért, hogy Budapest is fejlődjön. Például az uniós pénzek hazahozatala kapcsán egy korrekt munkakapcsolatunk van a fővárossal. Ugye abból az uniós pénzből, amit hazahoztunk, Budapest érdemi új fejlesztési forrásokat tud megkapni. Már e helyreállítási alapból kifinanszíroztuk a kaffillamosokat, meg a trolikat, amik már járnak. De mivel ezekre volt más uniós pénz, amit föl lehet még használni évekig, ott viszont új budapesti projektekbe tudnak kerülni. Amit már biztosan látunk, hogy a fonódóvillamos, a budai fonódóvillamos folytatását el tudjuk indítani, ami ugye a Gellért tértől déli irányba Újbudát köti be, és azon vagyunk, a fővárossal közösen, ma is beszéltem erről a főpolgármesterrel, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos megépítését is be tudjuk emelni az uniós programokba, illetve a Rákos rendező fejlesztése, mivel azt úgyis közösen hoztuk létre, még ha voltak is vitáink, de amikor a Maxi Dubaj veszélyétől meg kellett menteni Budapestet, akkor azt meg tudtuk tenni, akkor Rákos rendező jövője kapcsán is nyilván kell egy együttműködés. Itt szintén uniós forrásokat hozunk haza bérlakásfejlesztésre, kollégiumfejlesztésekre, akár még a diákváros is lehet, hogy újra napirendre tud kerülni. Tehát nyilván ezekben elemi érdek az, hogy a főváros és a kormány között legyen együttműködés, és szerintem egészen más módon képesek vagyunk erre. És hogy még egy példát mondjak erre, a reklámok ugye éppen ezen a héten fogadta el az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, ami, vagy hát törvényt most már, ami betiltja ezeket a szörnyű épülethálókat, amik Budapest legszebb régi épületeit beborítják, betiltja azt, hogy ilyen mindent ellepő óriás plakátokkal legyenek tele a városaink, illetve korlátozza, inkább így mondanám, és korlátok közé szorítja a gyűlöletpropagandát, a politikai reklámokat, a választási időszakban minden fára, minden oszlopra felaggatott ilyen politikus fejekkel teli plakátokat, amiből aztán a végén műanyag szemét lesz itt Budapesten is, a Dunaparton mindenhol lehet látni ezeket a lehullott DK plakátokat.
2: Ebben biztos nem volt vitája Karácsony Gergelye.
3: De ebben együtt is működtünk. Tehát itt látszik az, hogy milyen az, amikor egy kormány és egy főváros képes együttműködni. Az országgyűlés ma fogadta, vagy ezen a héten fogadta el a törvényt egész pontosan, és a fővárosi közgyűlés már holnap tárgyalja azt a rendeletet, ami ezt átülteti a fővárosi építési jogba. Szerintem ez így helyes.
2: Karácsony Gergely mostanában nagyon konkrétan fogalmaz a budapesti olimpia reményéről. Tehát, hogy elmondja azt, hogy hol tart az ügy, illetve hol tartanak a beruházások, hogy a sport célok nagyjából megvannak, és hogy mi kellene még hozzá. Ebben partner lesz a kormány?
3: Hát abban a megállapításában egyetértek a fővárosnak és főpolgármester úrnak, hogy azok a közlekedési beruházások, amiket ő úgy azonosít, hogy azok az olimpiához kellenek, azok az olimpiától függetlenül is fontosak. Tehát például az, hogy a repülőtéri vasutat végre megcsináljuk, ez egy nagy feladatunk, az, hogy a híveket megújítsuk, erről beszéltem is az uniós pénzek kapcsán. Tehát nagyon sok olyan elem, amit a főváros úgy azonosít, hogy egy potenciális olimpiához kell, azok amúgy is fontosak, és amúgy is dolgozunk rajta. Úgy működik egy ilyen kérdés, hogy az olimpia rendezési szándék az alapvetően a rendező városon múlik, tehát itt a fővárosnak és az olimpiai bizottságnak kell eldönteni, hogy alkalmasnak találják-e a várost, és ezek után lehet a kormánnyal egy párbeszédet elindítani. A parlamentben a kérdés fölmerült, és ott a sportért is felelős belügyminiszter Pósfai Gábor adott egy nagyon részletes választ a kormány nevében nemrég, ahol azt mondta el, hogy a kormány nem zárkózik el, nyilván meghallgatjuk azt, hogy a főváros mit gondol erről, de csak az embereket bevonva, nem csak a budapestieket, hanem az ország lakosságát megkérdezve és bevonva lehet ezen.
2: A beruházási miniszter lát benne lehetőséget?
3: Hát én mindenben látok lehetőséget, aminek az a vége, hogy végre tudunk vasutat építeni, híveket építeni, parkokat építeni és fejleszteni az országot. Nyilván ezen a szemüvegen keresztül nekünk, ha ilyen fölmerül, arra készen kell állni, de ezt a döntést az emberekkel közösen kell meghozni. Én eleve is azt gondolom, hogy ez a kormányzás egy teljesen más attitűddel viszonyul ehhez. Ugye jelenleg is zajlik az alaptörvény 17. módosításának a társadalmi egyeztetése. Mindenkit bátorítok, hogy töltse ki, vagy küldje el az e-mailen a véleményét, hogyha ha van hozzá észrevétele. készítünk most egy olyan részletes kérdőívet, ahol arról fogjuk megkérdezni a magyar embereket, hogy a közlekedés biztonság érdekében milyen javaslataik vannak, illetve mit gondolnak szakaszos sebességmérésről, tehát hogy ne egy ponton, hanem egy egész szakaszon átlagsebességet mérjünk, hogy esetleg szigorúbb szankciók legyenek a notórius gyorshajtókat, tehát aki mondjuk 200-al megy a Váci úton, az akkor is, ha nem okoz balesetet, mint néha egy ilyen őrült szokott, akkor is szigorúbb büntetést kaphasson, mintha az, hogyha valaki csak 50 helyett 58-al megy, ne ugyanaz legyen a megítélése, jogilag, büntetőjogilag.
2: Ez a KRESZ módosítás része.
3: Igen, KRESZ és egyéb büntető szabályoknak, a közlekedésbiztonsági szabályoknak a módosítás, erről most lesz egy széleskörű kérdőívünk, tehát azt várja el Magyar Péter a kormánytól, és azt gondolom, ez így is helyes, hogy minél több ilyen ponton vonjuk be az embereket a döntésbe. Az biztos, hogy ha a főváros úgy dönt, hogy fölveti ezt az olimpia kérdést, ott is így kell eljárni.
2: Mikézi Dávid, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Washington és Teherán ellentmódóan nyilatkozik arról a megállapodásról, amely az ideiglenes rendezést, vagy a jelenleg a konfliktus befagyasztását jelenti. Arra az időszakra, ez egy nagy 60 napos időablak, ezt adták egymásnak és saját maguknak, ameddig egy végleges megállapodás köttetik majd a két fél között. Csicsman László közel-kelet szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Örülök, hogy eljött hozzánk. Kezdjük azzal, mit sikerült Washingtonnak elérnie ezzel a hadikalanddal az elmúlt hónapokban Iránban?
2: Ez korai még megítélni, azt gondolom ez egy átmeneti megállapodás, tehát majd ha meg lesz az átfogó megállapodás, akkor meglátjuk. Egy biztos, Irán nem került ki gyengébben regionális pozícióit tekintve ebből a konfliktusból, de azt mondanám, hogy azért az Egyesült Államok befolyása hiába van rengeteg amerikai katona jelen a térségben, véleményem szerint folyamatosan csökkent, de Washingtonnak az is a célja, hogy hátat fordítson a régiónak. A nemzetbiztonsági stratégia nyilvánvalóvá tette, hogy nem ez a régió a fő prioritás, és a regionális államoknak, például az öbölbeli arab államoknak is, Izraelnek is alapvetően felelősséget kell vállalni a térségnek a biztonságáért. Tehát egy ilyen értelemben egyfajta átrendeződést látunk, és azt meglátjuk, hogy ez a dokumentum alkalmas lesz-e arra a következő 60 napban, hogy valóban korlátozza Irán annak a nukleáris programját, hiszen azért ez volt ennek a konfliktusnak a fő célja.
1: Hogyha az is van az amerikai nemzetbiztonsági stratégiában, hogy visszavonul bizonyos területekről globális szinten, mert egyébként nyilván azért máshol kellenek majd az erőforrásai, de erre, ha lesz időnk, akkor még kitérünk. Szóval az, hogy visszavonul valahonnan, vagy pedig megverve elkullog, azért az nem ugyanazt jelenti, mondjuk tekintély szempontjából.
2: Ezt azért nem gondolnám, hogy megverve kell elkullogni, azért az Egyesült Államok katonai fölénye teljesen egyértelmű volt. Az más kérdés, hogy ezt lefordítani politikailag nem igazán sikerült, és itt néhány ugye nem számoltak azzal például, hogy Irán lezárja a Hormuzi szoros, pedig 79 óta Irán ezt minden évben elmondja, ha éppen konfliktus van, hogy le fogjuk zárni a Hormuzi szoros. Ez idén bekövetkezett, és erre valahogy az Egyesült Államok nem számított. Azt lehet mondani, nem sikerült megnyitni a Hormuzi szorost katonai erővel. Lényegében ma is bizonyos szempontból Irán diktálja a feltételeket, és abban is biztos vagyok, hogy hiába állapodnak meg, de a Hormuzi szorosnak az az állapota, ami a háború előtt volt, nem fog teljes egészében helyreállni. Ugye Irán és Omán egyeztetnek már arról, hogy milyen címen vessenek ki díjakat, amit majd lehet, hogy másként fognak címkézni, környezetvédelem vagy egyéb formában, amely nyilván az amerikai érdekeket is sérti. Egyébként az, hogy elhúzódó a háború, az az Egyesült Államoknak összességében nem feltétlen rossz. Hát ugye egy dolog derült ki az elmúlt napokban, hogy a stratégiai olajkészletek az Egyesült Államokban ugye lemerültek, kimerült. Ezért is fontos volt a Hormuzi szorosnak a megnyitása, de az, hogy tartósan magasak az energiaárak, az önmagában nem biztos, hogy rossz az Egyesült Államoknak. Más kérdés, hogy a félidős választások közelednek, és ugye az Egyesült Államokban éppen a szenátus, amelynek most még republikánus többsége van, megszavazta azt, hogy ki kellene vonni az amerikai haderőket, még ha ez nem is kötelező érvénnyel bíró határozat a Perzsöböl térségéből.
1: Ugye itt a $4 fölötti gallononkénti üzemanyagáról beszélünk, ez egy lélektani határ az Egyesült Államokban, egy gallon nagyjából 3,8, szűk 4 liter, tehát most vegyük úgy, hogy bő $1 kerül 1 liter üzemanyag, hogy átszámítsuk így európai észjárásra is. Azzal, hogy a Hormuzi szoroson megindult a forgalom, vagy legalábbis olyan hírek jönnek, hogy a rendezés felé tart a helyzet, már is benézett $4 alá a gallononkénti ár. Ez mit jelent akár belpolitikailag?
2: Hát mindenképpen ez egy pozitív dolog az Egyesült Államoknak, de azért látni kell azt, hogy maga ez a háború népszerűtlen volt ettől még.
1: Hát még élesen szembe ment azzal, amit Trump korábban mondott, bármiről, ami háború.
2: Igen, alapvetően, és azért ebben az értelemben ugye megkérdőjelezhető, hogy az Egyesült Államok miért vív a világ különféle pontjain ugye olyan háborúkat, amelyek összességében közvetlenül Irán az Egyesült Államokat nem fenyegette. Az amerikai érdekeket igen annyiban, hogy ugye a környező támaszpontokat rendszeresen támadták az irániak, majd ugye nagy kérdés ebben a 14 pontban például egyetlen pontot sem látunk azzal kapcsolatban, hogy Iránnak a regionális szerepét, a Hezbollah és a Hamas támogatását hogyan korlátoznák, tehát ezt gondolom azért elég komolyan fel fog merülni most az elkövetkezendő hetek tárgyalásain.
1: Az önmagában jelent valamit, hogy ezt a 14 pontot az amerikaiak felolvasták, de írásba az iráni oldaltól lehetett megtudni.
2: Hát én azt gondolom, nem azt mindenképp látni kell, hogy nagyon alacsony a bizalom a felek között, tehát nagyon messziről sikerült indítani, érthetően, hiszen egy háborús konfliktusban vagyunk. De az önmagában szerintem nagy eredmény, hogy Svájcban elindultak ezek a tárgyalások, tehát hogy az elején túl sokat ne várjunk ettől, és itt ami nagyon fontos, hogy a részletekre kell figyelni, hiszen az, hogy azt mondjuk, hogy a nukleáris program korlátozása, de hogyan, hány centrifuga, ki fogja ellenőrizni, és itt látható, hogy már a nyilatkozatok eltérőek, amelyek nyilván részben szólnak a belpolitikának, azonban részben egyfajta pozíció kijelölés is a két fél számára. Csak egy példát említsek, ugye Irán jelezte, hogy akkor mi nem engedjük be a nemzetközi ellenőröket. Ugye a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője rögtön mondta, hogy na de hát ott van a 14 pontos megállapodásban, amire az irániak rögtön visszakoztak, hogy rendben, ha megvan az átfogó megállapodás, beengedjük az ellenőröket. Tehát ez is mutatja, hogy van egy alkudozási folyamat, amelyben az irániak elég jók egyébként.
1: Nagyjából három cél volt talán megjelölhető a konfliktus kezdetekor amerikai részről. Egyik a nukleáris programnak a működésképtelenné tétele Irán számára, a másik a ballisztikus rakétaprogram, a harmadik pedig az iráni rezsimcsere. Most úgy tűnik, hogy ezeket ebben a formában nem sikerült elérni az Egyesült Államoknak. Volt korábban egy iráni atomalkú, amelyet Obama kötött még Teheránnal. Ezt a Trumpra jellemző vehemenciával, vagy rá jellemző vehemenciával Trump fel is mondta, ami mögött egyébként észszerű érvek is álltak akkoriban, mert például a ballisztikus programra nem tért ki az iráni atomalkut, de most nagyjából onnan indulnak, mint ahol korábban voltak, vagy lehet, hogy még rosszabb feltételeket sikerül kialkudni, hozzávéve azt is, hogy egy 300 milliárd dolláros fejlesztési programot ígérnek az amerikaiak Teheránnak, csak hogy nyugalom legyen.
2: Így van, tehát 2015 és 18 között jól működött az akkori atomalkú, Irán is betartotta ennek az előírásait. Más kérdés, hogy például nem csak a ballisztikus rakétaprogramot, hanem Irán regionális szerepét sem említette az a dokumentum, és azért ugye rendszeresen láttuk az amerikai érdekeltségek elleni támadást akkoriban is, például iraki támaszpontoknál, hát ugye ez torkolott végül is abba, hogy az Egyesült Államok kilépett. Most az a nukleáris program korlátozását véleményem szerint nyilván muszáj elérni, hiszen enélkül az amerikaiak nem fognak belemenni semmilyen megállapodásba. A ballisztikus rakétaprogram nem szerepel a 14 pontban, mint ahogy Irán regionális szerepe sem szerepel ebben. Ez számomra is kérdés, hogy ez hogyan sikerül majd, és nyilván itt nagy kérdés az, hogy ez akkoriban egy multilaterális megállapodás volt, most pedig csak a két fél tárgyal, és ugye az amerikai diplomácia közben igyekszik nyugtatni például az öbölbeli arab államokat, ugye tegnap Rubio a térségben járt, ahol azt mondta, hogy az Egyesült Államok igenis figyelembe veszi ezen államoknak az érdekeit, na most ezen államok nem úgy látják, hogy az Egyesült Államok valóban azokat a biztonsági kérdéseket helyezi a napirendre, akár Izraelét, akár az öbölbeli arab államokét, amely fontos lenne.
1: Az izraeliek 9 ottani felmérést idézek, 92%-a úgy gondolja, hogy az irániak megnyerték ezt a háborút. Izrael nem került ki erősebben regionális pozícióját, illetve a védettségét tekintve, és az Egyesült Államok sem ebből a konfliktusból.
2: Hát Izrael számára a legrosszabb forgatókönyv, ami most történik, ez az, hogy egy átfogó megállapodás létrejöjjön. Ugye Izrael szerette volna a rezsimváltást elérni, és alapvetően azt, hogy egy új regionális rend jöjjön létre az iráni rezsim, iráni fenyegetés nélkül, de ezt valóban nem sikerült elérni, és hogyha egy megállapodásra kerül sor, akkor az Izrael érdekeit nem szolgálja.
1: Csicsman László közel-kelet szakértőnek köszönöm.
2: Köszönöm szépen a meghívást.

az interneten, bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: 30 napra letartóztatta a bíróság Búzs Balázst, a Nemzeti Kulturális Alap volt alelnökét, aki szerint törvénytelen és politikai döntés született az ügyben. Közben Magyar Péter az aranykonvoj ügy kapcsán szólította fel ismételten lemondásra a legfőbb ügyészt. Horn Gáborral és Závec Tiborral beszélgetünk.
3: Annyira, hogy itt is ülnek az urak velem szemben. Jó estét kívánok, szervusztok!
4: Jó estét, szervusztok!
3: Aranykonvoj ügy, ez sokkal több lesz és keményebb ügy a jelek szerint, mint amire számítottunk akkor, amikor először kiderült, hogy itt valami nem stimmel, mondjuk az első nap. Az első nap látszott, hogy valami nem stimmel, nem kerek, de akkor ez még egy politikai terméknek tűnt, ami néhány embert szörnyű módon érint. De most már látjuk, hogy ez ennél sokkal súlyosabb lehet.
4: Igen, ugye ennek a mai történetnek van egy nagyon érdekes mozzanata, az úgynevezett fotó, ami a 444 birtokába jutott, az ügyészségi fotó, ami van egy olyan mondat, ami azt mondja, hogy indokolt néhány embernek a gyanúsítottként való meghallgatása, és ezek között az emberek között szerepel a volt miniszterelnök is, ami szerintem egy olyan változás az elmúlt 16 évben megszokott dolgokhoz képest, amiről biztosan kell beszélni. Tehát nyilvánvaló, és egyébként a legfőbb ügyész is talán azt mondta, hogy a két szálon folyik itt nyomozás, az egyik ez a pénzmosás, a másik pedig ez maga az eljárás, ami itt történt Magyarországon ezzel a úgynevezett aranykonvoja, hogy ez ki akarta, miért akarta, hogy ezt a szállítmányt megállítsák ebben a pillanatban, amikor ugye a választási kampány zajlott, holott ezek a szállítmányok ugye mentek a korábbi időszakban is, hiszen engedélyük volt erre. Tehát, hogy itt nagyon egyfelé mutatnak a nyilak a legfelsőbb szintig, és nyilvánvaló, hogy ennek az akciónak egy olyan választási kampányban, amikor a talán a legfontosabb üzenete az az ukrán ellenesség volt, és nagyon sok mindent erre fűztek fel, és ez az akció is ebbe illeszkedett bele, akkor azért azt gondolom, persze nem megelőlegezve azt, hogy mi történt, de hogy ez egy érdekes szál, ami a...
3: Az mondjuk sokat mondani, hogy a magyar szervek, mint a forró krumplit dobálják át egymásnak a felelősséget, hogy valójában ki kezdte ezt az egészet? Nem én, te. De én, te, inkább ő. Tehát, hogy itt most ez megy.
5: Az egészen biztosan kimerem mondani, hogy ezt Orbán tudta nélkül nem csinálták volna meg. Tehát én ezt merem vállalni annak. Átévő nagy nyilvánossága előtt, hogy egy ilyen szintű beavatkozást a választások előtt néhány héttel a miniszterelnök, aki mindenre rajta tartotta a kezét, aki egy központban szerveződött az egész történet, ez nem lehet, hogy nélküle. Ahogy a kegyelmi botrány sem történhetett meg az ő tudta nélkül egészében, úgy itt is bizonyos vagyok abban, hogy erről Orbánnak tudnia kell, hogy ő utasította a szerveket, azt nem tudom. Minden esetre ebből a történetből is kiderül, hogy itt a bűnüldöző szervek, azok közvetlen politikai célra használódnak. Ugye tulajdonképpen szerintem ezek óriási jelentősége volt a kampány utolsó két hetében, amikor előálltak, amikor civilek vették át a kampány irányítását, ugye, mármint hogy rendőr, meg katona civil, tehát ugye ők kezdték el elmondani a történetet, ami az kiderül, hogy mindaz, amit gondoltunk, mindaz igaz. Erről is én meg voltam győződve, hogy ez történt, amit láttunk, de nem volt bizonyíték. Egy kicsit olyan, mint a Tiborral előtte beszéltünk erről, ugye kis ügyekkel lehet megbukni. Tehát ellopták a fél országot, 1000 milliárdokat. Tudjuk ezeket a történeteket. Mégis a 17 milliárdos, az is borzasztó nagy pénz, de azért ugye mégiscsak a 1000 milliárdokhoz képest egy kisebb tétel az, mert azt értjük, azt föl tudjuk fogni. Ezt is lehet érteni, hogy itt tényleg, hogy a fenében történhet meg, hogy áthalad egy hetente áthaladó teherautónyi pénz, mindenki tud róla, és akkor ilyen megalázó helyzetbe hozni ezeket az embereket, ahogy ez az egész történt, amilyen módon ezt tálalták nekünk. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg, mint csebben a tenger, olyan ez az egész, és nem csodálkozik, hogyha ez lenne az az ügy, aminek a leggyorsabban lehet legalábbis az a közvetlen következménye, hogy politikus, vezető politikus kerül legalább kihallgatásra.
3: Itt azért az érdekes, hogy van-e írásos nyoma annak, hogy valaki utasít valakit.
4: Hát.
3: És hát mert hogy itt azért katona emberekről van szó például, vagy rendőrökről van szó, akik ahhoz vannak hozzászokva, hogy olyan nincs, hogy a szó elszáll. Tehát, hogy mindennek nyoma van. Hogyha még sincs, akkor ők hozzá voltak ugye, szokva, hogy valaki telefonál, és akkor azt kell csinálni.
4: Hát én szerintem egy 16 éves begyakorolt mechanizmusnak a vége felé el tudom képzelni, igen, hogy úgy működött a dolog, hogy odaszóltak, ahogy
3: lenni szokott.
4: Igen, igen. Tehát,
3: és akkor ez így van.
4: Mert hogy úgy működött, volt egy olyan hamis biztonságérzetnek is nevezhetjük, akik persze abban a pillanatban nem gondolták hamisnak, hogy nekünk mindig minden sikerül, megtehetünk, várhatóan most is választás fogunk nyerni, úgy se derül ki semmi, minden el van rendezve, tehát hogy a szó elszáll, az írás megmarad, és ennek jegyébe akkor inkább ne írjunk le semmit. Tehát szerintem ez a mechanizmus ott így működött. Ez egyébként a bűnüldözésnek a mostani helyzetét nehezíti, mert nagyon nehéz lesz föltekerni ezeket a szálakat, ami alapján tulajdonképpen ezeket a cselekményeket a megfelelő módon lehetne értékelni. Itt az egy nagy kérdés, ugye az aranykonvoj ugye, és a más történetek, amik zajlanak, azért ezek különbözőek, mert az aranykonvoj esetében valóban az van, hogy ott azért a TEK-nek a vezetője, a titkosszolgálatokat felügyelő államtitkár, tehát olyan emberek vannak a meghallgatásra ítélve, vagy elmondva, vagy nekik őket meg kellene hallgatni, akik azért valahogy egy ilyen fegyelmezett rendszernek a tagjai. A többi eset, például az NKA ügy, az nem ilyen. Ott azért hivatalnokok vannak, tisztviselők vannak, olyan politikusok vannak, akik egy adott feladatra szerződtek. Tehát ott szerintem nagyobb, ott kevésbé lehet ezt a dolgot tetten érni. A többiek az aranykonvojnál meg nyilvánvalóan tagadni fogják, mert fegyelmezett emberként, katonaemberként azt mondja, hogy nem volt ilyen parancs, nincs leírva.
3: Azt mondja Bújs Balázs, láttuk a híradóban, hogyha az NKÖ-re áttérünk egy mondat erejéig, hogy soha semmi, hogy fogalmazott, tisztességtelent?
4: Hát vagy nem hozott olyan döntést. Nem,
3: törvénytelen. Soha semmilyen törvénytelen döntést nem hoztam. Azzal vádolják, hogy de. Ez a mondat, ez többet jelent annál, mint önmagában egy ilyen állítás? Biztos, ez azt jelenti, hogy nem jelent, ő döntött?
6: Biztos, hogy többet jelent. Én biztos vagyok itt is abban, hogy nem Bújs Balázs döntött. De ezt ugye a néhány nappal a kirobbantás utána ezt ő elmondta, hogy ő erről nem. Külön létrehoztak egy bizottságot, egy valami titkos, nem így tudom, micsodát, hogy ez rajtuk kívül történt.
3: Most ezt mondta Vigyenszky Attila és meg Bán László is, akik ugyanígy lemondtak, mint egyébként
6: ő. Szóval ő neki van ebben egy előtörténete, de egy fél mondattal még visszatérve, én pont csak egy kicsit hagy vitatkozom veled, hogy a pont a katonaság, a titkosszolgálat, a rendőrség az, ahol kell, hogy legyen nyoma. Tehát azt nem tudom elképzelni, mert az, hogy a tisztviselőnek odaszólnak telefonon, hogy akkor írd már rá édesebb gyorsan, mert kell adnunk a pénzt a Mága Zoltánnak. De az, hogy egy ilyen ügyben nincs hivatalos létező parancs, ez szinte kizártnak tartom.
3: Hát lehet, hogy a rendszeren belül már van, de a parancs, az első parancs.
6: Az lehet, de azért mondom, hogy itt azért kell írás, tehát ez speciál egy ebben az értelemben talán könnyebb ügy, mert ezek a szervek azért nem tudnak másképp működni, mint hogy legyen valami írásos nyom. Mert ezek azért ennél, hogy mondjam, kifinomultabb rendszerek. Nem lehetnek elnézést, akik ennyire hülyék, hogy ne legyen valamiféle írott nyom annak, hogy akkor parancs értettem, tehát az valahol annak a parancsnak meg kellene. Tehát de a Bújs Balázs ügyben én azt látom, hogy és itt ennek, számomra van egy negatív része ennek, ha már erről beszélgetünk, hogy én azt gondolom, hogy ahogy ezeket az embereket elviszik Szion, elvezetik, miközben ugye két indok lehet az előzetes letartóztatásnak, az összebeszélés és a bizonyíték, három, eltüntetés és a elszökés. Na most ezek az emberek már mindent megehettek, már mindent összebeszélhettek, hiszen ezek két hónappal ezelőtti történetek.
3: A bűnismétlésre meg nincs lehetőség, arra meg nincs, hiszen nem férnek
6: hozzá
3: pénzhez.
6: Kicsit úgy érzem, mintha ezt egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vallatási eszközként használná a magyar ügyészség és bíróság. Tehát, hogy én mindent értek, de hát van azért az ártatlanságnak a vélelme, mint fogalom. Azért,
3: azt mondod, hogy vallatási eszköz olyan módon, hogyha 30 napra bezárunk, akkor sem ered meg a nyelved?
6: Igen, azt gondolom, hogy ebben van. És én ezt egy nagyon-nagyon rossz gyakorlatnak tartom. Az, hogy ugye ez a kis László, mit tudom én, hogy mi történt, ugye szintén Óbudai.
3: Óbudai, polgármester, igen.
6: Ugye 18 millió, ami persze sok pénz, tudom, de hát mégis hol vagyunk itt attól. 9 hónapig volt előzetes letartóztatásban. 9 hónapig. Egy olyan ügyben, ami most vagy van, vagy nincs. Hát majd a végén
3: kiderül. Azért azt jegyezzük meg, hogy a Nap híre, miközben persze ez a legizgalmasabb része, mert hogy ez az, ami az embereket nyilván foglalkoztatja, hogy ezekre a politikusokkal mi van, és milyen politikusok vannak még ebben. Azért az mégiscsak az, hogy a magyar kormány úgy tűnik tényleg el tudja hozni Brüsszelből a pénzt. Az Európai Bizottság jóvá hagyta a magyar kormány terveit. Szerintem ez a Nap híre.
4: Hát abszolút, ez egy ígérvény volt, ugye voltak a tárgyalások, utána jöttek a fintorgások, ugye a volt kormány tényezők részéről, hogy ennek mi az ára, mit adott érte Magyar Péter, hol árult el a magyarokat, mennyibe kerül ez nekünk, és akkor kiderült, ugye, hogy tulajdonképpen semmibe nem kerül, egyszerűen annyiba kerül, amit az Orbán kormánynak kellett volna teljesíteni, hogy a jogállami kritériumokat a tevékenysége során betartani. Ez történik, és itt már nem azt mondom, hogy el van költve a pénz, de aztán, ha jól emlékszem, éppen a Vitézi Dávid mondta, hogy nem tudom, valami átcsoportosításból ez már
3: 600 arra, milliárd,
4: igen, milliárd, ez már arra fordítandó, hogy a híveket, a vasúti kocsikat is korszerűsíteni a közlekedést, a tömegközlekedés, szóval ez egy nagyon fontos része egyébként az ígéreteknek. Tehát én azt látom a Magyar Péter kormányánál, hogy azokat, amiket ő a kampányban említett, és tulajdonképpen ez az elszámoltatás mindazzal együtt, amit a Gábor mondott, és óvatosságra intett ebben, mégiscsak azt jelzi, hogy azon kívül, hogy a kormányzási tevékenysége szerintem zajlik, mert az is egy kormányzás, hogyha hőhullám jön, és azzal kapcsolatban kell döntéseket hozni. Az is kormányzás, hogyha visszahozom az Európai Uniós pénzeket, és akkor emellett az, hogy az elszámoltatásnál pedig úgy viselkedik, és olyan döntéseket hoznak, amit ő egy pillanatig nem rejtett véka alá a kampányban, hogy itt rendszerváltást akar. És ennek van egy olyan része, hogy a rendszernek minden, az előző rendszernek minden elemét megpróbálja a színről eltüntetni. Na most ebbe kell szerintem valami fajta ilyen mértéket találni, vagy az én ízlésem az, hogy mértéket találni, de mindenképpen a társadalmi igazságosság jegyében és a jogi jegyében kell együtt cselekedni.
3: Arra meg hivatkozhat, hogy hát megígértem, és azt csinálom, amit megígértem.
6: Én azt gondolom, hogy miközben elég sokszor elhangzik ebben a stúdióban, és beszéltünk már róla, hogy nagy igény van az elszámoltatás, hogy végre legyen következmény. Ennél szerintem nagyobb igény, csak egy kicsit jobb életre van.
3: Így van.
6: Tehát éppen ezért én borzasztó nagy jelentőségűnek gondolom azt, hogy ez a 6000 milliárd, ami nem csak azt jelenti, hogy azok az elmaradt lépések megtörténhetnek, hanem amik Orbánék miatt, amiket elvesztettünk, és végérvényesen elvesztettük, hiszen ezeknek a pénzeknek 2023-ban kellett volna itt lenni, hogy ne legyen ilyen borzalmas 4 évünk, ami volt. Tehát ez egy a felelőtlenség ebben korlátlanul ráolvasható a miniszterelnökre és csapatára, az akkor egykorira, most már mondhatom ezt. De a dolog másik fele, hogy az egész magyar gazdasági szféra számára az, hogy végre megtörténnek ezek a dolgok. Végre talán én látom a saját vállalkozói környezetben a föllélegzést, hogy jaj, te jó Isten, hát megint lehet akkor pályázni, megint van lehetőség arra, hogy nem a politikai kapcsolatok alapján én szóba se jöhetek semmiféle, hanem elindulhatok. Tehát ennek önmagában szerintem százalékban mérhető növekedési értéke van a 6000 milliárdon túl mutatva, hogy tényleg amit mondtak, megcsinálták, azokat a lépéseket megtették, amitől nekünk egy kicsit jobb lesz. Miközben a számon kérés is folyik, tehát van ebben a kettő együtt van, és szerintem ezt egyszer azt kell mondanom, hogy jól csinálják, miközben azért az ember lát hibákat. Itt egyiket ez ügyben nem a kormány a hibása, ha nekem igazam van ebbe az előzetes letartóztatásban, hanem most az éppen az ellenkező módon túlteljesítő ügyészség, akik eddig ugye nem csináltak az
3: ügyet. Hát ők felszabadultak egy nyomás alól, és most gondolom mindent akarnak egyszerre. Nekem még az jutott eszembe, hogy mennyit hallgattuk ezt a 27 szuper mérföldkövet. Uh-huh. Tehát tényleg már mérföldkövekkel álmodott a közélet iránt érdeklődő kedves néző is, mert hogy ahhoz az Európai Unió szóba került, mindig jöttek a szuper. 6 hét alatt sikerült a szuper mérföldköveket meghaladni. Ugye hát itt mivel szórakoztunk az elmúlt évtizedben?
4: Igen, ugye a szuverenitás, mint kifejezés, az abban annak a negatív konnotációja az volt, hogy mi mindig másként fogjuk csinálni, nekünk nem mondják meg, hogy mi legyen a jogállamiság Magyarországon, mert majd mi döntünk róla. És ez azt tulajdonképpen azt jelentett, hogy annak a közösségnek a normarendszerét, ahova mi tartozunk, mi nem fogjuk betartani. Tehát tulajdonképpen az olyan, mint van egy osztály, aki egy jól összetartó közösség, és akkor valaki, nem tudom, felesel a tanárral, összeveszik az összes diáktársával, és akkor az a következménye, ahogy szokták mondani, Gábor az oktatás nagy tudor, hogy a szamárpadba, tehát az utolsó padba ültetik bele, és onnan visszajönni azért elég nehéz, és Magyar Péternek arra kellett vállalkozni, hogy ebből az utolsó padból valahogy elhitesse a tanárral, elhitesse az osztálytársakkal, hogy méltó arra, nem is ő az tulajdonképpen, hanem az ikertestvére, tehát hogy méltó arra Magyarország, hogy előbb lecsúszson.
3: Úgy legyen. Horn Gábor, Závesz Tibor, köszönöm szépen.
4: Köszönjük.

0: Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz földre, hullanak a fellegek, az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Az alaptörvény 17. módosításában van szó arról, hogy létrejön a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal. Erről Magyar Péter napirend előtt hosszasan beszélt is az országgyűlésben hétfőn. Aztán utána megjelent a törvénytervezet is, amelyből már többet lehet tudni. A kérdésem nekem az, hogy bár hivatal néven fut, de mindazon jogkörök alapján, amit tudunk róla, nem lehet, hogy ez inkább egy hatóság voltak éppen. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója, őt kérdezem erről. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Hivatal vagy hatóság?
3: Ügyészség, hogy átadjuk a gordiuszi csomót. Ez egy merész, számunkra is váratlan és meglepő fordulat, hogy ügyészségként fogja létrehozni a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatalt a parlament, hogyha ezt a most ismert kombináció, tehát az alaptörvénymódosítást és a törvénytervezetet elfogják, meg nyilván meg egy csomó egyéb kapcsolódó szabály és módosítás fog itt sorra kerülni, de ez egy olyan szervezet lesz, amiben egyben lesznek meg a nyomozási, bűnfelderítési és a vádemeléssel összefüggő hatáskörök. Ez ugye az ügyészségre jellemző a jelen formájában, és annyiban lesz...
2: Meg is fogalmazhatja? Tehát az állami vádigényt, a közvádat meg is fogalmazhatja?
3: Igen. Tehát ez az ügyészségnek a alternatív változata lesz, ami nem az összes létező bűncselekményben, hanem csak a büntetőjárási törvény egy külön rendelkezésében szűk körben meghatározott úgynevezett katalógus szerinti bűncselekményekben járhat el, ahol a közvagyonnal, közhatalom gyakorlásával összefüggő cselekmények vannak, hivatali visszaélés, vesztegetések, állami vagyont károsító hűtlen kezelések, ezekhez kapcsolódó pénzmosási magatartások. Most ez az új szervezet annyiban lesz az ügyészséghez képest is eltérő, ha úgy tetszik, annál szélesebb jogkörben annyiban lesz jogosult eljárni, hogy lesz úgynevezett nem büntető eljárási büntetőjogi, hanem közpénzvizsgálati, közvagyonvédelmi feladata is, ami a büntetőjogon kívüli eszköztárat illeti. Ez egyébként egybeesik azzal az elgondolással, amit a Transparency International Magyarország is a történetesen ugyanaznap hétfő délután nyilvánosságra hozott koncepciójában tárgyal. A mi szakpolitikai állásfoglalásunk azonban többet követelne ennek a hivatalnak a jogköreiben, mint ami a törvénytervezetben látszik. Most nem sokára szerintem a hét végéig elkészítjük az észrevételeinket, amit...
2: Van egy e-mail cím, beküldhetik.
3: Beküldjük, meg nyilvánosságra is fogjuk hozni értelemszerűen. Mi azt gondoljuk, hogy a vagyonvisszaszerzéshez kapcsolódó feladatoknak a zöme az nem büntetőjogi feladat lesz. Szerződéseket, céges konstrukciókat, gazdasági társaságokat, közbeszerzéseket kell átvizsgálni. Ezeknek a nagy részében, ha család elem felmerül, elképzelhető, hogy van büntetőjogi kapcsolódás is. Tehát a magántőke alapokra rászabadított 2600 milliárdos állami vagyon mögött sok esetben lehet büntetendő hűtlenkezelés. A MBH Bank 5%-nyi részvénycsomagjának féláron történő eladása szintén felvett hűtlenkezelést, ahogy a hadipar állami cégrészesedésének a 72 milliárdos eladásánál is felmerülnek ilyen gyanúk, vagy a 600 milliárdos budapesti irodaház biznisz esetében. De elsősorban ezek polgárjogi eszközöket fognak igényelni, és úgy gondoljuk, hogy a tervezet szerint a hivatalnak nem lesz elég komoly izomzata, nem lesz elég komoly fogazata, amikor a polgárjogi eszközöket kell alkalmazni, mert az kevés, hogyha ez a hivatal csak arra lesz jogosult, hogy megállapítja, hogy bajos a szerződés, vissza kell szerezni azt a vagyont, ami a szerződéssel elúszott, és akkor megkéri a jelenlegi ügyészséget, hogy az közérdekből indítson pert keresett útján a bíróságon. Mert az
2: hát már pedig erről is van szó, hogy felhasználhatja tulajdonképpen a teljes jogérvényesítés minden létező fórumát, amelyre az államnak hatása van, és egyedi ügyekhez kapcsolódóan szakembereket kérhet magához, vagy utasíthat más olyan szerveket, hogy folytassanak le különböző cselekményeket. Szóval többről van szó, mint hogy csak önmagában dolgozik.
3: Persze, de egyébként az ügyészség jelenleg is nyomozhat, meg nyomoztathat, tehát utasításba adhatja a rendőrségnek, adóhatóságnak, hogy az nyomozzon, vagy elvonhatja tőle a nyomozást. Lásd, ott van a Magyar Nemzeti
2: MNB ügy, így van.
3: Ügye. De még ennél is többre van szükség. Tehát mi azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy ne 5 évig, meg 8 évig húzódó bírósági per legyen egy ilyen szerződésvizsgálatnak a vége, ami alatt ugye, ha nincsen kellő gyorsasággal döntés, akkor a vagyont még ki is lehet menet közben síbolni. Az kell, hogy maga a hatóság mondja ki azt, hogy a szerződés érvénytelen, és a bíróság jogorvoslati fórumként jelenjen meg. Aki kárt szenved a szerződés érvénytelenítése folytán, az bizonyíthassa, hogy a hatóság szerint tisztességtelen, jó erkölcsbe ütköző, tolvajló szerződés mégis tisztességes volt, nem volt ott jogsértés. Tehát ezt neki kelljen ellenbizonyítással igazolni a bíróságon, és ne csak a polgári bíróság által elrendelhető biztosítási intézkedések álljanak rendelkezésre a vagyonkimenekítés megelőzésére, hanem a hatóság a szerződés érvénytelensége esetén ugyanúgy legyen jogosult elrendelni zárlatot, vagyonbiztosítás lefoglalást, mintha az büntetőeljárás lenne. Itt erős, kemény eszközökre van szükség, mert bár nagyon sok vagyon biztosan már kimenekítettek, vagy éppen menekítenek most is, de nagyon sok olyan vagyon ellen van, amit nem tudnak elvinni. Az MBH Bank itt van, a 4IG itt van, a magántőke alapok által tulajdonolt cégek egy része nyilvánvalóan Magyarországon van, az autópályakoncessziós cégek itt vannak, és a szerződéseknek a tömege, amiket most látunk, hogy elkezdenek a hatóságok vizsgálni, mondjuk a fonyódi polgármesternek is most ez okozta ellenénul büntetőjárás, illetve az ő őrizetét letartóztatását, hogy elkezdenek ezeket a gyanús, vagyonkimenekítő, közvagyonkárosító szerződéseket vizsgálni, tehát nem mindent menekítette külföldre.
2: Hogy fog működni mindez a gyakorlatban, hiszen azok a PTK-ban és a polgári törvénykönyvben is, és a büntető törvénykönyvben is meglévő passzusok alapján fog dolgozni, nyilvánvalóan a vagyonvédelmi és visszaszerzési hivatal is, ugyanúgy, mint hogy mondjuk az ügyészség, vagy a rendőrség, egy gazdaságvédelmi osztály, és a többi. Azok akkor majd nem indíthatnak el eljárásokat, mert az megy az NVVH-hoz?
3: Igen, előfoglalása lesz, és kizárólagos hatásköre lesz a NVVH-nak, a vagyonvisszaszerzési hivatalnak azokban az ügyekben, abban a körülbelül fél tucatnyi bűncselekményben, ami a büntetőeljárási törvényben fel van sorolva. Tehát, hogyha két hatóság egyszerre érkezik egy ilyen ügy gyanújához, akkor a vagyonvédelmi hivatal azt a saját hatáskörébe vonhatja, de dönthet úgy, hogy nem viszi végig ő maga az ügyet, hanem felkéri a rendőrséget, ügyészséget, hogy azt csinálja tovább a sztorit. Valószínűleg ez most elméletileg spekulatív, mert nem hiteles, nem feltételezhető, hogy azért jönne létre egy ilyen sajátos hatáskörben eljáró hivatal, hogy egyébként a feladatkörébe tartozó bűncselekményeket visszafocizza a meglévő hatóságoknak.
2: A NKA ügy Búzs Balást, aki az NK-nak az alelnöke volt, illetve további 5 szemét, akik döntöttek arról, vagy dönthettek arról, hogy a választások előtt, erről ugye Molnár Áron tett ki áprilisban egy videót, 17 milliárd forintot szórtak szét, titkos, bizalmas, informális pályázatokon, nem tudom pontosan, nem minősíteni akartam jogilag, hanem leírni a helyzetet. Szóval itt Búzs Balázs korábbi harmadik kerületi polgármestert és NK alelnököt őrizetbe vették, 5 másik társával együtt. Ott megszületett az indítvány az előzetes letartóztatásukra, hogyha igaz, akkor erre a mai nap során kerülhet sor a döntésre, hogy előzetes letartóztatásba helyezik-e őket. De hát nem Búzs Balázs volt a tetején ennek a rendszernek.
3: Ez az NKA ügy, ez nagyon sok szempontból beszédes és emblematikus. Egyrészt volt ez a legenda, ugye, hogy legalább kormányozni tudnak, és ennek mintájára, hogy de mindent lepapíroztak. Na ennyit arról, hogy a mindent lepapírozás, tehát hogy formailag, alakilag érvényes támogatási okiratba, szerződésbe foglalták bele ezeket a haveri politikai közpénzosztásokat, hogy az megakadályozná a valódi eljárást, a felelősség kiderítését, hogyha azt a hatóság ambicionálja. Ilyen módon az elmúlt 15-16 év összes lepapírozott stikliét ki lehetett volna vizsgálni, tehát itt mutatja a valóság, itt arcul csapja a valósága a neres vágyálmokat, hogy ezt meg lehet csinálni. És talán már ebben az adásban is beszéltünk arról, hogy néha banánhéjon csúsznak el ezek a figurák. Tehát mi szeretnénk őket a letelepedési államkötvényben, a lélegeztetőgépben, nem tudom, 4IG magántők alap és MBH-ban kreálása ügyében, a 100 és 1000 milliárdos lenyúlások ügyében vádlottak padján látni. De lehet, hogy egy idézőjelben PIMF 17 milliárdos, vagy egy még annál is kisebb összegű, néhány százmilliós önkormányzati szintű vesztegetés vagy hűtlenkezelés fogja elvinni ezeket a figurákat, mert ez a helyzet is mutatja, hogy meg lehet őket fogni, és hát igen, a kérdésben ott a gyanú, hogy ugye nem Búzs Balázs állt a sztori tetején, én korábban is azt feltételeztem, most is abban vagyok, hogy ez az ügy eljuthat volt miniszterig, akár a volt miniszterelnökig, Hankó Balázsi, Orbán Viktorig, mert amikor dől a dominó, okkal gondolhatja bárki, akit éppen megfognak, hogy mi a fenének vigyem el én egyedül a balhét. Hát nem én találtam ki ezt az egészet. Hát nyilván nem Búzs Balázs gondolta úgy, hogy mondjuk Pataki Attilának, Deák Bill Gyulának vagy Tóth Gabinak kell adni ezeket a pénzeket. Ez valaki másnak az agyában fogalmazódott meg, hogy mondtam én, Mága Zoltán.
2: Na, bocsánat, azért a bizonyos dolgot azért tisztázunk. Tehát ott vannak olyan támogatott, vagy lehetnek olyan támogatott célok, amelyek valóban megérdemlik a támogatást. A probléma az, amikor tulajdonképpen ebből pártkampányt vagy választási kampányt csinál.
3: Én nekem nem a felsorolt szerzők, művészek, előadó művészek teljesítménye van a probléma, az mindenkinek ténylegesen az ízlése kérdése.
2: A probléma nem, de Ágvéd Gyula neve ütötte meg a fülemet, mert ő konkrétan nem kampányolt, vagy ő nem folytatta azt a tevékenységet. De itt most nem is csak arról, hogy a magánvéleménye mi, hanem az, hogy milyen rendezvényekre mentek voltak éppen ezek a pénzek.
3: A kérdés az, hogy milyen eljárásban osztották a pénzt, hogy ez a megengedett, szabályos, szokványos eljárás volt, vagy azt megkerülték, ugye itt ilyen ideglenes kollégiumban a közvetlen miniszteri hatáskörbe vont közpénzosztással állunk szemben, olyan esetekkel, amikor valójában ezt az ideglenes kollégiumot eleve úgy alakítják ki, hogy abban a miniszter alárendeltségébe tartozó, tehát autonómiával alig ha rendelkező személyek vannak, nem az az izgalmas benne.
2: És ők kell, hogy aláírják.
3: Valakinek vállalnia kell, hiszen ugye tudja, hogy azért van ott, hogy a döntéseket formailag meghozza.
2: Több százmilliót vissza is adtak a kedvezményezettek már eddig. Ez önmagában az ügy elbírálása szempontjából jelent valamit publicisztikailag, vagy úgy itt ebbe a beszélgetésben igen, de a jog előtt ennek van egy relevanciája.
3: Kárenyhítő hatása van, és hogyha felelősségre vonják őket, például megáll a hűtlenkezelés, amiben ők részesek, társelkövetők, akkor az a büntetés kiszabásánál enyhítő körülmény, hogy a bűncselekménnyel előidézett vagyoni hátrányt, károsodást ők megpróbálták jóvá tenni, visszatérítették a pénzt, ettől még a bűncselekmény el van követve. Ezt gondoljuk bele, hogy ez egy, ha valakinek a lakásába betörnek, és egyébként utólag az ellopott fűnyíró előkerül, attól még a betörés az betörés maradt, tehát hogy ez a bűncselekmény ez el lett követve, ez a bűncselekménynek van felelőse. Ha ő egyébként jóhiszemű, kárenyhítő, megtérítő, visszatérítő magatartást tanúsít, akkor majd 3 év helyett 2 évet fog kapni.
2: A végleges jogi minősítéssel azért megvárnám majd a bíróságnak a jogerős döntését.
3: Nyilván itt gyanúkról van szó, egy konstrukcióról, hogyha megáll a bűncselekmény, és ő egyébként a kárt megtérítette, akkor ez enyhítő körülmény lesz.
2: Ligeti Miklósnak, a Transparency International jogi igazgatójának köszönöm.
3: Köszönöm én is.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Magyarország segít! Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: volt semmi.
1: Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM.